0: rendszeresen jön, és a kutyák jelentenek védelmet az állatoknak, amikor mi nem vagyunk ott.
1: Állatorvos, az MTA doktora, egyetemi tanár, hogy ezt az életmódot választotta? Hogy fér össze a kettő? Miközben a magas tudomány egyetemen oktat, aztán hazament a tanyára, ami ezek szerint nem Ináncs, ami valami 220 kilométerre van innen, és azt hittem, hogy onnan vonatozik be, de akkor nem, csak innen Pest megyéből. Szóval, hogy fér össze ez a két dolog, a tudomány, a magas tudomány és ez a fajta élet?
0: Itt a munkahelyemen ülünk, küszöbtől küszöbig, tehát a tanyától idáig a munkahelyig 30 kilométer, amiből 25 kilométer autópálya. Tehát az ötös autópálya mentén van Ináncs, talán akik járnak az ötös autópályán, tudják is, hogy van egy olyan, hogy Ináncsi pihenő, tehát gyakorlatilag 35-40 perc alatt be lehet érni, könnyen megy, az internet korában minden információ hozzáférhető a tanyán is, minden konferencián, tudományos ülésen lehet venni, online módon is, tehát magyarul a mostani életformával nagyon könnyen összeegyeztethető az, hogy az ember adott esetben egy ilyen, hát ha úgy tetszik, akkor kies, ha úgy tetszik, romantikus, de minden esetre a régi módi életformához kötődik.
1: Most kérdezhetném, hogy meleg víz van.
0: Persze, te...
1: Bocsánat, vicc volt.
0: Igen, hát ahol áram van, minden van, ez ugye egy másik ilyen közhely, és természetesen mi is be vagyunk kötve az elektromos hálózatba, illetve hát napelemek is vannak.
1: Térjünk vissza egy picit a gyerekkorhoz. Milyen volt Jászapátiban felnőni annó, most fogalmam nincs hány évvel ezelőtt, de hát azért nem tegnap történt.
0: Kezdjük azon, hogy az én szüleim, édesapám orvos, édesanyám gyógyszerész, és akkor egy szolgálati szobában laktak a Bajcsi kórházban, a Bajcsi kórház negyedik emeletén. Én oda születtem, és a nővéremmel együtt ott gyerekeskedtünk a negyedik emeleti egyetlen szobában négyen, és 1957-ben a nővérem, mivel a szolgálati szoba közvetlenül a belgyógyászat részlegnek a tüdő osztálya mellett volt, a nővérem TBC-s lett, akkor ez még gyerekbetegség volt, illetve hát népbetegség volt, hogy így mondjam, és szanatóriumba kellett menni. Engem pedig azért, hogy a fertőzés veszély megszűnjön, a nagyszüleimhez Jásziványba, ugye Jászapátinak egy külső kerülete volt Jászivány akkor, és odaadtak a nagyszüleimhez, akiknél én 3 évig nevelkedtem, amíg a szüleim végül is kaptak egy úgynevezett tanácsi lakást, ugye annak idején 61-ben, és akkor egyesült újra a család.
1: Hát azért ez nem lehetett könnyű, egy zárójeles megjegyzés, a nővérem meggyógyult, kigyógyult a TBC-ből.
0: Igen, szerencsére őt 2 év után az első osztályt, az első 2 osztályt ő a szanatóriumban járta, de utána kigyógyult, és attól kezdve együtt éltünk.
1: És ön meg a nagyszüleinél élt 3 évig, nem lehetett könnyű, hány éves volt akkor? 5, 6, 7?
0: 4-től 7 éves koromig voltam ott, igen, tehát az első iskolát is még ott jártam, az első osztályt. Egyébként nagyon jó volt, tehát egy idilli környezet volt. Gyerekként én tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden gyereknek olyan ideális környezetet kívánok, mint amiben én felnőttem. A gyerek azt szokja meg, amibe beleszületik, és amibe belenő, és egy nagyon megértő, nagyon barátságos, természetközeli életforma, a tanyasi életforma, és a rengeteg állat, a természet, a rendkívül elfogadó és megértő nagyszülők ideális gyerekkort biztosítottak számomra.
1: Bocsánat, de egyedül volt ott gyerek?
0: Gyerekként egyedül voltam a nagyszülői házban, de hát gyerek rengeteg volt akkor a tanyavilágban. Tanyasi iskola is volt még. Ez azt jelenti, hogy voltak gyerektársak is, de ott, abban a tanyában én voltam egyedüli gyerekként. Egy kicsit privilegizált hely is volt. Ami kellemetlen volt, hogy ez volt az erőszakos TSS-ítés kora, tehát az agitátorok jártak akkor is tanyáról tanyára, és különböző módszerekkel győzködték az embereket, hogy lépjenek be a TSZ-be.
1: Látott ilyet? Ténylegesen látta, hogy ez hogy működik, mint gyerek ott látta a felnőtteket?
0: Hát akkor egy személyes élményt, hogy mondjak el, ugye nem fogom elfelejteni soha azt a jelenetet, amikor a nagyapámat a bajuszánál fogva húzgálták körbe az asztal körül, hogy lépjen be a TSZ-be. és már elmenőben az agitátort kísérő rendőr, mert ugye rendőri kísérettel jártak mindenhova, a rendőr az én karomon nyomta el a cigarettáját, aminek még most is megvan a nyoma. Az ilyen atrocitások akkor hétköznapiak voltak, nyilván ezzel is a nagyszüleimet akarták zsarolni.
1: Egy gyereknek a karján a cigarettát? A mai szemmel ez egész... Tudom, hogy voltak ilyenek, meg tudom, hogy még ennél sokkal durvább dolgok is voltak, csak úgy találkozni az emberrel, aki ezt megélte, az mindig bizonyos értelemben megrendítő.
0: Érdekes módon nem emlékszem, hogy fájt volna. Tehát csak a hirtelen mozdulatra emlékszem, hogy attól nagyon meglepődtem. Tehát ahogy ment el, csak úgy oda nyúlt és elnyomta a cigarettát, de a fájdalomra nem emlékszem, csak a hirtelen mozdulatra, meg arra, hogy meglepődtem ettől.
1: Csak a rádióhallgatóknak mondom, hogy közben mutatja a mozdulatot, ahogy elnyomják a cigarettát. Hát akkor ez azért viszontagságokkal teli időszak lehetett. Ez volt a rossz, vagy ez volt a rossz emlék. A jó emlék, van valami olyan személyes jó emlék, ami akár a tanyasi iskolához kötődik, akár bármi máshoz?
0: A személyes jó emlékek azok a természethez kötődnek. Tehát a természet az mindig vigaszt nyújt. Tehát én azóta is, és az eltelt időben is, amikor az embert valami sérelem éri, vagy valamilyen lelki fájdalma van, én csak azt tudom tanácsolni, hogy menjen el kirándulni, töltsön 2-3 napot természetes környezetben, és az biztos, hogy kimossa ezeket a kellemetlen emlékeket. Tehát nekem is csak egy adalék. Ugye az egyik rokont, akit kitelepítettek kulákként a Hortobágyra, soha nem említette azt, hogy milyen atrocitások érték ott azon a kitelepítési helyen. Mindig csak a gyönyörű naplementéket mondta, hogy olyan gyönyörű napfelkeltéket, naplementéket, mint a Hortobágyon ő sosem látott. Tehát ezek az emlékek azok, amik fölülírják a kellemetlenségeket.
1: A naplemente persze, igen. Katona volt a Módmezővásárhelyen, akkor láttam, hogy milyen a naplemente ott kinn a pusztán. De visszatérve önhöz, ha megyünk tovább az élettörténetében, egyesült a család, visszatért Budapestre, akkor viszont hiányzott a tanya. Nem úgy volt, hogy hoppá, itt vagyok, na de ez a nagyváros, meg villamos, meg minden is, hol vannak a kacsák, meg egyebek?
0: Ugye az első iskolát még a tanyán jártam, tehát az első évet, utána emlékszem, amikor feljöttem, borzasztóan gyűlöltem a nagyvárost, és az új iskolát is. Tehát az eredeti iskolában az ember már barátokat szerzett, ott kötődött a tanítónénihez, tanítóházaspárhoz, mert egy házaspár volt, az első 4 osztály még egyesítve volt, tehát mindig az előttem járó osztályoknak az információ morzsáit is föl lehetett csipögetni, tehát egy kicsit én már a saját osztályom előtt jártam tudásban.
1: Ez jó volt? Bocsánat, közbevetőleg. Ez a 4 évfolyam együtt, ez jó volt?
0: Nekem nagyon jó volt. Mindig jó tanuló voltam, és itt plusz tudásra tudtam szert tenni. Tehát amikor azok a gyerekek feleltek, amikor azoknak a gyerekeknek tartották az újabb ismeretekről az órát, akkor mi is figyeltünk, és aki tudta, az felcsipegette azokat a morzsákat, tehát nekem nagyon jó volt. Itt már Pesten, ahol elvált a 4 osztály egymástól, és én másodikosként már tudtam azt, amit az osztálytársaim, ez nem volt jó. Itt már nagyon idézőjelbe unatkoztam, és ez azért se volt jó, mert nem is szerettem oda járni. Emlékszem anyám, amikor először mentem az új pesti iskolába, minden kerítésbe belekapaszkodtam, úgyhogy le kellett feszegetnie a kezemet, ahogy mentem végig az úton. Nem szívesen jártam az új közösségbe, persze később megszoktam azt is, de azt tudom, hogy a második osztályban 6 intőm volt, meg egy igazgatói megrovásom, és ha nem a szüleim lettek volna a szüleim, akik ugye orvosként és gyógyszerészként szót tudtak érteni a pedagógusokkal, és ha nem lettek volna a kiváló tanulmányi eredményeim a többi tájból, akkor nagy valószínűséggel kiraktak volna onnan, mert 2-es magaviseletre azt mondják, hogy nem is emlékeznek, hogy volt abban az iskolában bárki másnak, nekem volt.
1: Hát, őszintén szóval meglepett. Soha nem gondoltam volna, inkább azt mondtam volna, hogy ön a jó tanuló, de hát akkor persze tanulmányi értelemben igen, de egyébként nem. Hanyadik emeleten volt a lakásuk?
0: Első emeleten volt az új tanácsi lakás, az első emeleten volt.
1: Hát de akkor legalább nem a hatodikon. Aztán Budapest, az egész megszokta, meg tudta szokni, vagy mindig visszaszökött a nagyszülőkhöz, amikor lehetett?
0: Az első adandó alkalommal. Akkor még 6 napig tartott az iskola hét, tehát a szombaton is jártunk iskolába, de a szünidő első napján én mentem vissza a tanyára, az állatok közé, a csendes emberek közé, az általam megkedvelt, megszokott életmódba, tehát rögtön az első szüneti napon, télen is, nyáron is mindig ott voltam már.
1: Azt olvastam, hogy a középiskolát a Piarista gimnáziumban végezte. Miért?
0: Hát abban az időben nyilván hittanórára én is jártam, tehát a szüleim is vallásosak voltak, vallásos nevelésben részesült. Az én gyerekkoromban főleg a tanyai vidéki lakosság az még sokkal jobban tartotta a vallást és a vallási ünnepeket, tehát ez volt természetes, és mivel a vallásgyakorlás a mindennapunk része volt otthon, nyilván egy kicsit kettős nevelés is volt, mert más hallottunk az iskolában, más hallottunk otthon. Ugye a gyerekkorban a TSS-ítés stb. Során látott atrocitások is megerősítettek abban, hogy az az irányvonal nem feltétlenül helyes, amit az állami vezetés sugároz. Tehát magyarul egyenes út vezetett ezzel a családi háttérrel a Piarista gimnáziumba.
1: Jó bizonyítvány kellett.
0: Jó bizonyítvány kellett, az általános iskola vége felé én már kitűnő tanuló voltam, tehát akkor már a magatartásom miatt sem emelhettek kifogást, hiszen megszoktam az új rendet, meg hát új barátokat szerzett az ember, tehát teljesen beilleszkedtem értelmszerűen már serdülőkorban abba a közösségbe, amibe belekerültem.
1: Legendás tanárok voltak akkoriban a Piarista gimnáziumban. Tanították önt ezek a legendás tanárok?
0: Az egyik ilyen legendás tanár, aki talán a Piarista közösségnél szélesebb körben is ismert, dr. Jelenics István, aki az osztályfőnököm volt. Tehát ő a Piarista rend tartományfőnöke is volt egy darabig, illetve nagyon sokáig más helyeken is tartott mindenféle előadásokat. Prima díjas volt, ugye, mikor már megalapították ezt a díjat a 2000-es években. Tehát ő egy meghatározó egyéniség volt, de nagyon sok ilyen meghatározó egyéniség volt. Nagyon sokszor tartott órát nekünk, fizika órát, akkor még öveges professzor úr, aki tiszteli szerzetesként a piaristákhoz rendszeresen bejárt. Nyugdíjas volt már, de helyettesítőként alkalomattán beugrott, és nagyon szerettük az óráit, mert ezek részben ilyen stand-up előadások voltak, humorral és érdekes sztorikkal fűszerezve. Másrészt sose feleltetett, mert helyettesítő volt, tehát tudtuk, hogyha ő jön be, akkor sok nevetés és kevés feszültség várható az órákon.
1: Egyszer meginterjúvoltam Jelenics Istvánt, és valahogy úgy alakult, hogy fölmentünk, a szobája előtt volt egy ilyen kis várakozó tér, ez a Mikszáth téri épület volt, és bement a szobájába, valahogy át kellett öltöznie, vagy valami hasonló, de ma is emlékszem, hogy belépett a szobába, de csak résnyire nyitotta az ajtót, úgy ment be, valószínűleg azért, hogy én ne lássam, hogy ott valami hihetetlen könyvhalmaz, hever mindenfelé járt a szobájában. Tényleg így van? Ilyen volt a szobája, mint a Szerbantal könyvben valamelyik főhősnek.
0: Rendszeresen persze mi, akik az osztályába tartozott. Nem volt olyan hét, hogy valamilyen okból ne mentünk volna ő hozzá. Nagyon személyes, nagyon jó nevelői kapcsolatot tudott kialakítani, és valóban, amikor nekünk nem kellett kint várakozni, mi mentünk vele együtt be, de akkor segíteni kellett helyet csinálni magunknak, tehát a fotelekből, székekről lerakni a könyveket, ahova le akartunk ülni. Tényleg, mint egy könyvtár úgy nézett ki, rendkívül nagy tudású, széles látókörű ember volt. Még egy ilyen volt különben, csak hogy a későbbi időszakból is mondjak, de ugyanígy minden széken, minden fotelon, minden vízszintes felületen könyvekkel volt tele. Dr. Berencsi Györgynek a szobája, aki az NNGK-nak volt az influenza osztályvezetője, szintén egy enciklopédikus tudással rendelkező, nagyon bölcs és jó szándékú ember volt ő is.
1: NNG azt mondta,
0: az NNGK, tehát a volt oki a most Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyászati Központ, nem tudom a pontos nevét, de ugye ez a tiszti orvosi hálózat, igen.
1: Viszont ha a piarista gimnáziumba járt, akkor az érettségi... Ja, bocsánat, egy kérdés. Oda csak fiúk jártak?
0: Igen, ez sajnos nem volt kellemes, tehát a koedukáció hiányát azt éreztük mindannyian, tehát az általános iskolában mindenki olyan helyről jött a piaristákhoz, ahol az általános iskolában koedukált oktatás volt, és igen, ez egy törést jelentett.
1: Na de hát, és akkor mi volt akkor? Volt ilyen, hogy bál, és akkor a közeli katolikus iskolából hívták a lányokat? Így volt?
0: Nem volt bál, de oda rendszeresen átjártunk, illetve voltak közös programok, ha bár nem is, de valóban a Patrona Hungáriae gimnáziumban is voltak ilyen diákkapcsolatok, de hát a legtöbben saját maguk építették ki a
1: látom az arcán, hogy ön is, igen.
0: Igen, tehát nem csak ez a vonal létezett, hanem azért nyilván család és egyéb vonalon más oldalról is lehetett azért a lányokkal tartani a kapcsolatot.
1: Szóval azt akartam mondani az előbb, hogy a piarista gimnáziumból aztán egyetemre menni, ez nem tudom melyik év, de hát gondolom 70-es évek elején lehet körülbelül a Kádár korszakban, hát bölcsészkarra biztos nem mehetett, pedig Jelenics István biztos tartott olyan órákat, amik felkeltették a figyelmét az irodalom iránt, maradtak a műszaki tudományok, meg...
0: Hát az alapérdeklődésem annyira biológiai volt, hogy nyilvánvaló volt, hogy valamilyen biológiai irányultság lesz majd. Én az érettségi után az ELTE-re jelentkeztem biológus szakra, de hát ott nyilvánvalóvá tették. Akkor, bocsánat, de az ELTE az egy vörös egyetem volt, tehát ott nyilvánvalóvá tették, hogy ez egy hibás döntés volt, és akkor jött, hogy a továbbiakban nem oda kell majd jelentkeznem, hanem vagy az állatorvosira, vagy a Gödöllői Egyetemre, tehát vagy az Agrár Egyetemre, vagy az Állatorvosi Egyetemre. Ezeken megengedőbbek voltak, tehát nem volt annyira vonalas a vezetés, és ilyen mind a kettőnek ugye vidéki kapcsolatrendszere volt, és a hallgatóik túlnyomó többsége az akkor még vallásosabb vidéki közösségekből került ki, és nekem is volt több évfolyam társam, aztán később az egyetemen a bencésektől, a ferencesektől, a debreceni református kollégiumból, tehát magyarul sokkal megengedőbb volt ezen a vonalon az Állatorvostudományi Egyetem.
1: Na de akkor elsőre nem vették fel az egyetemre?
0: Meg másodikra se.
1: Másodikra se?
0: Így van, másodikra se, és harmadikban már nem számított a hozott pontszám, meg nem számított az, hogy honnan jött az ember, a harmadik felvételinél már csak a szerzett pontok számoltak, és akkor 119 ponttal a 120-ból fölvettek.
1: Na de hát a hozott pontok azok biztos jók voltak. Most, ahogy önre nézek, úgy biztos vagyok benne, hogy kitűnő volt majdnem mindenből, ami fontos volt.
0: Nem. Tehát a piaristák azért egy kemény iskola volt. Én erős jó rendű voltam a piaristáknál, de nem kitűnő. Ezért is például az, hogy az orvosira adjam be, nem is volt ilyen irányú tervem, de ennek ellenére ugye az föl sem merült. Én, nekem a hozott pontjaim azok, azt hiszem 60 volt a 120-ból a hozott pont, nekem valahol olyan 50-55 környékén volt, tehát amikor már nem számított a hozott pontszám, én ugye későn érő típus voltam, tehát elsőben, másodikban a gimnáziumban 14-15 évesen még messze voltam attól, ilyen 4,1-4,3 körül volt az eredményem, és utána a harmad-negyed éven már valóban a 4,7-4,8 táján voltam, az érettség kitűnő volt, de minden esetre az a lényeg, hogy a hozott pontszámaim messze voltak a maximumtól.
1: És akkor volt két év, amikor elment lóápolónak. Most ezt csak úgy mondom, mert fogalmam nincs, csak tippelek. Szerette az állatokat, gondolom valami olyan helyre ment dolgozni, ahol ilyesmivel foglalkoztatott. Rosszul tippelek, egészen más történt?
0: Volt ilyen is. Valóban dolgoztam laboránsként a Richter Gedeonnál, amit akkor még kőbányai gyógyszerárugyárnak hívtak, de ott fölhívták megint a figyelmemet, hogy ha, illetve hát máshonnan is hallottam azt a fülest, hogyha azt akarom, hogy tényleg jó ajánlásom legyen, akkor menjek el olyan munkahelyre, ahol ilyet kapok, és én a mecsekvidéki észbányákhoz mentem, tehát az uránbányába, és ezért nem vittek el katonának, ugye akkor még egy Damoklesz kardja volt a fiú érettségizettek feje fölött az, hogy elviszik őket 2 évre katonának, és utána a fölvételi már az szinte reménytelen lett volna, hiszen ott bent tanulni nem lehetett, az embernek az agya gyepesedett, ugye ott bent, tehát magyarul azért, hogy ne kerüljek illetve hát a behívásra, ezért elmentem az uránbányába dolgozni, és valóban az ott kapott ajánlással azután föl is vettek.
1: Hát akkor, mint munkás került a bizottság elé, na de milyen...
0: Mint bányász.
1: Hát, na de, és milyen volt az uránbánya? Eleve az egy roppant veszélyes dolog, radioaktív, meg amit el lehet képzelni, és milyen bányászta az uránt?
0: Nem, engem éppen az előéletem ismeretébe is, mert nem volt szakképzettségem, engem felszíni munkára osztottak be. Tehát én bányában csak érdeklődésből jártam, és ott is csak a legfelső szintre lementem egyszer a lifttel, de valójában ezt az életet nagyon kevéssé ismerem, tehát csak a többieknek az elmondásából.
1: Tehát amikor lement a lifttel, akkor egy érdeklődő volt, messzire ment a lifttel? Tehát ez, hogy mondjam, az uránbánya ilyen 2-300 méter mélyen volt?
0: Van, ez 370 volt az az akna, ahova én lementem. Ez a legmélyebb pont, ahol jártam.
1: Uránbányász volt, de mégsem.
0: Így van. Ez így igaz. Tehát ezt én nem is mondanám, hogy uránbányász voltam. Dolgoztam az uránbánya vállalatnál.
1: Persze messze Budapesttől, messze a szüleitől. Az is nehéz lehetett azért egyedül, mint egy fiatal ember. Ott persze Pécs egy nagyon szép város, és nyilván sok minden van. És az uránbányában biztos jó volt a fizetés.
0: Ez így van. Amikor egyetem után elhelyezkedtem itt ezen a tanszéken, ahol most is ülünk, és ahol a beszélgetésünk zajlik az Állatorvostudományi Egyetem járványtan tanszékén, 1978. novemberében vittem haza az első fizetésemet, ami szinte fillére pontosan egyötöde volt annak, amit a bányában kerestem 6 évvel korábban, tehát 1971-ben.
1: És azt a pénzt persze, mint fiatal ember elköltötte.
0: Ez így van. Családban nekem volt először kis rádió, ugye, ami akkor még nagy szó volt, ezek a hordozható rádiók, Magnum és a többi, de hát ez megint csak a hétvégekhez kötődik, amikor jöttem haza.
1: Ez egy furcsa időszak volt a 70-es évek. Szerette például a popzenét, amit akkor nem így hívtak, és egyáltalán milyen volt a szórakozás abban az időben?
0: Persze, hát nekünk az Illés volt, ugye az egyes számú zenekar, ők voltak a legkevésbé rendszerkonformak, mi őket szerettük legjobban, a külföldi együttesek mellett persze, amik akkor már szintén beszivárogtak azért a különböző rádióműsorokon keresztül, ez azért már a fellazuló Kádárkor volt, 71 és 73 között, akkor már nem volt annyira rigorózus a rendszer, és hát ugyanazt szerettük, amit a többi korunkbeli fiatal.
1: És akkor az uránbányászatból szerzett keresetével megszerzett Magnóra vette ezeket a felvételeket, és így hallgatta, és a többi. Nagyjából így?
0: Így van. Illetve hallgattuk a barátaimmal, volt osztálytársaimmal, később évfolyam társaimmal, igen, ez anyagilag nagyon sokat segített. Ebből vettem egy 4 személyes kenut, amivel azután vizitúrákat csináltunk a Tiszán, a Rábán, a Dunán, a Körösökön, tehát jártuk az országot. A piaristáknál megszeretett vízitúrázás ilyen egyéni programokra lehetőséget adott.
1: Mert a piaristáknál volt olyan, hogy kenut építettek ott a római parton, ugye, jól mondom?
0: Volt egy saját hajó parkjuk, hogy így mondjam, tehát egy 3-4 csónakból, különböző típusokból kajak, kenu, álló hajó, raj volt.
1: Flotta.
0: Flotta volt, és volt egy három hajóból álló vitorlás készletük is a Balatonon. Mind a kettőben volt részem, és nagyon szerettük mind a kettőt, és Jehen is tanár úr ugyanúgy túrázott velünk, tehát akkor ő még olyan 30-es évei vége felé járt, tehát pont szinte 20 év van köztünk, amikor mi 14-15 évesek voltunk, akkor volt ő 34-35, tehát ereje teljében volt, és ezekre a túrákra ő vitt bennünket.
1: Egy baj van ezzel a túrával, hogy sok a szúnyog.
0: Meg kell szokni.
1: A szúnyogot hogy lehet megszokni? Nem lehet megszokni.
0: Nem veszi észre az ember. Tehát ezt a tanyámon is mondják, hogy sok a szúnyog, nem veszem észre. Tehát az ember immunis lesz a csípésre egy idő után, de ez ugyanígy igaz a méh csípésre is, ami adott esetben nagyon fájdalmas, van, akinél egy félalmányi duzzanattal jár. Nekem meg, mivel a méheimet rendszeresen gondozom, és adott esetben meg is csípnek, nekem az olyan, mint egy szúnyogcsípés. Tehát az

0: végén, tehát 1999-ben jött egy kolléga azzal, hogy a méhek nagyon pusztulnak, próbáljuk kivizsgálni az okát, és akkor az akkori PhD hallgatómmal, Bakonyi Tamással rámozdultunk erre a témára, és Magyarországon először kezdtünk foglalkozni a mézelő méhek vírusfertőzéseivel, és későbbiekben ez oda fajult, hogy nemzetközileg is elismert helyet vívtunk ki a méhvírusok kutatása területén, és gyakorlatilag Magyarországon azóta is a méhvírusok kutatása tulajdonképpen ezen a munkahelyen folyt csak.
1: Na de a vérvételből egy embernél ki lehet mutatni a vírusokat, gondolom én. De a méheknél ott ezt hogy csinálják? Ott vérvétel biztos nincs.
0: Nem, a méheknél ott a család az organizmus. Tehát ne felejtsük el, hogy a család az kicsit változó számban, de 10 és 50 ezer méhből áll. Gyakorlatilag egy-egy méh az úgy fogható fel, de a hangyáknál is ez van, ugyanúgy fogható fel, mint egy-egy sejtje az embernek. Tehát az egész halmaz képez egy szervezetet, ezért mondtam, hogy a méh család az organizmus. Tehát ha egy-egy méhet megmintázunk, akkor kapunk információt a család egészségi állapotáról. Ha 55 mintázunk meg, annál nagyobb a merítés. Tehát a méh család megmintázása, a méh család különböző fertőzöttségének a kiderítése, akár baktérium, akár vírusfertőzés, van szó, az a méh egyedek vizsgálatával történik. Szétdörzsöljük, PCR, bakteriológiai vizsgálat és a többi.
1: Bocsánat, ezek a szétdörzsöljük az a méheket, és akkor és abból?
0: Igen. Különböző vizsgálatok, mikroszkóp, agarlemezek, sejtenyészetek, a COVID ideje óta ismert PCR vizsgálat, tehát amikor nukleinsavját vizsgáljuk az adott élőlénynek, kimutatjuk belőle, hogy milyen vírusok, milyen baktériumok vannak. Tehát magyarul ez ugyanolyan, mint ahogy az orváladékából az embernek ki lehet mutatni a vírusokat, a garat tamponból ki lehet mutatni a vírusokat, ugyanúgy a méhek szervezetéből is, tehát egy viszonylag szennyezett biológiai mintából, amilyen a garattampon, az orrtampon, vagy a méhecskének az egész teste, ebből a mintából egy-egy vírust ki tudunk mutatni, és a vírusoknak egész skáláját.
1: Ma sokkal kevesebb méh család van Magyarországon, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt?
0: Sokkal több. Ez is a baj, és ezért van az, hogy Magyarországon jelenleg szinte minden évben azt lehet mondani, hogy a méh családok 25-30%-a elpusztul évente, mert túl nagy a méhsűrűség. Európában, Magyarországon a második legnagyobb a méhsűrűség, tehát körülbelül 1.200.000 méh család van Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy ha 100.000 négyzetkilométer kerekítsünk fölfelé az ország területe, akkor négyzetkilométerenként 12 méh család van. Ha most levonjuk a Balatont, a Mátrát, az autópályákat, Budapestet, mint nagyváros, stb., ez azt jelenti, hogy négyzetkilométerenként átlagosan minimum 20-30 méh család van, ami egy óriási sűrűség. Ezért van az, hogy a különböző fertőzések gyorsan terjednek, és adott esetben ki is pusztítják a méh családot.
1: De hát minden méhész arról panaszkodik, hogy pusztulnak a családok, hogy nincs annyi, és hát én mindig azt hittem, hogy kevés a méh, de hát akkor ezek szerint túl sok van, de hát akkor az egy egyszerű dolog, túl sok van, hát ritkítani kell, hogy kevesebb legyen, meg gondolom ritkulnak maguktól. Akkor nincs gond a méhekkel, rosszul mondom, biztos.
0: Nem, tökéletesen mondja, minden évben kipusztul 30%, és a méhészek minden évben pótolják. Tehát nem csak pusztulnak, szaporodnak, és télen pusztulnak általában, hiszen a vírusok által legyengített méh családok, azok többnyire télen pusztulnak el. Tavasszal a kaptárbontáskor látja a méhész, ugye ilyenkor téli nyugalomban vannak a méhek, betelelnek, tavasszal derül ki az, hogy túlélte a méh család. Nem él túl, akkor felszaporítom. Tehát a veszteséget pótolják a méhészek vagy vásárlással, vagy a saját tartalék családjaikból szaporítanak.
1: Tehát akkor nincs baj a méhekkel? Nagyon egyszerűen fogalmazva?
0: De van. Továbbra is van baj, mert azt kell, hogy mondjam, hogy most ezzel az 1.200.000 méh családdal termelünk annyi mézet, mint ezelőtt 30 évvel 600.000-rel. Tehát részben a teljesítő képességük, részben az életképességük is csökken, éppen azért, mert sok

0: Val több a vírus fertőzöttség a nagyobb zsúfoltság miatt, de nem mondhatom azt egy méhésznek, felezd meg a méheidet. Ezt csak a piac tudja megtenni, és most a piac kíméletlenül meg fogja tenni, mert olyan rosszak a méz árak, és annyira erőteljes a távol-keleti import, hogy nagyon sok méhész kénytelen lesz feladni. Tehát igen, de ehhez az kellett, hogy egy mostani ilyen, nem azt mondom, hogy túltermelés, de gyakorlatilag a piac hiánya a méhészeket meg fogja majd rostálni nagyon erőteljesen. Korábban nem lehetett önkorlátozásra rábírni őket.
1: Rusvai Miklós állatorvos virológusa Kvaterka vendége, én Sályi András vagyok. Kitértünk a méhek kapcsán, de hát állatorvos lett, visszatérünk ahhoz, hogy elvégezte az egyetemet, állatorvos lett, és akkor az állatorvos kapcsán az ember arra gondol, hogy lovakat, meg marhákat gyógyít, meg esetleg kutyákat, pont virológus lett. De miért lett pont virológus? Ez olyan vonzó terület volt?
0: Egyszerűbb a dolog. Az államvizsgákon nagyon jól szerepeltem, tehát kitűnő voltam az államvizsgatárgyakból, és egy nagyon nagy tekintélyű tudós állatorvos dr. Szent Iványi Tamás, aki az államvizsgabizottságomnak a résztvevője volt, és az egyik kérdező, annyira megtetszett neki a teljesítményem, és ő ennek a tanszéknek, a járványtani tanszéknek volt a vezetője, megkérdezte, hogy nincs-e kedvem itt elhelyezkedni. Erre a kérdésre nem lehetett nemmel válaszolni. Tehát ő annyira tekintély volt a szakmában, annyira tiszteltük mindannyian, hogy azonnal igen mondtam, bár volt több lehetőségem is, tehát hazamehettem volna Szolnok megyébe, ott is hívtak, a járságba elhelyezkedhettem volna. Az egyetemen is más tanszékek is kérdezték, hogy esetleg el akarok helyezkedni, de én erre a tanszékre szavaztam.
1: Ez volt a bőség zavara.
0: Itt ugye ezen a tanszéken a mikroszkóp. Akár melyik laboratóriumba megyünk, akár bakteriológia, akár immunológia, akár virológia, a mikroszkóp a fő eszközünk. Az állatok testi valójukban csak donorként szerepelnek, tehát ők adják a mintát, szervmintákat, ha elpusztultak, orrváladék minta, bélsártampon, nyálminta, egyéb minták, akkor, ha még élnek, vérminták, és ebből kell nekünk kitalálni, hogy mi bajuk, és hogy lehet rajtuk segíteni.
1: Amikor én először meginterjúvoltam önt, akkor valahogy a Tatai tó taván megszálló madarakról esett szó, és aztán, amikor jött a koronavírus járvány, és ön naponta nyilatkozott itt-ott-amott, esetleg szerintem akár naponta többször is, akkor azon csodálkoztam, hogy de hát ez az ember, ez a vadludakkal foglalkozott, hogy jönnek ide az emberek?
0: Nem a vadludakkal, az influenza vírussal. Annak idején mi, amikor először találkoztunk, akkor a madárinfluenza akkor ütötte fel a fejét először Magyarországon, 2002-2003 táján, lehet, hogy ez egy kicsit később volt, de ugye akkor jött be a madárinfluenza, és a vízi madarak ennek a madárinfluenza vírusnak a hordozói. Mi a madárinfluenza kapcsán beszéltünk a Tatai tavon levő vadludakról, akik azóta is hordozzák ezeket a vírusokat, hozzák, viszik, és ezért van az, hogy ahányszor madárvonulás, annyiszor Magyarországon felüti a fejét a madárinfluenza, és halljuk, hogy Bács megyében, Békés megyében, Hajdúbiharban több ezer madarat, vagy akár több tízezer madarat ki kell írtani, libát, pulykát, kacsát, azért, mert megfertőződtek a madárvonulás során a vadmadaraktól, többek között a vadludakról, akiknek apropóján annak idején beszélgettünk először.
1: Na most az egyik kérdés az, hogy amikor ilyen sokan keresték, hogy jöjjön ide, nyilatkozzon tévében, rádióban, itt-ott, amott, mindenütt, nagyon fárasztó volt? Nem volt terhes?
0: Nem. Terhes volt, de az az igazság, hogy az, aki egyetemi oktatóként 40 éven keresztül a hallgatók kérdéseire válaszol, a hallgatókat informálja, a különböző gazdaságokban a gazdálkodók, a döntéshozók kérdéseire válaszol, tájékoztatja őket a betegségekről, az egyrészt megtanulja, hogy hogy kell laikusoknak vagy féllaikusoknak adott esetben elmondani szakmai információkat. Ez az egyik része a dolognak. Másrészt nagyon szívesen csináltam, hiszen aki ezt a munkát végezte 40 éven keresztül, az a tájékoztatást, az oktatást, ha úgy tetszik, a köznevelést szívügyének tekinti, és ez nálam azóta is így van.
1: Na most akkor a keresztkérdés, amit mindig föl szoktam tenni. Tényleg a wuhani laboratóriumból érkezett a koronavírus járvány? Persze erre azt fogja mondani, hogy nincs bizonyíték semmire.
0: Én azt mondom, hogy jelenleg három lehetőség forog ugye közkézen, vagy közszájon, ha úgy tetszik. Az egyik az, hogy természetes mutáció révén keletkezett a vírus, és a wuhani állatpiacon került át az emberekre valahogy. A másik, hogy a wuhani virológiai laboratóriumból laboratóriumi szökevényként, tehát ott ugye denevér vírusokkal dolgoznak, és ott Chang elejtette a lombikot, és emberek megfertőzöttek a vírussal. A harmadik, az pedig az, hogy ez egy mesterségesen megpiszkált vírus, egy biológiai fegyvert próbáltak csinálni, és ez szabadult el. A három változat közül én körülbelül 70%-ot adok az elsőnek, tehát hogy ez egy természetes mutáció, hiszen az évezredek során hány kórokozó szabadult rá az emberre, a pestistől, a fekete imlőig, mind állati eredetű, a spanyol nátha járvány, ezek mind állati eredetűek, tehát a természet találékony, és tudja, hogy hogy kell ezt a mutációt megcsinálni, hogy az ember is megbetegedjen. Tehát ennek adok 70%-ot természetes eredetű laborszökevény, ennek adok körülbelül 25%-ot, és a maximum 2-5% a valószínűsége annak, hogy ez egy megpiszkált vírus, mert ha megpiszkált vírus, annak először mindig a vakcináját csinálják meg, hogy nehogy a katonaságot, az adminisztratív személyzetet, a politikusokat megbetegítse a vírus, tehát őket beoltják először, ha ilyen fegyvercélú piszkálgatása történik a vírusnak. Tehát akkor mindig a vakcina az első, itt pedig az első vakcinát maguk a kínaiak is egy évvel a járvány kitörése után hozták napvilágra.
1: Na most akkor a másik kérdés. Az Egyesült Királyságba mentem nyáron, és akkor az történt, hogy a vámnál kérdezték, hogy viszek-e húst, nyers húst, meg tejet. És persze azt mondtam, hogy nem, és semmi nem volt, de kiderült, hogy mindez a száj- és körömfájás járvány miatt volt. Lehet tudni, hogy honnan jött Magyarországra a száj- és körömfájás 2025-ben? Sokat gondolkozik egyébként, csak úgy mondom a hallgatóknak.
0: Igen, mindig szoktam gondolkozni, hogy én meddig mehetek el a hivatalos és a nem hivatalos álláspont közötti különbségek ismeretében, de mivel én nyugdíjas vagyok, és ez volt az előnyöm a COVID idején is, amikor nagyon sokan le voltak tiltva a nyilatkozásról, én pedig már nyugdíjasként azt mondtam, amit akartam, és senki nem tilthatta meg, hogy szerepeljek akármilyen fórumon is, akár kormánypárti, akár ellenzéki, akár bulvár, akár tekintélyes médium keresett meg, én mindenkinek nyilatkoztam, mert én a közművelést és a köztájékoztatást tartom legfontosabbnak. Tehát én akkor is mondtam azt az álláspontot, amit én tudományosan és a saját szakmai lelkiismeretem szerint megalapozottnak gondoltam, függetlenül attól, hogy ez egybecsengett a hivatalos állásponttal, vagy nem. Itt azt lehet tudni, hogy hivatalosan egy pakisztáni törzs áll legközelebb a Magyarországon kimutatott törzsekhez, de ez 2018-as, tehát közel 7 évvel korábbi törzs, mint ami nálunk fölbukant. De azóta voltak Törökországban, tehát sokkal közelebbi rokonai térben is, és időben is közelebbi rokonai vannak Törökországban, tehát nagy valószínűséggel nem az a pakisztáni törzs, ami nálunk fölbukkan, nem az az őse, hanem nagy valószínűséggel a legközelebbi rokonai Törökországban vannak, onnan pedig rendkívül erőteljes a forgalom, nem tudunk úgy végigmenni egyik autópályán se, hogy egy török kamiont ne látnánk. Magyarországról is rendkívül erőteljes az odairányuló turistaforgalom, tehát magyarul bármikor be lehetett hozni azt a vírust.
1: Akkor nem az történt, mert egy bulvár médium rögtön kérdezné, hogy nem lehet, hogy valahogy szándékosan valakik elterjesztették ezt a vírust Magyarországon? Tehát a szándékosság fennállhat?
0: Fennállhatna, de ebben az esetben nem állt volna meg a járvány. Tehát ha szándékos úgynevezett agroterrorista, ugye mondják, hogy bioterrorista vagy agroterrorista, ez egy bevett fogalom, tehát vannak ilyenek, tehát egy agroterrorista cselekedet lett volna, akkor nem egy hely lett volna a kiinduló pont, hanem lenne Magyarországon, Olaszországban, Franciaországban, stb., ahol adott esetben sokkal nagyobb a károkozás is.
1: Na de lehet, hogy csak Magyarország volt a célpont.
0: Ez lehetséges, de ebben az esetben sem Magyarország egyetlen egy megyéjének viszonylag szűk körrel lezárható területe lett volna. Ne felejtjük el, Magyarországról az export a legkritikusabb húsvéti időszakban nem állt le például Olaszország irányában. Tehát a bárány exportunk húsvétkor zavartalan volt, Szlovénia egy pillanatig nem tiltotta meg az átmenő forgalmat. Tehát magyarul nem érte volna el a célját, ha egyetlen egy góc van. Azt kellett volna, hogy legyen Győr-Sopron megye, Békés megye, Szabolcs megye, Zala megye, és már is az ország egész területe le van fedve, kitiltották volna mindenhonnan. Az, hogy egy pontból kiindulva történt valószínűleg a fertőzés, ez ellen szól, hogy egy szándékos agroterrorista művelet lett volna.
1: Amikor először beszélgettünk, akkor persze kérdeztem a világjárványról, és mondta, hogy világjárvány bármikor lehet. Most már volt egy koronavírus járvány, ami világjárvány volt, de most megint azt fogja mondani, hogy világjárvány bármikor lehet?
0: Igen, és mi 2002 óta a madárinfluenzát vártuk befutóra. A koronavírus beelőzött a surranó sávon, ugye, ahogy mondani szokták, senki nem figyelt rá. Tehát magyarul bármikor a madárinfluenza holnap után, jövő szezonban, bármikor átugorhat az emberre.
1: Na de hát az csak egy influenza. Hát együtt élünk az influenzával, az nem lehet olyan vészes.
0: Ez igaz, de az egy más típus. Tehát az az influenza típus, ami ellen mi immunisak vagyunk, ami ellen a vakcináink vannak, az nem ad védettséget az új influenza ellen. Tehát a madárinfluenza az antigén szerkezetében annyira különbözik az eddigi emberi influenzáktól, hogy az valóban generálhatna egy új világjárványt. A jó hír viszont, hogy mivel őt várjuk már 20 évre, hogy átugrik majd az emberre, és emberről emberre terjedve világjárványt okoz, már megvan ellene a vakcina, csak még nincs forgalomba, de a vakcina bankokban a madárinfluenza ellen emberek részére készült vakcina már készen áll.
1: Rusvai Miklós állatorvos, virológusa, Kvaterka vendége, én Sályi András vagyok. Ön állatorvos, egyetemi tanár, az MTA doktora, biztos volt külföldön sokszor, éveket is töltött külföldön?
0: Így van, részben Svédországban, az Uppsalai Biomedikumban dolgoztam közel egy évet, több részletben, és ott is vírusokkal foglalkoztam természetesen, illetve utána pedig Udinében, Olaszországban, ott pedig a halak immunrendszerével foglalkoztam, tehát ott egy egész más területen, de a halak immunrendszerével, vírusfertőzéseivel foglalkoztunk az Udinei Egyetemnek a vízbiológiai intézetében.
1: Én azt mondom, hogy ez az utóbbi volt a sokkal jobb hely, már úgy értve a sokkal jobb helyet, hogy ott egy magyar ember sokkal jobban érzi magát, mint valahol fönn északon Svédországban. Ez így volt?
0: Így volt, tökéletesen beilleszkedtem. Ne felejtsük el, Udine az az osztrák-magyar monarchia része volt, rengeteg közös emlék, rengeteg, a Viale Ungerián laktam, tehát a magyarok útján laktam, ez volt a neve az utcának, ahol laktam, tehát 1000 kapocsal kötöttünk hozzájuk, mentalitásukban, hozzáállásukban nagyon hasonlóak hozzánk, csak sokkal nyitottabbak, barátságosabbak, befogadóbbak, mint mi. Nálunk nagyon sok az emberek gyanakvása okkal, tehát a mi történelmünk azért egy kicsit talán még hányatottabb volt, mint az övék, de minden esetre nagyon jól éreztem magamat ott.
1: És Svédországban? Azért ott is?
0: Svédországban Igen, de ott azért egy kicsit sterilebb a környezet, és ne felejtsük el azt, hogy 3 óra hosszáig tart a nappal ebben az időszakban, és -20 alá nem igen ment abban az időszakban, tehát én a 80-as években voltam ott, nem igen ment a hőmérséklet -20 fölé. Ez azért tényleg emberpró. És biciklivel járt mindenki, én is.
1: -20-ban biciklivel? Na, hát akkor kesztyű, kabát, minden.
0: Kellett minden valóban, de azért magyar embernek az szokatlan volt.
1: Na de és csúszik. Hát a másik az, hogy ott akkor vigyázni kell.
0: Így van, de nincs tömegközlekedés. Egy ösztöndíjasnak pedig nem volt pénze autóra, tehát magyarul vagy gyalogolt az ember 5-6 kilométert, vagy biciklivel ment.
1: És a családja is kim volt? Nem kérdeztem még a családjáról, hogy egyáltalán vannak-e gyerekei, és ők is állatorvosok lettek-e?
0: Nem, feleségem van, családunk nincsen, ez így alakult, nem mi terveztük így, de így alakult. Mindenesetre a feleségem utánam jött az ösztöndíjas periódusom vége felé, tehát ő is kim volt mind a két alkalommal, Uppsalában is, Udinében is a vége felé, de mivel ő más hivatás, ő ugye a Semmelweis Egyetemen dolgozott, ezért ő huzamos időre nem hagyta ott a munkahelyét, de a szabadsága időtartamára ki tudott jönni hozzám.
1: Még egy utolsó kérdés, az oktatás, a tanítás. Azt mondja, hogy szeret tanítani. Nagyon szeret tanítani?
0: Nagyon szerettem, most már egyre kevésbé. Nagyon szeretném most is, de egyre kevésbé csinálom. Az előbb említett nagy tudású professzorom Szent Iványi Tamás mondta, hogy az embernek akkor kell abba hagyni az oktatást is, a kutatást is, amikor még mások nem veszik észre, hogy alkalmatlan rá, de ő már úgy döntött, hogy visszavonul. Tehát én mind az oktatásból, mind a kutatásból, saját elhatározásomból akkor vonultam vissza, amikor még marasztaltak, mert sokkal jobb, ha az ember úgy érzi, hogy már a teljesítő képessége csökken, már pedig 70 éves korában az embernek csökken a teljesítő képessége, és adott esetben a szellemi alkalmazkodó képessége és reakció ideje is. Tehát magyarul én úgy voltam vele, hogy ideje abba hagyni, és ezért önszántamból így döntöttem.
1: Jó főnök volt? Mert volt intézetvezető is mindenféle.
0: Ezt a munkatársaimtól kéne megkérdezni, de az, hogy még most is szívesen látnak a munkahelyemen, ez talán az bizonyítja, hogy nem utáltak meg nagyon.
1: Kedves hallgatóink, a Kvaterka műsorának vendége Rusvai Miklós állatorvos, virológus, úgy kellett volna mondanom, hogy dr. Rusvai Miklós állatorvos, virológus volt. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő, Sályi András.
2: Elhangzott a Kvaterka.

0: Anatol Ugorszky és a Chicagói Szimfonikus Zenekar szólaltatta meg. Alekszandr Szkriabin opusz 20-as Fiszmol zongora versenyének második tételét. Vezényelt Pierre Boulez.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCEL magazin szerkesztője, a Váci Székesegyház karnagya. Mostani műsorunkban Albrechtsberger C-dur koronázási miséjét halljuk. Osztrák zeneszerző, orgonista és tanár volt. 1753-ban a bécsi Bencés szemináriumba került, majd miután barátságot kötött Michael Haydn-nel és Joseph Haydn-nel, 2 évvel később orgonistává nevezték ki Győrben. Orgonaépítőként is dolgozott egészen 1770-ig. Tanára volt Beethovennek, Eiblernek, Csernyinek és Johann Nepomuk Hummelnek. Élete során az ellenpont mestereként tartották számon, Joseph Fuchs szellemi örököseként. Rendkívül termékeny zeneszerző volt. A most elhangzó koronázási miséjét előadja az Arianis kórus, valamint a Concerto Sacro zenekar. Vezényel Ingmar Beck.

Albrecht Berger C-dur koronázási miséjét hallották. Előadta az Arianus kórus, valamint a Concerto Sacro zenekar. Vezényelt Ingmar Beck. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szokolai Orsolya játszotta Szokolai Sándor opusz 141-es szólószonáta Hegedűre című szerzeményének első tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Bella István verseit hallják.
1: Meghalni csak úgy. Meghalni. Csak úgy. Még csak az kéne. Úgy hagyni itt az életet, mint egy harmadosztályú krimót, észrevétlen. Az ember már fizetett, megy ki az ajtón magában, a pincér nem köszön, megáll künn a rosszul gombolt kabátban, s tűnődik, hány söröm, hány borom is volt valóban. S hány életem? Egy csak. Becsaptak-e? S ha igen, halóan mégis miért élvezem ezt a savanyú lőrét, ezt a megpohosodott sárból sütő fényt, s ha tudtam, valaki meglopott, miért nem vágtam a képébe rögtön azt, amit kiadott s kihozott, azt a felényi adagot? Szolgává tettek? Ha igen, életszám kifogta be, hogy nem mondom ma se. Nem, non, nye, nyet, nein, mintha hiányozna a luciferi ige szavaim közül. Helyében lám maradt volna az igenek igene, s közben, mint valami hűségreklám alatt az aláfestő zene, pofa be, pofa be, pofa be. Vagy ezért élhettem ennyit, hogy lássam a holdat, a napot a földben, s az emberben eddig. Ahogy részemmé feslik mind, ami nélkülem magává boldogodhatott. Szolga voltam. Éltem. Szemernyit. Bár fulladozó sejtjeim keveslik a szót, a dühöt, a jajt, maradok. A néma nem, ki bár némának tetszik, hallgatva beszélt, beszélve hallgatott.
0: Halotti beszéd. Néhai Bella István, karpaszományos honvéd, sírtalan sírja fölött. Gyere, fiam! Menjünk el apánkhoz! Ha elsírjuk róla a havat, ha a földet elhányjuk róla, talán találunk kardbordát, csontsípot, csigolya gyöngyet, s talán találunk a szíve helyén északi fényt, s fekete csöndet. Gyere, fiam, menjünk el apánkhoz. Az itthoni eget, leheletünket emeljük szájához, mint a tükröt. Hát, ha bepárál, hát, ha él még, hát, ha elfelhősül a kék ég, hát, ha fölül, s hát, ha ránk ümget, csönd bozontú szája ránk mordul, szakállából, havas hajából kifésüli a férget, a földet. Gyere, fiam! Menjünk el apánkhoz. Te a hadi árva gyöp. Én a hadi árva föld. Menjünk. Füvekként araszolva, vakontként a földet púpolva, menjünk.

sírokként hullámolva, sírbarázdákként ringva, ringlódva, új temetőként kiáradva, ó temetőként kiszáradva, süppet sírokként apájolva, menjünk Donkanyar apánkhoz, Voronyes Donkanyar apánkhoz, Isonzó Galícia apánkhoz, világos Temesvár nagyapánkhoz, Ob Jenyiszej öreg apánkhoz, Volga Káma szüle apánkhoz, Vén sír Atlanti óceán apánkhoz, a szabadság szoborkopja fához, a fákja ravatali gyertyához, gyere szanaszét apánkhoz, szanaszét szívű, szavú apánkhoz. Egyik lábunk északnak menjen, másik lábunk delelő délnek. Bal sors véres kard kezünket nyargaltassuk kopjás keletnek. Koponyánkat, gellért hordóját gurgassuk keresztes nyugatnak. Nincs zöld, hol ne füveltünk volna. Föld, hol ne röglöttünk volna. Ég, hol páránk ne egesedne. Ág, hol porunk ne leveledne. Eleven ekikkel a tengert szántottuk, sírokkal a tengert. Fölszántottuk sírral a földet, eleven sírokkal a földet, s vetettünk bele élő embert, búza unokát, rossz szüléket, s arattunk láncot, láncos lángot, üszög időt, pipacs igéket. Gyere, fiam! Menjünk el apánkhoz. Gyere velem, fiam!

Autóval az éjszakában. Fél országon, hetet hét határon túlra robog az autó velem. Röntgen ernyő fehér ing feszül mellemen. Robog velem az autó a múltba, kint a jelen, sötétül. Behúnyom szemem. Hullok feneketlen kútba. Szempilláim szálas jegenyék árnyai zuhognak a fényelébe az útra. Mi lesz velem? Mi lesz velem? Robog az autó velem. Világszéli parasztkonyhában, a föld vizes padján álló zománcos bádog vödör az ég. A langyos, lanyhán remegő sötét víz lassan gyűrűző levegő. Egy gyerek fölébred, a vizes padhoz oson. Belekortyol az égbe. A vödörben fölzizegnek hártyás szárnyaikkal fúdokolva úszó feketés csillagok. Köhög. Elfogja az undor. Én nem utálkozom. Ez a fiú, az a mezitlábas legkisebb öcsém. Gyerekkorom. Robog az autó az úton. Az útszélen állva, álmok nélkül alszanak árok elé kötött akácok, szedrek, jegenyék. Harsogva ropogtatják az odavetett szálas éjt. Topognak, néha meg-megcsikordul egy-egy vasdarab patáik alatt. Járomszög, félpatkó, lerúgott hold. Rángó bőrük idegesen hessenti a hátukon bogárzó csillagokat. Kátyúk, pocsolyák, cérnázó öregasszony nyálazza, pödörgeti, befűzi az utat az esőbe a szél. Fut, fut a kocsi velem, falu, hunyorgó tyúkok, reflektorfény alatt kutya kullog. Nyár van, lehúzott zsalukra bámul, alvók szeme fehérje a házfal. A háztető ráncos szemhéj rándul, bent, kint ózsdi dunnák, szakadt felhők alatt átizzadt csatakos testű földek alszanak. Kerüli őket az álom. Kihullott hajuk, holdfény vagy szélfút, szalmakazar ragyog szálankint a kukoricásból. Fut, fut az autó velem. Tanyák, kéményeken lélegzett mozi, álom. Mutogat képet, embernek gépet, csodatévő traktort, boronát, gyereknek fürge vonatot, mutat elektromos nyulat, tanyai iskolát, kollégiumot. Nekem szívemen alszik ez a táj, vállamra hajtja fejét a dombsor. Engem, apátlan férfit hazavár a szülőföld. Haza, mint anyám. Engem beszél, és reám gondol. Félretesz a tavalyi borból. Dombokon fehérrel megterít. Mézt kínálnak remegő ágak. Kutakban csönd hűl, friss ebéd. Gyors vizek ifjúdást kívánnak. Cigaretta dóznik, kattannak a földek. Vegyek hát illatot. Szívjam halálig. Mi voltam, s vagyok, amíg a szívemre nem ég. Még udvaromban nem vet az ég bukfenc szelet, vagy virágmagot. A Lánchídon. Mostanában megint későn jövök haza, éjfél és egy között. Vitáim, veszekedéseim dühét itt csitítom olcsó cigarettával a Lánchídon. Meg csönddel, halszaggal. Mit nyugtatóul lövel a víz végtelenül és közönösen. De tegnap a vas zuhatag kőrengetek között hideg lelősen fölrít egy tücsök. A cső
kábel áradatban szemfájdító zene, hogy agyam és szám lekaszált szénák szagával lett teles honvágyjal te utánad. És mozdultam is tovább. Hiszen kit érdekel, ha megnő a magány és magának énekel. De meg kellett állnom, mert ott is csak egyre rídogált egy tücsök, egy másik, mondta ciripeit, és túlnan is már Budáról, csak úgy, mintha a híd csupa tücsök lenne, csupa száj, csupa síp vagy szív, mert föntről is fújták, mintha a lekaszált csillagok közt vert, cirpelt, dobogott volna a fekete nyár. Bár az is lehet, nem is a tücsök jajdult fel, de a híd, mert képzelet költözött belé, gond, szó vagy szív, s megpattant valami a mélyben. Egy cső, acélváz. S ki kellett mondani, ha másképp nem csak így, egyetlen jajdulással a maga bajait. Lassan már meg lehet, ugyanilyen tücsök leszek. Beszélő híd, kit a kín megütött, bordáim, ereim vas szerkezeteiben ugyanígy megátalkodottan sivalkodik szívem. Pedig hogy gyúltak, gyúlnának tőle is csillagok, pedig 10 ujjam csúcsán 10 égbolt ragyog, pedig kitárt kezemben 2 part között a híd, itt a hazatalálás, itt van végre a rím, s itt az öröm, az új is, a folytó eszeveszett, csak e világi sodrás a lázadt, fegyelmezett áram, ahogy a folyó viszi, s lerakja itt az eget, a kupolák, falvak, félvak, zöld árnyait, s viszi tovább, örökre, mint kölyök álmokat az ember a vassal, búzával nehéz uszályokat. De ki kényszerít engem, hogy önmagam fölött sírjak, s fénytől rettegjek, mint az áramütött, milyen erőmű kapcsolt zúgó húzalaira s veretett meg fénnyel, hogy nem megyek haza, csak ácsorgok itt a hídon, míg árammal megtelik a mozgó zsák, a folyó, s belefeketedik, és víz dől mindenünnen, és úgy tűnik laza fényeivel törékeny gát csak a csillagos éjszaka. Aztán néztem a várost, s láttam, hogy nyugodt lélekkel alszik, és láttam, hogy szuszog. És elindultam lassan, álomra hajtani valahol a fejem, s aludni hajnalig. Mentem a zengő utcán. No, miért hallgatsz, tücsök? A hídon rám találhatsz. Éjfél és egy között.

0: Szomorú szavak ennek. Kormos István emlékére. Amikor még élt. Az a két táska a szemed alatt. Mit kuporgathatsz? Van fényt? Nincs könnyet? Szahara szökők útakat? Virágmagvat szűkös időknek? Hiszem inkább, a violák havak idején ide szöknek, arca gyopárosai alá, veszésül láncnak, bikacsöknek. Sírnál? Hát sírj. S ha nem tudsz sírni, majd sírok én. Azt kell kinyírni ki árva, s géppisztolytőgye, tankok csánkja, műholdak hasa alatt játszva ül a föld fölkavart porában, s nincs anyja sírni, hazavinni. A sírnál. Hát elkezdtél élni, Pista, de a rigók elhallgattak körötted, de a nyárfa elvillámlott nyárdörögve, s már nem egyenesedik soha vissza. De mit tekerek szíved körül a kötél, s miért tűröd, hogy deszkáthoz dörgölődzön? Hát minden ember annyit ér, amennyit kiszorít a földből. Aludj, repülj és nyughass. Üzente néhai rokonod egykor Hispániából, az iszkázi táltos tüzes nyelvén. Lángolj! Ó, a tenger is meghal. Tente. Elmenőben. Nem ide valósi voltál, valami ágbor is rétre, hanem e földön nyugodnál, dörmölhetnéd, megérte. Susogna csillagi nyárfa, ringatna nyárból vágy teknő, akác, fűz, körülállna, lehölne böccefelhő, dücög egy ütött talicska kereke hozzád örökre. Betlehemi plécsillag egy elhajintott bögre. De te csak fekszel árván, magadban dideregve, a göncöl sarogjáján, hideg szalmafény fed be. Utolsó féle levél. Írsz-e most verset, Pistánk, vagy mint máskor is hallgatsz? Most is magadban bízván, mint aki meg nem hallhat. Se ég, se palatábla, csak föld. Élő gyökérrel, betlehemi deszkádra, belülről, új eget vésel. Izensz, s az ibolya, narcisz szavakká szaporodottan nől ki, s te mindre ráírsz egy szint új olvasatban. Csorog kormos esővíz, ködök is korhadoznak, s te lefordítod a kőris rívást a madaraknak. A három holló emléktáblája alá. 35 év. Súlynak a lángok. Ki föltámasztná Lázár országot, Adi ilyenkor már a kaszás kísérővel kocsmázott. A kert alján aludtak a szolgák. Az idő torkában még csak parázsolt a tűzrikoltás, s ez a Péterország nem tudta még, hogy megtagadja, s lesz így elárult, s elárvult. A fát már kiválasztották az ácsok. Ült, komorlott a vénrokon balján, s a pecsétes borfutta vitorlát, a lefegő abrosz nézte, s a füstben hullámló asztalt, vörösbor bóját. Künt csörrenő, vasban világok. Girlandos agyak, nótázó elmék, de benne szöges drót, lövészárkok, rossebb bakák hordják halomba tetemüket, hiába hadisarcok, írmagjáig kiirtott haláluk. Ült, komorlott a véndőjf jobbján, elfiatalodva, volt vidámos testtel, és ivott, s aztán egy konflist, egy hintót, majd röhögve kordét, Debrecenből a Hortobágyot. És fegyveresek verték föl a csöndet. S a kocsmába a déli báb bedübben. A négy égtájkerekek nyöszögve forognak a sárkoloncos füstben, a rúd mellett fekete lángok línak, prüsszögnek, nyihorásznak, húzzák a kordé Hortobágyot, a vén meg pislog, heherészget a bakon, mint a befagyó lángok, adiúr reszket, fázik és részeg. Kocsis a Koponyák hegyére. Kivégezték a napvilágot.
1: Valaki ír a kezeddel. Bella István verseit hallhatták Lázár Csaba, Harcsik Róbert és a szerző előadásában. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 522-es köhüli jegyzékszámú Kis semmiségek című művének első tétele. Előadta a Capella Istropolitana. Vezényelt Paul Kanschider.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először Szószóló című műsorunkat hallják Bércesi András szerkesztésében. A mai adásban Tolcsvai Béla, Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró a vendég. Ezt követi a Lélekszava című műsorunk, melyben a csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk.
4: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Tolcsvai Béla, Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró a vendég. Tartsanak velünk!

0: az Adja meg az Isten című szerzeménnyel vezetjük fel a beszélgetést. Tolcsvai Béla Kossuth Díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró, Tolcsvai László bátyja sokak számára ismert. A Tolcsvai trió vezetőjeként, a Ki mit tud győzteseként, vagy éppen Koncsuzsa kísérőjeként, az Illés zenekar tagjaként sokat lehetett hallani róla már a 60-as évek végétől. Népdalokat gyűjtött, táborokat, klubokat szervezett, és meg annyi költői estet hívott életre. Megunva a városzaját, hosszú ideje a Fejérvár megyei Pázmándon él. Ott kereste fel Bércesi András. A beszélgetés természetesen a családi gyökerektől indult.
1: A gyerekkor az meghatározó, mert én, amint, hogy mondjam, felnőttebb lettem, suliba kerültem, akkor minden nyaramat édesanyám szülőfalujában Fertőszent Miklóson töltöttem. Utolsó nap öröktek a vonatra, első nap jött addigra, akkor szedtek le újra. Akkor az egy igazi falu volt még Fertőszent Miklós, és én ott a Fertőtó környéke az. Annak idején nagyon nehéz volt, mert akkor még hatását kellett, meg minden annak idején, de sikerült ott, hogy úgy mondjam, észrevenni a dolgokat, és közel kerülni ahhoz a világhoz, ami a valóság volt. Akkor még ökrösszekerek jártak. Szépen hátul ültem a Ferencer udon, hátul megtanultam belelépni a tehén csinálásba, tehén lepénybe, hogy leszálltam. De ahogy este, amikor hazajöttek a tehenek, akkor küldtek a kis kannával a friss tejért. Ezek felejthetetlen emlékek, és manapság, ahogy az ember már idősebb, minél jobban erre emlékszik vissza, mert innen jött a dolog. A kötődöttség a faluhoz. A falu, ami szerves egysége a magyar tájnak. Mert az az igazi. Nekem az nem életlenül kerültem ide 26 évvel ezelőtt, mert hát el kellett jönni a budai, a Budapestből, hogy úgy mondjam, mert én ott nevelkedtem olyan helyen, ahol a világ legszebb helye, de akkor csuparom volt az egész. Mert én 46-ban születtem a háború után, és én talán emiatt is vagyok nagyon pacifista figura. Én nem szeretem, ha összeütköznek az emberek, akkor én távol, nem jó.
2: Hát a budai gyereknek nagy kontraszt volt, a falu mégis a falu áll közelebb a szívéhez. Igen. Mit adott azért a főváros, Buda? Azért annak is van egy csodálatos lüktetése.
1: Van, a csodálatos, már egy idézőjel rakom. De a város az számomra inkább Buda volt. Buda volt, Pestre nagyon ritkán jártunk át. Már akkor, amikor a zenekar elkezdődött, mert nekem volt egy együttesben, Wanderers együttesben léptünk be, azzal a Lenin körúti tánciskolába első emeleten fönn, ott muzsikáltunk minden hétvégén, játszottuk a luxi nótákat, úgy, ahogy kell. Hát az volt az ilyen világunk, de inkább Udána és a vár környéke, az volt nekem az igazi. Aztán, amikor a gimnázium megkezdődött, akkor a Rákóczi gimnáziumban végeztem, ott tettem le az érettségét, és utána pedig akkor is kezdődött, megindult ugyanúgy a zenekarral a vidékjárás. Rengeteg építőtábor, egész. Többet voltam vidéken, mint Budapesten. De hogy még a családom is kevesebbet látott, mint hogy Pesten tartózkodtam volna.
2: Mit jelentett akkoriban a zene?
1: Nagyon mindent. Mindent, szabadságot. Szabadságot, és ez megkérdőjelezett volt a főnökség által is mindig. Állandóan, hogy és én azóta is énekmondónak tartom magamat, mert rájöttünk, hogy a két nóta között, hogy mit mondunk, az nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, az a legfontosabb. És jöttek is oda, hogy ugye nem fogjátok énekelni azt a dalt már, mint a nemzeti dalt. De akkor is énekeltük, és megvolt a hatása.
2: Volt ütközés a hatósággal nyilvánosan, vagy ez csak egy ilyen nyomás?
1: Volt. A pécsi ügy idézőjelbe. Sörtette a magyar feltűnési viszketegség randalizó huligánok Pécs utcáin. Szabó László, Jégfényes Szabó ért egy vasárnapi Népszabadságra egy hatalmas cikket. Anyám az majdnem infarktus kapott tőle két felmentő ítélettel. Mert abban az utcában, amiről szó volt, Pécsett a Hunyadi utcában, oda még a kuka se tudott fölmenni, és nem kukát ugostunk, hanem egy pici kis bádogdobozt az a testvérem kipenderítette az útszélre. Csak hát arról nem tettünk, hogy a hátunk mögött egy önkéntes rendőr jön. És az sarkon egy rendőrös volt, azt se tudtuk. Szóval félelmetesek voltak ezek a dolgok, de mégis. Aztán popfesztivál, Bródi ügy, hogy meg annak idején. Megköszönte, én kértem meg, hogy nehogy kihagy valakit a főnökség közül. A rendőrségnek is köszönt meg, meg mindenkinek az égvilágon. Megköszönte, fütyülés az államhatalmi szervezetét tűnt ilyen színbe feltüntetni, hogy azok nem tetszésüknek hagyjanak kifejezést. Ez volt az izgatás büntet. Na hát, ezeket mind megértük, átértük. Volt.
2: De ez inkább hajtóerő vált, nem?
1: Hajtóerő. Hogy mondjam, nem voltunk mi szembe a hatósággal, soha. Soha, csak a határon való átmenésünket, és majdnem, hogy kivételeztek velünk, amikor mentünk Szlovákiába, vagy Lengyelországba, vagy bárhova, hogy menjetek nyugodt. Szóval egyszerűen nem volt soha. Semmilyen fegyveres testülete soha. Az, hogy volt egy-két ember, aki fölkapta a vizet, az meg mindenkor és mindig van. Bármikor. Az úgy szokott lenni.
2: Ez a zenei világ, amit megjelenítettek, ez azért mégis egy új színfolt volt, és ugye ezt egy kicsit talán be kellett csempészni, hiszen ugye a luxi nóták az nem véletlen, hogy így nevezik, mert az el kellett csípni.
1: Hát nehezen lehetett elcsípni, mert zavarták rendesen. Nagyon fédingesen jött a dolog. Alig lehetett leírni a szövegeit a dolgokra. Hát megvolt a mi együttesünk, a Tócsvai Trió, az egy Európában, ma már tudom, Európában egyedülállóak voltunk. Akusztikus hangszerekkel, háromszólamban énekelni, ráadásul a folklorhoz közeli dolgokat, ilyen nem létezett. Ha máshol születünk, világhívőek lehetünk volna, de hát nem baj. Szóval itt maradtunk, és itt is, a mai napig is ez a dolgom, a mai napig is ezt teszem, és nem érdekel semmiféle olyan dolog, hogy én miután előre toljam magamat. Soha. Inkább el vagyok ott az út szélén nyugodtan.
2: Fiatalokra milyen hatással volt ez a zene?
1: Nagyon nehéz volt megszokni, hogy másnap azt mondták, hogy láttunk a tévében. Egyetlen egy tévé volt, egyetlen egy csatorna, egyetlen egy... Ez nagyon nehéz volt. De hát meg lehetett tanulni az idősebb színészektől, hogy könnyű népszerűnek lenni, de azt megtartani, az nagyon nehéz. Hát és meg kellett tartani magunkat. Az sokkal nehezebb volt. Mindig olyat alkotni, olyat csinálni, ami észrevetett bennünket. Mi amúgy is, mivel egyre több lett az együttes, több lett a dolog, ugyanakkor kicsik maradtak a bejáratok a lajtók, hangdomezgyártóvállalat rádiók felé. De voltunk. Voltunk, és a slágerista elsőtől kezdve minden, az égvilágon, nagylemez, minden megtörtént. Televízió műsorok, mindenhol. Hál' Istennek megadatott, hogy ez megtörtént.
2: A népszerűséget is viselni kell tudni, az se könnyű feladat.
1: Hú, még jó. Az nagyon kemény. Nagyon kemény. Meg kell felelni. Megfelelés. A lényeg az, hogy nem szabad az embernek hiteltelennek lenni. Arra kell vigyázni, hogy hiteles maradjon. És hát ehhez köt engem a falu. A szerves műveltség, mint olyan, mert engem az nagyon érdekel. Aztán a magyar nyelv. Ez a legfontosabb. Mert nyelvében él az a nemzet, és nem is tudja, hogy mi van. Nem tudja. Én pont Egerben voltam Szent Korona konferencián, ahol a teremtő hangról, a magyar nyelvről tartottam egy előadást, és mindenki csak csodálkozik, hogy miket tudsz te? Mondom, nem. Ez a kép. Mi képnyelvet beszélünk. Mi kép. És a képességünk, a kép az a legnagyobb hatalom. Mert a képet kell összetörni vízióval, látszattal, és ezáltal tönkre teszik az emberiséget, ezt az emberiséget, aki maggyar, ahogy mi azt mondjuk. És mi ebben nagyon-nagyon otthon vagyunk. Én hiszek abban, hogy ez meg fog változni. Nem lehet ennyire tönkretenni a világot, ahogy azt ma teszik. Ma már ott van a gyerekek kezébe a vízió. A mozgó kép. Azt a tudat bekolásolására használják. Ez média hatalom. Az. De nagyon-nagyon sok csápú. Őrületes sok csápú. És ez az, amitől féltem a világot. Ha féltem a világot az átveréstől, mert ez mind átverés. Aki azt hiszi annak a kis hülye filmnek, hogy az valóság, nem az olyan az, mint a madárkin az ágon. De attól lehet tanulni éneket. Arról lehet tanulni, de ettől nem, attól csak félelmet lehet, mert éjjel-nappal csak a félelmet hirdeti. Én egyszer kint Erdélyországban elmondtam, ahol ilyen érettségiző fiataloknak muzsikáltam, hogy mi lenne akkor, hogyha megjelenne az a tündér, akiről te beszélsz, és mit kívánnál egyet a világon? Egyetlen egyet. Mondom, egyetlen egyet. Egy adott pillanatban, pontosan az idővel megfelelő pillanatban, a világ összes képernyőjét dobják ki az ablakon, és törjék össze. Akkor újra leülnének a tűz mellé az emberek, beszélgetnének, egymásra lennének kíváncsiak, meséket mondanának, dalolnának, táncolnának, visszatérne a rend. Mert a rend az a lényeg.
2: Van erre remény, hogy ez megmarad, és...
1: Hát biztos. Az élet szent okokból élni akar, és Magyarországra dob ki valakit, annak százszor kell akarni, mondja a költő. És ez így van. Itt ez egy nem akármilyen hely, nem véletlenül akarják ezt kiszárítani. Hát folytában, mióta, nagyon régóta a medencét kiszárítani, nagyon régóta megy, annak idején, sajnos Vasváriék annak idején elkezdték átvágni a picakanyarulatokat, kész, és minél gyorsabban átmenjen a víz a medencén keresztül. Pedig hegyekkel körbe vagyunk véve, és nem véletlenül hívják medencének ezt a helyet. Ezek valóságok, és én amikor ezekkel rájön az ember, hogy ez nagyon sok minden van a háttérben, az idézőjelben a háttérvilágban, mert mindig valakinek hájt a foga erre a helyre. Nem véletlen.

0: A magyar miséből elhangzott részlet után folytatjuk a beszélgetést Tolcsvai Bélával.
1: Mi a különös értéke ennek a medencének, ő hogyan látja?
2: Ahogy András Vallai Bertalan a néprajzot tartja a jövő tudományának. Mert ha minden tönkre megy és kihúzzák a 220-at, és vége, abban a pillanatban egyetlen egy tudományból lehet felállítani újra a valóságot, a néprajzból. Hogy kell házat építeni sárból, hogy kell a fát megfaragni, hogy kell a fából feltörni a földet, mindent, az állatot hogy lehet járomba fogni, hogy lehet minden olyan dolgot, ami annak idején olyan, ami a fokos bizgazdálkodás, hogy más sem mondjak. Nekem van egy barátom lenn Gemenci erdőben, tájvédelmi ő, Felső Varnavásban látom, ő annak idején a hatalmas köveket hordtak oda, hogy a partot rakja ki a köve, derékszögbe behordta a Dunába. Behordta, hogy tavasszal, amikor jön a víz, akkor befolyjon szépen az erdőbe, és az ártéri erdőbe, hogy tudjanak ívni a halak. Helyreállította rend. Akkoriban, hogy mondjam, bírságot vont a feje fölé, de utána kitüntetést kapott, mint a fokos visszakadálkodás helyreállítója. Szóval egyszerűen az embereknek vissza kellene térni az eredeti formához, ahhoz, ami itt az őseink ránk hagyta. Mert az, hogy több száz lóerős masinákat nyomjanak, vagy vacak lollerokkal futkározzanak a hátam mögött hirtelen kijövő gyerek, ne. Szóval ezek emberellenes dolgok, bocsánatot kérek, de ezek nem az emberhez kötődő dolgok. Az, hogy minél nagyobb lóerővel menjek akárhova, a sebesség magyarul van. Az arról szól, hogy addig ütötte a lovat, amíg sebes lett. Onnan van a szó, hogy Mongóliából hány hét alatt ért ide az a ló, aki hozta a hírt, mert olyan sebességgel jött. De igen, abba bele lehet halni. Abba bele lehet halni, a falnak lehet menni, az nem jó. De hát egyszerűen az ember nem akarja magát. Nem akar belenézni a tükörbe. Nem akar belenézni, teremté az ember. Ott van, minden nekem nézem be a tükörbe, ott van. Teremté a saját képét. Ott van benne, ott van. Tessék, saját magadat, önmagadat próbáld legyőzni. Az sokkal több, mint a minden már.
1: Miért lehet az emberben ilyen kísértés, hogy nem csak le akarja győzni a természetet, hanem maga alá akarja gyűrni? Ez miért lehet?
2: Mert kétféle dolog van, két út van előttünk. Kettő. Egyik a jó, másik a rossz. STN. Három betű. Ha magas hangrendűt teszek vele, akkor Isten, ha mély hangrendűt, akkor sátán. Ma ez eltolódott a dolog a negatív irányába, majd visszabillen. Dialektika létezik, szóval a mozgástörvény helyre fogja állítani. Csak nem tudom, hogy merre van, még lejjebb, mert ma már nagyon nem vagyunk a vályábék a feneke alatt. Szóval ez már borzasztó, ami történik. És sajnos észreveszem. Én észreveszem, hogy nem csak én. Sok srác fölteszik a Facebookra is, hogy te itten ilyen mindenféle szivárványos felvonulások vannak, de hottent ott a nyelven beszélnek. Nem magyarul. Mondja Vaclavik László nekem idegi. Hát erről szól a dolog. Csak azért, hogy át legyen formálva a világ. Hogy ne helyben maradjon a hely. Az, aki helyben született, és azt akarja, amilyen volt. Na most állandóan feje tetejére állítani a világot, és össze-vissza keverni a káoszt. A káosz az az új rend előtti állapot. Szóval egyszerűen nem szabad. Ez nem... Sajnos az embereknek önmagukra kellene odafigyelni. Önmagára. Megszűntek a kocsmák. Ahol azért mentek az emberek, hogy beszélgessenek. Beszélgessenek. Nem, de vagy közben megívott egy-két pohára, de beszélgetni. Megszűntek. Nincs. Klubok. Megszűntek. Megszűntek. Nincsenek. Nincs támogatása a kluboknak és ezek. Nincs. Ezt én nagyon jól érzem. Pontosan érzem, hogy kicsi a hely, ahol találkozni lehet. Tízezres férőhelyek, hatalmas nagy effort. Szóval hallom itthon hallom, a falak mögött hallom, hogy lent szól a diszkó hajnali négykor. És ez az, amit valahol határt kéne neki szabni. De nem ez a lényeg.
1: És hát a zenéről, hogyha beszélünk, akkor a zene is megváltozott, amit fogyasztunk.
2: Nagyon.
1: Ennek van egy természetes folyamat része, hogy változnak a dolgok, viszont az iránya...
2: Az iránya van a baj. A digitális technikával. Nem merem mondani. 1971-ben jelent meg nekünk az első nagy lemezünk. Aztán egy idő után az az ember, aki ott már nincs az élők sorában, Erki Gyurinak hívták, ő volt a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat bemérő főmérnöke. Ő volt az, hogy mindig hívták, hogyha valami baj volt, így csinálni jön meg. Megkapta Borsevtárstól a dolgot, hogy a közép hangsugárzót a lehallgató láncból vegye ki, szerelje ki. És csináljon meg egy olyan limitert, amivel a hangképből, a felbet rögzített hangképből a közép frekvenciát ki lehessen emelni. 1971. Ekkor kezdődött a digitalizáció. Két oldal. Csak kettő. Azt hiszi, hogy hallja a közepét, de nem. Át van verve. Az emberi test frekvenciája, a 440 Hz, az hiányzik.
1: És ennek mi lehetett az oka, hogy ezt kivette?
2: Hát ez... Nagy okosok kitalálták a digitalizációt. Nem szól a cselló hangja, csak azt hiszi, hogy szól. Ez a beterelése az istálóban az emberiségnek. Szóval az, hogy

0: megy az a kínzsóláda, mi ezt így hívtuk, amikor a mély nyomó ládák elé áll a diszkóba a legény, és megy az egész. Egyszerűen szétszedi az ember szervezetét ez az egész dolog. És ezt ráadásul most már fülhallgatóba beteszi a fejébe. És úgy hallgatja a digitalizációt. Most a legelső dolog az ember szervezetében megváltozik a vérkémiája. És az első reakciója, hogy szomjas lesz. Diszkóklubok, körbe a hiden energiaitalok. Mert fogyassza. Vagyis mérgezi önmagát. Most ez a legsátánibb dolog, hogy ezt kitalálták, ezt az egészet. Mert ezáltal az ifjúságot támadja. Amikor nincsen már, olyan megfogja a másiknak a derekát. Nem létezik. Hát egyszerűen nincs. Megszűnt a beszéd, kiiktatva, nincs. Nem létezik. Szóval egyszerűen emberellenes az egész.
1: És hogyha hangról beszélünk, akkor kellene beszélni a csendről is, ami szintén hiányzik, mert a csend emelné ki a hangot, akár a zenét, akár az emberi hangot, és valahogy én azt tapasztalom, hogy az emberek félnek a csendtől, hogy mindig kell, hogy szóljon valami gumimuzsika, ami valahogy szinten tart valamit.
0: Pedig a csendben lehet rátalálni egymásra. Csendben lehet beszélgetni. Csendben tudnak az emberekkel kommunikálni. Ott a hang az egy jel. A csendben egy jelet hoz létre. És az a jel, az megosztja a csendet. És egy matematikai jel az egész. És egy frekvencia, ahogy úgy mondjam. Tehát egy sokszorozott világ. Hát én hiszek benne, hogy helyre áll. Hiszek benne, hogy helyre áll, mert helyre kell, hogy álljon.
1: És akkor, hogyha most a diagnózist már felállítottuk, akkor a megoldás vajon mi lehet? Ugye nagyon fontos, hogy megvan a hit ahhoz valóban, hogy ez helyre fog állni, de vajon hogyan?
0: Ezt a fiatalok fogják megoldani. Azok, akik ki fogják dobni egy idő után ezt a vackot. Én már kezdem észrevenni a mostani fiatalok szerzeményei között a visszafelé vezető utat. Volt nekem egy barátom, sajnos már a régi mezőkön van, egy festőművész, zománc művész ember, aki egri világban élt. Kátai Mihálynak hívták őt. Kátai Mihály mondta nékem, és megtanultam tőle, minden út visszafelé vezet előre. Ez egy nagyon fontos mondat. És erre rá fog élni a világ.
1: Mi adhat ehhez tápanyagot, reményt? Miből merítsen az ember?
0: A valóságból. Csak a valóság. Az a valóság, ami körülötte van. Amikor menjen többet a természetbe ki, menjen a folyópartra, menjen oda a tűz mellé, és észre fogja venni, hogy ez hiányzik nekem. De észre fogja venni, mert azok a ősidőktől fogva kialakult lenyomatok, amik mind ott vannak a kromoszámáinkban, mind, az egy idő után kopogtatni fog, hogy na, valami változnia kell. Nem a tízezer stadionokba való beterelés. Én éppen nézegetem, hogy egyre nagyobbak a repülőgépek, és egyre több embert zsúfolnak bele, hogy több pénz jöjjön. Csak az arany aránya, nem az arány aranya. Hova teszem a messzőt a magyar nyelvbe? Szóval egyszerűen ezek nagyon-nagyon fontosak. És ott is egyedül van minden ember. Senki nem beszél egymással. Fülhallgató, benyom. Egyszerűen ezek pokoli történet, nagyon pokoli történet, csak rá kell ébrednie az embernek. És az ébredés az ott van kint a természetben. Természetben ki kell menni.

0: a természetben. Én bízok abba a kicsi csoportokba, akik egyre jobban szervesen összeállogálnak. Mennek kirándulni, mennek mindenhova, fogják a gyereket és fölültetik a lóra. És csak azért is csinálják azt, amit az eleink csináltak. Mert a magyar nyelv is így van. Van nagyapám, dédapám, ükapám, szépapám. Mi a szép? A régi. Az a szép. Az a szép. A legrégebbi. Mert onnan lehet tanulni.
1: De a történelemből nem tanultunk.
0: Azt csinálják. Mindig csinálják. Minden percben csinálják saját magunk átverő történetét, mert mindig állandóan át vagyunk verve. Szóval semmi értelme nincs. Szóval ami most ebben a pillanatban akárhol, akárkivel történik, arról nem tud senki. Arról nem tudunk, csak ha valaki megírja. Na most a megírás már ott is ott van a fejünk, hogy lehet-e úgy írni, hogy az igazságot írom, a valóságot, vagy pedig beleteszem azt a fantáziát is, amiről én gondolkodom. Akkor már kicsit arrébb ment a dolog. Szóval ezek a dolgok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felelősségteljesek. Legalább olyan, mint az énekmondás. Ott is vigyázni kell, hogy mit mondok a színpadra. Mert akkor az a helyére kerül, avagy nem.
1: És talán az önkifejezés is hiányzik. Ugye ha a zenéről beszélünk, a színpadról, az, hogy alkossunk valamit, létrehozunk valami egyedit, vagy valamit kiírjunk, kizenéljünk magunkból, ez is talán torzítja az embereket, a
0: pontosan. Pedig a legkisebb gyereket leteszi az ember egy agyag mellé, és amit elkezd csinálni, és a kezeivel, ahogy formálja a dolgot, olyan dolgokat csinál, hogy azonnal nonfiguratív ügyeket meg lehethetek, de ugyanak az ős motivumokat ugyanúgy fel lehet fedezni benne, amit ő csinál. Csak olyan emberek kellenek, olyan tanárok, akik ezeket vezeti és pallérozza. Mert a nemesítés, mert nem. Nem. A nem, levágom azt az ágat, ami száraz, ami nem akar jó felé menni. Azt terelni kell a jó irányába. És attól függ, hogy a tanítás, a legfontosabb dolog. De hát eltűnt a tanya, ahol a tan és az anya egybe volt. Ahol az anya tanította, hogy melyik az igaz, és melyik a gaz. Melyiket lehet megenni, melyiket nem. Nyelvünkben ott van minden, csak nem vesszük észre, hogy mit beszélünk. És kezdjük elfelejteni ezekkel a projektekkel. Ezekkel az idétlenségekkel mennünk. Soha nem jó az, ami a sajátunk. Szóval valahol van bennünk egy rossz geller. Mindig az idegen kell, mindig a páncél. Az kell a páncélűnök. Olyan, mint a nyugati.
1: Azért van remény.
0: Van, mert igenis a fiatalokban már én érzem, a mai fiatalokban, igen, ott van. Nagyon sok helyen látom, nagyon sok helyen, hogy igenis csinálják, állnak össze, csak azért is fogja magát, kimegy, és falun vesz egy házat magának. Azért is ott összejönnek, és kalákában vannak, és nagyon jól érzik magukat. Nekem van egy együttesem már igaz 25 éve, nem az enyém, a Mistral nevezető együttes Nagymaroson. Minden évben most lesz ezen a hétvégén, a 25. alkalom. Mindig meg vagyok hívva, ott a templomban tartok egy előadást, és ott egy koncertet. És tele van, rengeteg fiatal, és már a fiatalok gyerekei mind ott vannak, örülöttek a gyerekek, és ezek, igen, vannak, nagyon sokan. Sokan, és hirdetik a szót, versmegzenésítők, és nagyon nagy, és akusztikus hangszerekkel csinálják. Szóval nagyon valóságos, igaz, hogy én elmondtam az együttesnek annak idején, régen engem megkerestek, hogy Na mondd el nekünk, hogyan lehet ezt csinálni. Elmondtam nekik. Minden. Hogy majd eljön az az idő, amikor jönnek a gyerekek, előjönnek a gyerekek körülöttetek, na akkor vigyázzatok nagyon magatokra. Akkor bontott csíkét, hozzá több pénzt haza, mert a gyerek nőnek, és akkor több lábon álljatok, mindegyik külön-külön legyen, külön feladata is. Te fotózol, te ezt csinálta, azt csinálta, mindenki legyen, de a banda az mindig maradjon együtt. És egyszerűen csinálják, és konkrét, és Kossuth Díjas együtt tesz belőle.
1: Akkor vannak szövetségesek?
0: Vannak, és fiatalok. Az a lényeg, hogy fiatalok. Én nagyon bízom a fiatalokban, mert el lehet nekik mondani a szót, és hallják. Lehet egy-egyből, nem? Egy-két éjszakát ráhúsznak, hogy mit mondott az a bolond? De hát így van. Hát bolondnak tartják az embert, hogy ilyenekkel veszik. Ha a hangról, a magyar nyelvről nincs még egy nép, aki annyira tiszteli a másikat, hogy kicsodának tartja. Csodának. Egyedül egy az ember, a magyar. Soha. Senki nem akarja észrevenni. Mit beszélünk? Mi az, ami bennünket olyan furcsák vagyunk. Olyan furcsák. Senkihez se hasonlítunk, ehhez se, ahhoz se kész, de ha táncolni kell, akkor hoppá, mit kell táncol? Az ország egyik végében, meg a másik végében teljesen más. De máshogy főzünk, máshogy hímezünk, minden máshogy csinálunk, és rengeteg féleképpen.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tolcsvai Bélával beszélgettünk életéről, munkáiról, és persze arról, hogyan látja a világot. Műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Nátrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. Szent Máté evangéliumának 14. fejezet 23. verse. Tisztelt rádióhallgatók! Papságra készülésünk folyamán az egri érseki papnevelő intézetben, röviden a szemináriumban, többször volt úgynevezett rekollekciós nap. Ezt a rekollekciót mindig szombati napokon tartották. Egy alkalommal olyan elmélkedést hozott az egyik lelki atya számunkra, kispapok számára, amely nagyon megragadott, és most különösen, amikor Robert Sara bíboros úr is a zaj diktatúrájáról beszél, és ezért mint egy ellensúlyként a Csönd ereje című könyvet megírta, és nagyon sokat beszél a csönd gyógyító erejéről, nagyon fontos és időszerű, amit most a tisztelt rádióhallgatókkal szeretnék megosztani. A csendben kimeríthetetlen titok van elrejtve. A csend összegyűjti a szétzilált szellemi erőket. A csend gyógyítja a szüntelen lárma fáradtságát. A csend elcsendesíti a belső nyugtalanságot. A csend fölemel a belső összeszedettségre. A csend finomítja a belső hallást és figyelmet. A csendben tárul föl a szeretet rendező ereje. A csendben találhatom meg szétszortságban elpazarolt énemet. A csend égboltján ragyognak föl az igazság csillagai. A csendben tárul föl a teremtés mindig új csodája. A csendben nyeri vissza a létezés a maga titokzatos komolyságát. A csendben minden átalakul, a közönséges dolgok teremtményekké válnak. A csendben a legegyszerűbb létezés is ünnepi örömöt sugároz. A csend mutatja meg az élet titokzatos méltóságát. A csend látszólag néma, de telve van a teremtés szent énekével. A csend a létezés hangtalan éneke. A csend mutatja meg a láthatatlan teremtő elrejtett arcát. A csendben fakadnak föl saját létemnek rejtett forrásai. A csendben találom meg azonosságomat a teremtés rendjében. A csend ráhangol, ránevel az imádságra. A csend és a magány elvezet a teremtő szeretet jelenlétébe. A csendben találkozhatom a szeretet titkának mélységeivel. A csend bevezet a belső csend templomába, ahol az éltető lélek lakik. A csend maga ajándék, az ihlető szent lélek időtlen pillanata. A csend a megváltó ajándéka, aki maga is szerette a magányt és a csendet. A csend és az imádság a személy fejlődéséhez, a bensőségesedéshez nélkülözhetetlen. A csendből forrásozik az igaz beszéd ereje és tiszta csengése. A csend élteti az éneklés csodálatos szépségét. Minden csend titokzatos kapcsolatban van a templomok
megváltott csendjével. A legnagyobb és letisztább csend a megváltó szeretet jelenléte. Jézus szeretetéből gyógyító csend sugárzik, mely elrendez, megnyugtat, feloldja a félelmet, bizalmat ébreszt, megpihentet, és az életnek távlatot, reménységet, lelkesedést és örömet ajándékoz. A csend tanít meg hallgatni, várakozni, beszélni, csodálkozni, imádkozni, énekelni, szemlélődni. A csend és az imádság elválaszthatatlan. Minden igazi imádság csenddel kezdődik. A csend megtisztítja a belső látást, szemlélődésre nevel. A csend a megváltott élet csodálatos ajándéka.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai összeállításunk munkatársai Bércesi András, Kovács Krisztina és Sinkovics Andrea nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 373-as köhüli jegyzékszámú C-dur rondóját előadta Simon Standage, valamint a Régi Zene Akadémia. Vezényelt Christopher Hogwood.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Következik az értékmentő.
3: Sziszi és Ferenc József tragikus sorsú egyetlen fiának, Rudolfnak egy lánya született, Erzsébet. A később vörös főhercegnőként elhíresült, szociáldemokratává lett főrendről keveset tudunk. Konvenciókkal szembe menő nagyanyja, apja után Erzsébet sem a megszokott életutat választotta. Habsburg-Lotaringiai Erzsébetről, Pár Ádám történésszel, a Méltányosság Politika Elemző Központ egyik munkatársával beszélgettünk. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda. Hogy olyan keveset tudunk Sziszi unokájáról, Rudolf és Stefánia trónörökösök egyetlen gyermekéről, hiszen mi magyarok annyira Erzsébet királynő Sziszi bűvöletben élünk, és az unokáját annyira nem ismerjük, pedig olyan élete volt, amiből egy egész filmsorozatot fel lehetne húzni.
4: Pont ezt akartam mondani én is, hogy ha valakinek az életéből a 20. századi Habsburgok közül, és hozzáteszem, hogy a Habsburg dinasztia női tagjai közül egy nagyon jó napi sorozatot lehetne forgatni, akkor az Elizabeth von Windisch-Grätz, hát most ugye a férje vezeték nevén mondom, de hát valóban ő Rudolf trónörökösnek és Stefánia belga királyi hercegnőnek volt az egyetlen lánygyermeke, és tényleg fantasztikusan izgalmas, kalandos élet jutott neki osztály részül. Egyébként sok tekintetben nagyon tragikus is. Ő azért nem teljesen ismeretlen, Ausztriában nem, Magyarországon inkább. Tehát ő azért Ausztriához kötődött, tehát 1918-ban, amikor szétesett az osztrák-magyar monarchia. Tudjuk nagyon jól, hogy Ausztriában sem volt sokáig a Habsburg dinasztia, vagy mondjuk most már a Habsburg család számára tér, akkor ő azon kevés Habsburg közé tartozott, aki ott élhetett, és egyébként jó kapcsolatba került a korabeli szociáldemokrata körökkel. Tehát, hogy ilyen értelemben neki van egy egzotikus élete, de Magyarországon talán amiatt sem vált annyira elterjedté az ő neve, mert hát egyrészt ugye már van egy Erzsébetünk, úgymond copyright van ezen a néven, tehát hogyha Habsburg dinasztia és Erzsébet együttesen szerepel, akkor mindenki természetes módon Sziszire, Ferenc Józsefnek a feleségére asszociál. A másik pedig az, hogy ez az erős értékválasztás, ez az ideológiai választás, hogy Vörös Lizi egyértelműen odaállt a 30-as években az osztrák szociáldemokrácia mellé. Hát nyilvánvalóan abban a korszakban, a Horthy-korban ez nem volt egy olyan dolog, amit népszerűsíteni szerettek volna, nagyon finoman fogalmazva. A harmadik tényező pedig az lehet, hogy lényegében a rendszerváltozás idején Habsburg Ottónak a neve és személye elhomályosította a többi 20. századi Habsburgot, tehát akik éltek IV. Károly után, és Habsburg Ottó 90-es évekbeli aktív közéleti tevékenysége között, azok kicsit kiestek Magyarországon az emlékezetből, különösképpen hát azok a családtagok, akiknek esélyük sem volt arra, hogy bármilyen módon uralkodói szerepre törjenek, már pedig a Vörös Erzsinek sok ok miatt nem volt erre esélye. Tehát sok tényező miatt ő kiesett a magyar emlékezetből.
3: Eléggé előre futottunk abban, hogy milyen egy hát nem egy konvencionális, főrangú életet élő hölgyről van szó, aki a felmenőjének a lázadó természetét is örökölhette, tehát akár az, a nagymamája Sissi, vagy az édesapja Rudolf sem volt, az a tipikus főrangú értékrenddel, szocialistákat támogatta, egy elős baloldali kötődésű volt, de hogyan fordított ennyire hátad mind a Habsburgoknak, mind a főrangú életnek? Tehát ha jól tudom, akkor a császárnak, Ferenc Józsefnek, ő volt a kedvenc unokája, és fiának öngyilkossága után ő volt a gyám, aki nevelte. Szinte mindent megkapott a nagyapjától, amit csak akart. Még egy rangon aluli házasságot is.
4: Elizabeth találkozott egy udvari estéjén Otto von Windischgrätz herceggel, hát a lányzó 17 éves volt, a herceg meg 27 éves, tehát ez egy ilyen fiatal, kori és bohó, és mint utólag kiderült, az eléggé meggondolatlan szerelem volt, és Ferenc József miután szerette az unokáját, ezért hajlandó volt ebbe a rangon aluli házasságba belemenni, viszont ennek az volt az ára, hogy le kellett mondania arról, hogy az ő utódai bármilyen módon öröklik a trónt. Ez volt az ára annak, hogy ez a szerelmi viszony ez beteljesülhetett. Egyébként eléggé megromlott Elizabethnek a viszonya az anyjával, azért, mert gróf Lónyai Elemér oldalán talált új boldogságot magának. Tudjuk azt, hogy Rudolf és Stefánia között nagyon hektikus volt a viszony, mert Rudolf eléggé gorombán bánt a feleségével, és más női karokban kívánt boldogságot szerezni, ezt megértelemszerűen a mellőzötté, magát megalázottnak érző, és a bécsi udvart amúgy is nehezen elfogadó Stefánia nem igazán nézte jó szemmel, ő pedig Lónyai Elemér oldalán vigasztalódott. Ez okozott egy óriási törést anya és lánya között, éveken át tartó pereskedés volt kettejük között is, aztán később a perek száma az még növekedett, amikor megszülettek a gyerekek. Otto von Windischgrätz, illetve Elizabethnek a házasságából szám szerint 4 gyerek, és pont erre az időre jelentősen megromlott a házastársaknak a viszonya, de olyan szinten, hogy gyerekszöktetési akciókra, rendőri fellépésekre is sor került. Ez egyébként már a monarchia széthullása utáni egyre inkább zűrzavarba, éhezésbe, sőt polgárháborús helyzetbe forduló Ausztria. Tehát ez a háttere ennek a magánéleti konfliktusnak.
3: Ha jól tudom, akkor mind Otto, mind Elizabeth, hát egyikük sem volt éppen hű ebben a házasságban. Tehát nem csak, hogy volt egy ilyen labilis családi, társadalmi háttér, hanem ők maguk sem tudtak egymáshoz úgy kötődni, hogy biztos nyugodt háttér biztosítsanak ennek a 4 gyereknek.
4: Pontosan így van, azért ne felejtsük el, hogy bármennyire is korábban értek az emberek ebben az időszakban, de azért mégiscsak egy 27 éves fiatal ember vett feleségül, egy 17 éves, hát ugye a 17 éves lány az még napjainkban is, de még akkoriban is meglehetősen fiatalnak számított, tehát amikor a gyerek vezeti az oltár elé a gyereket, akkor általában abból nem szokott olyan nagyon biztos, stabil kapcsolat kisülni. Elhidegültek egymástól, és hát 1916-ban meghalt Ferenc József, úgyhogy már a nagyapa az nem tudta befolyásolni az unokája sorsát, tehát nem tudta az unokáját megvédelmezni, úgyhogy ez politikailag is, tágabb családot tekintve is, magánéletileg is ez egy rendkívül viharos időszak volt. Hát aztán Elizabeth így egyre közelebb sodródott a szociáldemokráciához, ugyanis találkozott Leopold Petznekkel, aki az osztrák szociáldemokrata pártnak volt az egyik jelentős politikusa, tehát most a politikus tényleg úgy kell érteni, hogy ő egy törvényhozási képviselő volt, ő Alsó-Ausztriának a Landtagjában volt képviselő, és egyébként emellett a republikaniser Schutzbundnak, ennek a félkatonai szervezetnek a parancsnoka. Ugyanis azt tudni kell azért a 1920-as, 30-as évek Ausztriájáról, hogy azért az nem az a Mozart golyós és operettes Ausztria meg Bécs volt vidám, bőrnadrágos táncoló emberekkel, ahogyan a Heimat filmekből tudjuk, nem, tehát Ausztria egy polgárháborús helyzetben volt, ahogyan az osztrák szélső jobb oldalnak megvolt a maga félkatonai szervezete, a Heimwehr, ugyanúgy megvolt a Schutzbund, a szociáldemokrata pártnak, és hát ugye a 30-as években aztán még emellé egy náci befolyás is fölzárkózott. Meglehetősen kaotikus volt Ausztria állapota, sokkal inkább, mint a korabeli magyarországi. Na, és akkor így jött a képbe Leopold Petznek, illetve a szociáldemokrata párt, hogy ők igyekeztek megvédelmezni a Vörös Bécs érdekeit ebben a egyébként meglehetősen konzervatív Ausztriában, és hát miután Elizabeth Bécsben élt, ezért nyilvánvalóan, hogy hozzá azért közel állt a bécsi nép, amelyik ekkoriban azért erőteljesen baloldali érzelmű volt, és ahogy említettem, találkozott Petznekkel, megkedvelték egymást, a megkedvelésből aztán szerelem lett, és élettársi viszony egészen odáig, ameddig Elizabeth el nem tudott válni az előző férjétől, és hát ugye Petznek meghívta a munkásgyűlésekre is, úgyhogy képzeljük el azt a jelenetet, hogy begördül egy Rolls-Royce a külvárosi gyűlésre, és kiszáll belőle egy prémekbe öltözött hölgy, aki Elizabeth, és hát a meglepett szociáldemokrata munkások közül volt, aki császári fennségként köszöntötte. Szociáldemokrata identitás ide vagy oda, de ugye ezek a régi megszólítások meg gesztusok fönnmaradtak, és hát úgy látszik az illető ezt nem tudta ott helyben levetkőzni. Érdekes szituáció, hogy egy magasrangú arisztokrata, sőt császári házból származó személy, ráadásul nő, odaáll a szociáldemokrácia mellé. Ez azért nem volt általános. Európai szinten is igazából egyetlen hasonló példát tudok még mondani, Írországból, Konstanz Márkievics grófnőt, aki szocialista volt és írrepublikánus.
5: Azért nekünk is van egy Károly Mihályné, a Vörös grófnő, tehát neki is vannak azért ilyen, de mondjuk azért van egy akkora különbség, hogy míg ők aztán később még balra, még inkább elindultak balra, és aztán már egészen jó viszonyt ápoltak a kommunistákkal, és az azért a mi esetünkben, akiről most beszélgetünk, a Habsburg főhercegnő esetében ez ugye nem következett be, tehát ő azért ennyire nem volt baloldali, tartott egy bizonyos távolságot a kommunistáktól.
4: Ez így van, valóban. Azt tudni kell azért a háttérhez, hogy az osztrák szociáldemokrata pártnak volt egy jelentős előnye a magyarországi testvérpártjával szemben. Nevezetesen az, hogy Ausztriában nem volt egy tanácsköztársaság. Kísérletek voltak rá, hogy a régi viccet idézzem, igény lett volna rá, de végső soron ezek a kísérletek hanvukba holtak. Ennek viszont az lett a következménye, hogy ellentétben Magyarországgal, Ausztriában nem is kötötték meg úgy a szociáldemokrata párt kezét. Tehát Magyarországon elképzelhetetlen lett volna, hogy a pártnak legyen félkatonai szervezete. Ausztriában meg ilyen módon, hogy nem volt előtte tanácsköztársaság, lehetett. Azt is hozzá kell tenni, hogy 1934-ben ki is robbant a Schutzbund egy felkelést, amiben Petznek is részt vesz. Ugye az a céljuk, hogy a Dollfuss kormányt megdöntsék, és tulajdonképpen egy szociáldemokrata Vörös Ausztria legyen. Ezt a felkelést brutálisan, véresen leverik, tehát ez megint nem az operett hangulatú Bécsnek a színhelye. Brutális harcok vannak, és ezután Petzneket koncentrációs táborba zárják, föld alá kényszerítik a szociáldemokrata pártot, és ugye már ott van a távoli égbolton, ugye, már a hitleri Németország fenyegetése, tehát ezek az évek azért rendkívül sötétek Ausztriában.
5: És ez a baloldali Habsburg főhercegnő Erzsébet, ő konkrétan mit tudott tenni az osztrák szociáldemokrata pártért? Tehát azt, hogy az ő személye, az ő vagyona, az ő műveltsége, kapcsolatai, mit jelentett ez az osztrák szocialista pártnak?
4: Pénzzel, anyagiakkal támogatta a pártot, illetve azáltal, hogy megjelent a gyűléseken, pártrendezvényeken, ezzel azért presztízs támogatást is nyújtott a pártnak. Teljes mértékben azonosult azzal a programmal, amelyik egy ilyen népbarát, szolidáris, igazságos Ausztriát képzelt el. Mert egyébként az osztrák szociáldemokrata párt egy nagyon átfogó szociálpolitikai programot képviselt. Ennek mai napig vannak lenyomatai, tehát az a sokat dicsért bérlakás hálózat, ami Bécsben van. Ez a program is megnyerte Elizabethnek a tetszését, és 1963-ban amúgy a végrendeletével Bécs városára hagyta a magánvagyonát. Mondhatni, hogy tényleg élete végéig ő hűen támogatta a szociáldemokráciát, szóval nem csak egy ilyen pillanatnyi fellángolás volt ez, úgy tűnik. Egyébként még annyira is azonosult a szociáldemokrata elvekkel, hogy az egyik fiát ki is vette az iskolából, és egy gyárba küldte dolgozni, gondolván azt, hogy ilyen módon majd megismeri a munkás életet, és ő is nagy baloldali lesz. Hát azért ez egy eléggé utopisztikus és nem feltétlenül probléma nélküli elképzelés volt, de hát ugye ez jól jelzi, hogy ennyire kissé naivan is azonosult ezzel a szociáldemokrata ideával, amelyik, hát ugye még egyszer mondom, hogy 34 és 45 között teljes egészében föld alá volt kényszerítve és besózva, tehát alig, hogy a Dollfuss, illetve Schuschnigg-nak a koncentrációs táborából, meg börtönéből kikerült Petznek már is mehetett 44-ben, majdnem már is a náci koncentrációs táborba. És ugye Elizabeth meg várt rá hűen, hát azért hozzá, bár mondjuk Hitler nem nagyon szerette a Habsburgokat, úgy finoman fogalmazva, de így hozzá azért nem nyúltak. Egyébként nagyon érdekes, 45. augusztusában, már a második világháború után az édesanyja Stefáni, akivel nem tart kapcsolatot, Pannonhalmán hal meg. Oda menekül a férjével, Lónyai Elemérrel Oroszvárról. Ez is egy nagyon szimbolikus dolog, hogy 45-ben, amikor felfordul a világ, tényleg minden szétesik a hagyományos arisztokrácia és a királyi dinasztiák körül, akkor úgy hal meg Stefánia, mondhatni, ilyen szimbólumértékű esemény.
5: Na, említetted, hogy kivette egyik fiát, és gyárba küldte dolgozni, hogy megtapasztalja a munkás létet. Jól tudom, akkor a gyerekeivel neki sem volt éppen felhőtlen a viszonya. Tehát nem csak, hogy a végrendeletéből kiszárta őket, nem is akart velük találkozni, és a gyerekek sem rajongtak különösebben az anyjukért. Tehát, hogy az egész életét a mozgalomnak áldozta, aminek az előző élete, tehát a Habsburg élete, a főherceg élete lett teljes mértékben az áldozata.
4: Sőt, hát a gyerekei annyira föl voltak háborodva ezen az erős mozgalmiságon, tehát az, hogy az anyjuk jobban kötődik a mozgalomhoz, mint legalábbis az ő érzéseik szerint hozzájuk, hogy ők még le is akarták zárni a házat, hogy ne tudják teljesíteni a végrendeletnek az érvényesítését, tehát ennyire megromlott a viszony az anyjukkal. Még a magánéletről csak annyit, hogy végső soron aztán sikerült elválnia Otto von Windischgrätztől, és 54-ben, ha emlékezetem nem csal, 54-ben végre hozzámehetett Leopold Petznekhez, aki meg ugye kijött a koncentrációs táborból 45-ben, tehát mondhatni, hogy kicsi ilyen romantikusan fogalmazva végre ugye a szegény munkás fiú az a karjaiba kaphatta a király kisasszonyát, de mondjuk Leopold Petznek egyébként ő nem volt munkás, tehát ő egy tanár volt. Igaz, hogy aztán ő tanított munkás gyerekeket tanító iskolában is, de hogy alapvetően azért ő egy tanár volt, és ugye 30-as években pedig képviselő, tehát ő sem mondjuk a legelesettebb rétegből jött, de hát kétségtelenül óriási volt a távolság közte és Elizabeth között. Na most a háború után ez jelentéktelenné vált ebben a új, nagyon-nagyon a demokrácia felé forduló és a demokratikus jelleget mutatni kívánó Ausztriában.
5: Erzsébet főhercegnőnek ezt az erős párfordulását, tehát azt, hogy Habsburg főrang arisztokrata, az egyik legmagasabb polcon lévő főrang létére, ennyire erősen fordul a szocialista baloldali hagyományok felé. Tehát ez fajta lázadás volt, amit akár örökölhetett is a felmenőitől, akikre szintén nagyon jellemző volt ez a fajta viselkedés, vagy egy ilyen szociális érzékenység, ami benne volt, vagy ennyire erőteljes volt Petsznek hatása is, ez az érzelem és ez az új kapcsolat az életében, vagy minek volt köszönhető, ennyire ellentmondott mindannak, amiben felnevelkedett, amiben szocializálódott, amiben családot alapított, gyerekeket szült, egy felnőttként egy ilyen nagyon éles váltásra volt hajlandó, és aztán kitartott is emellett haláláig. Tehát, ha jól tudom, akkor már élete vége felé kerekes székbe kényszerült, és névet juhászokat tenyésztett.
4: Arra gondolhatunk elsősorban, hogy annyira már fiatal korában megromlott a családja nagy részével a kapcsolata, kezdve az anyjával, annak a házassága miatt. Aztán ugye megromlott a kapcsolata a Habsburgokhoz képest másodlagosnak számító, de azért mégiscsak a 11. századra családfáját visszavezető Windischgrätz családdal is. Tehát ha úgy tetszik, akkor az arisztokrácia két ilyen törzsökös, vastag, osztrák fájával egyaránt megromlott neki a kapcsolata, hogy innen is jöhetett a lázadó hajlam, meg hát egyáltalán ugye a gyerekek felügyelete miatti ellentét ez végletesen kiélezte a kapcsolatát Ottóval. Azért Ausztriában még mindig azért érvényesült az, hogy ez egy eléggé konzervatív légkörű ország. Hát nyilván a legradikálisabb válasz jelentette erre a baloldal, konkrétan ugye a szociáldemokrácia. Úgyhogy én ezt ebből vezettem le, aztán persze ehhez jött menet közben egy ilyen személyes szál, a Petsznekkel való viszony, ami egyébként, hogy nem csak egy politikai viszony volt, az jól mutatja, hogy Erzsébet hajlandó volt rá várni. Egészen, ha jól számolom, akkor ugye 10 évig várta kitartóan, hogy ugye ez a házasság létrejöjjön, illetve várta azt, hogy egyáltalán el tudjon válni. Rudolf hatása azért kevéssé lehetséges, mert azért nagyon fiatal volt, amikor meghalt az apja, de egyébként nyilván olvashatott róla, hogy Rudolf maga is hát egy ilyen rebellisnek számított Ausztriában, illetve a dinasztián belül, hiszen Rudolfról tudjuk, hogy ő támogatója volt a politikai reformoknak. Ő erőteljesen liberális volt, úgy, ahogyan Elizabeth meg szociáldemokrata lett. A magánéleti konfliktusok és sérelmek. És Petsznek hatása együttesen tehető ezért felelőssé. Elizabeth 1963-ban halt meg. Ugye a 60-as évek a jóléti állam kialakulása már Ausztriában is. Akár ezt is szimbolikusnak tekinthetjük, hogy amikor egy új Ausztria van, új felemelkedő munkássággal, kiépülő szociális rendszerrel, akkor hal meg, ugye a Vörös Bécsben, és arra hagyja a vagyonát.
3: Az elmúlt percekben Habsburg Rudolf lányáról, Erzsébetről beszélgettünk Pár Ádám történésszel, a Méltányosság Politika Elemző Központ egyik munkatársával. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter azt mondta, tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson. Jelenleg már csak 480 megawatt a paksi erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatthoz képest. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök szombaton délután. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Új kormányrendelet lépett hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhetnek el, és a meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhatják a hálózatról. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tapasztaltak. A vállalatok döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány kérését a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, és ez egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a politikus. Hortai Olivér és Palóc André érkezik a Fidesz frakcióba. Budai Gyula távozik, írja a Mandiner az ATV-re hivatkozva. Hortai Olivér az energetika, Palóc André a gazdaságpolitika szakértője. Augusztus 31-ével lemond európai parlamenti mandátumáról Szekeres Pál és a Magyarországgyűlésben folytatja. Helyére az Európai Parlamentbe Orbán Balázs országgyűlési képviselő, a Fidesz korábbi kampányfőnöke ül be, írja az Index. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter emlékeztetett, hogy az elmúlt napokban közel 50 ezer illegális bevándorló hatolt be Spanyolország észak-afrikai területére, Ceutába. Úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét, és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. Hazánk időjárásáról. Marad a kánikula, vasárnap is napos idő várható kevés komoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg az északias szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, tanítványai oda mentek hozzá, és figyelmeztették. Elhagyatott ez a hely, és az idő is már későre jár. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmiszert szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta. Hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta.

a tanítványainak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyérmaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéjét.

A Crossovers felvételét hallották. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. A Szentatya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra: legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
1: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt terem című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirrasztás előz meg. Zuppi bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak: ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirrasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt és hajlandóságunkat arra, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. A pápa emlékeztet arra, hogy a hűség nem mozdulatlanság vagy fárasztó ismétlés, hanem egy befogadandó kegyelem és a megtérés mindennapi útja, emlékeztet a bíboros, hangsúlyozva, hogy a két zsinati dekrétum, az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis, miközben megőrzik teljes aktualitásukat, segítenek megvédeni a papi szolgálatot a Krisztussal és az egyházzal való élő kötelékben, a püspökkel való szeretett közösségben, a presbitérium testvériségében és Isten népének szolgálatában. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy emlékezzünk, hanem arra is, hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi bíboros elismeri a papok nagy lelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősség terhét is. Nem akarjuk elrejteni ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretett közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
0: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra: legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulakanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok!
2: Queridos jóvenes!
0: Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettették elő, a Chulakanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szó Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
2: Sei valiente, Cristo vive.
0: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újra éleszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyjának anyai közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
2: Sal illustre Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
0: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videó üzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulakanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
1: Tizennegyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is. A július 29-i a Castel Gandolfo-i pápai villa kertjében a Laudato Si faluban tartott béke éneke imatalálkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leó pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A béke himnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillantsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leó a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét, amely a különbségeink ellenére is befogadja egymást. Ha mindannyian a béke építésén dolgozunk, legyőzhetünk számos olyan helyzetet, amely konfliktust és gyűlöletet szül, nyilatkozta Leó pápa. Ezután arra a témára terelődött a beszélgetés, hogy mi a fontos Robert Francis Prevost szerint, aki az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik. Erre a megfontolásra Róma püspöke egy pontosítással válaszolt. Inkább úgy gondolok magamra, mint a pápára, aki csak véletlenül amerikai. Ez nem hazája értékének csökkentése, amelyet a pápa állítása szerint nagyon szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leó. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leó elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leó pápa. 14. Leó pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leó az NBC és a Telemundo televízióknak.
0: Zászlóbontás egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szőuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a holnapjukon, július 30-án csütörtökön közzétett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemle, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve, a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, az zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervezőbizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szöulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világpremiérjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldött pályamiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzeményt a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervezőbizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as Lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a Koreai Erdészeti Szolgálat és a Szöuli Városi Önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseoul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándok csomagokról, amelyek tartalmaznak a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésöket Szöulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztráció megnyitásával kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sun Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szöulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozó résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szöulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyéjében megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg, és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Keddig tovább fokozódó, majd tartósan velünk maradó hőség várható országszerte. Akár 40-42 fokos maximum hőmérsékletek is lehetnek. A napi középhőmérséklet 30 fok felett várható. A következő két hétben sem enyhül majd az aszály. Csapadék nem érkezik. A paksi atomerőmű teljes leállítására várhatóan korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet, közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter azt mondta, tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson. Jelenleg már csak 480 megawatt a paksi erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatthoz képest. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök szombaton délután. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Új kormányrendelet lépett hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhetnek el, és a meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhatják a hálózatról. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tapasztaltak. A vállalatok döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány kérését a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, és ez egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a politikus. Hortai Olivér és Palóc André érkezik a Fidesz frakcióba. Budai Gyula távozik, írja a Mandiner az ATV-re hivatkozva. Hortai Olivér az energetika, Palóc André a gazdaságpolitika szakértője. Augusztus 31-ével lemond európai parlamenti mandátumáról Szekeres Pál és a Magyarországgyűlésben folytatja. Helyére az Európai Parlamentbe Orbán Balázs országgyűlési képviselő, a Fidesz korábbi kampányfőnöke ül be, írja az Index. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter emlékeztetett, hogy az elmúlt napokban közel 50 ezer illegális bevándorló hatolt be Spanyolország észak-afrikai területére, Ceutába. Úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét, és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. Hazánk időjárásáról. Marad a kánikula, vasárnap is napos idő várható kevés komoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg az északias szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Most hallgassák meg Félix Mendelssohn Bartholdy D-moll kettős verseny hegedűre, zongorára és vonós zenekarra című művének második tételét. Előadja Kovács Péter, Nyári Jenő, valamint a Mendelssohn Kamarazenekar.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy, D-moll kettős verseny hegedűre, zongorára és vonószenekarra című művének második tételét hallották. Előadta Kovács Péter, Nyári Jenő, valamint a Mendelssohn kamarazenekar.
1: 6 óra 15 perc.
0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azt kérjük, hogy Isten bocsássa meg bűneinket, de vajon végére jártunk-e már annak, hogy mit tesz a bűn megbocsátását kérni? És mi annak a föltétele, hogy kérésünk észszerű legyen? A bűn hibázás az ellen, ami kötelez. Tehát annyit jelent, hogy olyat tettünk, amit nem lett volna szabad megtennünk, hogy olyan nem történt meg, aminek meg kellett volna történnie. De mi határozza meg, minek kell megtörténnie, és minek nem szabad? A mai idők etikai nyelvén azt szoktuk mondani, hogy az erkölcsi törvény az. Hogy mit akar ez jelenteni, kiviláglik, ha valaki maga elé idézi azokat a segédképzeteket, amelyekkel ezt a gondolatot alá szokták támasztani. Így egyesek az állami törvények módjára fogják fel. Ezek a törvények jogszerűek és kötelezik az állampolgárokat. Mintájukra valami erkölcsi államrendet képzelnek el, amely éppen úgy kötelez, csak odaben mélyen, láthatatlan jelenléttel. Mások elvontabban gondolják el ezt a törvényt, valahogyan a gondolkodást irányító logikai szabályok mintájára. Ahogyan a gondolkodás kénytelen hozzájuk igazodni, ha nem akar téves következtetésekre jutni, ugyanúgy kell az akaratnak az erkölcsi törvényt követnie, mert különben eltéved. Vannak más, tisztább segédképzetek is. De már az említettekből világos, hogy erkölcsi törvénnyel szemben semmi értelme a bocsánat kérésnek. Az állami törvénytől senki sem kérhet megbocsátást. Érvényes érthetetlen. Ha valaki áthágta, az bűnös és lakolnia kell. A gondolkodás törvényétől sem kérhetünk bocsánatot. Érvényes, s ha valaki helytelenül gondolkodott, maga lássa, hogyan kecmerek ki a tévedésből, és ha valami tévedést követett el, vállalnia kell a következményeket. Amíg valaki elvont törvényként fogja föl a kötelességet, és Isten csak megalapozójának tekinti, addig semmi józan értelme nincs a megbocsátás kéréséhez. Igen, könnyen megértjük, mennyire kétes, sőt, gyáva és szennyes dolog. A puszta erkölcsi törvény előtt valahogy magára hagyatottan áll a lelkiismeret, és magának kell helytállnia. Így bocsánatért esedezni olyasféleképp festene, mintha a nagykorúvá egy gyermek atyához vagy anyjához fordulna erkölcsi csődjével. Bizony azt magának kell felszámolnia. A hívő számára azonban nem valami elvont, hanem Istentől származó eleven törvény az, ami lelkiismeretben kötelez. Isten maga a lényeg szerinti jóság, és azt akarja, hogy mi is jók legyünk, mint ahogyan ő jó. Ha tehát hibázunk, ez ellen a jóság ellen hibázunk. De ha így fogjuk fel a vétket, és Istent olyannak, amilyennek ebben a gondolatmenetben mutatkozik, van-e valóságos értelme a bocsánat kérésének? Az így elgondolt Isten megbocsáthatja-e az ilyen vétket? Ha ezt a szót igazi, eredeti jelentésében vesszük úgy, ahogyan a szellem és a szív érzi. Nem kerül-e önellentmondásba? Ha egyszer azt követeli, hogy a jót tenni kell, akkor nem valami kényekedve szerinti dolgot követel, hanem olyant, ami az ő életének is lényegét súrolja. Hiszen a jóság az ő saját szentségével azonos. Mint egy önmagát követeli az emberektől, s ezt meg kell tennie önmagáért. Egyszerűen nem tehet másképp, mert Isten. Mi lesz hát akkor ilyen formán a megbocsátás? Ha ennek az isteni követelménynek a fönségét a maga teljes komolyságában szemléljük is, a megbocsátás gondolata még mindig nem ölt elfogadható formát. Még mintha mindig kisiklanak kezünk közül. Még mindig nem távolodtunk el eléggé az elvontságtól, amikor úgy gondoljuk, hogy nem az erkölcsi törvény, hanem maga az Isten követelő szentsége kötelez bennünket. Még mélyebbre kell hatolnunk a konkrétumba. És akkor ezt mondja a kinyilatkoztatás. Az Isten eleven szent akarata kötelez, amely minden emberhez fordul, közöttük én hozzám is. Az Istennek ez az akarata egészen sajátosan személyes jellegű. Nem csak azt mondja, a parancs érvényes, méghozzá te számodra is, mint aki egy vagy a sokak közül, hanem a parancs sajátos mi voltomban rám vonatkozik.
Legmélyebb lényege szerint nem olyan valami, ami elvontan érvényes mindenkire, és ezért én rám is, mint alárendelt egyedi esetre, hanem átöleli az egész emberiséget. Egyben különlegesen is felén fordul a maga egyszeriségében, és az egész úgy jelenik meg, mint egy olyan szív követelése és gondja, akinek én drága vagyok. Ami az én kötelességem, az benne van mindenkire kiterjedő kötelező erejében. Az, amire az erkölcsi törvény, a jóság és kötelező szentség fogalmak céloztak, az abszolút mindenkire érvényes, minden egyéni akaraton és léten fölül álló fönnség. Megmarad, igen, ha elég mélyre lehatol már az ember, akkor felismeri, hogy most nyer tiszta értelmet az erkölcsi törvény, mint szabadságigény, amely egyúttal irányelvek foglalata és értékelés is. De egyáltalán nem úgy, hogy alul van a törvény, mint valami önmagából érthető dolog, és erre következik, mint egy valami nélkülözhetetlen töbletet hozva a szeretet követelése. Sokkal inkább a magasabbból lesz érthetőbbé az alacsonyabb. Teljességgel csak akkor marad meg a törvény jellege a maga szabadságot kötő, de meg nem semmisítő szükségszerűségével, ha átfogja a szeretet jelleg. Megtartja minden szigorát, de kiszabadul az elvontságból, és bekerül a személynek személyhez való eleven viszonyába. Helyesebben a teremtőnek a teremtményéhez, még helyesebben a mennyei atyának hozzám, az ő fiához, leányához való viszonyába. Ez pedig annyit jelent, az, aminek meg kell lennie, ami kötelez, az az Isten és köztem fennálló szeretet közösség tartalma. A parancs az a mód, ahogyan szeret engem. Szeretetének foglalata és egyúttal föltétel is ahhoz, hogy szerethessen. Így már mély, egészen mély értelmet nyer a bocsánatot kérő ima. Ha én Isten parancsának engedelmeskedem, akkor már nem csak egy elvont törvénynek teszek eleget, hanem egy szeretet vonatkozást teljesítek, és ez természetesen magába hordja az elvont törvény teljesedését is. S ennek gyümölcse nem csak a megtett kötelesség és az emelkedett erkölcsi méltóság tudata, hanem mélyebb közeledés és eleven részesedés a magát ajándékozó Istenben. Ha pedig nem engedelmeskedem, akkor ez nem csak elvont jogtalanság, hanem bűn az Isten szeretete ellen, a szeretet megbántása, eltávolodás, idegenség, lecsúszás a látszatvilágába, tévejgésbe és halálba.

0: A Tátrai vonós négyes játszotta Joseph Haydn, numero 11, opusz 9, numero 4, D-moll vonós négyesének harmadik tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Marad a kánikula, akár 40 fok közeli hőmérsékletek is lehetnek. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombat

0: erőmű, amely a hazai bruttó villamosenergia termelés közel felét, nagyjából 46-47%-át, míg a teljes bruttó villamosenergia fogyasztásnak mintegy 36-40%-át adja. Reichlin Krisztinát hallják.
1: A paksi atomerőmű teljes leállítására várhatóan korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter azt mondta, tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért újabb leállást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson. Jelenleg már csak 480 megawatt a paksi erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatthoz képest. Bejelentette, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a régóta használaton kívüli és rendkívül rossz állapotban lévő erőműveinket is. A Dunamenti erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újra termelhet az erőmű. Hangsúlyozta, hogy szombattól új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és a vállalások teljesülését is folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhetnek el, és a meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhatják a hálózatról. A magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító, azaz a MAVIR, életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. A MAVIR szombaton arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamosenergia ellátás folyamatosságának biztosítására. Arra kérik a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint, Magyar Péter szerint mindenki más a hibás. A Tisza kormány menekül a felelősség elől, hazánk energiaszuverenitása véget ért.
0: A kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára, az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától, jelentette be Magyar Péter. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási idővel jelentkezik a hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár Budapesten a Palatinus és a Római strandfürdő. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a hőség miatt. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. A II. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred naponta több ezer zacskó vizet gyárt le, amelyet elszállítanak a kijelölt helyszínekre. Pénteken a fővárosban 1200 zacskó vizet osztottak szét. Szombaton Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000 tasak vizet szállítottak ki, Szentendrére újabb 7000 zacskót. Szentendrén, Leányfalun és Tahitótfalun vízszállító járművekkel töltik a tározókat. Elterelik a Duna egyik ágát a Csernavodai atomerőmű irányába, hogy elegendő víz legyen legalább a kettes számú reaktor működéséhez, döntött pénteki rendkívüli ülésén a román kormány. Gáspár Sándor tudósít.
2: A Duna egyik ágának lezárásáról a Nagy-szigetnél az alacsony vízállás miatt küszöbön álló energiakrízis enyhítése miatt döntött a román kormány, ugyanakkor a román hatóságok augusztus teljes időtartamára országos szintű veszélyhelyzetet hirdettek az elektromos energiatermelés visszaesése miatt. A Csernavodai atomerőmű egyes reaktorát már leállították, amely pedig Románia energiaszükségletének 20%-át fedezte.

0: de hát a Duna hozama a többéves átlag felét sem éri el. A román kormány 7 millió lejt irányzott elő a sürgősségi beavatkozásra, több mint 2 millió eurót tehát, amelyről eddig még nem tettek közzé részleteket. Nem tudni, milyen módon igyekeznek gátat emelni a Dunán keresztül. Viszont ha a kettes blokkot is leállítanák, 25%-kal több energiát kellene importálni, pedig így is 1700 megawattóra jön külföldről az esti órákban. Így talán természetes, hogy Illié Balozsán miniszterelnök felhívást intézett a lakossághoz és ipari fogyasztókhoz, hogy az esti 20 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, amikor már nem áll rendelkezésre a napenergia, és a szélerőművek teljesítménye is visszaesik, csak a legszükségesebb mértékben használjanak villamos energiát. A vállalatokat és a közintézményeket is kérte, készítsenek terveket az energiafogyasztás önkéntes csökkentésére. Segítséget kértek Ukrajnától, az egyik ukrán atomerőmű villamos energia termeléséből. A román vízügyi hatóságok előrejelzése szerint a Duna vízhozama továbbra is alacsony marad. Augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméterre csökken másodpercenként, alig marad az 1985-ös negatív rekord fölött, amely akkor 1400 köbméter volt másodpercenként. Kritikusan alacsony a vízállás a Körösök medencéjében is. Arad megyében kiszáradt a tőz. A fehérkörös hozama a júliusi átlag tizedére esett. A feltóti víztározónak pedig csak alig egy harmada van tele. Bihar megyében is kritikus a helyzet, több településen vízkorlátozást vezettek be. Erdély többi vidékén még nem vezettek be vízkorlátozást, bár a szárazság miatt mindenütt panaszkodnak.
1: A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl Balaton átúszáson. Nagy Nándor egy órán belül 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette az 5,2 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. Második helyen Hegedűs Marcell ért célba, a harmadik Torma Benjamin lett a férfiaknál. A nők mezőnyében Békési Eszter 1 óra 15 perc 59 másodperc alatt ért célba, közel 4 perccel megelőzve a második helyezett Horváth Esztert, akit újabb bő 4 perces lemaradással az Olaszországban született, de magyar színekben induló Eslin Mendrik követett. A reggel 7 órakor rajtoló 44. Lidl Balaton átúszásra összesen 60 országból közel 11 ezer nevezés érkezett, a legidősebb versenyző 90 éves volt. Az indulók három távon szerepelhettek, a hagyományos Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres úszásra és a száposok számára a Jettel Balaton áthúzásra, valamint a 8 órakor induló, a 2,6 kilométeres féltávú úszásra jelentkezhettek. Hortai Olivér és Palóc André érkezik a Fidesz frakcióba, Budai Gyula távozik, írja a Mandiner az ATV-re hivatkozva. Nagyszabású átalakítás várható a legnagyobb ellenzéki pártnál. A most előtérbe kerülő témák közül Hortai Olivér az energetika, Palóc André a gazdaságpolitika szakértője. Augusztus 31-ével lemond európai parlamenti mandátumáról Szekeres Pál és a Magyarországgyűlésben folytatja. Helyére az Európai Parlamentbe Orbán Balázs országgyűlési képviselő, a Fidesz korábbi kampányfőnöke ül be, írja az Index. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter emlékeztetett, hogy az elmúlt napokban közel 50 ezer illegális bevándorló hatolt be Spanyolország észak-afrikai területére, Ceutába. Úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét, és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. A vezetők arra figyelmeztettek, nem szabad azt az üzenetet közvetíteni, hogy az illegális belépés később jogszerű tartózkodássá válhat. Jelezték, hogy szükség esetén készek ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést a schengeni övezetben. Az ukrán légierő a 27 orosz ballisztikus rakétából mindössze egyet tudott megsemmisíteni szombatra virradó éjjel a Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó rakéták hiánya miatt, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon. A fő célpont Kijev volt. Ugyanakkor Dnipropetrovszk, Szumi, Harkiv és Poltava megyét is támadások érték. A fővárosban 7 kerületet érintett a támadás. 30-ra emelkedett a légicsapás sérülteinek száma, a halálos áldozatoké 9. A Herszon megyei kormányzói hivatal arról adott hírt, hogy az éjjeli orosz támadásban egy ember életét vesztette a régióban, 29-en pedig megsebesültek, köztük egy gyermek. Odessa is orosz támadás alá került, amelynek nyomán legalább egy lakóházat találat ért. Eközben az éjjel az ukrán erők csapásokat mértek az orosz haditengerészet vízi drónjainak egyik raktárára, két vasúti hídra, valamint több más katonai létesítményre, Ukrajna orosz megszállás alatti területein. A mesék és az olvasás szeretete került a középpontba a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett Keresztyén Balázs pedagógus és helytörténész nevét viselő olvasótáborban. Nyíri Kata jelenti.
2: Míg tavaly a népmesék világát fedezték fel a résztvevők, addig az idei tábor a műmesék sokszínű univerzumába kalauzolja el a gyerekeket. A játékos irodalmi foglalkozások célja, hogy élményszerűvé tegyék az olvasást, és közelebb hozzák a fiatalokhoz a könyvek világát. Bodnár Alexandra, táborvezető.
3: Mi időnkben, mikor mi jártunk iskolába, kötelező olvasmányok, azok Jókai, Gárdonyi, Polcai, ott azokat végig kellett olvasni, az most ennyire nem működik. Nekünk pedagógusoknak az a feladatunk, hogy megkedveltessük, vagyis inkább lehet megismertessük velük a világirodalom remekeit és a magyar irodalom remekeit, mert ez a mi feladatunk. Én hagyom, hogy egy kicsit szabad kezet kapjanak, rugalmas vagyok, és ha igenis van olyan könyv, amit szívesen elolvasnának, és kikérik a véleményem, vagy próbálok nekik tanácsot adni abban, hogy igen, ez a te korosztályodnak megfelelő. Vagy ezzel még várj egy picit, még egy-két évet, és akkor utána igen, a kezedbe veheted azt a könyvet, akkor én ebben támogatom, tanácsot adok. Azt veszem észre, hogy megfogadják, de tapasztaltunk olyan visszajelzést is, hogy volt olyan gyerek, aki az olvasótábor után kezdett el olvasni.
2: A nyári program iránt idén is nagy volt az érdeklődés. Mintegy 40 diák csatlakozott a kezdeményezéshez, köztük olyanok is, akik már nem először vesznek részt a Keresztyén Balázs olvasótáborban. Balog Alexa, Beregszász.
4: Én azért jelentkeztem olvasótáborba, mert ugye az osztályon megbeszéltük, hogy fogunk jönni. A magyar tanárunk Bodnár Alexandra tartja, és kérdezte, hogy nem szeretnénk jelentkezni. Szerintem az olvasás nagyon hasznos, mert fejlesztjük a szókincsünket és a képzeletünket is. Többé ugye ilyen újabb könyveket olvasok nagyobb részt, és szerintem hasznos, és a táborba azért jelentkeztem, mert ugye szeretek olvasni, és meg a közösség is tetszik. A programok közül kirándulni szoktunk, menni meg kézműves foglalkozásokon is részt vehetünk.
2: Ivancsics Anasztázia.
5: Azért jelentkeztem ebbe a táborba, mert nagyon jó, már múltkor is volt. Sok-sok programok is vannak, mesékről tanulunk, könyvekről, most is kellett hozni a kedvenc könyvünket. A kedvenc könyvem Kajla a hét határon.
2: A szervezők abban bíznak, hogy a tábor élményei nyomán a fiatalok közül minél többen fedezik fel az olvasás örömét, és a megszerzett tapasztalatok hosszú távon is meghatározzák majd a könyvekhez és a kultúrához való viszonyukat.
1: Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programhoz, emlékeztette a búza összeöntő ünnepség résztvevőit Őrhidi László, a Pro Agricultura Carpatica megyei jótékonysági alapítvány elnöke. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnöke felidézte, hogy tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával járult hozzá 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Közlekedési hírek következnek.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért térműegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Szintén karbantartás miatt a hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 autóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, de helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12 a villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Kovács Botond, BKK Info.
1: Hazánk időjárásáról. Vasárnap is napos idő várható kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkelet

0: marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Marad a kánikula, akár 40 fok közeli hőmérsékletek is lehetnek. Akár már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl Balaton átúszáson. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Multidéző című rovatunk következik, Hámori Kingát hallják.
2: 2026. augusztus 2-a vasárnap van. Isten éltesse Lehel és Özséb nevű kedves hallgatóinkat. A Lehel magyar eredetű férfi név. A régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata, jelentése lélek. Az Özséb férfi név a görög eredetű, latinosított Eusebius név magyar rövidülése, jelentése istenfélő, jámbor. 1813-ban ezen a napon hunyt el Diószegi Sámuel, református lelkész és botanikus. Leghíresebb művét az 1807-re elkészült magyar füvészkönyvet, mely többnyire hazai növényfajokat ismertet, sógorával Fazekas Mihállyal együtt írta. A könyv magyar nyelven tette közismerté Carl von Linné svéd természettudós, orvos és botanikus rendszerét, és megteremtette a leíró növénytan, valamint az alaktan magyar szaknyelvét. Számos, ma is használt növénynevet ők jegyeztek le először, illetve a nyelvújítás keretében több új nevet alkottak. Írás közben született meg a debreceni füvészkert kialakításának gondolata is. A gyógynövényekről szóló munkája Orvosi Füveskönyv címen halála évében jelent meg, melyben a magyar orvosi nyelv fejlesztésére törekedett. 1933-ban ezen a napon kezdődött Gödöllőn a 4. cserkész világdzsembori, amit augusztus 2-a és 15-e között tartottak hazánkban. A rendezvényen 54 ország, 26 ezer cserkésze vett részt, ennek körülbelül fele volt magyar. Ez volt az első nemzetközi találkozó, ahol repülős cserkészek is részt vettek. A tábor jelvénye a magyar mondakörből ismert csodaszarvas volt. Bipi, a brit hadsereg altábornagya, író és a cserkészet megalapítója ezt mondta a dzsemboris búcsú beszédében. Mindegyiktek hordja a magyar fehér csodaszarvas jelvényét. Kívánságom, hogy őrizzétek e jelet, és emlékezzetek arra, mikor elmentek innen. Az ős magyarok követték a csodaszarvast, s ez a boldogság ösvényére vezette őket. A fehér szarvast a cserkész jellem szimbólumának tekinthetjük. Ez vezet benneteket szembenézve új kalandokkal, melyekre a cserkészet céljainak követése közben akadtok. A dzsembori emlékére állított szobrot Gödöllőn Kisfaludi Strobl Zsigmond cserkész fiú című 1929-ben készült kis plasztikájának felnagyítását Pál István készítette el, melyet 1994-ben lepleztek le. 1922. augusztus 2-án hunyt el Alexander Graham Bell, skót származású tudós és feltaláló, akinek nevéhez az első működő telefon feltalálása és a Bell Telefon Company megalapítása, valamint az általa kidolgozott látható beszéd fonetikai rendszer kidolgozása köthető, amely a siketek hangzó beszédre tanításában játszott fontos szerepet. Újításra való képessége már gyermekkorában megmutatkozott. 12 évesen feltalálta a gabona hántológépet, amit a szomszédjukban lakó Molnár éveken át alkalmazott, s hálából egy kis műhelyt adományozott neki. Mivel édesanyja nagyot halló volt, ő folyton hallásjavító készülékekkel kísérletezgetett. Így jutott el a telefon feltalálásához vezető felismerésekhez. Az 1800-as évek végén a telefon kifejlesztésén számos kutató munkálkodott, ezért a találmány Bellnek tulajdonítását akkor is és még ma is sokan vitatják. Az azonban kétségtelen, hogy

0: 1876. március 7-én megkapta a szabadalmat találmányára, és 3 nappal később asszisztensével, Thomas Watsonnal sikeresen megvalósította az emberi hang továbbítását. Amikor otthon közölte, hogy nem jogász, hanem muzsikus akar lenni, jövőjéért aggódó apja eltiltotta a zeneóráktól Pietro Mascagni olasz zeneszerző karmestert, aki 1945-ben ezen a napon hunyt el Rómában. Bár számos műfajban alkotott, első fia emlékére gyászmisét írt, komponált zongoradarabot, szimfóniát, kantátát, egyházi zenét, dalokat, operettet, sőt filmzenét is. Ennek ellenére szinte csak operájáról lett ismert a neve. A parasztbecsületet még bemutatója évében, 1890-ben műsorra tűzték a Budapesti Operaházban Gustav Mahler vezényletével, s ez egyúttal nemzetközi hírnevet is jelentett műve számára, mely ma is szerepel az operaházak repertoárján.
1: A múltidézőt Hámori Kinga készítette.
2: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérelj, hogy bölcs legyek, építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagyj. Védelmező űrangyalom, kérlek ma is légy velem, védj engem a kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édes Isten, kérlek ma is égj velem, szeretetted szent tűzében lobogjon az életem. Ámen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 7 óra van.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Poskai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, ismét élőhelyről beszélgetünk a Madárvártában. Dr. Csörgő Tibor nyugalmazott egyetemi oktatóval, az Ócsai Madárvárta alapítójával és elnökével. Szervusz, Tibor!
4: Szervusz, köszönöm a meghívást!
3: A mai élőhelyünk vizes élőhely lesz. Korábban már beszélgettünk Ócsáról, a Túrján vidékről, a Tőzeglápról. Most általánosabban a vizes élőhelyekről. Ezek kiemelten fontosak az Európai Unióban, és Magyarországon is fontossá váltak, hiszen veszélyeztetettek. Mennyi vizes élőhely van Magyarországon, hányféle, mekkora területen van, számon tartjuk ezt?
4: Természetesen. Na, onnan tudnám kezdeni, hogy először, hogy mi az, hogy vizes élőhely. Mert ugye az is vizes élőhely, ahol csak mondjuk nedves a talaj, és igazából csak a talajvíz van magas szinten.
3: Tehát ezek a vizes rétek, meg, tocsogós rétek.
4: Igen, meg az is vizes élőhely, ahol mondjuk másfél méteres víz van maximum, és akkor annak a szegély zónája. De vizes élőhely a folyóvölgyek, a folyó melletti élőhelyek, a tavak, de akár a mesterséges vizek is, a halastavak. Ugye a Ramszeri Egyezménynek része például a Tatai tó, ami meg bent van a városban, tehát egészen bizarr, ugye azt mondjuk vizes élőhely mindenkinek valami természetes dolog jut eszébe, de itt alapvetően a lényeg az, hogy legyen víz.
3: Mondjuk el, hogy mi az a Ramszeri Egyezmény?
4: 1971-ben indult a történet, Iránban, Ramszárban, innen van a neve, az alapító tagok, országok, talán 17-19, most ebben nem vagyok biztos, és aztán szépen lassan csatlakoztak hozzá különböző országok, most már olyan 170-180 ország, Magyarország is többek közt tagja ennek az egyezménynek, aminek az a lényege, hogy megpróbálják a vizes élőhelyeket a lehető legjobb állapotban tartani. Az első gondolat az volt, hogy a vízi madaraknak legyen az élőhelye védve vagy mentve. Aztán nem kellett túl sok gondolat kísérlet hozzá, hogy a vizes élőhely nem csak madár, hanem az egy komplett ökoszisztéma, és akkor így az élőhely védelemre ment át a madárvédelem súlypontból, aminek persze hát a leglátványosabb fajai a madarak, tehát a tatai vadút sokat oda lehet vonzani sok-sok ezer embert, aki megcsodálja azt a sok-sok ezer mindenféle libát, kacsát, vízi madarat, de vizes élőhely a szikes tavak például, de vizes élőhely az akteleki barlangrendszernek a vízgyűjtője is. Tehát minden olyan terület, ami a vízen alapszik.
3: Magyarországon hány ilyen ramszári terület van?
4: 20-valamennyi. Kisebbek, nagyobbak. Tehát Dráva, Balaton, Kis-Balaton, szikes tavak, a hortobágyi halastórendszer,
3: az Ócsai Tőzegláp is,
4: Kardoskút, természetesen, természetesen Ócsa is, mert a definíció elég tágon indult, tehát hogy vizes élőhely legyen, de a kritériumok azok nagyjából úgy néznek ki, hogy vagy valamiből nagyon sok kell, tehát nem tudom, az állomány legalább 1%-a használja azt a területet, vagy pedig olyan ritka fajok legyenek ott, amik vízhez kötődnek, de tömegesen nyilván soha nem lesznek, mert mondjuk réti sasból azért nem várunk 20-30 ezeret, a vetési lútból meg igen. Tehát ritka fajok, veszélyeztetett fajok, tömeges fajok, vonulási úton pihenőhelyek például. A Balaton, mint telelőhely, vagy mint vedő területe, akár a hattyúknak, környék összes hattyúja oda jön tollat cserélni, mert hogy ők is röpképtelenek lesznek vedő iskort, és akkor kell nekik valami nagy hely, ahol van kaja, meg van biztonság.
3: Meg tényleg fantasztikus, hogy ilyen ritka réce meg lútfélék érkeznek vendégségbe, hát téli vendégnek
4: északi,
3: a Balatonra.
4: Akár tengerpart környék így, vagy tengeri fajok is akár, megpihennek itt, és mivel ez egy jó hely, mint tudjuk a Kárpát-medence, ezért az már nem is megy tovább. Legfeljebb akkor, de hát ennek mostanában egyre kisebb a valószínűsége, hogyha annyira hideg van, hogy mondjuk befagy a Balaton. de még ennek is vannak olyan utolsó stádiumai, ha úgy tetszik, hogy amikor nagyon sok madár van, akkor egyszerűen a mozgásukkal meg a testhőjükkel nyitva tartanak kisebb-nagyobb vízfoltokat. Sok még akkor sem megy el, hanem ott tömörül ezekbe a lihegókba.
3: Beszéltünk a ludakról, az explicit vízi madarakról, hattyú, récék, de a vizes élőhelyekhez nagyon sok egyéb faj is kötődik, ami nem kifejezetten vízi madár vagy parti madár, amelyik ugye az iszapban keresgél. Milyen madaraknak létfontosságú még a vizes élőhely?
4: A réti héja, réti sas, ezek vizes élőhelyekhez kötődnek. Tehát ha valahol sok a táplálék, ott sok lesz a mindenféle egy madár, de azokat valaki meg is akarja enni. Tehát azokra fölépül a táplálékhálózat piramisnak megfelelően egy teljes rendszer, aminek a csúcsán nyilván a ragadozó madarak vannak. Tehát a vándorsólymok imádják a parti madarakat levadászni, meg a récéket levadászni. A rétisas az akár halászik, vagy dögöteszik, vagy a lohos az előbb említett vedlő madarak, akik nem tudnak repülni, azokat szedegeti ki a vízből. Tehát ez egy komplet rendszer, ezért is fontos, hogy megőrizzük, mert nem az a lényeg, hogy nedves legyen a cipőnk, hanem hogy fölépüljön rá egy teljes ökoszisztéma.
3: Visszatérve a Ramszári Egyezményre, ez milyen védelmet jelent? Miért jó, hogyha egy terület a Ramszári Egyezményhez tartozik? Akkor ez valami speciális anyagi forrást kap?
4: Hát anyagi forrás semmiképpen, inkább rá kell szánni erre, az állami természetvédelemnek kell kezelni. De itt az elvi dolgokról van szó, hogy fölismerték azt, hogy a vizes élőhelyek a kulcsa mindennek. Tehát most már mindenki arról beszél, hogy Magyarországon meg kell növelni a vizes területeknek a felületét, mert az onnan beszivárgó vizek fogják majd megoldani valamelyes talán a talajszárazságot. Tehát, hogyha valaki, nem tudom én, 100 hektáron gazdálkodik, ha abból 2 hektáron megtartja a vizet, akármilyen téli csapadékot, hó van, akkor ugye az szépen beszivárog a talajba, és nyilván jobb lesz a termés körülötte. Most újítják föl sorba a csatorna rendszereket, mert a csatornákból is a szivárgó víz a körülött levő földeknek, a talajnak a vízháztartását javítja. Tehát víz nélkül semmi nincs. Minden arra épül, hogy mi életünk, meg a növényeké, meg az állatoké, meg a mezőgazdaság, meg a ipar, minden a vízre épül, tehát a víz a kulcs. És a vizes élőhelyeknek a védelme az egy kulcsfontosságú dolog ahhoz, hogy az egész körülöttünk levő rendszer az egészségesebb legyen. Egészséges ma nem lesz, de egészségesebb legyen.
3: Magyarországon jó helyzetben van a vizes élőhely ökoszisztéma? Jobb helyzetben, mint mondjuk Nyugat-Európában, vagy tőlünk északra-keletre? Tehát Európában mi hogyan állunk?
4: Hát ha azt mondanám, hogy a jogszabályok szintjén, akkor azt mondom, hogy nem állunk rosszul. De ha azt mondom, hogy nincs víz, akkor rosszul állunk, mert évek óta deficites a csapadékellátás. Tehát minden évben kevesebb esik, mint amennyi kellene. Most hallottam valami meteorológus vízgazdász, már nem is tudom, aki azt mondta, hogy 5-600 mm víz hiányzik a talajból. Na most ez a szám, ez megegyezik a Magyarország átlagos évi csapadék mennyiségével. Tehát magyarul egy évnyi csapadék hiányzik a talajból. A felső rétegek azok szárazak, de most már egy mélyebb rétegek is teljes mértékben kiszáradnak. Hát aki kertészkedik, vagy bármilyen köze van a földhöz, az tudja, hogy már gilisztát nem nagyon talál, 2 ásnyomot, 3-at le kell menni ahhoz, hogy egy kicsit nedves legyen a talaj. Na most ez nyilván azt jelenti, hogy ahol volt egy tó, ott most nincs. Rémes képeket látunk, hogy néz ki a Velencei tó, nézzük meg, hogy néz ki a Balaton. Na most, hogy ezek a nagy vizek ilyen szinten kiszáradnak, kiszáradtak, akkor képzeljük el egy kis víz, egy kis szikes tó, kis tocsogó, hát ott már nyoma nincs a víznek. Ami azt jelenti, hogy az arra épülő teljes rendszer az haldoklik.
3: Hát akkor ezen a Ramszári Egyezmény sem segít?
4: Olyan egyezmény nincs, ami bármin segítene, kezdjük az ENSZ-el, vagy bármivel. Tehát persze, hát van egy keret, van egy elv, de hogyha nincs mögötte tényleges képesség, most ebben az esetben azt mondanám, hogy eső. Tehát, hogyha a Ramszári Egyezmény valami csoda folytán tudna vizet csinálni, akkor igen, de nem tud. Tehát lehet ígérni, hogy feltöltjük a Velencei tavat, de hát, ha nincs mivel, akkor ez egy ígéret. És ilyen ígéreteket inkább nem kéne tenni, mert nem lehet beváltani. Tehát nem szeretnék abba belemenni, hogy ki tud csodákat tenni, meg ki tud vizet fakasztani, de az ismeretségi körömben nincs.
2: A madárvártában Csörgő Tibor biológust, egyetemi oktatót, az Ócsai Madárvárta alapító elnökét kérdezte a szerkesztő Poskai Nóra.

0: 7 óra 15 perc. Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Rengeteg élménye van Pintér Gábor apostoli nunciusnak, érseknek, az óceániai szigetvilágot járva, nem csak Új-Zéland, hanem ez a hatalmas terület is az ő munkahelye. 40 órát repült a közelmúltban, hogy bejárjon olyan területeket, amelyekre nagyon ritkán jut el a pápa képviselője. Néhány találkozásról, illetve számára is meglepetésről kérdeztem.
2: Júniusban voltam egy nemzetközi konferencián Fidzsi szigetén, a úgynevezett Pacific Islands Forum, tehát a csendes-óceáni szigeteknek van egy úgynevezett fóruma, ami tulajdonképpen egy koordináció. Ebben van politikai, gazdasági, szociális és mindenféle együttműködés, egymás segítése, egymásnak az előbbre vitele, hogy így mondjam. Kicsit az Egyesült Nemzetek Szövetséghez lehetne hasonlítani, az ENSZ-hez, csak hát egy kisebb valóságban, és ők igyekeznek ebben együttműködni. Több évtizede létező fórum, ahol évről évre tartanak egy közgyűlést, és egyébként meg számtalan kisebb esemény van. Erre a közgyűlésre meghívtak engem azért, hogy tartsak egy előadást a Szentszéknek a környezetvédelemmel, a teremtésvédelemmel kapcsolatos álláspontját, tevékenységét mutassam be. Ez azért fontos, és rögtön hozzá kell tennem, hogy itt az egész csendes-óceáni szigetvilágban az első számú közös téma, ami állandóan ott van minden értekezleten, az a környezetvédelem, illetve klímaváltozás. Ezeknek a szigeteknek a nagy része gyakorlatilag egy rettegésben él, hiszen ahogy emelkedik az óceánoknak a szintje, egyelőre lassabban, de ugye tudjuk az előrejelzéseket, hogy elég drasztikus emelkedést jósolnak és prognosztizálnak, ez több szigetnek a végét jelentheti. Tehát már most is olyan a helyzet és olyan a vízállás, hogy alig néhány tíz vagy néhány centiméter választja el a szárazföldet a víztől. Tehát hogyha itt megindul egy vízszint emelkedés, a szigeteknek egy része eltűnhet valójában. A legveszélyeztettebbek egyébként Tuvalu, Tonga, Marshall-szigetek, Mikronéziának bizonyos részei, de a többi is sok szempontból veszélyben van. Tehát ez nagyon-nagyon fontos téma, és akárhova megyek, gyakorlatilag ezzel kezdjük mindig a beszélgetést az állami vezetőkkel, hogy mit tesznek ezért, mit próbálnak tenni, kérik a Szentszéknek a segítségét a nemzetközi szervezeteknél, hogy sikerüljön valamiképpen ezt a klímaváltozást megfékezni. Tudjuk azt, hogy ezek különböző teóriákra épülnek, nehéz megállapítani azt, hogy ezeknek az előrejelzéseknek mennyi a valóság értéke, mennyi a politikai befolyás emögött. Minden esetre a Szentszéknek az álláspontja egyértelmű, és amióta a Laudato Si enciklika megjelent Ferenc pápától, azóta még inkább egyértelmű, hogy az egyház a teremtés védelemben nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, és ez megjelenik a nemzetközi szervezeteknél és a bilaterális diplomáciai viszonyokban is. Hát erről tartottam előadást ezen a bizonyos fórumon Fidzsi szigetén, Suva városában, ami a Fidzsi szigeteknek a fővárosa, és ennek a csendes-óceáni szigetek fórumának itt van egyébként a székhelye.
1: Most arról kérdeznélek, hogy milyen meglepetések érik a nunciust, amikor egy-egy távoli szigetországba eljut, Óceániában.
2: Az egyik érdekesség, amit Palau szigetén tapasztaltam, és eddig életemben még nem, hatalmas nagy ünnepi mise volt, óriási tömeg, és bent a templomban, és a templomon kívül, stb. A legnagyobb ünnepi mise, és nagyon furcsa volt, hogy bevonulás, mindenki ül. Utána folytatódik a szentmise, bármi történik, mindenki állandóan ül, se nem állnak föl, se nem térdelnek, mindenki egész, hogy hosszú mise volt, mindenki ült. Hát aztán a mise végén megkérdeztem ott az atyát, aki egyébként az általános helynöke az egyházmegyének, hogy hát ez milyen okból, gondoltam, hogy van valami oka, hogy milyen okból van ez, és akkor mondta, hogy hát ennek az oka az az, hogy az ő hagyományaik szerint, ha állva van az ember, az udvariatlanság. És csak a leült állapot az, ami kifejezi a tiszteletet, az udvariasságot, és így tovább. Mert ha áll az ember, akkor vagy azt fejezi ki, hogy nem akar leülni, mert nem becsüli meg azt, ahol vendégül látják, vagy már elmenni készül. De aki ül, az ott van, és az részt vesz mindenben.
1: Ez nagyon érdekes, nagyon érdekes. De az a fura, hogy ez nem fura az ottani papnak, tehát hogy jön egy látogató, egy magasrangú látogató, és ezt nem előre közli, hogy ne legyen meglepetés.
2: Így van, igen, ez így van, igen, ez utólag kellett rákérdezni, igen. Aztán egy másik nagyon érdekes dolog, ami részben az egyházi vonatkozása is van, de szociális vonatkozása is. Ezek az északi mikronéziai szigeteken matriarchális jellege van a társadalom. Tehát a nők szerepe az nagyon különleges, ami nem azt jelenti, hogy most mindenben ők a vezetők, hanem ők, akik kijelölik a vezetőket. És ez így van az egyházi közösségekben is. Tehát van egy, hát most magyarul talán azt mondanánk, hogy egy női tanács, aminek a vezetője mindig a legidősebb, legnagyobb tiszteletet kiváltó hölgy, és ez a tanács az, aki meghatározza azt, például kik legyenek a törzsi vezetők, vagy ők klánokban beszélnek, tehát a család az ő számukra, az nem a mi általunk ismert család, hanem hatalmas, tehát több száz személyes klánok vannak, és ezeknek a klánoknak mindig van egy vezetője. És az a vezető, ez egy férfi ember, de hogy ki legyen a klánnak a vezetője, azt a nők döntik el. Ez a női tanács dönti el, és ők jelölik ki. És ha nem úgy működik, hogy kell, akkor ők le is váltják.
1: Ez nagyon jó, és ezt tudtad előre már? Mikor...
2: Nem, hát azt tudtam, hogy matriarchális társadalom, de hogy működik, ezt csak most tudtam meg. Tudtam, tehát a tanulmányaimból tudtam már, hogy ez a úgynevezett mikronézia, ez nagyon jellemző a társadalomra, és mondom, ez az egyházban is. Tehát az, hogy akik lehetnek a egyházi vezetők, most nyilván nem a klérusra gondolok, hanem a világi vezetők, azt mindig a hölgyek tanácsa dönti el.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Pintér Gábor apostoli nunciussal, érsekkel beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

Cesária Evora felvétele szólt. 7 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolják az utolsó előtti termelőgép egységet a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap, azaz vasárnap, 44 év után először teljesen leállításra kerül. A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, hogy a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Akkor jelezte, Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a régóta

0: Vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcs időszak energia igényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tapasztaltak. A cégek döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány kérését a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, és ez egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a politikus. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter emlékeztetett, az elmúlt napokban közel 50 ezer illegális bevándorló hatolt be Spanyolország észak-afrikai területére, Ceutába. Úgy vélik, a spanyol kormány intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét, és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. Legalább 15-en jutottak be illegálisan Melillába, a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol autonóm város területére az éjszaka, közölték helyi hatóságok szombaton. A tájékoztatás szerint a csoportot a városban sűrűn járőröző csendőrök tartóztatták fel, azt követően, hogy átjutottak a határ kerítésen, tudósít az MTI. Végül az időjárásról. Marad a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, az északi és a Dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg az északi a szél. Másod gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Szintén karbantartás miatt a hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 autóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, de helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12 a villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Kovács Botond, BKK Info.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: perikópa. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, majd Alpeh Gergely káplán gondolatait hallják.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, tanítványai oda mentek hozzá és figyelmeztették. Elhagyatott ez a hely, és az idő is már későre jár. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmiszert szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta. Hozzátok ide! Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyérmaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi.
2: Egy pusztában kezdődik evangéliumi szakaszunk. Föltűnő, hogy mindenki, aki jelen van ebben a történetben, más és más szemlélettel van jelen. Másként gondolkodnak az apostolok, másként gondolkodik Jézus, és másként gondolkodnak azok az emberek, akik ott vannak. Mindannyian vágynak valamire, és így vagyunk ezzel mi is az életben. Mindannyian vágyunk valamire, vágyunk valakire. És ebben a pusztában annyi minden történik, hogy ez a különböző szemlélet, különböző gondolkodás, amelyet ez a 3 csoport jellemez, ez találkozik egymással. Jézus azért vonul félre, mert keresztelő János halálhírét hallja. Tehát szomorúságból van ott. Mégis túllép ezen, és gyógyít. És az emberek belülről éreznek valami óriási vágyat arra, hogy ezzel az emberrel találkozzanak. Az apostolok, meg mint délcek katonák, próbálják Jézust védeni, és próbálják az embereket is védeni, félnek, hogy mi lesz ebben a sötét éjszakában, mi lesz ebben a kietlen helyzetben, éhség, nyomor, ezeknek az embereknek haza kell menni, és valamit csinálni kell velük, bocsássa el Jézus őt. A nép azonban kitart. A pusztaság itt a hitnek a helyévé válik, hogy amikor nincs semmi, mégis akkor tudjuk leginkább megtapasztalni azt, hogy abban lesz valami. Abban tud az Isten alkotni, abban tud az Isten csodát művelni. Isten nem elsősorban megoldásokat talál, hanem megpróbálja önmagát ajándékozni ebben a helyzetben. És Jézus is azokat a lehetőségeket próbálja megtalálni, hogy ő hogyan tud ebben a helyzetben adni ezeknek az embereknek, és hogyan tud a tanítványok számára is valami biztonságot mutatni. Ezért mondja azt, hogy ti adjatok nekik enni. Talán ez az egyik legmegrázóbb mondat ebben a szakaszban, hogy abból, ami nincs, abból kéri a tanítványokat, hogy ők legyenek azok, akik ennek a néhány embernek, aki nem is olyan kevés, 5000 ember, ennek enni adjanak. Nincsen pénz, nincsen kenyér, nincsen lehetőség, nincs a környéken bolt, és mégis ott vannak, és tudnak valamit tenni. Jézus meglátja ezekben a tanítványokban azt, hogy képesek arra, hogy kinyissák a szívüket. A tanítványok nyilván józanul számolgatnak, hogy esélytelen, nincs rá mód. Nem számításokra van szükség, Jézus ezt elengedi, hanem arra van szükség, hogy nyissátok meg a szíveteket. És mindannyian tudjuk azt, hogy lehet, hogy kevés az, ami van. Kevés az, ami körülöttünk rendelkezésre áll. De mindig belülről kell gondolkodni, hogy mi az, amit még adni tudunk. Krisztus azt mondja, hogy elegek vagytok ti tanítványok, hogy ezt a népet jól lakassátok. Az egyház nem azért tud táplálni, mert nagyon sok eszköze lenne, vagy nagyon sok földi java, hanem éppen azért, mert képes erre a szemléletre, hogy ajándékozzon. Vagyis ez az 5 kenyér, meg a 2 hal egyáltalán nem kevés. Csak nyilván a tanítványoknak is bele kell adniuk magukat, szeretetüket, szívük szeretetét, és ilyen az egyház, hogy benne mi papok, benne mi egyházi emberek, mennyire tudjuk megnyitni a szívünket mások felé, és mennyire tudunk azzal a kevéssel másokat jól lakatni. Próbáljuk meg így tekinteni ezt a szakaszt, hogy bár lehet, hogy semmi nincsen, de mégis mennyi bőség fakad ebből.
0: A vasárnapi evangéliumról Alpeth Gergely káplán elmélkedését hallották.

0: A 103. Zsoltár feldolgozását Grillusz Dániel és Sebestyén Márta előadásában hallották.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolják az utolsó előtti termelőgép egységet a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap 44 év után először teljesen leállításra kerül. A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Akkor jelezte, Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, tudósít az MTI. Új kormányrendelet lépett hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, kötelező fogyasztás csökkentést rendelhetnek el, és a meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhatják a hálózatról. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcs időszak energia igényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tapasztaltak. A cégek döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány megkeresését a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, és ez egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a politikus. Robbanás történt Moszkva központjában egy étteremben, az előzetes hírek szerint 3 életüket vesztették, és mintegy 15 megsebesültek, közölték szombat este orosz hírügynökségek. A detonáció a Kudrinszkaja téren, az orosz főváros egyik emblematikus, úgynevezett Sztálin toronyházában, a Bázi Rosszi étteremben történt. A vendéglátó helyen zárt körű bankettet tartottak, tudósít az MTI. A Rosszia egy televízió híradója a rendőrségre hivatkozva azt közölte, hogy a robbanás oka gázszivárgás lehetett. Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. A Jánoshegyen csak 26 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján szombaton. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek a Budapest Állatkerti Meteorológiai Állomáson. Végül az időjárásról. Marad a kánikula, napos idő várható kevés komoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg az északi a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 9 órakor lesz.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 4 perc. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Pintér Gáborral folytatjuk gondolatban a csendes óceáni térséggel való ismerkedést, mert Új-Zéland a rezidenciája, de hát egy hatalmas, folyékony kontinens az övé, tulajdonképpen Amerika és Ázsia között a Csendes-óceán vidékének a nagy része, Ausztráliát kivéve, meg egy-két országot kivéve hozzátartozik, és hát követjük az ő fölfedező útjait. Korábban beszéltünk néhány államról, de most következik az újabb kalandsorozat, és azt hiszem Guam-szigettel kezdjük.
4: Igen. Guam-szigetén most a hosszú utazásom során 3 napot töltöttem. Ez alatt a 3 nap alatt egy nagyon intenzív programom volt, hiszen ilyenkor minden percet ki kell használni nyilván, amikor ilyen hosszú útra el tudok utazni. Az első napon már egy munkareggelivel kezdtük, az ottani kormányzó asszonnyal. Tudni kell azt, hogy Guam-szigete teljes egészében az Egyesült Államokhoz tartozik minden értelemben. Természetesen van egy hatalmas katonai támaszpont is a szigeten, de egyébként önálló kormányzósággal rendelkezik. A kormányzót azt a helyi emberek választják, manapság már valamikor nem így volt, de most a helyi emberek választják, és a washingtoni adminisztráció hagyja jóvá, és nevezi ki hivatalosan a kormányzót, aki jelen esetben egy hölgy. Volt egy nagyon hosszú beszélgetésünk már reggel, ahogy mondom, reggeli alatt, de utána még folytattuk 4 szem közt, és hát sok mindenről szó esett, a szigetnek a helyzetéről, gazdasági helyzetéről, politikai dolgokról, illetve választásokról, mert most készülnek a választásokra, illetve hát az egyház szerepéről, az egyház nagyon jelentős szerepéről a sziget életében. A délután folyamán intézményeket látogattam meg, több iskolát, katolikus iskolát, egyetemet, az egyetem az állami egyetem, de ott is fölkértek egy előadásra. Azt tartottam délután, illetve még találkoztam az egyházmegyei vezetőkkel, tehát az egyházmegyei központban dolgozó emberekkel, papokkal, laikusokkal szintén. 22-én, július 22-én nagyon nagy ünnep van Guam-szigetén, munkaszüneti nap. Ezt magyarul úgy mondhatnánk, hogy a hősök napja. Angolul ezt Liberation Day-nek, tehát a felszabadulás napjának hívják. Ez emlékezés a II. Világháború végén való felszabadulásból, hiszen ezeket a szigeteket annak idején, a II. Világháború alatt a japánok foglalták el, és nagyon nagy erőre volt szükségük amerikai katonák, illetve a guami helyi katonaság, illetve emberek hatalmas erőfeszítéssel tudták ezt a felszabadulást elérni, olyannyira, hogy a lakosságnak közel 20%-a ebbe belehalt. És ezt óriási odaadással ünneplik meg, emlékeznek erre az áldozathozatalra. Az volt az eszemben, amíg részt vettem, majd beszélek róla, hogy mi volt aznap, hogy mennyire jó lenne, ha nálunk otthon Magyarországon a Hősök Napja legalább ilyen szintű megemlékezést jelentene, hiszen Magyarország is óriási áldozatokat hozott, és rengeteg ember vesztette az életét. Sajnos az a tapasztalatom, hogy otthon ez nem kap elég fontosságot a mindennapi életben. Ezt csak így zárójelben mondom, ez az én érzésem és gondolatom volt. Itt viszont egyébként ez egész Amerikára jellemző, hogyha valaki figyeli az eseményeket, mind az Egyesült Államokra, mind Nagy-Britanniára, nagyon jellemző, hogy nagyon-nagyon megbecsülik a hőseiket, és hatalmas megemlékezéseket tartanak. Visszatérve az ott létemre, ezen a napon a kormányzó asszony engem kért föl, hogy tartsam meg az ünnepi misét, illetve az ünnepi beszédet, mert hogy ez egy közös esemény, tehát az egyház és az állami hatóságok, illetve a katonaság együtt tartja ezt a megemlékezést. Ez egy sok órás, tulajdonképpen 3 órás ünnepség volt a szentmise keretében, tehát a szentmise után folytatódott még koszorúzással, megemlékező beszédekkel, és így tovább.
3: Gondolom, amerikai a hadsereg az amerikai hadsereg, nem?
4: Persze, ez az amerikai hadsereg, igen. Tényleg egy nagyon jól szervezett és méltó megemlékezés volt. Úgyhogy hát ez volt az aznapnak a fő programja, ami hát eltartott ugye kora délutánig, utána volt még egy közös ebéd az állami vezetőkkel, meg a katonai vezetőkkel, egyházi vezetőkkel, úgyhogy ez a nap, ez ennek volt számba.
3: Bocsánat, közben puskázok, ha jól olvasom, Guam szigetének körülbelül 160 ezer lakosa van, és a Fülöp-szigetektől keletre néhány ezer kilométerre található.
4: Igen, a Fülöp-szigetektől 4 órányi repülőútra van, tehát ez kb. 3000-3200 kilométer. A területe a szigetnek az 500, nagyjából 500 négyzetkilométer. A lakosok száma, hogy ez megint csak becsült adat, 160-180 ezer körül van az állandó lakosoknak a száma, ugye megint nehezen meghatározható, hiszen amerikai állampolgárok is szabadon járnak az úgynevezett mainlandra, tehát az Egyesült Államok területére, úgyhogy ez egy állandóan változó szám.
3: Igen.
4: A katolikusok száma az gyakorlatilag, azt mondhatom, hogy tényleg közel 100%, elvétve van néhány más vallási felekezet közösség. Egy nagyon jó szervezett egyházmegyéről van szó, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy úgy éreztem magam mindvégig, mint hogyha az Egyesült Államok bármely egyházmegyében lennék, tehát mind az adminisztratív rész, mind a klérus, a templomok állapota, tehát minden olyan szinten van, mint hogyha az Egyesült Államok bármely államában lennénk.
3: És jó lét jellemzi a mindennapokat?
4: Igen. Hát nézd, ugye ez az Egyesült Államokban is tudjuk azt, hogy a különböző államok között azért óriási különbségek vannak, tehát ami a keleti és a nyugati partot illeti, azért a középső része az Egyesült Államoknak, Texasztól északra, azért az nem azt a hatalmas jólétet jelenti, ott rengetegen mezőgazdasági munkából élnek, és hát a jólét az relatív. De hát itt Guam szigetén az elsődleges bevétel az a turizmus volt korábban is, meg most is az. Nagyon jó a klímája, rengeteg szállodája van, tehát rengeteg turista jár oda. Egyébként más egyéb mezőgazdasági tevékenység az nagyon, nagyon minimális, hiszen ahhoz területük sincsen igazából elég. Még a harmadik napot elmondom, az ott töltött harmadik napomat, ez nagyon, nagyon érdekes és szép élmény volt, miután már volt egy csomó találkozásom sok-sok emberrel. A harmadik napon az érsek úr megszervezte azt, hogy tudjak találkozni az összes ott dolgozó papokkal, misszionárisok, helyiek, diákonusok, szerzetes nővérek, mindenki együtt volt, és volt egy hosszú délelőtti találkozásunk. Ennek az elején én tartottam egy előadást, amire fölkértek a pápának az új enciklikájáról, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Erről tartottam egy részben bemutató, részben erről gondolkodó előadást, és hát erről beszélgettünk utána még egy jó darabig, illetve hát utána volt egy dialógus, és hát számtalan téma előjött, ahogy egyébként máskor is ez szokott lenni, mikor egyházmegyéket látogatok. Ugye rengeteg kérdésük van, akár a Szentszékkel kapcsolatban, Vatikáról, diplomáciáról, és hát sok minden egyéb témáról, ami érinti őket, úgyhogy erről nagyon-nagyon hosszan beszélgettünk. Aztán a befejezése ennek egy szentmise volt, délután egy órakor volt egy szentmise, ahol egy lelki üzenetet is tudtam adni, illetve utána volt még egy közös ebéd, úgyhogy nagyon-nagyon jó együttlétünk volt az ottani egyháziakkal.
3: Büszkék rá, hogy amerikai a pápa? Tehát ők amerikaiaknak érzik magukat, és ez egy fontos dolog?
4: Az amerikai öntudat azért az annyira nem erős, mert ő azért a nagy részük az helyi születésű. Ők azért elsősorban, ha kérdezed őket, ők azt mondják, hogy ők guamiak. Persze ott van az, hogy mint második sorban ott van az, hogy ők egyúttal amerikaiak is. Az is igaz viszont, hogy jönnek oda amerikaiak, tehát azért van egy állandó csere, és például az ebéd alatt az egyik nővér mondta el, nagyon büszkén, hogy most a kérdésedre válaszoljak, hogy ő Chicagóból jön, és hát büszke arra, hogy az ő kórházukban született a pápa. Ez a Sisters of Mercy rend, amelyek nem ismertek Magyarországon. Nekik van kórházuk ott Chicagóban, és ebben a kórházban született a pápa, amiről persze szívesen emlékezni. Úgyhogy ez az identitás, ez egy kicsit kevert.
3: És hát stratégiailag azt hiszem, hogy Amerikának nagyon fontos, hát egy hatalmas katonai bázis van, nem?
4: Így van, hát itt egy hatalmas bázis van, de nem csak itt egyébként. Hát amiről korábban beszéltem, Palau szigetén is van hatalmas amerikai bázis, Mikronéziában is van. Tehát gyakorlatilag a csendes óceán szigetein szinte mindenütt ott van az amerikai hadsereg. Ugye tudnunk kell, ahogy az előbb mondtam, miután a japánoktól felszabadították őket 1944-45-ben, utána ezeknek a szigeteknek a nagy része kimondottan az amerikai haditengerészet fennhatósága alatt volt. Évtizedeken keresztül, míg aztán lassan-lassan megkapták az önállóságukat, de az amerikai bázisok azok ott maradtak. Tehát ez nagyon fontos. Ma, korábban is az volt, de ma a mai geopolitikai helyzetben még fontosabb az Egyesült Államoknak a csendes-óceáni jelenlét, nyilván Kína miatt is, meg az egész ázsiai helyzet miatt, tehát ezt ők nyilvánvalóan fönt is akarják tartani a továbbiakban.
3: Az amerikai támaszpontoknak vannak saját amerikai tábori papjaik?
4: Abszolút. Az Egyesült Államok tábori lelkészsége, ahogy ezt mi mondjuk magyarul, egy nagyon nagy létszámú, nagyon fejlett rendszerű egyházi jelenlét. Katolikus részről egy érsek a katonai ordinariátus vezetője, több segédpüspökkel és több száz pappal. Tehát ők jelen vannak nagyon nagy együttműködéssel a protestáns lelkészekkel, tehát mindig be van osztva, hogy egy-egy egységnél ki van jelen, hány havonta változnak, helyezik őket, stb. Tehát ez az Egyesült Államokban rendkívül fontos, és ott is, Guam szigetén is természetesen ott vannak a katonai lelkészek, igen.
3: Igen, és mondtál még egy utazást?
4: Június 21-én ünnepeltük a Cook szigeteki egyházmegyének a 60. évfordulóját. Akkor több egyházmegyét hozott létre a Szentszék, ugye ezek a szigetek akkoriban kapták meg az önállóságukat, legalábbis egy részük, és utána rövidesen az egyházmegyéket is eszerint alakították ki, ahogy politikai országhatárok létrejöttek. És a Cook-szigeteken szerették volna ezt különös módon megünnepelni, ezért meghívtak, hogy jöjjek el és tartsak ünnepi misét, beszédet, előadásokat, és hát volt egy csomó találkozásunk, ott is persze az állami vezetőkkel ugyanúgy. Egy nagyon érdekes és szép ünnepség volt. Sajnos az eső az váratlanul közbe lépett, de nem hirtelen jött az eső, ezért át tudták úgy rendezni a programot, hogy sátorok alatt, meg különböző megoldásokkal vízmentesen azért megoldottuk, ha bár hatalmas tömeg volt, de végül is sikerült szépen megoldani.
3: És akkor visszatérhetünk Új-Zélandra?
4: Igen, Új-Zélandról még egy egyházmegyei látogatásról beszámolok. Új-Zélandon 6 egyházmegye van. 3 egyházmegyét már korábban meglátogattam, nyilván ahol lakom, tehát a Wellingtoni egyházmegye, ez a mindennapi életben is ugye jelen van az életemben, ezt a legkönnyebb megismerni, és a leghamarabb ezt tudtam megismerni, de többször jártam már a Palmerstoni egyházmegyében és a Hamiltoni egyházmegyében. Ezek viszonylag új egyházmegyék, tehát 20-30 évvel ezelőtt létrehozott egyházmegyék, hogy nőtt a népesség, eszerint alakítottak ki új egyházmegyéket. Az Aucklandi egyházmegye a legészakibb, ahol már többször jártam különböző okokból bizonyos eseményekre, de egy pasztorális látogatást most tudtam csak tenni először június végén, és ez egy 4 napos, nagyon intenzív látogatás volt, ahol szintén találkoztam az egyházmegye vezetőivel, találkoztam a papsággal, szerzetesekkel, miséztem a székesegyházban, találkoztam különböző népeknek a képviselőivel, hiszen azt tudni kell, hogy az új-zélandi új-zélandi katolikus egyház az nagyon-nagyon sok népből tevődik össze. Tehát azon kívül, hogy van egy alapja az itteni egyházmegyének, ugye 180 éve, hogy itt van a katolikus egyház, de az utóbbi 20-30 évben rengetegen jöttek a különböző szigetekről, Szingapúr, Indonézia, Malézia, Kelet-Timor, Kína, és így tovább, és ezekből az országokból jönnek fiatal családok tanulni, dolgozni, stb., és ők nagyon sokan közülük katolikusok, és ők bekapcsolódnak természetesen az itteni egyházi életbe, és az ő részvételük rendkívül fontos. Részben a létszám miatt is, tehát nagyon megemelkedett a katolikusok létszáma miattuk, de ugyanúgy a pasztorális életben is a püspököknek nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy őróluk tudjanak gondoskodni, és hát lehetőleg nyelvileg is tudjanak nekik biztosítani megfelelő pasztorációt, még ha legtöbben tudnak is angolul, de azért keresik és kérik a saját nyelvükön is a liturgiát, illetve a lelki lehetőségeket.
3: Mondtál-e magyarul misét már Új-Zélandon az ottani néhány száz magyarnak, hogyha összejön?
4: Úgyhogy új-zélandi magyarság, ilyenről nem beszélhetünk, mert Új-Zélandon több helyen vannak magyarok. A legnagyobb magyar közösség az Aucklandban van, a második az itt van Wellingtonban, ahol a főváros van, illetve van még egy másik csoport Christchurchben, illetve Dunedinben. Ezek kisebb csoportok. Hogy konkrétan válaszoljak a kérdésedre, szentmisét egyszer tartottam magyarul itt Wellingtonban, az itteni magyarságnak a kérésére, de szó volt róla már, hogy Aucklandban is szeretnének. Nyilván ennek logisztikai nehézségei vannak, hiszen a magyarokat összehozni szentmisére távolságokról kell, ennek a megszervezését én nem tudom vállalni, hát nyilván, tehát ezt ő nekik kell megszervezni. Minden esetre van kilátásban a jövőben is. Viszont ehhez kapcsolódóan még el kell mondjak egy dolgot a számtalan aucklandi eseménnyel kapcsolatban, ami történt az alatt a 4 nap alatt, amíg ott voltam. Volt egy magyar esemény is, ugyanis fölavattunk egy mincenti emlékhelyet, bronz mellszobrot a városnak egy gyönyörű részén. Ennek az apropója több is volt, de az egyik apropója az 1956-os forradalomnak az évfordulója, ami nyilvánvalóan egy nagyon fontos esemény az itteni magyarság számára is, és nyilván a legtöbben azért ezt összekötik mincenti alakjával. És volt egy másik kiinduló pont, ami miatt az itteni magyar nagykövettel annak idején, tavaly ugye megszületett ez az ötlet bennünk, hogy legyen ilyen emlékhely, az, hogy Mincenti bíboros a halála előtt fél évvel a világ körüli útján, ahol ugye sok országban meglátogatta a magyarokat, itt is járt Új-Zélandon 1974 decemberében. És ennek a látogatásnak semmiféle emléke nem volt. Tehát nem volt egy emléktábla, nem volt egy emlékszobor, semmi. És ezért gondoltuk azt, hogy először itt Wellingtonban, a wellingtoni székesegyházon belül állítottunk egy emléktáblát, és egy bronz plakett van rajta. Ezt már tavaly, tehát 2025 novemberében fölavattuk. És most pedig 2026 júniusában Aucklandben elkészült ez a kis emlékkert és egy nagyon szép gránit oszlopon egy mincenti mellszobor, ami Rieger Tibor szobrászművész alkotása. És ezzel kapcsolatban volt egy nagyon szép ceremónia, megemlékezés, ahol ott volt egy csomó magyar, tehát 150 körül volt az ottani magyaroknak a száma, és hát ott volt az alpolgármester és az ottani konzulok, tehát diplomaták, papok, és itt tovább. Egy nagyon szép ünnepség volt, ahol persze beszédet mondtam, megáldottam ezt a szobrot, és a magyar nagykövet beszélt, az alpolgármester asszony beszélt. Hát mindjárt angolul beszéltünk, ugye, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy az itteni magyaroknak a túlnyomó többsége már másod és harmad generációs. Tehát nagy részük már nem tud magyarul, vagy nagyon gyengén, úgyhogy azért ezek az ünnepségek, bár megvan az erős magyar jellege, és néhány szó elhangzik magyarul, de azért alapvetően angolul történik.
3: Pintér Gábor új-zélandi apostoli nunciussal, érsekkel beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a templom térkép.

0: Az elmúlt percekben Hevilla és a Trio Stendhal felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 8:30. Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Hetedik rész. Nyugtalanul telt az éjszaka. A különböző szokatlan zajok, melyeket eddig a falak egészen halkká szűrtek, most élesen elevenen ostromolták a fülét. Vonatok sivítása, füttyöngetése hasított bele a bársonyos csendbe, emitt elkésett járókelők lépteire a környező házak összes kutyái felugadtak, távolabb valami sompolygó állatot hajszoltak vészes csaholással. Füstös minduntalan felriadt és szorongva fülelt. Bundás csak nagy ritkán szólalt meg, csupán akkor, ha valami mozgolódás felkeltette gyanúját. Bölcs, öreg kutya volt. Nem fecsegett fölöslegesen. Egy-két vakkantással értésére adta mindenkinek, hogy a ház őre ébren van, mindent lát, rossz szándékkal senki sem merjen közeledni. Az öreg kabát dédelgető ölelésében füstös megnyugodva hallgatta Bundás jeladásait. Szorongása az öreg kutya hangjára fölengedett, és nyugodtan szúnyókált tovább. Egyszer csak harsány kukorékolásra ébredt, fölnyitotta álmos szemét, és úgy rémlett neki, mintha már nem volna olyan mély, olyan sötét az éjszaka.

0: A kert felől apró, bátortalan pityegések neszesztek, az ég sötét bársonya pedig gyöngyház színűvé sápadt. A csillagok sziporkázó fénye bágyattabb lett, és a földön már elősejlettek a fák, bokorok, tárgyak körvonalai. A kakas újból harsányat kukorékolt, erre a közeli és távoli szomszédságból, mint a visszhang, zúdult vissza a kakasok hajnali üdvözlete. Enyhe szél kerekedett, friss hullámai mindenhová elhatoltak, és mintha kitörölni az álmat a szemekből, egyszerre megélénkült a kert is. Ezüstösen csendült fel a cinke jól ismert hangja, majd halk, egyre erősödő trillák gyöngyöztek elő a mogyoró bokrokból. A trillák olyan édesen, olyan csábosan kavarogtak a levegőben, hogy füstöst is talpra ugrasztották. Nem tudott tovább fekve maradni. Lehámozta magáról az öreg kabátot, kimászott házából, és elindult a hangok felé. Ráérősen ballagott a kerti úton, megállt, nézelődött, beleszimatolt a levegőbe, a friss zöld fűbe. Orra lucskos lett a bőséges harmattól, de nem bánta. Lenyalogatta és felfrissült tőle. Már a kert végébe ért, a hatalmas mogyoró bokrok sorfala alá. Megállt, hallgatózott. Mi az? Miért nem szól az a gyönyörűséges dal, ami ide vonzotta? Ahogy így tétovázott magában, egyszerre éppen a feje fölötti alacsony gajról csendült fel az ismeretlen madár hajnali dala, és üdén kristálytisztán kanyarodott az ég felé. Füstöst olyan váratlanul érte a hangok áradata, hogy letottyant párnás hátsó felére, és csodálkozásában kiszaladt a száján. Hú! Ez a halk felkiáltás nem került el a madár éles fülét. Mintha késsel vágták volna el, abban a pillanatban félbeszakadt a csodás dal, és Füstös már csak szárnyak gyors verdesését hallotta. Megfájdult a szíve a gondolatra, hogy most sem tud megismerkedni a trillák művészével, mert úgy látszik megijedt, és elbújik a sűrű zöldben. Bánatosan kérlelni kezdte. Ne menj el, ne hagyj itt, úgy szeretnélek megismerni. Eddig csak gyönyörű dalodat hallottam, de még sosem láttalak. A motozás megszűnt a bokor belsejében. Füstös újból megszólalt. Hallasz engem? Szólj hozzám! Csak nem félsz tőlem! Újból felhangzott a halk motozás, és egyszer csak megszólalt valaki halkan Füstös feje felett. Tillila? Te vagy kiskutya? Én! Felelte örvendezve Füstös. Mit kívánsz tőlem? Kérdezte a hang. Szeretnék megismerkedni veled. Olyan régen hallom a hangodat, és úgy tetszik nekem, de mindig annyira elbújsz, hogy sohasem tudtalak meglátni. Ki vagy? Hogy hívnak? Tillila? Én vagyok a Fekete Rigó. Mutasd magad, hadd lássalak. Tillililili? Hát nézz fel, itt vagyok a fejed fölött. Füstös felkapta a fejét, és egészen közel, a mélyen kihajló mogyoró gaj végén megpillantott egy verébnél valamivel nagyobb, tiszta fekete, sárga csőrű madarat, amint csillogó, okos szemével kíváncsian nézett szembe vele. A kiskutya elcsodálkozott, és nem tudott szóhoz jutni.
1: Tilli-tilli, ruru?
0: Na, mi az? Talán nem ilyennek képzeltél?
1: De, dadogott Füstös, tulajdonképpen...
0: Csak mondd ki nyugodtan, szólt a Rigó. Azt hitted, hogy sokkal nagyobb és színesebb, cifrább vagyok, igaz?
1: Igaz, bökte ki Füstös. Ne haragudj kérlek, de ilyen kis madártól nem vártam olyan erőteljes, messzire hallható hangot, mint a tied. Aztán meg ehhez az andalító hanghoz fényes, aranyos ruházat is illene. Ugye, ostobaságokat beszélek.
0: Tililililililuru? Kacagott a Rigó. Látszik, hogy fiatal vagy. De tanuld meg, hogy ne ítélj a külső után.
1: Örülök, hogy megismerhettelek, mondta Füstös. De mondd, miért bújtál el előlem, hiszen én is kicsi vagyok, és nem bánthatlak.
0: Nem láttalak, csak hallottalak, és azt hittem, hogy Cini jár itt. Tudod, kérlek, mondta szapora szóval a Rigó, de ezt csak neked mondom meg, fészket építek itt a bokorban, mert nem sokára tojásokat rak a párom, és ki kell költenünk őket. Nem szeretném, ha ezt Cini megtudná, mert akkor nem lenne nyugtunk. Tőled nem féltem a fiókákat, mert tudom, hogy rendes, jól nevelt kiskutya vagy.
1: Honnan tudod? Kérdezte csodálkozva.

mosolyozva Füstös. Ismerlek, mióta idehoztak. Nekem tudnom kell mindenről, ami körülöttem történik, és ismernem kell mindenkit, kitől kell félnem és kitől nem, hogy meg tudjam védeni magamat és a fiókáimat is. Milyen okos vagy! Most látom csak, hogy én még milyen keveset tudok, és mennyi mindent nem ismerek. Idővel majd megtanulsz mindent, amire szükséged lesz. Csak nyisd ki jól a szemed. Ha valamiben nem tudsz eligazodni, csak gyere hozzám. Szívesen adok tanácsot. Nagyon köszönöm, mondta hálásan Füstös. Én meg majd szemmel tartom Cinit, és ha errefelé jár, elzavarom vagy elcsalogatom. Jó lesz? Bizony jó lesz, mondta a Rigó. Sokat segíthetsz nekem. Csak addig lesz nehéz, amíg a kicsik megtanulnak repülni. Előre is köszönöm neked. Nincs mit, nagyon szívesen, felelte Füstös. Ha megengeded, többször meglátogatlak, hadd halljam közelről az énekedet. Hát csak gyere, szívesen látlak, kiáltotta Rigó, és hirtelen eltűnt a zöld bozótban. Füstös egy darabig utána nézett, hallgatta motozását a zöld sátor mélyéből, aztán tovább ballagott. Mind jobban kivilágosodott, s a hajnali szellő egyre csípősebben borzongatta a fákat, bokrokat. Minden levélen, fűszálon, kövér harmadcseppek ültek, és az egész kert ezüstös színben csillogott. Füstös egészen beleveszett a magas fűbe, s bundája lucskosan tapadt össze a hátán.

0: Lassú bandukolásából hirtelen felriasztotta egy koppanás, mégpedig a fején koppant valami. Hopp! Mi volt ez? Hirtelen megfordult, és úgy rémlett neki, mintha a friss zöld fűben valami mozogna. Odahajolt, hogy jobban szemügyre vegye, de ilyetten kapta vissza a fejét, mert ez a valami éles brekeke kiáltással felugrott, és most meg az orrának ütődött. Kiáltott fel füstös meglepetten. Ne bántsd az orromat!
1: Brekeke?
0: Hangzott újból élesen.
1: Bocsánatot kérek, véletlenül történt.
0: Ki vagy, és miért ugrottál a fejemre?
1: Nem tudtam, hogy az a te fejed, hiszen ki sem látszol a fűből,
0: hangzott a válasz.
1: Hogy én ki sem látszom a fűből?
0: Mondta füstös sértődötten. Ezt talán inkább te rád lehetne mondani, nem gondolod? Hiszen egészen olyan a színed, mint a fű, és egészen kicsi vagy. Ha nem mozogsz, észre sem vettelek volna.
1: Az a jó, brekeke. Nem is kell, hogy észrevegyenek. Így legalább nyugodtan élhetek. Nem bánt senki.
0: Hát én biztosan nem bántlak, ha látlak is. No, de mondd már meg, ki vagy? Hasonlítasz a varangyos békához, de sokkal kisebb és csinosabb vagy. A színed meg olyan szép zöld, mint a fű. Talán a kedélyed sem olyan mogorva, mint az övé, igaz?
1: Igaz, igaz. Szeretek jókedvű lenni, gajjak közszögdelni, harmadban fürdeni, zöld leveleken hintázni. Onnan pottyantam le a te fejedre, brekeke. Én vagyok a leveli béka. De te ki vagy? És mit keresel erre ilyen korán reggel? Még sohasem láttalak.
0: Hát eddig nem is jártam erre ilyen korán reggel. Én vagyok az új kutya, és ma éjjel először aludtam kint a saját házamban. Felébresztett a kakas, aztán meghallottam a fekete rigó dalát, és eljöttem, hogy megkeressem.
1: És megtaláltad?
0: Megbizony. Beszélgettem vele, és barátságot kötöttünk.
1: Na de mesélj magadról. Hol laksz? Mit csinálsz egész nap? És miért nem találkoztunk még eddig?
0: Nem sokat mesélhetek magamról, mert még nagyon fiatal vagyok. Vannak nálam sokkal idősebbek és nagyobbak is. Legjobban szeretek ilyenkor kora reggel ugrándozni, mert minden olyan kellemesen nedves a harmattól. Később felkúszom a bokrokra, valamelyik levélre kifekszem és sütkérezem a napon. Nagy melegben bebújok a hűvös homályba, ott jót alszom és várom az alkonyatot.
1: És mit eszel?
0: Hogy mit?
1: Ami akad.
0: Ha éhes vagyok, vadászni megyek. Bekapok néhány legyet vagy szúnyogot. Ennivalóm van bőven. Jól élek. Ezért vagyok jókedvű, és nem haragszom senkire sem. Ellenségeim elől el tudok bújni. Szép zöld ruhám miatt nem vesznek észre a fűben vagy a levelek közt.
1: És kik a te ellenségeid?
0: Különféle állatok, nagyobb madarak, sokszor a gyerekek is meg akarnak fogni, hogy üvegbe dugjanak. A múltkor majdnem elfogtak, de sikerült beleugranom a régi kútba, onnan nem tudtak kihalászni.
1: A kútba? Csodálkozott füstös. Hiszen ott víz van. Nem fulladtál bele?
0: Amint látod, nem, mert akkor nem lennék itt. Különben is tudok én úszni, sőt, víz alá bukni is.
1: Tudsz úszni? Hát ez csodálatos. Milyen jó neked. Taníts meg engem is.
0: Minek tanítsalak, hiszen te is tudsz.
1: Hát ezt honnan gondolod? Csodálkozott füstös. Hiszen sohasem tanultam, és nem is voltam víz közelében még.
0: Én sem tanultam, mégis tudok. Járni is tudsz, pedig arra sem tanított senki, ugye? Majd, ha szükséged lesz rá, te is úgy fogsz úszni, mintha vízben születtél volna.
1: Nem tudom elhinni, mondta füstös. De néni, milyen rózsaszínű lett minden.
0: Nem sokára fel kell a nap, felelte a béka. Kezdek éhes lenni. Na megyek, keresek valamit reggelire. Minden jót.
2: Alig, hogy ezt kimondta, már beleveszett az üde zöldbe, és el.

Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A hetedik részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.

A furfangos madárka. Zsidó népmese. Fordította Cooper Eszter. Élt egyszer egy hercegnő, akinek a szobájában állt egy kalitka, s abban gyönyörű madár üldögélt. Egyszer jó ideje már, hogy a hercegnő meglátta a madarat, amint a kertjében sétált. Akkor udvarhölgyeit szólította, s így szólt. Az a madár ott a legszebb madár, amit valaha láttam. Szeretném megszerezni, hogy mindig láthassam, s hallhassam édes hangját, amikor csak akarom. Az udvarhölgyek rögves futottak a szolgához, s mondták neki, mit kíván a hercegnő. A szolga felkapott egy hosszú nyelű hálót, odalopozott az ártatlan madárhoz, megfogta, s aranykalitkába zárta. A hercegnő az ágya mellett tartotta a madarat, s gondját viselte, minden jóval elhalmozta, mézzel és tejjel táplálta. Bármerre járt a palotában vagy a kertben, a szolgái vitték utána a kalitkát. Ám hiába szerette a hercegnő mindennél jobban a kicsiny madarat, az nem akart ketrecben élni. Szabadon szeretett volna röpködni a fák között, a társaival szeretett volna együtt énekelni, s szárnyalni az ég felé. Egy nap, aztán hallja a madár, hogy a herceg egy távoli birodalomba utazik, s egy hónap múlva tér csak vissza. Akkor füttyentett egyet, mire a herceg a kalitkához fordult. Így szólt hozzá a madár. Ó, herceg, ha igazán messzi földre mégy, megtennél nekem egy szívességet? A herceg elcsodálkozott, hogy a madárkát beszélni hallja, de így felelt. Igen, szívesen megteszek neked egy szívességet. Talán valami különlegeset szeretnél enni? Nem, nincs szükségem különleges ételre. De ha látsz olyan madarakat, mint én, megmondanád nekik, hogy a családjuk egy tagja a palotában él egy ketrecben, és üdvözletét küldi. Megtennéd ezt nekem? A herceg megígérte, hogy megteszi, s azzal útnak indult. Egy hónap múlva, amikor visszatért, odasétált a madárka kalitkájához. A madár fütyült neki, a herceg pedig odafordult hozzá. Láttál valakit a családomból, mikor messzi földön jártál? Kérdezte a madárka. Igen, láttam egy kis madarat, aki éppen olyan volt, mint te, felelte a herceg. No, s átadtad az üdvözletemet, ahogy kértem? Kérdezte a madárka. Át bizony. Mondtam neki, hogy a palotában laksz egy kalitkában, s hogy üdvözletedet küldöd, felelte a herceg. Nos, erre mit felelt a rokonom? Kérdezte a madár. Ó, kis madár, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a rokonod nem üzent semmit. Amikor mondtam neki, hogy köszöntöd, egy magas fa ágon üldögélt. Ahogy átadtam neki az üzenetet, leesett a fáról és meghalt, mondta szomorúan a herceg. Oda mentem, hogy tisztességesen eltemessem, de elrepült. Így nem tudtam neked üzenetet hozni a rokonaittól. A madárka erre csak hallgatott. Másnap reggel az udvarhölgy elhúzta a függönyt, s az ablakot is kinyitotta a hercegnő szobájában. A hercegnő nagyot nyújtózott, s a kalitkához fordult, hogy jó reggelt kívánjon a madárnak, ahogy minden reggel tette. De az üdvözlésére senki nem felelt. A hercegnő kiugrott az ágyból, odaszaladt a kalitkához. Aztán hangosan felkiáltott. Ó, a madaram meghalt! Gyorsan jöjjön valaki és segítsen! A szolga meg az udvarhölgyek azon nyomban beszaladtak, s látták, hogy a hercegnő sír és kétségbe esetten kiabál. Kelj fel, madárkám! Kérlelte az élettelen teremtményt. Kezdj el énekelni! Ám a madár csak feküdt a kalitka alján. Mikor a hercegnő látta, hogy sehogy sem mozdul, parancsot adott a szolgának. Vidd el innen a madarat, s dobd ki! A szolga kinyitotta a kalitkát, óvatosan felemelte a madarat, s kidobta a nyitott ablakon. Ahogy a madárka megérezte, hogy a szabad levegőn van, kitárta a szárnyát, s felszállt az ablak alatt álló fa legmagasabb ágára. A hercegnő, a szolgas, az udvarhölgyek nem győztek ámulni. Mit jelentsen ez? Miért szöktél meg a kényelmes kalitkából? Talán rosszul bántam veled? S hogyan tudtál az eszemen túljárni? Kérdezte a hercegnő. Hercegnő,
A világ legszebbik kalitkája sem ér fel a szabadsággal, felelte trillázva madárka. Nekem az a legfontosabb, hogy mindig szállhassak, amerre csak akarok. S hogy hogyan csaptalak be? Nos, abban a távoli birodalomban élő rokonom tanított meg, hogy mit tegyek. Akkor a madárka ismét vidámat füttyentett, azzal felrepült a magasba, s örökre eltűnt a palota kertjéből.

Elhangzott a furfangos madárka, zsidó népmese, Kóper Eszter fordítása. Felolvasta Varga Zoltán. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: A Holddal a Nap zenekar és a Szarkaláb banda muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolják az utolsó előtti termelőgép egységet a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap, vasárnap, 44 év után először teljesen leállításra kerül. A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Akkor jelezte, Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, tudósít az MTI. Új kormányrendelet lépett hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagy fogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhetnek el, és a meghatározott nagy fogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhatják a hálózatról. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcs időszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tapasztaltak. A cégek döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány kérését a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, hangsúlyozta a politikus. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhely védelmi beavatkozások. Elsőként szombaton a Dínyés térségben található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítik, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok 10 helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter emlékeztetett, az elmúlt napokban közel 50 ezer illegális bevándorló hatolt be Spanyolország észak-afrikai területére, Ceutába. Úgy vélik, a spanyol kormány intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét, és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. Végül az időjárásról. Marad a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 10 órakor lesz. 9 óra 4 perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Ma 101 esztendeje született Vámosi János. Az Emerton díjas táncdalénekesre és feleségére, Zárai Mártára emlékezünk, fogadott lányukkal, hagyatékú gondozójával, Tücsök Máriával. Úgy koppa.

0: Milyen gyakran szoktál Zárai Vámosi lemezeket hallgatni?
1: Az énekhangjukat nagyon szeretem hallgatni, most már. Beszédhanggal még bajban vagyok, akkor sírnom kell. Tehát a rádióriportokat visszahallgatni nem. De szívesen hallgatom őket.
0: Ők ezzel hogy voltak? Önmaguk felvételeit fölrakták, mondjuk egy ilyen borongós őszi napon?
1: Nem.
0: Soha?
1: Soha. Amikor készültek a lemezekre, amikor készültek a rádiófelvételekre, akkor a Jani odaült a zongorához, leütötte az első hangot, és kottából csendben tanult. A Mártának a szerzők feljátszották, egy kis kazettás magnója volt, azt arra feljátszotta a kis kazettára a szerző a dalokat, az új dalokat, ő kivitte a kertbe magával, közben kertészkedett, füvet nyírt, illetve nyírtunk, kertészkedtünk, és közben szólt a zene is, de csak amikor készültek a felvételekre, vagy egy hosszabb külföldi útra, egy turnéra, és akkor a sorrendek miatt, de nem szokták magukat hallgatni. Csendben szerettek ők lenni, ők horgászok voltak.
0: Tehát, ha elkészült egy lemez, akkor az úgy volt jó, hogy volt.
1: Így van.
0: Akkor oda nem néztünk vissza, hogy melyik sor, melyik hang.
1: Nem, addig nem mentek fel énekelni a lemezt, amíg olyan nem volt, amit ők
0: amire
1: akartak.
0: Vágytak.
1: Külföldi szerzőket hallgattak inkább, külföldi előadókat hallgattak inkább, vagy a kortársakat, szívesen hallgatták a pályatársakat, szívesen... Én nekem nagyon meglepő volt, hogy az énekesek, énekesnők telefonáltak, akár Mártáiknak, ha hallották őket a rádióban, televízióban, vagy a Márta is fölhívott Kovács Katit, Arackit, amikor őket hallgatta, hogy ott vagy, kapcsolt be, végighallgatta, jegyzetelt, megbeszélték, átbeszélték, kikérték egymás tanácsát, egymás véleményét, és el is fogadták ezt. De nem volt jellemző rájuk ez a zene. Én, legalábbis az én 31 évem alatt nem.
0: Első hallásra talán furcsa, amit mondok, de szerintem van egy közös pont Piaf és Zárai Márta életében. Mind a kettőjüket fölfedezte valaki, Piafot ugye Löplépapa, míg Mártát természetesen nem Löplépapa, hanem Hadai Harrer győző. Hogy történt ez a dolog?
1: Hát ezt nyilván Márta emlékeiből, illetve meséiből tudom neked elmondani, a kedves hallgatóknak. Hadai Harrer győző volt a színiiskolában, a Márta színésznő ként végzett 1946-ban. Hadai Harrer győző volt a zenei korrepetitor, zenetanár. 46-ban végzett, kapott egy szerződést a Márta színésznőként Győrbe, a színházba. Ott azt mondta, hogy az édesapja nem engedi el Tatabányáról. Tatabányán, a 8-asi fésoron borotválkozott az édesapja, és azt mondta neki, hogy apuka, nem vettek engem föl, most mi lesz? Hát, tehát egyiküknek ezt lódította, a másikuknak azt. Tudnék, ő nem akart színésznő lenni, ő énekesnő akart lenni, és akkor följött Budapestre Tatabányáról, a nagynényéhez, és ment a körúton, és egyszer találkozott Hadai Harrer győzővel, aki megkérdezte, hogy mit csinálsz este, gyere be az MK-be. Mi az az MK? Elég hosszú a történet, de a lényeg az, hogy bement az MK-be, a Márta Hadai Harrer győzőt kereste, ahol nem a Hadai Harrer győző volt, hanem Bleier Pál zongorázott, és kérdezte, hogy kit keres. Elmondta Márta a rövid történetet, hát a győző nem ér rá, én vagyok most itt. Miért keresi? Azt hittem, hogy énekelni fogok, mondta Márta. Mit tud maga? Mindent, kijelentette. Bleier Pál elkezdett zongorázni, Márta elkezdett énekelni, várjon egy pillanatot, behívott három férfit, Márta boldog volt, hogy végre van közönsége, vette magát, táncolt, énekelt boldogan, kiderült, hogy ők az MK tulajdonosa, illetve a Nappal és az Éjszakás főnök, azonnal szerződést kapott. 1950. május 6-án kezdett az MK-ben énekelni, ott ismerte meg később a Janit. Tehát gyakorlatilag egy pár nap múlva a Janit, és 53-ban aztán örök hűséget esküdtek egymásnak. Nem a Janinak tetszett meg először, hanem ez fordítva történt. A Márta fönn, az MK-ben voltak erkélyek, és a Márta fölment, ott nézte a műsort, és könyökölt az erkélyen, és nézte a Vámosit, és azt mondta, de szépen énekel, ő kell nekem. Tehát gyakorlatilag a Márta volt az, aki kiválasztotta a Janit. Szegény Jani mindig mondta is, hogy érdekes, mert Márta tatabánya, ő pedig bicskei. Ezt kevesen tudják róla, Bicskén született a Jani, és azt mondta mindig, hogy 2,5 éves korában a szülei megérezték a veszélyt, Tatabánya felől fölhozták Budapestre, de Márta itt is megtalálta. 53. június 16-án volt az ő esküvőjük, és 53. június 15-én a Vámos János fölhívta a Mártát, hogy nád van a bejelentő, akkor még az kellett, és szóval miért? Mert holnap lesz az esküvőnk, ez volt a lánykérés.
0: Hol léptek föl?
1: Hát
0: hol
1: az MK-ben, aztán a Gellértben. Ezek a régi nagyon nagy szórakozó helyek, a Kamara Varieté az már később volt, akkor Moszkva kert,
0: körszálló volt,
1: igen. Nagyon-nagyon sok, gyakorlatilag mindenütt, ahol akkoriban minőségi zene szólt.
0: A szerzők is nagyon széles skálán mozognak. Fényes Szabolcs, Döfris Károly, Horváth Jenő, Zsoldos Laci, Breitner János, Bágya, Gédénes, Rákosi. Te ezek közül kiket ismertél még?
1: Hát akik 79 környékén kerültek, 1979-től élek én a Mártához, igen. Tehát Fényes Szabolcs, Máté Péter, Dobsa Sándor, nagyon sok, Wolf Péter, Idrány Ivánnal, ők ugye felléptek, tehát ő volt az állandó zenei kísérőjük, amik hát szegény élt, de a Blum Józsi már később, akkor ugye hát rengeteg szövegíró, a Bradány Ivántól kezdve tényleg, nagyon-nagyon sokat, a Zsüti, emlékszem rá egyszer, kovászos uborkát kért, és Barack Lekvárt hozzá, és úgy vonult föl szöveget írni, javítani, mert nem tetszett éppen a Mártáiknak a szöveg, és tehát elég fura, nekem fura fazonok voltak, de mindenki valami csoda. Tehát ez...
0: Na most ők ugye még olyan zenekarokkal kezdtek, mint Tabányi Mihály, Martini, igen, később a Studio 11, az MR vonós tánczenekar, az állami, a Magyar Állami Operaház vonóskara, tehát elképesztő hinterland háttér volt. Ők ezt hogy élték meg, amikor ez elkezdett úgy kopni, és a vége felé hát gyakorlatilag néha már csak egy szintetizátor volt.
1: Ők mindig élő zenével léptek föl. Ezt a mindiget, ezt azért mondom, hogy a legkisebb faluba is mindig trióval, de duó biztosan, tehát zongorista, dobos biztos volt, ha már belefért a költségvetésbe, akkor vitték a basszusgitárost is, Ullmann Ottót, az egész Ullmann család is kísért őket, most itt a szerzőkre visszatérve, mindig élőben dolgoztak, tehát nehezen élték meg a lemezfelvétel, az utolsó lemezük az nem is annyira mondható az ő kedvenc lemezüknek, mert már csak a gép volt. Nálunk készült otthon a halban. Igen, Tomsics Rudi nagyszerű zenész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuperszonikusan tette a dolgát. Akkor az a kor volt, nem szerették ők, nagyon szerették az akusztikus zenét, eleve imádták, a Jani imádta a vonósokat.
0: Azt már említetted, hogyha készültek vagy egy fellépésre vagy útra, akkor mindegyikük elvonult tanulni, amikor korrepetálás zajlott. Tehát mondjuk följött Máté Péter, akkor mi van? Akkor se ültek oda egyikük a másikát meghallgatni? Vagy hogy azért is, hogy tanuljon? Néha kicsit úgy pikérten megjegyezni, hogy...
1: Nem, pikérten semmi esetre sem, ők nagyon tisztelték egymást otthon is. Megkértek embereket akkor, hogy jöjjenek oda, és hallgassák meg, és adjanak tanácsot. A Máté Péter speciál egyedül volt ott, és én nagyon-nagyon... Én őt akkor találkoztam, láthattam őt élőben. És leült a zongorához, elkezdte játszani a dalokat, Mártáig felváltva vagy együtt énekeltek ott a zongora mellett, és én hallgattam, és nekem olyan jó volt. És egyszer csak a Péter fölugrott, megfogta a kottákat, és a szó szoros értelmében oda vágta a földhöz, nem mondom ki, hogy mit mondott. Ők néztek, én is néztem, hogy na most mi lesz. Egyszer csak a Márta megtört ezt a jó fél perces csendet, és majdnem, hogy letérdelve kérte a Máté Pétert, hogy Péter, segíts! Mutasd meg, hogy hol kell hajlítanunk, meddig kell kitartani a hangokat. Azt mondta, ez poros, ez nem jó, ez már, ez cikis. Öregek vagytok, ha ezt így csináljátok, nem szabad, tessék megújulni. És akkor a Máté Péter, a Dobsa Sanyika, és a Wolf Péter is nagyon sokan eljöttek, és a saját akkori kornak megfelelő igény, de a Mártáig, tehát belefért. Nem volt ettől rossz, nem volt ettől hallgathatatlan. Ettől ők maradtak, csak egy jobb hangzásban. Gyorsabban kellett énekelni, máshol kellett hajlítani, tehát tényleg lefújták a port róla, de ezt ők nemhogy el, tehát kérték, könyörögtek érte, hogy ez így legyen.
0: Viszont ha a fellépéseknél tartunk és az utazásoknál, én ahány képet, fényképet láttam róluk, mindegyiken szinte más toalettben vannak, de egyik elegánsabb és ízlésesebb, mint a másik.
1: Igen, ők egymáshoz öltöztek, egymáshoz vették a ruhaanyagokat, egymáshoz vásárolták. Ami a Mártának megtetszett, mondjuk egy kész ruha, nagyon ritkán, mert általában ruhaanyagokat vettek, és akkor varratták, vagy varta a Márta, és akkor Janinak ugyanolyan színű volt, ha más nem a nyakkendője. És egy előadáson háromszor-négyszer öltöztek, háromszor-négyszer másban jelentek meg, és hát másban utaztak, mint amiben a színpadon voltak, nem úgy, mint most, ahogyan ez szokás.
0: Nekem egy annyira idillikus kép maradt meg, és jön le mindenből.
1: Persze, hát.
0: De azért nyugtass meg, hogy ők sem voltak szentek.
1: Ó, hát dehogyis, nem. Márta mindig azt mondta, hogy nincsen tányércsörgés nélkül. Nem, ilyen nincs, dehogyis. Nagyon-nagyon csodálkoztam, mert igazából én veszekedést nem hallottam. Ha valamin különböztek, akkor inkább csöndbe voltak. Tehát ott volt a baj, mikor a Márta csöndbe volt. Voltak viták, hát hol nincsenek. Hát ez nincs két ember nem gondolkodhat egyformán, nem ébrednek egyforma hangulatban. Ha a Márta mondjuk a kék ruhát akarta fölvenni, Ali meg már nem szerette, akkor ezen is. Tehát dehogy nem. Ha Márta kacsintott, akkor mégiscsak a kék ruhát tettem be a ruhazsákba, mert én pakoltam
0: össze. Szinte biztos voltam, mert hogy mégis a női akarat győzött.
1: Hát ez, tudod, van ez a mondás, hogy az van, amit ő akar, ez nem is lehet másként véletlen, hogy mindig azt akarja, amit én. Az egyik dalukban is elhangzik.
0: Ha fellépésekre készültek, akkor volt-e különbség abban, hogyha egy nagy tévérevűre készültek, egy MK föllépésre, vagy valahol egy vidéki kis kultúrház közönségét akarták meglepni?
1: Nem. Sőt, a Márta Tatabányáról jött olyan, ugye Bicskéről említettem már. Sokkal inkább, nem tudom, hogy jó szó-e, kiszolgálták a vidéki embereket, hiszen sokkal kevesebb lehetőségük volt annak idején,
0: így van
1: szórakozni. Így van. Én úgy láttam, hogy mindig ugyanaz a műsor volt mindenütt. Három előadás volt az Erkel Színházban tele, csúcson, pótszékes előadás, azzal zártak egy turnét, egy Ori turnét, akkor még volt Ori, országos rendezőiroda, vagy az ifjúsági rendezőiroda, az Iri, és voltak ezek a nagyon nagy műsorok. Ők ugyanazt csinálták Szabadbattyánban, Bodajkon, Szentendrén, teljesen mindegy, hogy mit mondok, ugyanaz az előadás volt a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban, mint a Szabadbattyáni Kultúrházban. Csak talán még többet oda tettek, még jobban beszélgettek az emberekkel, még jobban bevonták őket, még több ajándékot osztottak, ők fotókat osztottak aláírva, posztereket, játékot csináltak, lemezeket adtak. Tehát együtt éltek a közönséggel. Ez egy 2,5 órás műsor volt, két és fél órás műsor.
0: Mondd, a zenei műfajok váltakozása, hogy éppen mi van csúcson, mi van mélyponton, ez mennyire érintette őket, mennyire tudták ezt túlélni, hogy viselték ezt?
1: Érintette őket természetesen, illetőleg úgy érintette őket, hogy az akkori hanglemezgyár igazgatója meghatározta, hogy mi az, ami szerinte már cikis, és az nem menjen, és fölénekelhetik a lemezt, vagy nem, lesz rádiófelvétel, vagy nem, de abban az időben, amikor ők keveset voltak a televízióban, a rádióban, akkor jártak az emberek közé fellépni. Tehát ő nekik gyakorlatilag a saját malmukra hajtotta a vizet az éppen futó divat, mert a saját közösség közül elmentek énekelni.
0: Te már a sűrűjébe érkeztél ennek, ugye a 80-as évek elején, tehát ott már volt egy kialakult baráti kör.
1: Igen.
0: Gondolom egy nagy társasági
1: sok
0: élet.
1: Sok barát még el is veszett akkor már.
0: Így van, de azért a fotók nagyon sok színészt is őriznek. Ott nálatok ugye az emlékszobában is, amit készítettetek, Latyitól kezdve Kamilkán át, Rátonyi Robert, Rodolfo, Kiskabos,
1: igen,
0: Gobi Hilda,
1: Miklós,
0: ugye ott
1: Gobi,
0: a szomszédban.
1: Igen, szomszéd, igen.
0: Tehát neked ez milyen élmény volt?
1: Ó, hát elmondhatatlan. Hát ez megfoghatatlan. Tehát most gondolj bele, hogy a Hilda néni jött, mit csinálsz, Zárai? Kiabált föl, és ültettem a virágokat, gyertek át, és átmentünk, és teáztunk, és az őzikéi, és a galambjai, és egyáltalán azok a színházi díszletek, egyáltalán közel kerülnek ezekhez az óriási, hatalmas nevű emberekhez, akik ugyanolyan szerények, kedvesek, csendesek. Nem voltak ilyen sztár alűrök, amikor most beszélünk, vagy beszélnek, mert én nem beszélek. Én ezek között az emberek között éltem, és ugyanolyan egyszerű emberek voltak, mint bármelyikünk az utcán.
0: Ők a saját munkásságukat hogy ítélték meg?
1: Nagyon
0: mert ugye a kitüntetésekben nem dúskáltak.
1: Ja, hogy így gondolod?
0: Igen,
1: most megint fütyülnöm
0: meg?
1: Kéne, mert a Márta nagyon szépen mondta, hogy egy ember nem vagyok hajlandó kinyalni, csak az egész országét. Na most innentől kezdve ugye művészeti díjat nem kaptak. Ők nem voltak kiváló érdemes művészek,
0: ők közönségdíjasok
1: így van,
0: voltak.
1: Közönségdíjasok, hiszen azért 5 millió lemez Magyarországon eladott lemez, azért az nem nagyon jellemző. A Homokóra, Járom az utam, az első lemezükből 1 milliót adtak el. Jani nem szerette ezeket a számokat, és mindig mondta is, hogy ő nem szívesen, mert az emberek aztán óhatatlanul elkezdenek számolni. De azért ez sem egészen úgy volt, sajnos. Ők énekeltek, ők imádtak az emberek közé menni, és boldogok voltak, hogyha ott szereti őket a Juliska néni és a Józsi bácsi.
0: Azért a Magyar Köztársaság érdemrend kiskeresztjét mégiscsak megkapták.
1: Igen, 1994-ben Göncz Árpádtól megkapták a kiskeresztet. A kiskereszt volt a legnagyobb a Mártáék életében.

0: Bradány Iván remekbe szabott szövegével, gyönyörű. A My Way, ami végigkísérte Vámos János életének egy részét, és aztán őt magát is ez a dal kísérte Nyilván. Ki.
1: Hú, de nehéz ez utána, de után bármit mondani, mert a csend remeg. És mi mindannyian szenvedünk az ő hiányuktól, és ezt olyan nehéz megélni, tovább élni, és tovább vinni. Próbálom, igyekszem őket itt tartani, de ugye, ahogy az idő múlik, nem jobb lesz ez, hanem rosszabb sajnos, és az embernek be kell látni, hogy kattant az a zár, és nincs tovább.
0: Márta, ezt hogy egyáltalán fölbírta dolgozni?
1: Nem. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szörnyű volt ő neki megélni a Jani elvesztét, hiszen 44 év házasság után lett vége ennek. Soha nem akart ő tovább itt maradni. Ez egy kudarc nekem, hogy csak 4,5 évig sikerült őt itt tartani Jani után. Ő el akart menni, ő nem akart semmit. Ő neki vége volt itt ezen a földön ennek az életnek.
0: Amikor egy kicsit maga alatt volt, akkor föl tudtad dobni azokkal a sztorikkal,
1: igen.
0: Amik még a közös élmények voltak, amikor a majom ugrált Kazan László fején például.
1: Igen. Mindig meséltettem vele ilyen történeteket, és akkor ettől mindig egy kicsit nehezen, de ki zökkent abból a nihilből is. Nálunk mindig volt valaki, minden nap volt vendég az Esztergályos Cilikétől kezdve, de mondhatnám a Kovács Pistát, vagy teljesen mindegy, mert nem kellett ehhez a szakmában lenni. Uh-huh. Mindig jött valaki, akinek ő ezeket újra el tudta mesélni, és amikor úgy nagyon-nagyon maga alatt volt, akkor igen, valóban a majomról meséltem, Mukinak hívták az ő majmukat, Janitól kapta egy születésnapjára, még a mártirok útján éltek akkor, 1960-tól költöztek aztán az újházba, és még a majom oda is ugye elkísért őket, most is ott van a kertben szegénykém eltemetve, és nagyon sokan jöttek akkor, és voltak ezek a nagyon jó élmények.
0: Neked milyen példát, vagy milyen kurikulum vitét adott ez az ott eltöltött néhány évtized, amit közöttük.
1: Ez egy nagyon-nagyon nagy magas mérce, amit én igyekszem mindig felnőni, vagy odaérni egyáltalán a közelükbe. Az ő becsületességük, az ő hitvallásuk, mondtam, az emberekhez való jóságuk, egymáshoz való jóságuk, illetőleg becsületességük, és a egymás iránti végtelen tisztelet, szeretet, és ez az önzetlen szeretet, ami volt bennük, ez engem azt hiszem el fog kísérni, legalábbis bízom benne, hogy egészen addig tudok élni, amíg én ilyen tudok maradni.
2: Elcs-

0: Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A ma 101 esztendeje született Vámosi Jánosra és feleségére Zárai Mártára emlékeztünk. Fogadott lányukkal, hagyatékuk gondozójával, Tücsök Máriával beszélgetett Rúf Béla. A felvétel 2010-ben készült.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Reggeli hangolónkban a Helyes Beat és a 3-in-1 zenekar felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

0: A Helyes Beat és a Three-in-One zenekar felvételei szóltak. Áldott napot kíván a hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolják az utolsó előtti termelőgép egységet a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap, vasárnap, 44 év után először teljesen leállításra kerül. A paksi erőmű teljesítmény normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Akkor jelezte, Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, tudósít az MTI. Új kormányrendelet lépett hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, kötelező fogyasztás csökkentést rendelhetnek el, és a meghatározott nagy fogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhatják a hálózatról. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcs időszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tapasztaltak. A cégek döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány kérését a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, hangsúlyozta a politikus. Két ember életét vesztette a Szaratovi régió elleni éjszakai ukrán drón támadásban, közölte Román Buszárgin kormányzó vasárnap a Max üzenetküldő alkalmazásban, melyről az MTI számol be. A kormányzó szerint károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában, Szaratovban és Engelszben. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója értelmében a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 635 ukrán repülő szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Újabb 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek tagságát az apostoli szignatúrában, adta hírül pénteken az esztergom budapesti főegyházmegye. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának, így továbbra is részt vesz a Szentszék kiemelt jogi döntéseiben. Végül az időjárásról. Marad a kánikula, napos idő várható, kevés, gomoly felhővel. Az északi és a Dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Hévízről, a Szent Lélek templomból. A szentmisét bemutatja Kis László plébános. Orgonán kísér Nagy István karnagy. Közreműködik az Agnus Ignis kórus. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetít.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a hévízieket és az itt szabadságokat töltő vendégeket, vagy akik itt kezeltetik hévízen magukat, valamint szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit is az éteren keresztül. A mai szentmisét elhunyt nagyszülőkért és hozzátartozókért ajánljuk föl. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem.
1: Kérem szét a boldogságos mindenkor
0: Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek, oltalom az mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szólt az Úr: Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát, és vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket, és gyertek ide hozzám. Hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Mi mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteredett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldás mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A Szentírást olvasó embernek föltűnik az, hogy mind a 4 evangéliumban szerepel a csodálatos kenyérszaporítás. Van, amelyik evangélistánál 2-szer is szerepel. És mindezzel ki akarják hangsúlyozni, hogy Jézusnak ez egy nagyon fontos cselekedete és tette volt. A szakemberek azt mondják, hogy a csodálatos kenyérszaporítás az az oltári szentségnek a megelőzése volt, elővételezése. És mindez majd az utolsó vacsorán teljesedik be, amikor Jézus Krisztus a kenyeret átváltoztatja saját testévé, a bort pedig saját vérévé, és meghagyja a tanítványoknak, hogy ezt cselekedjétek minden nap a világ végezetéig. És az egyház ezt teszi minden szent misében, amit Jézus Krisztus az utolsó vacsorán cselekedett. Amikor Jézus közösséget akar teremteni, az mindig összeköti és összefűzi az étkezéssel. Itt is letelepítik az embereket a fűre 5-ösével és 10-esével, és akkor Jézus Krisztus megszaporítja számukra a kenyeret, tehát étkezéssel. Ezzel ki akarja fejezni, hogy közösséget akar teremteni. A közösség pedig összekapcsol bennünket egymással, Jézus Krisztussal és a mindenható és teremtő Istennel. Hogy Jézus miért pont a kenyeret választotta, hogy ezt átváltoztatja saját testévé? Mert a régi ember azt tartotta, akivel megosztom a kenyeremet, az az életem részévé válik, mert a kenyér az az életet jelentette. Benne van az embernek a fáradtsága, a munkája, az aggodalma, a félelme, és egész évi verítéke. Tehát Jézus Krisztus jogosan választotta a kenyeret, mert hiszen a kenyér az életet jelenti az ember számára, és ebben benne van az, hogy Krisztus a mi életünk részeivé akar válni, és azt akarja, hogy mi pedig az ő életének a részévé váljunk. Ezért nagyon fontos az oltári szentség, amelyet itt hagyott közöttünk, hiszen ő maga mondotta, hogy itt maradok közöttetek, veletek maradok egészen a világ végezetéig. És az oltári szentségben itt marad közöttünk, azt akarja, hogy vele való táplálkozás révén eljussunk az örök életre, az örök üdvösségre. Aki eszi az én testemet és isz az én véremet, a meghalt is ebből az életből átmegy az örök életre. Tehát, ha mi Krisztus testével táplálkozunk, akkor ez az örök életét is jelenti az ember számára. Ugyanakkor erőt ad az életnek a küzdelmeihez, az életnek a nehézségeihez. Tudjuk, hogy nagyban Teréz hosszú éveken keresztül nem vett magához más táplálékot, csak az oltári szentséget, és ez tartotta benne az életet. Edith Stein, amikor bement a gyermekek közé az iskolába, akkor a gyermekek mindig hallgattak az ő szavára. És megkérdezték tőle a kollégái, honnan vetted az erőt, hogy tudsz bánni a gyermekekkel. Edith Steinnek pedig az volt a szokása és a tulajdonsága, hogy mielőtt az iskolába bement volna, egy fél órát eltöltött adorálással az oltári szentség előtt. Vagy korunk egyik szentje, Karl Akutis, aki azt mondotta, hogy az oltári szentség az nem más, mint stráda az örök üdvösség felé. Ha mi is így közeledünk az oltári szentség felé, akkor ez számunkra az örök üdvösséget jelenti, és Krisztus mindnyájunkat el akar vezetni a feltámadás örömébe, az örök életre. Amen. Hiszek az egy Istenben, Istenek szülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. A Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozunk testvéreim a mennyei Atyához, aki Fia által bőkezően adja nekünk a földi és az örök élet kenyerét.
1: Hogy az egyház szociális tanítása érvényesüljön a földi javak igazságos elosztásában. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy közös felelősségvállalásunk eredményeként legyen meg a mindennapi kenyér minden család asztalán. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy egyházközségünk hívei jó szívvel segítsenek rászoruló embertársaikon. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy híveid mindig örömmel jöjjenek oltárod asztalához, és erősítsék lelküket az égi kenyérrel. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az élet kenyere legyen szent útra valónk, mikor e világból távozunk. Kérünk téged, hallgass
0: meg minket! Gondviselő Atyánk, add meg nekünk a mindennapi testi és lelki kenyeret, hogy általuk megerősödve el ne lankadjunk a földi élet zarándok útján, hanem eljussunk égi országodba, Krisztus, a mi úrunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Könyörögjünk! Irgalmas Urunk Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, neked szentelt örök áldozattá tegyél minket, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által, a bűnből és a halál igájából arra dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. És ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül mondjuk.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett csodálatos

0: Köszönjük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol a reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
1: amint a mennyben,
0: úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomára.

Ára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket, oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Közlöm a kedves testvérekkel a következőket. Holnap, tehát hétfőn senki ne keressen se telefonon, se személyesen, mert nem vagyok elérhető. Kedden, szerdán és csütörtökön reggel 7:30 órakor lesz szentmise, pénteken délután 6 órától, illetve 5 órától szentségimádás, 6 órakor pedig szentmisét mutatunk be. Szombaton a szentmise 19 órakor lesz, vasárnap pedig itt a Szentlélek templomban 10 órakor, az Egregyi Jézus Szíve templomban pedig 18 órakor lesz szentmise. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Hévízről, a Szentlélek templomból. A szentmisét bemutatta Kis László plébános, orgonán kísért Nagy István karnagy. Közreműködött az Agnus Ignis kórus.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra 1 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolják az utolsó előtti termelőgép egységet a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap, azaz vasárnap, 44 év után először teljesen leállításra kerül. A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Akkor jelezte, Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, tudósít az MTI. Új kormányrendelet lépett hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, kötelező fogyasztás csökkentést rendelhetnek el, és a meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhatják a hálózatról. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcs időszak energia igényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tapasztaltak. A cégek döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány kérését a fogyasztás átütemezésére. Az eddig vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, hangsúlyozta a politikus. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter emlékeztetett, az elmúlt napokban közel 50 ezer illegális bevándorló hatolt be Spanyolország észak-afrikai területére, Ceutába. Úgy vélik, a spanyol kormány intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét, és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére, írja az MTI. Megújult a szolnoki bálvárosi templom szentélye, adja hírül a Magyar Kurír. Szolnok legrégebbi műemlék épületében a korábbi 2019-től 2021-ig tartó nagyszabású felújítás sorozat érintette a belvárosi nagy templom hajóját, a plébániát, a rendházat és a vártemplomot is, ám az akkori munkálatok során forráshiány miatt a szentély újrafestése nem kezdődhetett el. Az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forintból a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. Végül az időjárásról. Marad a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, az északi és a Dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Észak-keleten élénkül meg délután a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Kedves hallgatóink, egyházzenei áhítat című összeállításunkban Havas Boldogasszony napjára készülve ma és jövő vasárnap egy különleges CD-ről hallhatnak válogatást. Havas Boldogasszony napja, augusztus 5-e, a római Santa Maria Maggiore Bazilika felszentelésének ünnepe. Azon a napon Rómában minden évben virágszirmok hullatásával emlékeznek a 358-ban történt csodás hóesésre a bazilika előtt. összeállításunk segítségével képzeletben Rómában lehetünk, a zene ugyanis egyenesen a Vatikánból érkezik. A Római Filharmonikus Akadémia ének és zenekara mellett a néhai 16. Benedek pápa hangja is hallható. Az énekén kívül latin, olasz, portugál, német és francia nyelven beszédet is mond. A CD-n három zeneszerző, a római katolikus olasz Stefano Mainetti, a felekezeteken kívüli angol Simon Boswell és a mohamedán marokkói Nour Eddin komponált modern kísérőzenét a Szűz Mária dicsőítő gregórián kórustételekhez. Vezényel Monsignor Pablo Coligno.

0: Kedves hallgatóink, Egyházzenei Áhíta című összeállításunkban egy különleges CD-ről hallhattak válogatást, Havas Boldogasszony napja közelgő ünnepe alkalmából. A Római Filharmonikus Akadémia ének és zenekarát Monsignor Pablo Coligno dirigálta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Gasztronómiai műsorunk az Asztali Áldás következik. A szerkesztő riporter Pesti Eszter.
3: Idén 20 éves a Bestillo Pálinkaház, pálinkafőzde, és most a cégvezető tulajdonossal, Czakó Mónikával beszélgetünk ennek apropóján, és amikor egy mérföldkőhöz érkezik bárki, bármilyen cég, egy vállalkozás, akkor ugye óhatatlanul visszatekintünk, összegzünk, számot vetünk, nosztalgiázunk. Nektek, vagy neked mi az az elmúlt két évtizedből, ami talán a legjelentőségteljesebb, vagy mi az, ami így beugrik, hogyha valaki azt mondja, hogy most nézzük át az elmúlt 20 évet?
4: Alapjáraton az öröm, hogy ezt megéltük, azt gondolom, és hogy mindez úgy történt, hogy közben mindig fejlődés volt minden évben az előző évhez képest, vagy volumenben, vagy minőségben, vagy egy új szolgáltatásban, vagy egy új termékben, amit a piacra hoztunk. Úgyhogy igazság szerint inkább ez a tendencia van bennem, hogy ez egy folyamatosan fejlődő vállalkozás tudott lenni, ami szerintem egy nagy áldás. Szóval most az örömöm van bennem, hogy egyáltalán beszélgethetünk most itt arról, hogy 20 év van már mögöttünk.
3: Igen, ez ugye mindenféleképpen egy mérföldkő, és ha már 20 év, azért vezessük fel azt is, hogy hogyan indult ez a vállalkozás, hol kezdődött, és mi a kötődésetek egyébként a Zemplénhez, hiszen Boldogkőváralján vagyunk.
4: Az autópályán kezdődött, amikor is a szüleink meglátogatását követően mentünk vissza Budapestre, és akkor azt mondta a férjem, hogy ő nem szeretne Budapesten élni, és költözzünk haza. És akkor mondtam neki, hogy oké, de hát mit csinálunk Boldogkőváralján? És mondta, hogy egy pálinka főzét, és én pedig mondtam, hogy jó. Így jött ez a gondolat, így intuitíve. Egyébként én közgazdász vagyok, de nem kezdtem el számolgatni, meg üzleti tervet csinálni, hogy akkor most megéri-e nekünk ebbe belevágni. Mert hogy valahogy így jött az, hogy pálinka, hogy göncibaraszt termőtájon vagyunk, hogy egyébként gyerekként, fiatal felnőttként megéltük azt, hogy termeltük a barackot, vagy a szüleink, és nagy bizonytalanság volt az egyébként, hogy el fogjuk-e tudni adni, jön-e felvásárló, hány felvásárló jön, mert ha egy, akkor annyit fog érte adni, amennyit akar, és nem lesz versenyhelyzet. Szóval bennem volt az, hogy kellene egy cég, vagy valaki, aki feldolgozza azt az alapanyagot, amit itt a termelők előállítanak, úgyhogy így nem fitattam azt, hogy most akkor minek ez nekünk. Szóval abszolút jó ötletnek gondoltam, így rezonált arra, ami bennem is volt, vagy tudatosan, vagy tudatalatt. Ez 2003-ban volt, valamikor nyáron, és egy baráti házaspárnak elmondtuk az éppen aktuális havi vacsoránk alkalmával, hogy mi miben gondolkodunk, és akkor a következő hónapban pedig ők mondták, hogy ők sokat beszélgettek otthon erről, és hogy így nyitottak vagyunk-e, hogy őket is bevegyük ebbe a vállalkozásba. És akkor ősszel létrehoztuk a céget, megvásároltuk azt, ahol most a telephelyünk van, maga a főzde, ami egyébként korábban a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezetnek az irodai épülete volt, mert hogy fontos volt nekünk, hogy végül is valamifajta ipari tevékenységet végzünk, és ezt ne a településen belül tegyük, hanem külterületen, hogy ezt ne zavarjon senkit, sem a zaj miatt, sem semmi miatt. Szóval így bejöttek ebbe a cégbe, megvettük ezt a irodaépületet együtt, és először csak bérfőztünk 2005-ben, és akkor 2006-ban pedig piacra dobtuk a Bestillo márka névre hallgató, akkor még 9 elemből álló termék palettánkat. November 2-án gurítottuk ki az adóraktárból. Így indult.
3: Tehát akkor november 2-án lesz meg a 20 év.
4: Igen, akkor lesz a pontos kerek

0: elmondható, hogy egy szívügye az egész vállalkozásnak, az a legfontosabb produktuma a pálinkaháznak. Számodra a gönci barack mit jelent?
1: Itt most lehet, hogy sírni is fogok egyébként, mert amikor fölteszik ezt a kérdést nekem, hogy mit jelent a gönci barack, akkor a lelkemet érinti meg ez a kérdés. Mert hogy azt gondolom, hogy itt ebben a szabói térségben az identitásunk része a gönci barack, és nagyon sok ember ezt így nem éli meg, vagy nem érzi, miközben, hogy is mondjam, mindenkinek kell a tartás, vagy mindenkinek kell valami olyan erő, amire támaszkodhat, és szerintem nekünk a gönci barack az az, és hogy jobban kellene hinnie az itt lévő embereknek abban, hogy ebben van lehetőség, és hogy merjenek ehhez hozzányúlni úgy is, hogy nem csak termeszteni, hanem hogy előállítani belőle terméket. Mert sajnos jelenleg még nem vagyunk ott, hogy mondjuk egy láncban, vagy egy valamilyen több kereskedelmi egységet magában foglaló cégnél ott legyen a gönci barack lekvár, vagy a szörp, vagy a magolajunk, vagy bármink, amit egyébként ebből a termékből elő lehet állítani. Ez egy olyan gyümölcs, aminek nincs olyan része, amit ne tudnánk használni. Tehát ugye a gyümölcs húsból tudjuk csinálni a lekvárt, tudjuk csinálni a szörpöt, tudjuk csinálni a pálinkát, a magból. Ha megtörjük, akkor maga a mag belseje az ugye fogyasztható magában, mint egy mandula, ki lehet préselni az olajat belőle, majd a préselés után visszamaradt őrleményt ilyen lisztállagra vissza lehet porosítani. És mondjuk egy paleó konyhába sütéshez, olyan, mint a háztartási kekszel, egyébként olyan íze van, tehát nem is egy semleges, hanem van neki egy jellegzetes íze, és egyébként magát a csonthéjat pedig a gumiipar is használ, és a kozmetikai ipar is. Szóval, hogy itt van ebben lehetőség még a helyi emberek részére, hogy nyúljanak hozzá bátran, és megélhetést tudna több tíz családnak itt a környéken ez biztosítani, csak merni kellene befektetni még ahhoz képest, amit eddig csinálnak, de... Én abban reménykedem, hogy azért ebben lesz előrelépés, hogy lesznek olyan családi vállalkozások, olyan őstermelők, akik majd feldolgozott állapotban is el fogják juttatni ezt a terméket Budapestre, külföldre, bárhová. Mert hogy magát ezt a fajtát, a gönci barackot, amit ugye 1960-as években itt Göncön, egy akkori faiskolában az itteni klimatikus adottságokra fejlesztettek nekünk. És most egyébként látszik az, hogy ugye voltak a korai fagyok tavasszal, és a gönci fajta a sokkal jobban bírta, mint mondjuk egy ceglédi vagy egy szegedi, amit ugye telepítenek az itteni termelők azért, mert étkezési piacra sokkal inkább eladható, mint a gönci, mert nagyobbak, szebbek, a héjuk az vastagabb, viaszosabb, jobban bírják azt, ha szállítva vannak, de ízvilágában a gönci az verhetetlen. De ugye nem tudjuk szállítani, mert megfogjuk, annyira puha a héja, sejmes, hogy ott konkrétan bebarnul az ujjunknak a hegye a gyümölcsön. Úgyhogy ezt itt helyben kell megenni, leszedni a fáról, megenni, feldolgozni. Ezt a fajtát így tudjuk életben tartani. Szóval kell még a feldolgozóipar.
0: Azért így, hogy gönci barack, mint fogalom, ezt nagyon sokan ismerik talán. De azt nem biztos, hogy sokan tudják, hogy ez egész pontosan mit jelent.
1: Ugye a gönci barack maga a gyümölcs, illetve az abból készített pálinka az Európai Unió oltalma alatt álló földrajzi eredetvédett megjelöléssel bír. Tehát olyan rangon van ez a termék említve, mint mondjuk a görög feta, vagy a francia levendula, vagy a pármai sonka. Tehát azok a termékek kapják meg ezt a minősítést, ahol több évtizedre visszamenőleges hagyománya van abban az adott régióban annak a terméknek a termesztésére, vagy az abból készült feldolgozott terméknek az előállítására. A mi gönci barackunk bír ezzel a megjelöléssel. Ez egyébként az előállítók számára többletterhet jelent, hiszen igazolnunk kell a végtermékig azt, hogy valóban mi megfelelünk annak az előírásnak, hogy mi használhatjuk ezt az eredetvédett megjelölést, és azon dolgozunk, hogy ennek a többletráfordításnak piaci értéke is legyen. Mert hogy jelenleg még azért azt nem mondanám, hogy amennyivel többe kerül ezt a terméket előállítani, azt a piacon tudjuk is érvényesíteni. Szóval ebben még kommunikációs marketing munkát bele kell rakni. Ugye mi ahhoz, hogy a gönci barack pálinkákat forgalomba tudjuk helyezni, itt a zabói térségben tudjuk megvásárolni csak az alapanyagot. Tehát, hogyha nekünk mondjuk lefagy a saját ültetvényünkön a termés, akkor mi nem mehetünk el a Balatonpartra,

0: ahol mindig nagy eséllyel jobban megmarad a kajszi egyébként, mint nálunk, mert ugye ott a nagy vízfelület azért emeli a hőmérsékletet. Lemehetünk, de az göncibaraszként nem tudom forgalomba hozni. És az itteni árak egyébként valószínűleg azért, mert kevesebb is van a fagy miatt, illetve azért, mert közel vagyunk a szlovák határhoz, és ők átjönnek az eurójukkal, és azért, mert hogy egyébként betartalomban valóban ez sokkal többet tud, mint a többi fajta, ezért ez magasabb áron kerül beszerzésre, hogyha véletlenül vásárolnunk kell. Tehát a göncibarack a többihez képest 15-20%-kal magasabb áron szerezhető be, de egyébként ennek ellenére Magyarország többi pálinkása legalább részben vásárol göncibarackot, és teszi hozzá ezt az alapanyagot, vagy az ebből készült pálinkát a máshol vásárolt, másfajta barackból előállított termékéhez. Tehát a szakma egyértelműen elismeri, hogy a göncikajszi az göncikajszi.
1: Egyébként így a pálinkában, a pálinka iparágban van még ilyen jellegű eredet megjelölés?
0: Van, igen. Tehát van ugye a szatmári szilva, a szabolcsi alma, az újfehértói fürtös megy, van a kecskeméti barack, van a göcsei körte, békési szilva. Szóval vannak még eredetvédett megjelöléssel bíró termékek. Ezek, amikről én konkrétan tudok. Közben az elmúlt évben azért voltak még ilyen minősítések hazai, az mindig ugye az Európai Uniós minősítést megelőzi, vasi körte vagy vadkörte, ezek inkább ilyen kis tételben előállított és értékesített termékek, szóval az, ami volumen, ezek kb. Azok, amiket felsoroltam.

0: Azért ugye a gönci barack és a gönci barack pálinka mellett más ízek, más gyümölcsök is szerepelnek nálatok. Hányféle pálinkát készítetek?
1: Hát azt hiszem 20, tehát hogy kb. Ilyen 20 termékünk van. A férjem Gábor mindig azt szoktam mondani, hogy kétfajta pálinka van, a barack és a szilva. És ebből a kettőből saját ültetvényünk is van egyébként, tehát ennél a két íznél azokat a fajtákat telepítettük, amiből szeretnénk, hogy a pálinkánk legyen, mert hogy az a zamat, az az íz, az az aroma, a sajátossága ezeknek a fajtáknak, amit mi szeretnénk a pálinkákban ízként, harmóniában, intenzitásban visszaadni. Úgyhogy van jelenleg 7 hektár kajszink és 6 hektár szilvánk. A kajszi az csak gönci kajszi, ez a fajta és semmi más. És a szilvánál pedig van 4 fajtánk, a prezent, a harom, a top 5, meg a top 10, amit termesztünk. Ezek eltérő jellegű aromával és ízzel bírnak. Egy ilyen nyári virágosabból megyünk az őszi lekváros irányába, és akkor ezeket ugye már magát a pálinkát házasítjuk. Természetesen nem várjuk be a gyümölcsöket, az erjedés az külön-külön megy, csak egy ilyen házasított termék az, ami palackozásra kerül. És az összes többi íz, azt pedig igyekszünk minél inkább hozzánk minél közelebbről beszerezni. Tehát a szeder meg a málna ültetvény az itt van tőlünk 30 kilométerre. Kb. A málnáját azt olyan ütemben fejlesztett a területet, ahogyan a mi igényünk növekedett az ő gyümölcsére, úgyhogy vannak ilyen királyi beszállítóink, és hát van olyan gyümölcs, amiért messzebbre kell menni, mondjuk az írsait azt Gyöngyös környékéről hozzuk, de alapjáraton minél közelebbről szeretnénk ezeket a gyümölcsöket beszerezni. Azt gondolom, hogy legnagyobb felelősségünk a helyiekért van, aztán lehet menni kifelé is, segíteni, megtámogatni az embereket, csak ott abban bízom, hogy van egy helyi, aki ezt megteszi, és akkor már nincs annyira szükség ránk ebben a témában. És akkor ezen túl van piros vilmos körténk, van birs, van kökény, sajmegy, vagy cseresznye, fekete ribizli, szóval vannak termelt, nemes alapanyagaink, de vannak vadon gyűjtött gyümölcsök is. Ott az a felállás, hogy van egy fiatalember, akinek a magra van szüksége, mert faiskoláknak eladja, hiszen minden magonc az vadmagról indul, és akkor úgy kerül be az oltás, a nemesítés. Úgyhogy ő gyűjti, elhozza nekünk, mi megveszük, kimagozzuk, és ő viszi a magot tovább. Szóval ez egy ilyen abszolút win-win helyzet, ez neki is jó, mert modern technológiával van a magozás, vigyázzunk a magra, nem törjük, úgy kezeljük a magot, ahogyan ő mondja, ahogy ő minél nagyobb arányban tudja ezt hasznosítani.
0: És akkor ugye a pálinkák mellett van még nektek egy Mrs. Millicent névre hallgató ginetek is. Már egy jó pár éve, ami ráadásul 2024-ben az ország legjobb ginje elismerést nyert el a Virgin Awards kortás kategóriájában. Tehát egy nagyon komoly elismerést kapott, és ugye ennek a ginnek van egy története, van egy elnevezése, ez honnan jött?
1: Maga a gin az ötlete, az úgy jött a pálinka kiegészítéseként, hogy az volt az érzésem, hogy ez a pálinka, ez a Gábor terméke, és akkor tök jó, hogy én ezt csinálom, meg dolgozok velem, de hogy így valahogyan vágytam arra, hogy a portfólióban legyen egy nőcis cucc, ami az enyém. És akkor így született ez a gondolat. Akkor egyébként volt ennek piaci racionalitása is, mert láttuk, hogy külföldön körülöttünk már van egy fölfelé ívelő tendencia, az egy-két év múlva majd be fog érkezni nálunk is, és akkor ez lehet kapcsolódni piaci oldalon. És egyébként pedig ezt tudjuk akkor csinálni a terméket, amikor a pálinkával nem tudunk dolgozni, tehát mert nincs friss gyümölcs, a gint azt tudjuk télen csinálni, akkor amikor egyébként szabad kapacitás van, ezzel meg tudjuk a fiatalabb korosztályt célozni, szóval minden úgy a puzzle darabkák összeálltak egy képpé, hogy akkor legyen egy ilyen termékünk. Itt is azért, hogy is mondjam, beleraktunk egy olyan nehézséget, hogy hát van a bergamot, mint alapanyag, és akkor mi azt Olaszországból veszük a biobergamot, és azt egy évben egyszer tudjuk, és nem az van, hogy bármikor megvehetem a szárított fűszereket, hanem akkor azért itt is beleraktunk egy nehézséget, akkor mi azt megvesszük, elhozzuk, mi azt meghámozzuk, fagyasztva eltesszük a héját, és a levét pedig feldolgozzuk, és akkor itt lehet a kóstolóteremben bergamot szörpöt szürcsölgetni annak, aki nem szeretne alkoholt fogyasztani, vagy éppen szeretne, de nem tud, mert vezet. Úgyhogy feldolgozzunk abból is mindent. És akkor ugye megkerestünk egy profi céget azzal, hogy mi szeretnénk egy terméket, és ez egy magyar termék, de nemzetközi termék, tehát a nemzetközi piacra szálljuk, úgyhogy legyen neki magyar vonatkozása, de hogy ne ugorjon le róla, hogy ez egy magyar termék. És ez a cég, amit mi megkerestünk, ők találtak ki mindent. Tehát ők eljöttek ide hozzánk, együtt voltunk két napot, beszélgettünk, hülyéskedtünk, komoly témákkal, vicces témák, minden is volt, és akkor így ránk éreztek, és akkor jöttek az ötlettel, a névötlettel első körben, hogy akkor ugye a Szerb Antal utas és holdvilágának egy fő mellékszereplője legyen a névadónk, és akkor ez így lett Mrs. Millicent, és nekem ez tetszett, ez a gondolat, a férjemnek annyira nem tetszett, és akkor megegyeztünk abból, hogy az ő feladata az, hogy nagyon jó terméket csináljon, de az, hogy ez hogyan nézzen ki, akkor ezt ő rám bízta. A név elfogadása után jött ez az üvegforma, jött ez a Pimasz arculat, semmit nem változtattam benne, szóval ezt úgy fogadtam el, ahogyan ők ezt letették elénk, és egyébként ez a kerekded gömb forma, címke nélküliség van magán az üvegen, tehát ez egy áttetsző, ez egy transzparens termék, meg van szitázva a kötelező adattartalommal is a márkanévvel, és egyébként van egy talp címkéje, amin egy szem látható. Szóval ez egy ilyen kis pimasz, vagány termék, hogyha kicsit vissza kell tekinteni, akkor lehet, hogy a 20 évvel ezelőtti Szakó Móni. Én nagyon szeretem ezt a terméket egyébként. Nagyon jó ízvilág lett, és nem volt kérdés, hogy a férjem nagyon jó terméket, nagyon jó receptúrát fog összerakni, de az arculat az hamarabb megvolt, mint a termék, és akkor mondta neki, hogy most már azért ezzel a vonalon kicsit előrébb vagyunk, mint a termék, hogy most már húzzunk bele. És akkor történt az, hogy pár hónapon keresztül minden nap új receptúrát raktunk össze, raktuk be az alkoholba, hogy az ott ázott nekünk egy napig, aztán következő este ezt lefőztük, és akkor azt így kóstoltuk, és akkor így változtattunk a receptúrán, hogy akkor miben legyen más, és akkor azt újra tartott ez így sok-sok héten, vagy több héten, több hónapon keresztül, de élveztük így az alkotás folyamatát, aztán egyszer csak meglett, hogy na ez az, ami... Abszolút egy jellegzetes ízvilágú, szóval szerintem egy összetéveszthetetlen. Ahogyan fölvállaltuk magában az arculatban egy konkrét karaktert, ami lehet megosztó, mert tetszett vagy nem tetszett, de nem kell, hogy mindenkinek tetszen az, amit csinálunk, és úgy ugyanez az ízvilág, az is egy karakteres ízvilág, ami bekerül a palackba, de azt is felvállaljuk. Ez a mi ízlésünk, olyan, amit mi szeretünk. Örülünk annak, hogyha ez sokaknak ízlik, de nem baj, ha nem.
0: Ezek után, hogy az elmúlt 20 évben azért már egy elég komoly szintre jutottatok a termékeitekkel, a termékfejlesztéssel, akár itt, hogyha tényleg a ginre gondolunk, és a gönci barackra is, van-e ennél tovább, van-e ennél feljebb? Mik a tervek?
1: Azt gondolom, hogy ugye a Boldogkővár miatt nagyon sokan látogatják Boldogkővárját, tehát hogy egy ilyen 75 ezer plusz az éves látogatószám a várban, szóval nekünk azon kell dolgoznunk, hogy azoknak a látogatóknak minél nagyobb arányát le tudjuk ide a főzdébe húzni, és hogy szeretettel várunk bárkit azért, hogy lássák, hogy mi is történik, és hogyan is történik, hogy mi hogyan is működünk, mert nincs ebbe titok. Szóval ide nagyon sokan jönnek úgy, hogy nem tudom, a családból valaki szereti a pálinkát, de jönnek egy társasággal, és akkor mondja valaki, hogy többen, hogy jaj, én nem szeretem a pálinkát, és akkor azt mondom, mert nem ittál még jót. És hogy ez tényleg be is igazolódik, és akkor mondaná neki, hogy milyen gyümölcs az, amit szeret, és akkor mondja, hogy nem tudom, a körtét szereti, vagy a bírst, vagy a málnát, vagy a cseresztét, és akkor megmutatom neki, hogy mit lehet kihozni pálinka formájában abban a gyümölcsből, és akkor mondja, hogy hú, ez tud ilyen is lenni, igen.
0: Hiszen a gyümölcsnél kezdődik minden.
1: Abszolút, így van. Tehát, hogy ugye az én férjem azt mondja, hogy mi nem pálinkát főzünk, hanem pálinkát készítünk, és a 80% a minőségnek, vagy a végtermék milyenségének eldől abban, hogy az a gyümölcs, amihez hozzányúlunk, az milyen is. Milyen fajta, milyen az érési idő, melyik pontján szedjük, mert a cukor az már kell, hogy kialakuljon, de a savak még ott kell, hogy legyenek mellette, mögötte, az első osztályú minőségű legyen, tehát olyan legyen, mint amit az ember a családjának az asztalra, egy tálba tesz, hogy a gyerekének ad. Itt egyébként a környékbeli emberek, vagy a bérfőzetek, amikor érkeznek hozzánk, és látják, hogy borogatjuk be az első osztályú málnát a magozóba, és mondják, ti ebből csináltok pálinkát? Hát nem sajnáljátok? Hát nem. Hát csak ebből. Másból nem csinálnék.
0: Van-e esetleg tervben újfajta termék?
1: Nem újfajta termékekben gondolkodunk, hanem olyan fejlesztésekben, olyan K+F dolgokban, és olyan minőséget és a termelés hatékonyságát célzó fejlesztésekben, amik után megkérdőjelezhetetlen lesz az, hogy a Bestillo az mit tud. Be is van adva egyébként egy pályázatunk ezzel kapcsolatban, egy 3 éves átfutási idővel bíró, ahol konkrét gyümölcsfajtákban is dolgozunk még tovább, hogy melyik mit tud, és esetleg házasításban gondolkodni, vagy lecserélni azt a fajtát, amit használunk egy újra, magában, azokban az élesztőkben, segédanyagokban, amik az erjedés során segítenek nekünk abban, hogy minél inkább megmaradjon a gyümölcsnek a saját karaktere, abban, hogy a technológiában minél kevesebb energiát használjunk fel, mert egyébként ez egy nagyon energiaigényes technológia, mert az erjedésnél, vagy az erjesztésnél is hűtenünk kell, aztán fűtenünk kell a lepárlásnál, hogy ezt minél inkább le tudjuk csökkenteni, mármint az önköltséget annak érdekében, hogy minél inkább versenyképesek legyünk a piacon. Vákuumlepárlásban gondolkodunk, és a cefre készítésnél is ugye a gázok visznek el bizonyos aromaanyagot, abból is szeretnénk minél többet megtartani. Szóval ez egy 3 éves, konzisztens, következetes fejlesztési munka, ami előttünk van. Reményeim szerint ebben a szezonban már el tudjuk ezt kezdeni, és aztán utána pedig a rákövetkező években meg ezt meg kell mutatni a piacnak, kommunikációban, kóstoltatásban és mindenben. Szóval a célom az egyébként, hogy legyen a Bestillo, meg mások.
2: Asztali áldás. Műsorunkban az idén 20 éves Bestillo Pálinkaház cégvezető tulajdonosával, Cakó Mónikával beszélgettünk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a szerkesztő Pesti Eszter volt.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a magna cum laude muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket, és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap reggel a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre is számítani kell. Felhívta a figyelmet, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjon senki a tűző napon. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra is, hogy ezekben a napokban különösen kell figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élőkre. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnalban 1 óra 30 perckor lekapcsolják az utolsó előtti termelőgép egységet a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap, azaz vasárnap 44 év után először teljesen leállításra kerül. A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Akkor jelezte, Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, tudósít az MTI. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írták az MTI-hez eljuttatott közleményben. Házi készítésű robbanó szerkezetet hoztak működésben egy moszkvai belvárosi étterem bejáratánál, aminek következtében 3 ember életét vesztette, köztük az a nő is, aki a bombát hozta, 21 ember pedig megsebesült, közölte szombat éjjel az Orosz Nemzeti Terrorizmus Ellenes Bizottság. Az ügyben az Orosz Nyomozó Bizottság központi apparátusa folytatja a vizsgálatot, írja az MTI. A robbanás a Kudrinszkája téren a Bázi Rosszi olasz étterem bejáratánál történt, a vendéglőben zárt körű bankettet tartottak. Végül az időjárásról. Marad a kánikula, napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Délután északkeleten élénkül meg a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, tanítványai oda mentek hozzá, és figyelmeztették. Elhagyatott ez a hely, és az idő is már későre jár. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmiszert szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta. Hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyérmaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 14. fejezetéből a 13-tól a 21. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12:10 megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa december 12-én olasz papukkal találkozik. A Szentatya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
1: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt terem című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirasztás előz meg. Zuppi bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak: ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt és hajlandóságunkat arra, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. A pápa emlékeztet arra, hogy a hűség nem mozdulatlanság vagy fárasztó ismétlés, hanem egy befogadandó kegyelem és a megtérés mindennapi útja, emlékeztet a bíboros, hangsúlyozva, hogy a két zsinati dekrétum, az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis, miközben megőrzik teljes aktualitásukat, segítenek megvédeni a papi szolgálatot a Krisztussal és az egyházzal való élő kötelékben, a püspökkel való szeretet közösségben, a presbitérium testvériségében és Isten népének szolgálatában. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy emlékezzünk, hanem arra is, hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi bíboros elismeri a papok nagy lelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősség terhét is. Nem akarjuk elrejteni ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretett közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
0: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulakanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok!
2: Queridos jóvenes!
0: Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettették elő, a Chulucanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szó Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
2: Sei valiente, Cristo vive.
0: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újra éleszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyjának anyai közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
2: Sal illustre Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
0: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videó üzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulucanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
1: Tizennegyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is. A július 29-i a Castel Gandolfo-i pápai villa kertjében a Laudato Si faluban tartott béke éneke imatalálkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leó pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A béke himnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillantsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leó a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét, amely a különbségeink ellenére is befogadja egymást. Ha mindannyian a béke építésén dolgozunk, legyőzhetünk számos olyan helyzetet, amely konfliktust és gyűlöletet szül, nyilatkozta Leó pápa. Ezután arra a témára terelődött a beszélgetés, hogy mi a fontos Robert Francis Prevost szerint, aki az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik. Erre a megfontolásra Róma püspöke egy pontosítással válaszolt. Inkább úgy gondolok magamra, mint a pápára, aki csak véletlenül amerikai. Ez nem hazája értékének csökkentése, amelyet a pápa állítása szerint nagyon szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leó. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leó elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leó pápa. 14. Leó pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leó az NBC és a Telemundo televízióknak.
0: Zászlóbontás egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szöuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a holnapjukon, július 30-án csütörtökön közzétett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemle, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve, a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, az zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervezőbizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szöulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világpremiérjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldött pályamiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzeményt a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervezőbizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as Lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a Koreai Erdészeti Szolgálat és a Szöuli Városi Önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseoul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándok csomagokról, amelyek tartalmaznák a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésüket Szöulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztráció megnyitásából kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sun Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szöulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozón résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szöulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyéjében megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Guzsajas című népzenei összeállításunkban a Cifra együttes, a Bereg Citera zenekar, a Csalóka együttes, a Kalamajka, a Magyar Folk Trió és a Téka egy-egy felvétele szól.

0: Elhangzott Guzsajas című népzenei összeállításunkban a Cifra együttes, a Bereg Citera zenekar, a Csalóka együttes, a Kalamajka, a Magyar Folk Trió és a Téka egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket, és vigyáznunk kell embertársainkra. Hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap reggel a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre is számítani kell. Felhívta a figyelmet, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjon senki a tűzőnapon. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra is, hogy ezekben a napokban különösen figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élőkre. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó vasárnapi UVB sugárzásra figyelmeztet és fokozott védekezést javasol a Hungaromet Nonprofit ZRT az MTI-hez eljuttatott közleményében. A közlemény szerint vasárnap a Dél-Dunántúlon nagyon erős UVB sugárzás várható. A régió területének 69%-án az UV index meghaladja majd a 7 pontos értéket, ami a maximális tartományhoz közelít. Hazánk energiarendszere stabilan működik, a szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áram felhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a Mavir által tervezettől. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Az adóhivatal a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítja. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írták az MTI-hez eljuttatott közleményben. Békéről, reményről és újrakezdésről beszélgetett Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke, Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Pigler Mónika Mira filozófus a Domonkos Nyári Egyetem keretében, írja a Magyar Kurír. Július 30-a és augusztus 2-a között 6. alkalommal rendeznek nyári egyetemet 18 és 35 év közötti fiatal férfiak számára a domonkosok. Az ország különböző részeiből érkezett érdeklődők 4 napot töltenek Magyarország legrégebbi domonkos kolostorában. Végül az időjárásról. Marad a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel. Délután északkeleten megélénkül a szél. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. 13 óra 4 perc. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először az Otthon ízei című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a levendulát és gasztronómiai felhasználását ismerhetik meg. Ezt követi a Remény hírnökei című műsorunk Sinkovics Andrea szerkesztésében. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
2: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság. Mivel viszonylag igénytelen, akár kis helyen egy teraszon, cserépen is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bittára Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője, több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. Mint a neve is mutatja, Franciaországból származik, és az ottani melegebb, naposabb klímának köszönhetően az aromája finomabb, értékesebb és gyógyászati szempontból is jobb az angol levendulához képest, amely a másik elterjedt fajta hazánkban. A következő percekben a levenduláról és annak hasznosításáról Süye Károlyné Klárikát hallják.
5: A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulázsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál, a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok, a gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyengete a vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendulaolaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk, a friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanás sütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű, a vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kiveszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy pepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk. 2 napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág. Évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasban nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felforrt, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kiló kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyak színű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szálljuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanállal tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.

0: de kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére is. Hát most ugye levendula a szezonban, leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél. Tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk, és hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek az összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ez szépen jó záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertembe, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam. És egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam, az előbb egy sötét üvegbe rakjuk. Esetleg, ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis cellofán zacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért is merem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző szárazvirágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban. Készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése, akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat már most nagyon széles választékba lehet vásárolni. Azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzzuk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyoktól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, és de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt év két évvel ezelőtt tanultam a kalásztom táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. A golyóban van egy luk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágakat, szálakat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás buzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szallagot, itt is szintén 3 vagy 5 mm-es, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szallagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a, úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum egy óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat, én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve és nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre, ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a 3 kislányunokámnak az ágyához van kötve egy-egy levendulazsák. Most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiás rá, mert egyszer jártam egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ezt nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Óra et labóra, az oktatásban is címmel tartott előadást Egerben 2025-ben Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát. Elmondta, 13 iskolát tartanak fenn a bencések, s ezek közül kiemelkedő a pannonhalmi, mert a monostor szomszédságában található. Műsorunkban az előadása első részét hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Nekünk 13 iskolánk van, ezek közül kiemelkedő a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, azért, mert az ott van a monostornál. 16-an tanítunk szerzetesek, én biológia földrajz szakos tanár vagyok, 88-ban diplomáztam, és gyakorlatilag azóta tanítok a gimnáziumban. És a többi iskolánál elsősorban ilyen fenntartói feladatokat látunk el, hitoktatást próbáljuk szervezni, de ott nem vagyunk jelen szerzetesek. Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy az iskola fenntartás többek között egy ilyen menedzseri feladat. És a modern is menedzsment megkívánja a vezetőtől, hogy egyfajta cégfilozófiát alakítson ki, teljesen mindegy, hogy milyen intézményt vezet, és jó munkatársakat nyerjen meg az intézményei számára. És így a munkatársak azok kapjanak felhatalmazást az önálló munkavégzésre. A fenntartó egy stabil háttér az iskola, az intézmény mögött, és ebben a fenntartói feladatban én eddig két végletet tapasztaltam. Az egyik az a Ricardónak az éjeli őr állam koncepciója, aki azt mondja, hogy a állam, a vezetés, az irányítás az jó, ha minél háttérbe szorul, nem is látható, akkor jelenjen meg, hogyha valami baj van. A másik az pedig egyszerűen kivitelezői szerepet szán a iskola vezetésnek, mint fenntartó, ne kreatívkodjanak, hanem csak hajtsák végre, ami föntről jön. Ma az állami iskolákra inkább ez jellemző, néha-néha az a benyomásom. Úgy gondolom, hogy egyik se jó megoldás. A fenntartónak arca kell, hogy legyen, és úgy kell, hogy megjelenjen az iskola előtt. És a cég filozófiát azt mi igazában véve spiritualitásnak tartjuk. Ami azt jelenti, hogy világnézetileg megalapozott az az oktatás, amit teszünk. Ezt lehet rendi lelkiségnek is nevezni, hogyha a bencés lelkiségről van szó, ferences spiritualitásnak annyi gazdag hagyomány van az egyházban, de az evangélium lelkiségéből táplálkozik mindegyik, igazában véve ezek nüansznyi különbségek, egy egyházmegyei iskolának a spiritualitása is az evangéliumból forrásozik, és minden szerzetesi iskolájé is. Erre jellemző egyfajta szakmaiság, egyfajta világnézeti megalapozás, és jellemzők rá etikai alapelvek. A spiritualitás az nem moralizáló szólamokból áll, és nem is ideológia, hanem sokkal inkább egy ilyen vezérelv, egy ars poetica, egyfajta látás, vízió, egy szemlélet, ami folyamatos fejlődést és növekedést igényel tőlünk, amiben el kell mélyednünk, inspirációkat ad, ilyen intuíciókra figyel, egyfajta változásra való nyitottság is, vonzerő, motiváló képesség. De egyáltalán nem gettó szellem. Nem bezárni akar, nem elkülöníteni, elszigetelni valamitől, hanem sokkal inkább a általános értékekre, az evangélium értékekre kinyitni. Bevezetőként engedjenek meg egy gondolatsort, ami talán a földrajztanárnak a gondolatai, de messzebbre vezet. A napnak a szimbolikájával szeretném kezdeni. A fotós az a Ron Miller, a National Geographic-nak a fotográfusa, és fantasztikus égitest fotókat készít. És a nap szimbolikája a számunkra elsősorban azt jelenti, hogy mindannyian tudjuk, hogy mennyire nélkülözhetetlen az élethez a nap, a bolygónkat ezt tartja mozgásban, de az a sugárözön, fényözön, ami eléri a Földet, azt teszi lehetővé itt az életet. Ugyanakkor ez csak a felszín. Ha a szerkezetét ismerjük a napnak, ami az egész felszínt mozgatja, az a titokban, mélyben, mindenki számára láthatatlanul zajlik, úgy hívjuk, hogy magfúzió, ami ott történik, de ott szabadul fel az a hihetetlen mennyiségű energia, ami aztán a felszínen láthatóvá válik, és eléri a Földet. Arra gondoltam, hogy egy iskolának, egy szervezetnek a működése is párhuzamba állítható ezzel. Én minden nap megkapom az Observer média figyelőn, hogy mi jelenik meg a

a magyar társadalomban is jelen van ez, elvárásként, igényként, eszményként fölmutatni. Isten, haza, család, borbúza, békesség, néha úgy fölhígítják ezt a értékrendet és eszményt, de az a kérdés, hogy ez ideológia, vagy pedig életet adó megvalósítás. Egy kicsit az eszményekkel mindig az a probléma, hogy ideológia marad az életünkben. Hirdetjük, de azért a hétköznapokban nem az a megvalósítás. Én szeretném fölvillantani önöknek a bencés spiritualitásnak négy ősi erényét, ami úgy gondolom, hogy az egyháznak közös kincse, négy ősi szerzetesi erény, mindannyian tudják alkalmazni ott, ahol éppen élnek. Azért egy kicsit gondban vagyok vele, mert így első hallásra olyan porosak ezek az erények. Nem annyira blikfangos, nem mai szókincsel, nincs benne annyira a mai szókincsbe, szókészletben, de azért egy kicsit lefordítjuk a mai nyelvre, hogy mi is ennek a lényege. Hát az első az engedelmesség. Szent Benedek úgy gondolta, úgy álmodta meg egy szerzetes közösség életét, hogy ott nem mindenki a saját feje szerint megy, hanem van a közösség, van a vezető, az ő feladata az összehangolásnak a munkája, és sokszor még a saját életünkről való döntésünket is, nem csak a közös dolgokat, letesszük az előjáró kezébe, és követjük az ő gondolatát. Na, a regulai engedelmesség az nem a katonáknak az engedelmessége, hogy pofa be a parancsot, teljesíteni kell. Jól néznénk ki, ha a katona elkezdne gondolkodni, hogy kell támadni, vagy nem kell támadni. Itt arról van szó, Szent Benedek azt írja, hogy hívják össze az egész közösséget, ki elmondhassa a végleményét, hogy meghallgatást talál. Éppen ezért ezt az engedelmességet egy együttműködési készségnek nevezzük. És úgy gondolom, hogy enélkül emberek közössége, ahol valamit közösen kell csinálnunk, hogy ne lenne bennem az a nyitottság, hogy együttműködök a többiekkel, elképzelhetetlen. Másik erénnyel is gondban vagyunk, alázat. Ez egy kicsit ilyen negatívan hangzik, megaláztatás, alázatoskodás, nem pozitív felhangok társulnak hozzá. De az alázat az nem azt jelenti a Szent Benedek hagyományában, hogy szemlesütve járunk. Az az alázatos ember, aki megismerte önmagát, elfogadja önmagát, és úgy alapvetően kiengesztelődött önmagával. Nincs ennek kisebbségi érzései, nem túl kompenzálni akar állandóan, hanem, és persze nem mond le az önfejlesztésnek a elvárásáról, de úgy alapvetően békességben van önmagával. Nevezzük is ezt helyes önismeretnek és elfogadott énképnek. Bizonyára itt iskola vezetők vannak, és van már ilyen tapasztalatuk, hogy mennyi nehézség van, amikor egy-egy munkatárs saját magával nincs rendbe, és úgy kivetíti a többiekre, meg a rendszerre, meg stb. A saját problémáit. A harmadik ősi erény az annyira szép, Szent Benedek találta ki, jó buzgóság, így írja a regulában, és az az érdekes, hogy két ellentéte is van. Nem csak a passzivitás, hát ezt mindannyian tudjuk, amikor valaki úgy el van, mint a befőtt, ha nagyon rugdossák, akkor esetleg csinál is valamit. A másik, ami az ellentéte, azt ő így írja, hogy keserű lélekből fakadó rossz buzgalom. Amikor valaki hajt ezerrel, de úgy nem azért, hogy a közösséget gazdagítsa, hanem, bocsánat a kifejezésért, de ugye a pofájába vágja a másiknak a saját teljesítményét. Na hát azt is el tudjuk képzelni, talán van is rá tapasztalatunk, hogy mennyire szét tud szedni egy közösséget, amikor valaki nem a közért hajt, nem az egyeztetett célok mentén dolgozik. Hát nevezzük ezt kreatív tetrekészségnek, ha már ilyen mai szavakat kell keresni. Ez azt jelenti, hogy valaki úgy benne van abban, amit csinál, azon agyal, hogy hogy lehetne jobb. Hogy lehetne egy kicsit gördülékenyebb, hasznosabb, eredményesebb, stb. Az utolsót az biztos mindenki azonnal kitalálná, ez a hallgatás, a csöndnek a szerepe. Van egy nagyon szép magyar mondás,

hogy ez az ember a fától nem látja az erdőt. Annyira elveszik a részletekben, hogy már a nagy összefüggéseket nem látja. Úgy érzem, hogy mindannyiunknak szüksége van arra, hogy időnként megálljunk, hármat hátralépjünk, és egy kicsit így elgondolkodjunk, hogy egyáltalán jól irányba mennek-e a dolgok. Hát nevezzük ezt egy ilyen kifinomult figyelemnek a másik emberre, az eseményekre, ami ezáltal kialakul. Többször kérdezték tőlem, hogy a szerzetesség cégkultúrájának mik az ismérvei. Hát úgy gondolom, hogy ezek lehetnének a cégkultúrának az ismérvei, és úgy érzem, ahol emberek arra szegődnek, hogy együtt csináljanak valamit, együtt érjenek el valamit, teljesen mindegy szinte, hogy mivel foglalkoznak, ez a négy ősi erény az hasznos lehet, hogyha így alakulnak.

0: A szerzetesi szabályzatról Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapátot hallják.
1: A további részében szeretnék egy pár gondolatot fölvillantani. A konstitúciónknak, ami szabályzatunknak, a szerzetesi szabályzatunknak néhány mondatával, ami az iskoláinknak a cégfilozófia, vagy így a spirituális alapvetése lehetne. Az az izgalmas, hogy ez a 60-as évekbe készült, 1965-re fogadta el a Káptalan, és 96-ig volt érvényben, azóta új konstitúciónk van, de ez a lelkiségi rész nem változott, a jogi szervezet változott. Az első pontban azt írja, hogy a katolikus iskola feladata az egyház tanítása szerint kettős. Épp úgy, mint a többi iskola, a művelődés céljait és az ifjúság jellemének alakítását akarja megvalósítani. Manapság jellemalakítást azt inkább úgy mondjuk, hogy személyiségfejlesztés, de nem biztos, hogy minden iskola törekszik erre. Azt látjuk, hogy vannak iskolák, ahol beszűkül az ismeret anyag átadásra. Persze ezt úgy nem vallja be senki, hogy nálunk nincs személyiségfejlesztés vagy jellemalakítás, de hogyha úgy megpiszkálnánk, hogy akkor ez hogy valósul meg, nem biztos, hogy meg tudnánk mondani. A művelődés nemes emberi eleméhez hozzá akarja adni az isteni kinyilatkoztatás és a keresztény életnek a többletét. Az, hogy tisztességesen tanítunk, az, hogy törődünk a gyerekekkel, hogy a személyiség egészségesen fejlődjön, ez akkor válik igazából lehetővé, hogyha az evangéliumnak az értékrendjét is tudjuk közel vinni hozzájuk, kvázi mint egy többletet. A bencés nevelés számára az emberi kultúra nagy kincsei és a megváltás rendjének isteni értéke, az oktatás és a nevelés harmonikus egységben vannak. Ma az arányok megbomlásának sok területen látjuk az életben a hátrányát, hogyha művelődés, jellemalakítás, keresztény élet többlete, ez így harmóniában van, úgy gondolom, hogy akkor lépünk egy kicsit előbbre. Nagyon bátorító a következő gondolat. Azt írja a Konstitúció, hogy a tanár a nevelő, a népét tanító Krisztusnak a munkatársa. És ez itt most mindannyiunkra vonatkozik. Minden hivatás és küldetés nemes és szép, amikor az ember úgy végzi, hogy az másoknak a javára történjen, a takarító nőnek a szolgálata épp annyira értékes, tudjuk, amikor nehéz ma vízvezeték szerelő, stb. Egyéb karbantartó munkatársat szerezni, hogy mennyire fontos, de hogy a pedagógus, a nevelő, az Krisztusnak a munkatársa. Azért, mert a személyiség fejlesztés, az emberi alakulásnak ezt a nemes és a szent ügyét szolgálja, ez úgy érzem, hogy nagyon biztató és szívderítő mindannyiunk számára. Talán nem szerénytelenség, de azt is számba veszi a Konstitúció, hogy mivel 996-ba telepedtek le Kárpát-medencébe az első szerzetesek, mindjárt volt valami kis iskola, és azért úgy a török időkig volt egyfajta folyamatosság, és utána újra, hogy az európai és magyar kultúra kialakításában a bencés rendnek van szerepe, de kibővíthetjük, hogy az egyháznak van benne szerepe, a bencés rend az nem elszigetült az egyháztól, a káptalani iskolák mindenhol a tudományosságnak így és a nevelésnek a színterei voltak. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tanár, mondjuk a szerzetes helyett, jel a tanítványok számára. Ennek a nemes feladatnak úgy tudunk megfelelni, hogyha az életünk az példakép a tanítványaink számára, és ez mindig egy kicsit a lelkiismeret vizsgálatnak a kérdése. De itt álljunk meg egy pillanatra. Senki sem tökéletes. Mindenki törékeny. Én úgy gondolom, hogy főleg a mai fiatalok előtt azzal vétünk, hogyha egy nagyon tökéletes képet mutatunk önmagunkról, a valóságot azt teljesen elfedjük, őtőlük drákói szigorral várunk tökéletességet, főleg amikor már egy picit nagyobbak, és nem vonjuk be őket az életünknek a küzdelmébe. Sokszor egy hitelesen fölmutatott megküzdött élet, még akkor is, hogyha törékeny, még akkor is, hogyha vannak bukások és melléfogások, az példakép tud lenni és hiteles tud lenni a gyermekek között. Milyen izgalmas a 60-as években a modern pedagógiának ezek az eredményei, elvárásai, hogy személyes ráhatás a fegyelmezés külső eszközeinél fontosabb. A személyiség kibontakoztatása az általános követelményeknél fontosabb. A segítségnyújtás a hideg ellenőrzésnél fontosabb. Modern pedagógiának a eredményei a 60-as években. A növendékeket öntevékenyre serkentje, és mellettük áll baráti támogatásával. Öntevékenység is egy. Ma kreatívnak kell lenni, ma csoportmunkának kell lenni, főleg nagyobbak között egy iskolában, és a bevonásnak minden eszközeit ki kell használnunk. A közösség legyen egységes a nevelés alapelveiben és gyakorlatában. Ha, mint tantestület, úgy állunk a diákok előtt, hogy azért az alapkérdésekben, az alapelvekben nem vagyunk egységesek, akkor bizony az meglátszik az eredményen. Kiki érvényesítheti egyéni adottságait, szintén a modern pedagógiának az eszköze is az ifjúságra való hatásterén tárgyilagos legyen, hogy a nevelésben érvényesüljön a szeretet, amint az apostol mondja, és a Filippi levélből egy mondat, egyetértők, együttérzők, egyenlőképp gondolkodjatok, semmit se tegyek vetélkedésből, vagy hiú dicsőségvásból, tekintse magát inkább alázatosan egyik a másiknál kiválóbbnak. Itt szeretnék visszautalni az erények között az alázatra. Az iskolai munka nem veheti egyoldalúan igénybe kizárólagosan a rendtársakat. Na hát ez is egy fontos kérdés ma. A szerzetességben is a küldetésünk azért sokféle. Ha valaki csak leszűkül egyfajta munkaterületre, az torzuláshoz vezet. Itt inkább azt szeretném mondani, hogy ez így általánosan azt jelenti, hogy a munkahely nem veheti egyoldalúan igénybe és kizárólagosan minden energiánkat, ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire szükség van azokra a helyekre, alkalmakra, amikor föltörténünk, a családra, a pihenésre, az emberi kapcsolatokra. És különösen igaz ez, most így a Z-generációra is figyelve, a legfiatalabbak már ott vannak a tantestületben, ott vannak a szerzetes közösségben, és hát nekünk idősebbeknek, én a baby boom generációhoz tartozom, azért úgy néha kérdéseket vetnek föl a fiatalok, amikor csak egyet szabad mondanom, én 77-ben léptem be Pannonhalmára, az apátságba, és hát ott szerzetes lettem, és előttem állt ez a nagy történelmi intézmény, és volt bennem egy félelem. Meg tudok-e felelni ennek a kihívásnak? És amikor most jön hozzánk valaki egy pár éve érettségizett valamit, csinált fiatal, látja esetleg, mi diákunk volt, látja ugyanezt az intézményt, ő nem azt kérdezi, hogy meg tudok-e ennek felelni, hanem azt kérdezi, hogy megfelele ez nekem. Tudomásul kell vennünk, hogy ma ilyen világ van, teljesen fölösleges bunkózni, ezt a fajta szemléletet háborogni miatta, de oda meg úgy gondolom, hogy el lehet vezetni őket, hogy a világ nem úgy van kitalálva, hogy van egy munkahely, van egy csaj, stb., aki minden szempontból nekem felel meg, hanem vannak az én elképzeléseim, a vágyaim, a karizmáim és az adottságaim, meg van a közösségé, az intézményé, és hol találjuk meg ennek a meccéspontját. De az egyoldalú kihasználást inkább be szeretném ezzel hangsúlyozni, és ez benne van a konstitúcióban a 60-as években, manapság nehezebben fogadják el, és azt kell mondanunk, hogy jogos. Van ebbe igazság, mert azért az én generációmra jellemző a kiégés és nagyon sok minden.
0: Órát labóra az oktatásban is címmel Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapád gondolatait hallották. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk az előadást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.

a Remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Egyedül te tudod, mi válik javamra. Uram vagy, tégy velem, amit akarsz. Őrizd meg, vagy szólíts magadhoz, de akaratomat tedd megegyezővé a tiéddel, hogy alázatos és tökéletes engedelmességgel és szent bizalommal legyek kész fogadni örök gondviselésed rendelkezéseit, és egyforma áhítattal fogadjam mindazt, amit felőlem rendelsz.

0: Mai összeállításunk munkatársai Kovács Krisztina, Kónya Éva és Sinkovics Andrea nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A Marund gitár duó felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A Duna a rendkívüli apadása miatt várhatóan még vasárnap a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energiatermelés, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent, a mínusz 134 cm-es vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota vasárnap az MTI-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Olvasható a közleményben. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnöki feladat és hatáskörében eljárva, sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. A KDNP részvételét visszaigazolta. Hétfőn reggel előbb a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnest, majd az országgyűlési frakciók vezetőit tájékoztatja a Sándor Palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről Magyar Péter, jelentette ki a miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást, és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. Közölte, ahol szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. Szúrópróba szerűen ellenőrzik az olaszországi repülőtereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezők dokumentumait, miután Róma egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést a ceutai súlyos határincidens miatt, miután a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be jogellenesen. Az ellenőrzés elsősorban a nem spanyol állampolgárságú Európai Unión kívüli utasok azonosítását szolgálja. A határok védelme nem szélsőséges gesztus, hanem realizmus, jelentette ki Matteo Salvini, a kormánykoalíciós Liga párt vezetője egy napilapnak vasárnap. Éveken át magyarázták, hogy Sánchez a következő modell, de csak eddig tehették, amíg nem tapasztaltuk meg a politika okozta a káoszt. A valóság az, hogy a Sánchez modell kudarcot vallott, utalt Salvini a spanyol miniszterelnöknek, Pedro Sánchez-nek a bevándorlási politikájára. Végül az időjárásról. Nagyon meleg, derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol erőteljesebb lehet a felhőképződés, és zápor, zivatar is előfordulhat. A légmozgás megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 Celsius fok között alakul. Késő este 25 és 32 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
0: 14 óra 4 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.
4: Sanzon körút.
5: A hangvadász Péter Ferenc.

A kaland 1977-ben kezdődött, amikor vidéki fiatalok egy csoportja zenészbandát alapított, és egyik kazettájuk véletlenül eljutott az RTL egyik műsorvezetőjéhez, aki azonnal stúdiókoncertre hívta őket. Az énekes gitárosnak az EMI szerződést ajánl. Az egyik sanzonja szövege miatt nagy botrányt kavar, és a lemezgyár is megvonja bizalmát, és hiába kopogtat bárhol, senkinek nem kell. És Jean-Louis Murat már 28 éves, úgy érzi, kifut alóla az idő. De tovább írja a dalait, a szöveget és a zenét is. Nem adja fel. A Fekete széria csak 1991-ben törik meg az Esőköpeny című albummal, és a Dolores is szép siker. Végre beindul a gépezet, koncertek, turnék, megvan a saját rajongótábora, de tény, hogy szövegei nem szokványosak. A középkori trubadúrok szókimondása rembói káprázatokkal párosul, és a blues földi ízeivel. Zeneje pedig nem a hagyományos francia sanzonban gyökerezik, inkább az amerikai zenében. Ez az én igazi világom, mondja, ez alakított formált. A blues soha nem divatfüggő, de egyetemes. Még kisfiú voltam, amikor kis tranzisztoros rádiónkon hallottam egy hangot, és ez olyan volt, mint a villámcsapás. Bob Dylan. Aztán jött Ray Charles, Leonard Cohen, a Thelonious Monk és a Rolling Stones. Az ő zenéjükben azt érzem, a régiekben is, hogy akár ma is születhettek volna. Csodálom azt a mágikus kapcsolatot, ami Keith Richards és Mick Jagger között van. Jagger csak akkor énekel jól, ha mellette van Richards, ő pedig akkor zseniális, ha ott van Jagger. Ez érdekel a zenében, hogyan születnek az ilyen csodák. Aztán ott van John Lee Hooker. Úgy érzem, hogy így énekelhettek a 11.-12. század trubadúrjai. Én persze franciául próbálom meg. A rembói költészet és a hookeri zenei világ, ennek a fúzióját lenne jó létrehozni. A franciák hajlamosak arra, hogy tiltakozzanak a világ amerikanizálódása ellen, de akkor miért szeretik annyira az amerikai kultúra igazi trójai falovát, a quebeci énekeseket, akik úgy énekelnek, mint az amerikaiak? Az az érzésem, hogy 4-5 generáció után lassan az is eltűnik, ami a legdrágább kincsünk, a nyelv, és már nem lesznek francia énekesek. Feloldódunk Európában, a világban. Tudom, azt mondják, ritka egyedi jelenség vagyok a francia sanzon világában. Igen, és vállalom, ez az én utam. Különben azt hiszem, a sanzon Yves Montand-nal megszűnt. Azóta szinte semmi nem történt. Meglepő kijelentés egy francia művésztől, de ahogy a világ is hihetetlen tempóban változik, úgy keresi a maga helyét a sanzon is. Egyik ilyen kutatója az énekes zeneszerző szövegíró Jean-Louis Murat.

Új idők, új stílusok, új zenei hangzás. Ez is része a francia könnyű zenei életnek. Az új generáció jeles tagját, Jean-Louis Murat hallották a ma is hazon körúton. Felfedező útunkat két hét múlva folytatjuk. À bientôt!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Pap Ferenc. Még 5 perc. J.S. pilótának. Második befejező rész.

Odébb folyt a munka, az esti hangározás. A gépek egy része már védőhúzat alatt pihent a helyén. A többit most forgatták, helyezgették. A motoros vontatógép pilótája a szerelővel együtt a futóművet vizsgálgatta. Egyedül a kétkormányos oktatógép állt még a távoli starthelyen. Valaki éppen felszállni készült vele, más valaki a szokásos lomot, rövid kábeleket, jelzőzászlókat, üléspárnákat szedte össze a starthely körül. Nisztor hallgatott. Már értem, gondolta Bogdán. Egy részét talán értem. Másszon be abba a kocsiba, ha belefér, mondta. Kapjuk el a gépet. Vadiramban vezette a nyitott terepjárót a porzó füvön. Kihajolt oldalt, amennyire csak tudott, mint a vadnyugati filmeken. Elragadta a zászlót az integetni készülő suhanc kezéből, s csak akkor taposott rá a fékre, olyan durván, hogy maga is majdnem kipenderült a kocsiból. Szállj ki, öregem, mondta a gépben ülő pilótának. Tessék, főnök, előre, mintha én itt se volnék. A pilóta kelletlenül átadta helyét az öregedő könyvelőnek. Nisztor szuszogva fészkelődött. Hátra nyúlt a hevedelekért, viharvert térde hegyesen merett fölfelé, miközben a csatokkal bajlódott. Bogdán beült mögéje, a kényelmetlenedbik ülésre, megdörzsölte homlokát, magára kapcsolta a hashevedert, és nyugat felé pillantott. 10 percük volt, amíg a nap lecsúszik a színes rétegekre oszlott égboltról a dombok mögé. 10 perc múlva a repülőtér bezár, mint a sarki fűszerbolt. A pilóta összecsatolta valahogy a hevedert a könyvelő hasán. Megigazította hátánál a bőrpárnát, s mert nem tudta, kivel van dolga, megmutatta neki a kábel kioldó piros gombját. Ehhez ne nyúljon, tata! Legjobb, ha semmihez sem nyúl. A suhanc oldalt állt. A jelzőzászló rúdjával a bokáját ütögette. Bogdán arra gondolt, hogy nem ártana megmagyarázni a volt főnöknek az új típusú gép néhány tulajdonságát, de nem volt kedve tanítani valakit, aki 20 évig kóborolt motorral és motor nélkül a felhők között. Csak ennyit jegyzett meg száraz fahangon. 80-nal repül a legjobban, 65-nél esik át. Ne oktasson, felelte Nisztor. Ezt első pillantásra kitalálja minden diák, aki életében legalább 3-szor volt fizika órán. Maga mindig hajlamos volt mások lebecsülésére. Én? És maga? Az más. Én mindig tudtam, mit beszélek. Rájuk csukták a kabintetőt. Bogdán, mint a jó vadászkutya, megérezte Nisztor verejték szagát. Megérezte, hogy nem közönséges verejték, hanem a szívszorító izgalom kicsapódása. Látta, hogy Nisztor gyors, de nem kapkodó pillantásokkal mindent felmér maga körül, utána óvatosan megmozgatja a kormányokat. Felhúztam a lábam, mondta, a kezemet pedig összefogtam a tarkómon. Bizony Isten, ne dühítsen, főnök! Tegye inkább a kezét a vállamra. Főnök, tegye a vállamra, hallja? Engem ne helyesbítsen alattomban, hátulról, mint egy tökfejű növendéket. Ahogy akarja.

Rövid nekifutás után a gép felemelkedett. Nisztor kurta mozdulattal hasra húzta a botkormányt, és ezzel a kábel szakadás minden szükséges előfeltételét megteremtette.

mielőtt bólogatni kezdtek volna. Kicsikarta a gépből az elérhető magasság minden centiméterét, s pontosan ott kapcsolt le, ahol Bogdán is tette volna a helyében. A kábel a mélybe hult. Szabadon úsztak az alkonyi fényben, a folyón szövődő esti párák fölött. Most már valóban repültek. A levegő még háborgott kissé a forró nap után, dobálta, emelgette a gépet. Nisztor tarkóján izzadság csöppek gurultak le. Bogdán hallgatott. Tudta, hogy a repülés személyes értéke nem függ sem magasságtól, sem időtartamtól. Meg lehet mérni a szőlőt súlyra és térfogatra, de az íze kimarad a kalkulációból. Erre nincs mértékegység. Ha egyszer az ember elhagyja a földet, pusztán fogékonyság kérdése, hogy milyen zsákmánnyal tér vissza a füvek szintjére. Bogdán ismerte a nyugodt esti repülések varázsát, s azt is, amikor nagy a tét. Egy távrepülési kísérlet során két emelet magasságban csúszott át a csukás gerince fölött. Visszafordulhatott volna, de csak nézte a közeledő sziklákat. Még gyorsított is, hadd legyen egy kis sebességtartaléka. Térérzéke azt súgta, hogy maradott hely közte és a hegy között. Utána olyan leáramlást kapott, mintha homokzsákok estek volna rá. Szirtek és csapongó kötfoszlányok között forgolódott remegő gépével, míg végül már töpörödött aggastyánnak érezte magát.

0: Bogdán most arra gondolt, hogy Nisztor pontosan tudja, mit érzett ő akkor, milyen volt az az egész repülés, s hogy ő maga is belelát Nisztor lelkébe. Nem. Ez az ember nem mondott le arról, hogy megváltsa a világot. Közben megkerülték a röptér nyugati, délnyugati oldalát. Előttük volt a város, füstjével, porával, de nem törődtek azzal, hogy mit tartogat számukra. Látvány volt. Semmi több. Nisztor mindent jól csinált. Túlságosan is jól. Túlságosan is pontosan. Tudta a verset. Egyetlen szót sem hagyott ki. A pontoknál hosszabb, a veszőknél rövidebb szüneteket tartott. Csak hát ennyi nem elég a művészi szavalathoz. Szeretném én hallani azt a hegedű művészt, gondolta Bogdán, aki 7 évig nem fogott vonót a kezébe. Odalenn árnyék ült a folyón. Áttetsző, puha árnyék. A lapos fényben kirajzolódott a füves repülőtér minden vakon túrása. A tücskök is nyilván megszólaltak már, zenéjük talán a szárny alól hult vissza.
1: Azért jobb egyedül, mondta Nisztor.

0: Bogdánnak megrándult a szája. Sajnálom, nem szállhatok ki. Tudja mit, parancsnok? Megpróbálkozom egy dugóhúzóval. Maga megőrült főnök, mondta Bogdán, hiszen mindjárt a földön vagyunk. Csak egyetlen pördület, parancsnok. Bogdán hallgatott. A lelkemén tudta, hogy ez nem maradhat el. A gép furcsa mozdulatot tett, mint a vadkacsa, amikor a sörét eltöri a szárny csontját, majd sziszegve oldalt perdült a mélybe, s olyan hirtelen hagyta abba a forgást, hogy Bogdán, aki csak a hashevedert kapcsolta magára, nekiütötte vállát a fülke falának. Nisztor felvette, siklószögre állította a gépet, s hosszan, szakadozottan sóhajtott.
1: Hát ez nem kontármunka, gondolta Bogdán.
0: Érezte, hogy tenyere alatt nyírkos a kockásing. Keletnek, mondta, onnan a hangár elé. Ne oktasson!

0: ismét szembenézett velük a domb peremére hanyatlott napkorong. Balra megjelent a hangár. Békésen siklottak feléje, kinyomott féklapokkal. A gép fáradtan suhogott, mintha elege lenne már a munkából erre a napra. Bogdán a volt főnök hámló füle mellett nézett előre. Ilyenkor bizony figyelni kell. Egyébként sem tudta megunni a közeledő föld látványát. Különösen a napvilág utolsó perceiben, a gomolygó árnyékok, tűnő körvonalak idején, amikor a kisugárzó meleg hullámok még lágyan megzendítik a gép szárnyát egy-egy másodpercre, s amikor a leszálló napkorong és a leszálló ember azonos törvény pályaivén mozogva búcsú pillantást vált. Bogdán is felsóhajtott, levette kezét a nyírkos ingről.
1: Tegye csak vissza, szólt hátra Nisztor nyomban.
0: Ilyen szép nyári estén Bogdán nem számított ekkora bal szerencsére. Főnöke, a mostani, Nisztor utódja, ott állt a hangár előtt fehér ingben, kék nadrágban, magányosan, mindenkitől távol, és feléjük bámult. Máskor, ha jött, ötször is telefonáltatott a titkárnőjével, mintha rezes bandára számítana. Most meg csak ott állt a hangár előtt. Általában rohamosan közeledett, megrovások, jegyzőkönyvek, pénzbüntetések légköre vette körül magányos alakját.
2: Úgy is beárultak volna, gondolta Bogdán. 7 év múlva ez sem fog számítani. 7 év múlva talán ezt a főnököt is felviszem egy kis sétarepülésre. Vagy engem visz fel valaki? Miért ró az ember önmagára olyan szabályokat, amelyeknek nem bírja el a terhét? Behúzta a féklapokat, megragadta a botkormányt, érezte rajta Nisztor kezének ösztönös ellenállását. Legalább ne találkozzanak, gondolta. A sebességből épp hogy futotta egy kis emelkedésre, vagy inkább ugrásra. A hangár és a magányos férfi elmaradt bal oldalt. Egy pillanatig még ibolya színű fények futkostak a plexi üveg hajszál repedésein. A látóhatár mögé merülő nap szomorú mosolyának szilánkjai. Aztán a gép kilebegtetés nélkül földet ért. Kétszer eldobbant, és rövid gurulás után bedugta orrát a kukoricásba. Megállt, feszesen remegő szárnyakkal, tökéletes egyensúlyban. Majd megfontoltan a jobb oldalára dőlt. A fülke megtelt a vadkapor szagával.
1: Mi volt ez? Kérdezte Nisztor. Egy pszichopata mutatványa?
2: Mintaszerű leszállás, felelte Bogdán nyersen. Mint amikor a gyermek belehasol a tehén szarba.
1: Romlik a szeme, főnök.
3: Romlik.
0: A barátját mégis észrevehette volna.
1: Hó, maradjon a helyén!
0: Amikor én már nem leszek itt, maga szépen kicsúszik és eltűnik a kukorica közt. Vacsorára várom. Kilépett a gépből. Rápillantott az órájára. 5,5 percet repültek. Ebből valamivel több, mint 5 perc tisztán a Nisztoré volt. Ráadásul a föld közelben végrehajtott dugóhúzó, meg ez a rohadt leszállás. Számolta össze hideg vérrel mindazt, amiért mindjárt felelnie kell. Tornacipője talpán érezte a fű forróságát. A nap lement. Bogdán helyre rángatta a nadrágját. Előtte vagy 80 lépésnyire mereven állt a főnöke. Várta őt. A háta mögött meg egy öregedő, rövid nadrágos férfi taposta a kukoricás laza földjét, és a keze remegett az utolsó repülés csendes lázától.

Pap Ferenc, még 5 perc. A második befejező rész hangzott el. Felolvasta Kállói Molnár Péter. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Lackó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok. Augusztus 2-án, az évközi idő 18. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában található dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal együtt. Beszédében Leó pápa a kenyérszaporítás evangéliumáról elmélkedve arra mutatott rá, hogy Krisztus nem csak testi éhségünket csillapítja, hanem betölti az emberiség igazság és élet utáni vágyát is. Arra buzdított, hogy a javakat osszuk meg egymással, ne engedjük a pazarlás és a kabzsiság logikájának, hanem az eukarisztiából erőt merítve váljunk a testvéri szeretet tanúivá. Augusztus 1-e és 6-a között rendezik meg Medjugorjeban, a Bosznia-Hercegovinában található Mária kegyhelyen a Mladi Fest nevű ifjúsági fesztivált, amelynek idei mottója a forráshoz. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt szöveget Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasta fel augusztus 1-én szombaton, nem sokkal a Szent Mise előtt. A Mladi Festet, amelyre idén 73 országból érkeztek fiatalok, 1989 óta rendezik meg. Az ünnepi Szent Misét a Szent Jakab plébánia szabadtéri oltáránál mutatják be, amelyet néhány nappal ezelőtt vandál támadás ért. Az oltárt felgyújtották, a szűzanya szobrát pedig sértő feliratokkal meggyalázták. Mindhárom hitéleti képzést meghirdeti a 2026-os pótfelvételin az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges katekéta lelkipásztori munkatárs, kántor, valamint hittanár nevelő tanár képzésére augusztus 7-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A főiskola hitéleti képzéseire a jelentkezést nem a felvi.hu-n, hanem a főiskola saját elektronikus felületein kell benyújtani, a korábbi tanulmányokat, végzettségeket igazoló dokumentumokkal, a keresztlevéllel és az egyházi, plébánosi, lelkipásztori ajánlással együtt. Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hőség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Csütörtök reggel rajtolt az 58. Kékszalag vitorlás verseny Balatonfüredről, ahol a több mint 150 kilométeres távnak 458 hajó vágott neki. Az esemény szombat este ünnepélyes díjkiosztó gálával ért véget a balatonfüredi gyógytéren. Az abszolút győztes hajónak, az RSM katamaránnak Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök, a térség országgyűlési képviselője adta át a trófeát, míg magát a Kékszalagot Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár nyújtotta át. Minden kategória díját és a külön díjakat is átvehették a különböző hajóosztályok legjobbjai, majd az egyhetes vitorlás ünnepet utcabál zárta le. Több mint 300-an még mindig nem tudtak visszatérni otthonaikba az olaszországi Puzzoli városában az utóbbi 40 év legerősebb földrengése okozta károk miatt. És közben folytatódnak az utórengések, közölte vasárnap a nápolyi rendőrkapitányság. Több mint 200 utórengést mért az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet a 4,7-es erősségű szombat reggeli földrengést követően. Most fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út közelében. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
2: Hazánk időjárásáról. Nagyon meleg, derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben zápor, zivatar is előfordulhat. A légmozgás megélénkül. Napközben a hőmérséklet 34 és 40 Celsius fok között alakul, késő estére 25 és 32 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Páholy és pódium. Vásári Tamás legszebb felvételeiből. A 26 részes sorozat 25. részét hallják. A Szavária szimfonikusok élén. Magyar Kornél összeállítása.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vásári Tamás Kossuth Díjas zongoraművész karmesterünk emléksorozatának újabb fejezetében a Szavária Szimfonikus Zenekarnál töltött időszakát idézzük fel, az együttessel, illetve tagjaival készült koncertfelvételek és személyes beszélgetés részleteivel. Ezek élén a Szombathelyi Zenekar 50. jubileumi évadjának műsorából a 2012. november 15-i gálakoncertről hallják Beethoven Egmont nyitányát.

Az elmúlt hetekben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával töltött aktív évtized hangzó gyümölcseiből szemelgettünk. A teljesség igénye nélkül, de mégis bőséges ízelítőt hallhattak Beethoven, Schubert, Schumann és Brahms remesszikusaiból, főszereben a szimfóniákkal. Kevesebb szó esett a közben lezajlott hazai, illetve külföldi koncertekről, turnékról, amelynek végén az 1993-tól szóló 10 éves szerződés meghosszabbítására került sor 2003-ban. Ezt azonban alig egy esztendő múltán Vásári lemondása követte főzeneigazgatói és vezető karnagyi posztjáról, amelyről levélben értesítette Kondor Katalint, a rádió elnökét. Az elmúlt években a Magyar Rádió zenekara szakmai munkáját egyre növekvő mértékben befolyásolták pozicionális és anyagi jellegű problémák. Én személyemben nem kívánom a szakmai kérdéseket financiális problémává silányítani, kulturális értékeket költségvetési mércével méricskélni. Ennek ellenére úgy gondolom, az utóbbi területen is mindent megtettem a zenekar helyzetének javításáért. Ugyanakkor biztosította a rádiót és zenekarának tagjait, hogy a jövőben is szívesen visszatér vezényelni. Búcsúzóul örökös tiszteletbeli főzeneigazgatóvá nevezték ki 2004-ben. Ezek után bő 10 esztendővel később 2015-től közös örömmel tért vissza, ám az időközben eltelt évekből többet a Szalária Szimfonikus Zenekarnak szentelt, amint arról beszélt nekem az Egmont nyitányt követő 2012-es interjúban.

0: Kedves Tamás, hadd kérdezzelek meg először is arról, hogy miután 3 éve vagy a Szombathelyi Szimfonikusoknál, bár messze nem annyit, mint ők szeretnék, hogy érzed magad náluk, és hogy dolgozol velük?
1: Hát kiváló, Albert, tényleg nagyszerű zenészek. Meg kell, hogy mondjam, hogy bárhova megyek Magyarországon, mindenütt nagyszerű zenészek vannak, csak méltánytalanul rossz a fizetés mindenütt, és nem jók a hangszerek, de a Szombathelyiek még annál is jobbak, mint ahogy el tudod képzelni. Tudnélik, hát az ember azt mondja, na jó, hát vidék, de hát ilyen nincs egy vidék, mint ahogy mindig mondom a zenekarnak, hogy nincs olyan, hogy első pult és utolsó pult, mindegyik számít, és tényleg kiváló zenészek ülnek ott, hát most, hogy csak egyet emeljek ki, az első kürtös, a Brahms második szimfóniában, amikor a legutolsó koncerten volt velük, azt hiszem 2 hónappal ezelőtt, hát ugye ott az első tétel végén van egy nagyon nagy kürt szóló, és én sokat dirigáltam ezt a szimfóniát kiváló kürtösökkel, de mindig hát legalább 15-20 percbe telt, amíg meg tudta azt úgy csinálni, ahogy megálmodtam. Ez a fiú egyből úgy eljátszotta, hogy egyszerűen csak azt mondtam, hogy hát kislány, ennél oda mennék, kezet csókolnék, mert hihetetlen gyönyörű. Most a Strauss-ban is ugye rengeteg kürtölés van, és egész különleges. Na de másokat is említhetnék még. Tehát az egész a zenekar nekem tényleg nagyon kedves, és nagyon-nagyon szeretek velük dolgozni, és nagyon szép eredményeink vannak. Hát például most megcsinálják, DVD-re felveszik a Brahms 4 szimfóniát, most már csak a 4. hiányzik, az azt hiszem áprilisban lesz, és kihoztak már a Csajkovszki 5. szimfóniát, meg Beethoven 5. szimfóniát velük, és hát zongoraversenyekkel megspékelve. Tehát amikor én oda kerültem hozzájuk, akkor ez volt a feltételem, 2 feltétel, hogy oda menjek. Az egyik az, hogy a zenekar olyan minőségű legyen, amit én most nem tudok, hogy milyen, mondtam én 3 évvel ezelőtt. A másik pedig hát a pénzügyi dolg, nem az én fizetésemet illetőleg, hanem az ő fizetésüket illetőleg, mert tudod, hogy a rádiózenekart is azért hagytam ott, mert ellehetetlenedett a helyzet anyagiak szempontjából, és én nem tudtam több pénzt szerezni, és gondoltam, hogy az utódaim majd fognak, hát nem szereztek azok se, úgyhogy nem lett megoldva a dolog, és nem akartam újra eljátszani ezt a történetet. De én Szombathelyiekkel tulajdonképpen nagyon régen kapcsolatban vagyok, mert amikor hazajöttem 72-ben, akkor talán az első zenekar volt a Magyarországon, akiket vezényeltem, és hát zongoráztam is velük, és úgy emlékszem, akkor volt nekik egy ilyen irodájuk, ahol a falra írták rá a nevüket a szólisták és a karmesterek, akik megfordultak náluk, és én pedig kimondottan egy költeményt, tehát komolyan egy verset írtam hozzájuk, annyira szerettem őket, és aztán többször is visszamentem még hozzájuk, de aztán eltelt legalább 15 év, hogy nem voltam ott, vagy talán még több is, és akkor egy nap Mérei Tamás engem felkeresett, az igazgatójuk, és én megmondom őszintén, nem akartam magamat elkötelezni, először is, mert tényleg nem tudtam, hogy mire vállalkozom, másodszor pedig, tudod, van egy sznobizmus az emberekbe, hogy hát ugye az ország 2 első zenekara volt mindig az AHZ, most ugye a Filharmonia és a Rádió Zenekar, tehát tulajdonképpen testvér zenekarok voltak, de a legelső zenekar, most nem beszélek a fesztivál zenekarom, ez egy külön dolog, és most tehát 13 évig voltam ott a főzenei igazgató. Na most, hogyha én elmegyek akárhova vidékre, legyen az Debrecen, Szeged, Szolnok, akármelyik vidék, hát az emberek azt mondja, ja, hát a Vásári, ugye a legnagyobb zenekarnál most elment vidékre. Nem kell törődni mondjuk az emberekkel, hogy miket beszélnek, de azért törődik is az ember egy kicsit, érted? Hát ez is megfordult a fejembe, és amellett az is, hogy tulajdonképpen azóta, hogy ott hagytam a rádiózenekart, nagyon sok más dolgom van, és élveztem azt, hogy egy kötetlesség van körülöttem, és éppen ezért ez a 2 szempont vezetett arra, hogy amikor a Mérei felkért, akkor nem azt mondtam neki rögtön, hogy igen, hanem elkezdtünk tárgyalni. Na most hát először is ezt a bizonyos snob dolgot úgy kerültük meg, hogy azt mondtam neki, hogy ide figyelj, nem akarok főzenei igazgatói állást, mert az már nekem volt a rádiónál. Hanem találjunk ki valami olyasmit, ami még eddig nem volt. Egy noch nidage hörönt, érted? És akkor kitalálta a Tamás, hogy legyek itt tiszteletbeli elnök karmester, amilyen nincs. És ez azt jelenti, hogy vagyok is velük, meg nem is vagyok velük, papíron. A valóságban vagyok. Szóval tulajdonképpen én látom el a főzenei igazgatói posztot, és jövőben nem is fogom bánni, miután tényleg nem szégyen, mert olyan kiválóak, és Pesten is ugye a Műpában volt hangversenyünk, ott is abszolút megállták a helyiket, és hát megyünk most majd külföldre és Olaszországba. Szóval mondjuk ez a dolog ki lett küszöbölve, ez az első szempont, A másik kicsides dolognak mondhatod, de mégse az, tudod. Mindenesetre ez most már nem szempont. A másik szempont, az anyagiak, az viszont még mindig nincs elintézve. Egész egyszerűen azért, mert a Damoklesz kardja az ő fejük felett is lebeg, mint az összes többi zenekar felett. Hát mondjuk a Nemzeti Filharmónia, ha egy zenekar megmarad Magyarországon, akkor az megfog. De az összes többinek állandóan a kés a torkára van szépen téve, hát ezt mindenki tudja, és ha nem is olyan módon, hogy elbocsátják őket, vagy megszüntetik, hanem egész egyszerűen olyan kevés fizetést kapnak, hogy azért már nem fognak ott dolgozni, elmennek külföldre, vagy mit tudom én, mit csinálnak, tanítanak. Szóval minden esetre ez mind a mai napig nem lett megoldva, azt meg kell mondani, hogy a Méreyi Tamás ebben is abszolút jeleskedik, mert nem csak nagyszerű zeneigazgató, nem csak nagyszerű csellista, amiről én nem tudtam. Én megmondom, hogy először hallottam csellozni, mégpedig Debrecenben alapítottam egy Kodály Zoltán nemzetközi ifjúsági zenekart, és az mindig a Debreceni Nyári Akadémia keretén belül működik, tehát 2 hétig készülünk fel a hangversenyre, amit aztán eljátszunk Debrecenbe, vidéken, Budapesten és külföldön, már voltunk Brüsszelben, voltunk tavaly Párizsban, és most pedig megyünk Rómába. És ugye ez mindig egy ünnepés koncerten nyílik, és az alatt a 2 hét alatt is, hát ugye állandóan a tanárok adnak hangversenyeket, és így a Méreyi Tamás is, és hát ugye én már csak udvariasságból is, miután most már egy helyen dolgozunk, hát elmentem meghallgatni, és leesett az állam, azt mondtam, hogy hát ez a világ egyik legnagyszerűbb csellistája. Minden túlzás nélkül, mert hihetetlen technikai felkészültség, biztonság, és egy olyan csalhatatlan muzikalitás és művészet, amit tényleg abszolút megdöbbentett, azért döbbentett meg, mert hogy lehet az, hogy egy ilyet az ember nem ismer úgy, mint akármelyik nagy nevet. És mindenesetre rögtön elhatározom, hogy fogunk is együtt játszani. Most itt van az első lehetőség, a Dvořák kvintett. Na most én tavaly a Brahms F-moll vonós kvintettet játszottam el a zenekar tagjaival, mégpedig a Bozsódi testvérekkel, 2 hegedűs, egy brácsás és egy csellista. Tehát ő szerintem már úgy szűrték meg őket, hogy erre alkalmasak legyenek. Hogy milyen kiválóak, arra csak el tudom mondani, hogy hát én nagyon szeretek kamarázni, és amikor egy zenekarnál, pláne amikor valamilyen állandó jellegű elfoglaltságom van, tehát főzeneigazgató vagyok, mint Angliában voltam 2 zenekarnál is, és itt Magyarországon pedig a rádiózenekarnál, állandó jelleggel ugye beiktatok a műsoraimba kamara műveket a zenekari tagokkal. Na de hát valahol mégis az ember azt tudja, hogy hát azért zenekari tagok, tudod? És az annyira más dolog, mint egy profi kvartettnek, akik állandóan azt csinálják, hogy azért legalábbis az első próbán az embernek nagyon fel kell kötni a gallért ahhoz, hogy hát tényleg ebből legyen valami. És hát ugye így mentem oda az első próbára, és hát az egyik a világ legjobb kvartettjeinek kezdett ott el nekem játszani, úgyhogy már a 10. emeleten kezdtük a megbeszélését a dolgoknak, mert egyszerűen mindent tudtak. Egyéni meghallgatás volt hangverseny formájában tavaly, és azok, akik a győztesek lettek, 3-an, a Brácsás első hegedűs, második hegedűs, plusz kiegészítve a Méreyi Tamással. Úgyhogy ez is egész kiváló produkció, és a Brahms kvintettet egyébként fel is vették, és ki fog jönni most lemezen, nem is tudom, következő hónapokban valamikor. Tehát mondom, ennél már nagyobb dicséretet nem lehet mondani, mint az, hogy ilyen kamara együtteseket ki lehet állítani a zenekarból, és ilyen szólisták vannak, mint amit említettem, a Kürtös is, de hát nagyszerű az oboás és klarinétus, szóval tényleg kiválóak. Ezt tudom neked mondani, most megyünk majd Olaszországba, ott lesz egy turné májusban. Mit mondjak neked még egyebet? Ezt mondom, hogy függőség anyagilag. Nem akarok most mondani, de voltak olyan fekete fellegek az elmúlt hónapokban, nem is tudtam róla, a Tamás eltitkolta előlem. Egyszerűen az egzisztenciáról volt szó. Hát most már remélem, hogy elmentek a fellegek, úgyhogy létezünk. Sőt, hát most ott tartunk, hogy valószínűleg ki lesz bővítve a zenekar, amire nagyot nézne mindenki, hogy hát hogy lehet ez, akkor most több pénz lesz. Nem, mert ha a zenekar ki van bővítve, akkor nem kell külsőket meghívni, és az többe kerül. Tehát, hogyha te kiegészíted a zenekart, amikor egy nagyobb produkció, és meghívsz, bár pedig állandóan erről van szó, mert a zenekar tulajdonképpen nem elég nagy ahhoz, hogy azt a szimfonikus repertoárt csinálja, kivéve talán egyes Beethoven és Schubert szimfóniákat, akkor ugye állandóan kisegítőket kell hívni, és az sokba kerül. Többe kerül, mint hogyha a zenekart kibővítik, és ha kibővítik a zenekart, akkor egy magasabb kategóriába kerül, magasabb fizetése. Tehát tulajdonképpen miután többet költünk, több marad meg, ha ez így lehetséges.

Az imént intézett beszélgetésben említett Bozsodi Kvartettel közös Brahms kamaraest 2010. október 20-i felvételéről hangzott el az F-moll zongoraötös második

Ugyanezen a 2011. május 13-i Bartók termi hangversenyen csendült fel Brahms harmadik szimfóniája is, amelyet legutóbb filmzeneként is ismert harmadik tételével idéztünk a rádiózenekarral. Most halljuk a finálét a Szavária szimfonikusokkal.

Brahms harmadik szimfóniájának záró tételét kövesse egy koncertnyitány, Antonín Dvořák muzsikája, amely zongoraművészként alig, Vásári Tamás karmesteri működésében is alkalmi szerzőként volt jelen. Ezúttal is egy jeles időpontban a Szalária Szimfonikusok jubileumi gála hangversenyének műsorán szerepelt a karnevál nyitány a szombathelyi Bartók teremben 2012. november 15-én.

Dvořák karnevál nyitánya után befejezésül következzék most a nagy orosz romantikus Pjotr Csajkovszki, akinek életműve ritkábban szólalt meg vásári repertoárján, mint a német klasszikus romantikus irodalom. De ha műsorára tűzte, mindig emlékezetes maradt, miként a Szavária Szimfonikus Zenekar 2010. január 29-i Bartók termi hangversenyén. A szimfónia bérlet e koncertjén Beethoven C-moll zongora versenye és Csajkovszki 5. szimfóniája szerepelt a programban, Vásári Tamás szólójával, illetve vezényletével. Hallgassák tehát emléksorozata mai epizódjának fináléjaként Csajkovszki 5. szimfóniájának 4. Andante Maestoso Allegro Vivace tételét.

A Páholyis pódium a Savária szimfonikusok koncert felvételeivel, Csajkovszkij 5. szimfóniájával véget ért. A Vásári Tamás legszebb felvételeiből válogató 26 részes sorozat 26. epizódja Magyar Kornél szerkesztésében Kodály Zoltán műveivel folytatódik jövő vasárnap a Zenei Barangolás adásában 20 óra 4 perctől.

A Szent Efrém férfikar orosz liturgikus énekeket adott elő, Bortnyanszky, illetve Csesznokov műveiből. A művészeti vezető Bubnó Tamás.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc.
3: Kedves hallgatóink, mai Liturgikus Énekek című műsorunkban a nyíregyházi Pro Musica leánykar felvételeiből hallanak válogatást. A kórus karnagya Szabó Dénes. Elsőként Lassus örvendező éneke csendül fel, Alleluja, Laus et Gloria.

Elhangzott Lassus, Alleluja, Laus et Gloria kezdetű motettája. A következő ének a spanyol reneszánsz mester Tomás Luis de Vitoria kompozíciója, az oltári szentséget dicsőíti. Ó magnum mysterium, ó hatalmas titok!

Viktória O Magnum Mysterium kezdetű szentségi motettáját hallották a nyíregyházi Promúzika leánykar előadásában. Most Jacobus Gallus németalföldi szerző két motettája következik. Confirma hoc Deus és Repleti sunt.

Elhangzott Jacobus Gallus Confirma hoc Deus és Repletis sunt című két kórus műve. Liturgikus énekek című összeállításunkban a nyíregyházi Promuzika leánykar felvételeiből hallanak néhányat, a karnagy Szabó Dénes. Jean Léritier Regnum Mundi kezdetű motettája következik, amely magyarul a következőképpen hangzik. A világ hatalmát és minden hívságát megvetettem az Úr Jézus Krisztus szeretetéért, akit megláttam, megszerettem, akiben hittem, akit megkedveltem.

Lotti misetételét hallották. Műsorunk végén két bárdos mű hangzik el a nyíregyházi Promúzika leánykar előadásában, a karnagy Szabó Dénes.

Bárdos Lajos Szent Cecília himnusza és Boldogasszony kánonja hangzott el. Liturgikus Énekek című műsorunkban a nyíregyházi Promúzika leánykar felvételeiből hallottak válogatást, vezényelt Szabó Dénes. Az összeállítást Bögös Henrietta szerkesztette.

0: Az Akkord Kvartett játszotta Joseph Haydn opusz 20 numeró 2-es C-dur vonós négyesének első tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota vasárnap az MTI-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Olvasható a közleményben. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. A KDNP és a Fidesz részvételét igazolta. Hétfő reggel előbb a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnest, majd az országgyűlési frakciók vezetőit tájékoztatja a Sándor Palotában a paksi atomerőmű leállására és a rendkívüli hűség miatt kialakult helyzetről Magyar Péter. Jelentette ki a miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. Terrorcselekménynek minősítette a Moszkva belvárosában lévő étterem elleni robbantásos merényletet vasárnap az orosz főváros polgármestere. Egy házi készítésű robbanószerkezet lépett működésbe egy étteremben a moszkvai Kudrinszkaja téren. A detonáció következtében 3 ember életét vesztette, 21-en pedig megsebesültek. A halálos áldozatok egy biztonsági őr, az a nő, akit a robbanószerkezet helyszíne juttatásával gyanúsítanak, valamint az étterem egyik vendége. Helyszíni beszámolók szerint egy biztonsági őr megállított egy nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek, és megpróbálta átvizsgálni. Ezután a bombát távirányítással robbantották fel. A nő feltehetően nem tudta, mi van a csomagban. Sajtóforrások szerint a merénylet célpontja Alekszandr Csajkó, az orosz légi és űrerők főparancsnoka volt, aki a születésnapját ünnepelte az étteremben, az orosz főváros egyik emblematikus, úgynevezett Sztálin toronyházának földszintjén. Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet. A Szentatya a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az Algíri Afrikai Miasszonyunk bazilikában található. Olaszország majdnem minden részén a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben a 40 fokos hőség miatt augusztus első vasárnapján. Az ország 27 úgynevezett meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot. Hétfőn 25-re emelkedik a számuk. A hőmérők napközben 37 és 39 Celsius fok közötti értékeket mutatnak, ami a városokban 40 fölé emelkedik. A legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. Közlekedési hírek következnek. A hétvégi kikapcsolódás után ma ismét sokan veszik célba az otthonukat a Balaton felől. Így az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a délutáni órákban jelentős forgalomra és időszakos torlódásokra kell készülni. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Érd térségében korábban baleset történt. A 16-os kilométernél megszűnt a sávzárás, de a torlódás lassan oszlik fel. A 4-es főúton Vecsés térségében az M4-es autóúti csomópontnál összeütközött egy kis teherautó és egy személyautó. A 19-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon sávzárásra kell számítani. A 24-es főúton Parács-Sasvár térségében egy motoros szalagkorlátnak ütközött, a 24-es kilométernél a forgalmat megállították. Az M1-es autópályán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Budapest irányába, a Tata és Biatorbágy között kiépített terelésben. Hazánk időjárásáról. Nagyon meleg, derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol erőteljesebb lehet a felhőképződés, és zápor, zivatar is előfordulhat. A légmozgás megélénkül. A nappali 40 fok közeli hőmérsékletek után 25 és 32 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk majd késő este. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. A zene közelben következik.

Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket Várjon Dénes egyik felvételével. Mindjárt kiderül, hogy miért őt választottuk műsor kezdetéül. Biksa Levente, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. De mielőtt kiderülne, hallgassuk tovább Várjon Dénes felvételét.

0: Szeretettel köszöntjük vendégünket, Körner Tamás menedzsert. Gondolkodtam egy pillanatig, hogy hogyan konferáljalak fel, mert 20 évig igazgatója voltál a fesztiválzenekarnak, ami óriási dolog, hiszen az egész világ a kezedben van, mondhatom így, és most már hány éve csinálod a magánmenedzselést?
1: 16 éve.
0: 16 éve. Igen. És gratulálni kell, mert 80 éves lettél. Egy 88 évet éppen betöltő kollega elmondhatja neked, hogy Isten éltessen, és örülök, hogy itt vagy, és köszöntetünk.
1: Hát 80-nak lenni nem jó, de milyen 88-nak lenni, az jó?
0: Szerintem jó. Örülni kell, hogy éppen egészségben, még mozgó aggyal, érdeklődéssel, nyitottsággal élhetjük meg ezt a valóban szép kort. Hát Tamás, gondolkodtam, hogy mi mikor találkoztunk, és valamelyik nagyon korai zenebutik adásban még voltatok annak idején a Fischer Ivánnal is, meg a Zolival is, amikor létrejött a fesztivál zenekar, és te már abban az időben arrafele mozdultál.
1: Igen, ez az ősidőkben volt. Jó lehet, én 83-tól 92-ig, amíg nem véglegesítődött a zenekar, nem voltam része az apparátusnak. Már azon egyszerűkból nem is volt apparátus, mert a zenészek már zenekarokban dolgoztak, és csak arra az évi 2-3 koncerten jöttek össze. 92 volt a nagy fordulat, én azóta vagyok, vagy voltam a fesztivál zenekarnál, amikor állandósult a zenekar, és mint minden profi zenekar így működik.
0: Hát úgy működik, hogy úgy működtetik, tehát ahhoz profi vezetőkre van szükség, profi művészeti vezetésre, és hát Fischer Ivánnál jobbat alig ha találtunk volna, másrészt pedig te az igazgatói székben minden egyebet intéztél, annak ellenére, hogy nem vagy zenész.
1: Igen, én bölcsész vagyok, bár szeretem a komoly zenét, azt csak nagyon halkan szoktam elárulni, hogy mint minden jó házból való úri gyerek én is tanultam zongorázni, de hát az nagyon sikertelen volt. Kevés sikertelen próbálkozás volt a karrieremben, erre büszke hát vagyok, de ez elvitathatatlanul egyike volt ezeknek. De nagyon szeretem a komoly zenét, és talán kicsit értek is hozzá, egy óriási lemezgyűjteményem van.
0: Hát azt mondják, hogy Magyarország minden egyik legnagyobb gyűjtemény.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: És mikor érsz el hallgatni zenét?
1: Most újabban egyre többet érek rá, mert ugye, ahogy idősödik az ember, a hivatalos munkájának a időtartama az csökken, úgyhogy hétvégeken mindig erre jut idő.
0: És azt úgy képzeljem el, hogy előre megkomponálod, hogy ma ezeket és ezeket a CD-ket fogom meghallgatni, vagy pedig spontán hangulat?
1: Hát, megmondom, hogy mi befolyásolja, ugye? Hát azért több mint 10 000 lemez van, azért ez az egész lakást elönti, hogyha fáradt vagyok és nem akarok létrára állni, akkor alulról húzok ki egy CD-t, vagy hagyományos lemez, mert a lemezeimnek a majdnem fele az hagyományos lemez.
0: Tehát még ilyen...
1: Úgy van, igen, olyan 33 fordulatos
0: és
1: lemez.
0: És mindjárt kiderül, hogy olyan lemezjátszód is van, ahogy
1: hát anélkül nem megy.
0: Lehet látni.
1: Igen. Na, és hogyha nem vagyok fáradt, akkor fölmászom a létrára, és valamit fentről szedek le. Úgyhogy ilyen prózai döntés befolyásolja, hogy mit hallgatok.
0: És a család ezt hogy fogadja, hogy te egy ilyen idéző el, de jó értelemben különc életet élsz.
1: Hát általában szokták kritizálni a hangerőt, hogy túl hangos, de aztán mindig kompromisszumra jutunk.
0: És olyan is vagy, kérnek valamit, és akkor te a szerint válaszolsz?
1: Igen, előfordul, ugye? Most, hogy egyre többet jönnek hozzánk az unokák, 6 unoka is van.
0: Oh, hát gratulálok. Fiúk, lányok?
1: 4 lány és 2 fiú.
0: Úgyhogy... Nálam ugyanez az arány a 6 unokánál, úgyhogy hát, stim kollégák vagyunk.
1: Nagy szellemek genetikája. Hát a legkisebbik az 15, és a legnagyobbik az már 35.
0: Ó, úgyhogy, értem,
1: nagy a szórás. Tehát a kisebbik unokáknak azért rendszeresen szoktam föltenni olyat, amiről gondolom, hogy őket is érdekli. Ugye kezdődött sok évvel ezelőtt a rutinszerűen a Péter és a farkassal, vagy a Szent-Szansz állatok farsangjával, és aztán úgy komolyodnak a dolgok. Tehát ez is befolyásolja, hogy mit hallgatok, hogy melyik unoka jön hozzánk.
0: Ja igen, mert természetesen mindenkinek külön.
1: Igen, én csak a feleségemmel élek, úgyhogy...
0: És mi van akkor, hogyha popzenét kérnek?
1: Az az igazság, hogy néhány Beatles lemez van, amit még az ősidőkben valamilyen módon megvettem, már nem emlékszem a részletekre, de ezentúl más nincsen. Komoly zenében mindenevő vagyok, tehát lehet az balett, barokk zene, kortárs zene, opera, szimfonikus zene.
0: De azt mondják, hogy Beatles szeretnék hallgatni.
1: Azt fel tudom tenni, igen. No. Tehát nem könnyű, mert 45 fordulatos a lemez, de a lemezjátszom azt is meg tudja oldani.
0: Óriási. Fárjon Dénes felvételét hallottuk bevezetőül. Ő hogyan került a te stábodba?
1: Hát ez egy, nem, mondjam, egy furcsa történet, már nem is olyan nagyon furcsa. Még a fesztiválzenekarnál dolgoztam, amikor két projektre is meghívtuk a Dénest. Az egyik Schumann zongora verseny volt, amire egy nagyon rossz, sajnos nagyon rossz amerikai karmester jött, úgyhogy ez nem volt igazán sikeres, ami nem a Dénesen múlt, hanem a karmesterem. De utána volt egy maraton. Mi vezettük be ezt az egésznapos maratont a Művészetek Palotájában.
0: Azóta is tart, és igen, nagyon jó, hogy van
1: ennek
0: ilyen.
1: A know-how-ját én loptam, bevallom egy francia kollégától, és ment egy Schubert maraton. És arra meghívtam a Dénest, és hát egész fantasztikusan játszott. Szóval leesett az állam, hogy így zongorázni. Na és akkor elhatároztam, bár akkor még nem tudtam, hogy mikor fogom abba hagyni a fesztiválzenekart, hogy ha egyszer abba hagyom, és ha egyszer egy ügynökségem lesz, akkor Várjon Dénes az elsők között lesz, akit megkérek, hogy jöjjön el. És amikor nyugdíjba mentem, mondtam, Dénes, a Schubert maraton óta te ki vagy szemelve, van-e kedved együtt dolgozni? És ő rá igen mondott.
0: Egyébként csak gratulálni lehet, hogy te se úgy éled meg a nyugdíjas kort, éveket, hogy otthon vagy és emlékezz a rég múlt szépségein, bosszúságain, hanem aktívan létrehoztál egy egyszemélyes menedzsmentet.
1: Igen, ez a szó szoros értelme egyszemélyes, mert még titkárnőm sincsen, de ez nem azért van, mert ez valami, hogy mondjam, egy filozófia lenne, hanem kicsit lusta vagyok, bevallom, és nekem tovább tart elmagyarázni a dolgokat gyakran valakinek, és akkor ellenőrizni, hogy úgy csinálta, ahogy én szeretném. Sokkal gyorsabb, ha én magam megcsinálom. Úgyhogy én tárgyalok a Carnegie Hall igazgatójával, és én veszem a repülőjegyet. Úgyhogy fentről a pincéig mindent én csinálok.
0: Hát ennek óriási előnye, hogy minden egy kézben van, nem kell utána nézni, tudod, megcsináltam, oké.
1: Igen, ezen ez valóban, ez az egyik nagy előny, így van.
0: És hogy győzöd?
1: Hát nézd, az volt a célkitűzés, amikor megalapítottam az ügynökséget, hogy fél napi munka lesz. De bevallom, hogy egy egész napi munka lett. Tehát délelőttönként van egy kis irodám, mert az nem túl egészséges, ha az ember a magánéletét és annak a helyszínét megosztja a munkájával, úgyhogy meg lehetne iroda nélkül is csinálni.
0: Szerintem ez olyan idézőjeles munka.
1: Hát igen, erre igaz az, amit ugye senki nem tudja, hogy kitől származik eredetileg a mondás, hogy és még ezért fizetnek is. Azt hiszem, egy bécsi opera igazgatótól.
0: Igen, valószínűleg van egy
1: több
0: ilyen
1: könyv névvel
0: is.
1: Kering a történet. Igen, úgyhogy igen. Én is elmondhatom, hogy na és ezért még fizetnek is, mert annyira élvezem. Délelőttönként az irodámban dolgozom, akkor egy órakor hazamegyek, és otthon folytatom. Úgyhogy azért ez napi 8-9 órás munka, de nem is igazán munka, mert ahogy te is mondtad, ennek egy jó része számomra élvezet.
0: Akkor te nem dolgozol.
1: Hát így is fölfoghatjuk.
0: Van egy ilyen keleti mondás, hogy aki azt csinálja, ami a hobbija, amire felkészült, az tulajdonképpen nem dolgozik.
1: Hát ha így veszünk, akkor nem
0: az életet.
1: Persze.
0: Újabb művész, Magyar Valentin, ifjú művész, aki a te köreidben van.
1: Hát ha az érdekel, hogy őt hogy szemeltem ki.
0: Például.
1: Az is egy érdekes történet. Ugye az én ügynökségemnél van kezdetektől fogva a nagyszerű hegedűs Baráti Kristóf, és ő az utóbbi években,
0: majd.
1: Igen, az utóbbi években vezényel is. És egyszer vezényelte a Zeneakadémia diák zenekarát, azt hiszem a Zeneakadémiának valamilyen évfordulója volt, ez egy ünnepi koncert volt, és kérdeztem tőle, hogy na, hogy mennek a próbák, és mondja, hogy hát nagyon jól, tudtam, hogy megy egy Beethoven zongora, és mondja, hogy ki a szólista, mert fogalmam se volt. Azt mondja, egy magyar Valentin, hát én a nevét se hallottam, és mondom, hogy na és milyen. És akkor Kristóf azt mondta, azóta is ez úgy sokkol engem, mindjárt elmagyarázom, hogy miért, azt mondta, hogy nagyszerű. Na most ehhez ismerni kell Kristófot,
0: aki nem szokott dicsérni.
1: Ha azt mondja, hogy nem is olyan rossz, az a dicséret csimborasszója, a felső fok, a szuperlatívus. De általában nagyon-nagyon kritik. Én tőle, hát ugye most már 15 éve dolgozom, ez volt az egyetlen alkalom, hogy egy ilyen jelzőt hallottam magyarval. Na mondom, el kell menni meghallgatni. Hát amire ezt mondja ő, hogy nagyszerű, hát az nem lehet rossz.
0: Kiegészítem.
1: És hát nagyszerű
0: személyes
1: volt.
0: Személyes Kristóf emlékkel. Hát többször készítettünk vele műsort, ilyen beszélgetéses zeneközelben is itt a Katrádióban, meg amikor hegedült, az egy másik műsortípus, házi muzsika a Déli Báb utcában, ez a gyűjtő neve. És egyszer felhív, nem olyan régen, a Kristóf, hogy arra gondoltam a feleségemmel, mondom, hú, nagyon jó, már jó, hogy jönnénk, és egy picit beszélgetnénk egy általában a fesztiválokról. És mondom, hogy boldogan gyertek, és hegedült, tök zongorázunk ki. Nem, beszélgetni fogunk, legfeljebb hozok lemezeket, majd ezeket bejátszunk. És kiderül, hogy a Kristófék, többet számot mondok, nagyon a mában élnek, és érzik azt, hogy a fellépések önmagában talán nem elegendőek, bár ő a világot járja, és azt hiszem, hogy nem lehet panasz, hanem hát, ha valamikor egyszer valamilyen saját kis birodalmat, zenei birodalmat tud kiépíteni, és erről beszélgettünk. No, nem akarok több műhelytitkot elárulni, majd ő bejelenti, hogyha akarja. Maradjunk még Valentinnél, aki szintén volt nálunk, nagyon szimpatikus, nagyon kellemes partner volt, nagyon, hogy mondjam, felkészült ugyanakkor, nem egy nagyzoló valaki, és nem utolsó sorban remekül zongorázik.
1: Hát én is így gondolom, úgyhogy nagyon kevés hozzáfogható tehetséggel találkoztam a pályámon, úgyhogy tényleg különleges adottságai vannak, mind zeneileg, mind technikailag, egészen első rangú.
0: Talán úgyhogy mint nekem... emberileg is, nem?
1: Hát én... Így igazad van, azért dadogok, mert azt akartam mondani, hogy szerintem olyan nagyon nagy művész nem is lehet valaki, hogyha emberileg kívánnivalókat hagy maga után.
0: Hát
1: úgyhogy a kettő azért össze szokott függni. Vannak kivételek, minden alól van kivétel.
0: Az erősíti a szabályt.
1: Az erősíti a szabályt, tehát igazad van.
0: És Valentin azóta már járja a világot. Kérdezni.
1: Hát igen, ugye épp most jött vissza Angliából, nem sokára megy Olaszországba, úgyhogy tavaly nyáron Egyesült Államokban volt, Japánban megy a jövő évadban.
0: És hogy van ez nálad? Most csak mondjuk 4 művész választottunk, aki szóba kerül a mai alkalommal, hogy ennek a 4 művésznek van valamilyen tabellája, de ahova felírott, hogy ki, mikor, hol, és így tovább? Tehát hogyan lehet koordinálni?
1: Hát egy menetrend, vagy egy pontos napló az van, hogy kötelezettségek, mikor, ki, hova, de a 4 művész, vagy ha több van, akkor az művészeknek a naptára az önállóan fut, tehát azt fölösleges koordinálni, hogy ne legyen egy napon koncertje.
0: De azt kell tudnod, hogy ők mikor foglaltak, hogy ne arra az időpontra.
1: Így van. Az legfeljebb nekem szokott konfliktus okozni, hogyha egy napon több művészem is föllép különböző helyeken, mert én minden koncertre el szoktam menni, de nem mit csináljak, ha egy napon 2 van. Úgyhogy akkor egy nehéz döntés.

0: Magyar Valentin felvételét hallottuk, és az imént már szóba került hangsúllyal Baráti Kristóf, aki, hát én nem szeretek rangsort felállítani, de azt hiszem, hogy ha átmennék egy percre zenekritikusba, akkor azt mondanám, hogy a Magyar Csillagzatnál a hegedű területén nekem ma ő van a legtetején.
1: Hát,
0: te nem mondhatsz ilyet.
1: Én elfogult vagyok, ugyanezt mondom, legfeljebb nekem kevésbé hiszik el, mint neked, de szerencsére te megerősíted az én véleményem. Hát ő tényleg egy nagy formátumú művész, abszolút. Egész különleges. Ugye eszembe jut, hogy hogy indult a pályája, akkor még nekem ehhez semmi közöm nem volt. Ez azért ismerem ennek a pontos részleteit, mert egy hete jött ki a Kristófnak az új lemeze, amin a Beethoven hegedűversenyt és a két Beethoven románcot játszott. A Koncerto Budapesttel és Kellel Andrással, nagyon egy holland lemezcégnél jött ki. És az ő pályája a Beethoven hegedűversenyen indult, mert még nem volt 18 éves, amikor a világ talán legrangosabb zenei versenyénye, a brüsszeli Erzsébet királynő versenyre, őt benevezte a tanára. És végül harmadik lett, és iszonyú botrány volt. Ugye Ida Handel minden idők egyik legnagyobb hegedűse, aki a zsűriben ott ült, óriási botrányt csinált, kiabált, kirohant a sajtóhoz, telenyilatkozta fél Belgiumot, hogy ez botrány, hogy nem a Baráti, ahogy ő mondta, Baráti nyerte a versenyt, és hogy a zsűri összecsinálta magát, mert nem merik egy 17 éves gyereknek adni az első díjat, amikor sokkal jobb volt, mint bárki más. És ott a Beethoven hegedűversenyt játszotta a döntőben a Kristóf 17 és fél évesen. Tehát így indult a pályája, és egy kicsit olyan, számomra egy kicsit olyan érzelmes dolog is volt, hogy most, amikor már ugye a csúcson van, akkor újra visszanyúl ehhez a Beethoven hegedű versenyet, és lemezre játsza. Úgyhogy hát ő tényleg egy nagyon nagy művész.
0: Rengeteg koncertjén voltam, de személyesen úgy nem találkoztunk, és elfogadta meghívásunkat ide a Katrádióba, a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorba, ami abban különbözik a mostani legközelebb műsorból, hogy ott nincs bejátszás, ott csak olyan zene van, ami ott akkor szólal meg. Tehát ha ő hegedül, akkor az oké, benne van, ezzel lesz teljes a műsor, de bejátszás nincs. És elkezdtünk a Kristóffal beszélgetni. És valahogy olyan kellemes, érdekes, színes, izgalmas beszélgetés alakult ki, hogy egyszer csak ránéztem az órára, és látom, úristen, már 35 perc, és még a kezdő kis baktétel után semmilyen zene nem szólalt meg. És akkor mondom Kristófnak, hogy ez egy zenei műsor, bármilyen izgalmas veled most erről, arról beszélgetni, mert mindenről nagyon jól kommunikál. Mégis mit játszanál szívesen? És erre azt mondja a kis gondolkozás után, hogy tudod mit? Magyarországon kevéssé ismerik Iszály művészetét. És éppen most foglalkoztam az egyik szólószonátájával. És a Iszály szólószonátait megszólalt, azon a bizonyos csoda hangszeren, tudod?
1: Igen, a Lady Varian, Lady Harmsworth.
0: Így van.
1: Igen. Hát az Iszály a 6 szólószonátát ő lemezre is vette, az egy nagyszerű lemez, úgyhogy már évekkel ezelőtt, tehát nem egy friss lemez, úgyhogy az szerencsére megmaradt az utókor is, majd hallgathatja, hogy játszott a Baráti Iszály.
0: És nyilván legközelebb másképp játsza, mert nagy művészek
1: valószínű. Pontosan hát a Bach jelent. Szóló hegedűre ír darabokat, hát már, jó lehet, még mindig csak 50 éves, de már 3 különböző lemezcégnek 3-szor játszott a lemezre.
0: De egyébként azt hiszem az utolérhetetlen.
1: Hát igen, de azt kell mondanom, hogy óriási különbségek vannak. Mindegyik jó, de mindegyik más. Szóval
0: 10 év múlva megint feljátszok, az
1: hát
0: is
1: nem tudom, lesz. Hogy lesz-e negyedik, mert már 3 is világrekord, mert azért ritkán szokott lenni, hogy ugyanaz a hegedűs. Ezt a nagy művet, mert ugye ez nem is egy lemez, ez 2 lemez, amire fölfér a 6 Bach szóló darab.
0: És az hogy ez 3-szor játsza föl. Van,
1: igen, azokat fejből játsza. Ez azért érdekes, mert ő gyakran kottában, azt nem mondom, hogy kottából játszik, csak oda teszi maga elé a kottát. És valószínűleg ez egy ilyen biztonságérzetet ad
0: hát
1: neki.
0: Ferencsik János volt így, aki, hát te is nyilván annak idején jártál a hangversenyeire, volt, amikor egész fantasztikus, és ő el is mondta az egyik beszélgetésben, hogy ő szereti kitenni a kottát, tudja a partitúrát, mert amit te is mondtál, bármi akad egy pillanat, biztonságban.
1: Eszembe jut egy történet, az már az én időmben volt, hogy ugye meghívtam Budapestre a londoni szimfonikus zenekar igazgatóját, hogy van itt egy hegedűs, akit hallania kell, ugye a barátira gondoltam, és el is jött, és a MIPA-ban, még emlékszem is, hogy melyik oldalpáholyban ültünk ketten, hallgatta, azt hiszem a Korngold hegedű versenyt játszotta a Kristóf, és utána elmentünk vacsorázni, és hát ugye vártam, hogy mikor jön a szóba kerül a Kristóf esetleges meghívását,
0: igen.
1: Ő is tudta, hogy miért jött Pestre, én is tudtam, de már a desszertnél tartottunk, amikor már türelmetlen voltam, na és hogy mi van véleménye Kristóf? Hát azt mondja, emlékszem, ezt a jelzőt használta, a szenzációs, de van egy probléma. Mondom, na, mi a probléma? Az, hogy ha Londonban meghívjuk, már pedig meg fogjuk hívni, nem játszhat kottából. Hát mondom, nem kottából játszik, az csak azért van. De azt mondja, ezt ő tudja, de a londoni közönségnek van egy része, aki azt hiszi, hogy nem elég felkészült a művész, ha a kotta ott van előtte, és ezt nem engedheti meg magán. Tehát meghívja, de kotta nem lehet előtte.
0: És nem is volt.
1: Nem is volt, úgyhogy óriási siker volt a fellépése. Úgyhogy ennyit a kottáról.

0: örömömre egy ifjú művész is menedzsel, a többi között, Udor Botondot. Ő nem hangszeres.
1: Nem, ő énekes, tenorista, tehát egy ilyen különleges állatfajhoz tartozik, ugye a tenoristák mindenből kiszoktak lógni. Egy nagyon tehetséges, kiváló fiatal tenor, akinek hát nagyon szépen alakul a pályája. Most éppen ebben a szezonban Pinkertont énekelt, Fentont a Falstaffban, úgyhogy nagyon nagy szerepeket, de amire a legbüszkébb vagyok, helyesebben neki kell erre büszkének lenni, hogy egy sikeres Wiener Staatsoperben lezajlott előéneklés után a Staatsoper meghívta őt az Otello Cassio szerepére a jövő évben. Az szereposztásról csak annyit, hogy az Otello Jonas Kaufmann lesz, úgyhogy a világsztárokkal tele, az és igen. Ő a Cassio, ami egy nagyon komoly és nagy
0: az szerep,
1: úgyhogy a Bécsi Operaházban októberben már ott énekel.

0: lehet, hogy ebből a négy művészből, de az is lehet, hogy a te repertoárod másik oldaláról ajánlottál valakit, aki éppen Kínából érkezett, és mintha te is ott lettél volna a kínai hangversenyén. Jól emlékszem?
1: Hát lehet, hát van nem is egy művészem, aki Kínában fellépett, vagy fellép. Ugye Várjon Dénes is sokat játszik Kínában, főleg Antje Weidhasszal, az ő csodálatos hegedűs partnerével. Most például az összes Beethoven szonátát játsza Pekingben, Shanghaiban, és még nem is tudom
0: hát
1: hány
0: óriási
1: ilyen 10 milliós kisvárosokban.
0: Igen.
1: De azt hiszem a Giovanni Guzzóra gondolkodhatsz, aki egy egész kiváló hegedűs és újabban karmester is. Talán ő volt az, aki Szucsóban, ami egy nagyon fontos zenei központ Kínában, hát a 8,5 milliós nagyváros, de szerintem a legjobb kínai szimfonikus zenekar az ott van, és szerintem onnan jöttem, én is ott voltam a koncertjén. Oda mindig szívesen megyek vissza, ez egy érzés, hát szívesen kétszer mentem vissza, egyszer Várjon Dénessel, egyszer Guzzóval, de a történet még a fesztivál zenekarnak kezdődött, mert azt a Kacsalábon forgó fantasztikus koncerttermet, ami ott van, azt annak idején a fesztivál zenekar nyitotta meg, három hangversennyel.
0: Mivel amikor még ott igazgatóként voltál.
1: Igen. Yundi Li nevű neves kínai zongorista volt a szólista, és ez akkor ott olyan óriási esemény volt, hogy az egész város telerakták hatalmas kivetítőkkel, minden nagy közlekedési csomópontban volt egy ilyen óriás kivetítő, úgyhogy szerintem a szó szerint százezrek nézték, akik nem fértek be a koncertterembe a hangversenyt, hogy most avatják a Szucsói koncerttermet. Úgyhogy szerintem én onnan jöhettem vissza, amikor beszéltünk, és Giovanni Guzzo volt a nagyszerű karmester, aki ott a helyi zenekart vezényelte.
0: Nagyon nehéz választani a saját idézőjelben mondott gyermekek közül, de azt mondanám, miután Ódor Botond egyik felvételét is hallgattuk az imént, hogy a négy művész, tehát Várjon Dénes, Magyar Valentin, Baráti Kristóf és Ódor Botond közül mindegy a beszélgetésünket összefoglalóan, kinek a felvételét ajánlod még befejezésül? Nagyon nehéz, mert mindegyik saját gyermek.
1: Igen. Én azt mondanám, hogy Várjon Dénesnek egy-két hónapja jelent meg egy új lemeze a Deutsche Grammophonnál, hát nem kell mondani, hogy az milyen rang, ezen csak Bartók darabokat játszik. És én úgy érzem, hogy ez egy mérföldkő Dénes pályafutásában, egy egész szenzációs lemez, mondom, csupa Bartók darab. Én ezt javasolnám, hogy ezzel fejezzük be, hogy erről a lemezről valamit, mert hát Bartókot játszani minden magyar művész számára egy kettős kihívás, hogy méltónak lenni ahhoz a kvalitáshoz, amit Bartók képviselt, és hát megmutatni, hogy egy magyar zenész, hogy játszik egy magyar zeneszerzőt. Úgyhogy ez mindig egy kétoldalú dolog, és Dénes ez egészen különleges magas színvonalon oldja meg. Úgyhogy ezt javasolnám búcsúzóul.
0: Ezt fogjuk bejátszani, de még egy kitérőt engedjél meg, ami személyes. Hogyan győzöd mindezt? Mert emlékszem egy korábbi rádiós beszélgetésünkre, ahol egy kicsit idézőjel kötekedve azt firtattam, hogy mi lenne, hogyha itt a nagy sürgésforgásban levelek, telefonok, mi egymás, egyszer csak valami betegség előjönne, akkor kiválaszolna, kivenni vele a telefont, hogyan, ki lenne a Körner Tamás 2?
1: Hát valószínűleg nem lenne Körner Tamás 2, mert az én számítógépemben valószínűleg mindenki elveszne abban a rendetlenségben, ami ott van. Én mindent megtalálok.
0: Biztos, hogy nem lehet. Te mindent megtalálsz másnak.
1: Igen, de egy más valakinek ez nehéz lenne. Hát azt mondanám, hogy várjuk meg, még felgyógyul Körner Tamás, és majd ő megoldja. Más megoldást én sem
0: és
1: tudok.
0: És ahogy most is látom, Körner Tamás teljes virulóban, teljes egészségben, 80 évesen is. Sport van az életedben?
1: Szellemileg még nem vagyok teljesen rokkant, úgyhogy bár bizonyos memória problémákat néha felfedezek magamon. Például, amúgy igazat megvallva, nagyszerű a memóriám. Nincs az az adat, szám, részlet. földrajzi tér,
0: és amiben is.
1: Az átlagnál sokkal jobb a memóriám. Hát egy van. Valami van, ami egy katasztrófa. Az, hogy hol parkoltam az autóval. Ezt képtelen vagyok megjegyezni.
0: Ez érdekes.
1: És kiszállok az autóból, és mondom, most arra fogok emlékezni, hogy egy pékség van balra, és jobbra egy közlekedési lámpa. És délután vissza akarok menni a kocsihoz, és teljes kiesés.
0: Ez nagyon érdekes.
1: A pék is kiesik, és a közlekedés.
0: De azt hiszem, ez korrigálható, mert van valami szerkentyű, ami láthatatlanban összeköt téged.
1: Így van.
0: Az autóval.
1: Vagy ma barátai mondják, hogy hát írd föl, de mindig reménykedem, hogy meg tudom oldani, de nem tudom megoldani. Na most ezzel problémám van. Minden más az még nagyon jól megy.
0: Hát ezt csak gratulálni tudok, és a 80-hoz külön hozzáteszem, hogy Isten éltessen, és így tovább, és akkor, ahogy ígérted, és ugye elmondtad, Várjon Dénes felvételével. Köszönöm, hogy eljöttél. Munkatársaim Bixa Levente, Pereszék Attila és a magam nevében. Köszönjük.

0: A zene közelbent hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
4: 18 óra. Jó estét kívánok! Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. Közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. A korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25%-kal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvíz ellátó rendszerre. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. Közölte a Sándor Palota vasárnap az MTI-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Olvasható a közleményben. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és tervezett további intézkedésekről. Közölte a Sándor Palota. Történelmi mélypontra süllyedt a vaskapú vízerőmű termelése. Szakértők szerint soha nem volt még ilyen alacsony a termelés a vaskapú vízerőmű rendszerben, mint az idei május és július közötti időszakban. Az illetékes szerb miniszter ezért takarékos villamosenergia felhasználásra szólította fel a lakosságot. Közölte, hogy a Vaskapu 1 vízerőmű jelenlegi kapacitásának mindössze 20%-án, a Vaskapu 2 pedig 30%-án működik. A Duna vízhozama másodpercenként mintegy 1500 köbméter, ami legutóbb 2003-ban, azt megelőzően pedig 1985-ben fordult elő. Az orosz légvédelem az utóbbi 24 órában 1158 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le, ami a tárca által közölt legnagyobb napi szám, jelentette a RIA Novosti hírügynökség vasárnap. Ezeken kívül az orosz légvédelem lelőtt még 6 irányított légibombát és egy HIMARS rakétát is. Több régióból jelentettek az orosz hatóságok ukrán tüzérségi és drón támadást. Udmurt földön vasárnap pilóta nélküli repülőszerkezetek csapásai következtében 3 civil életét vesztette, további 3 pedig, közülük egy gyermek megsebesült. A belgorodi régió operatív törzse szintén 3 halottról és 3 sebesültről tett bejelentést. Továbbá vasárnapra viradóra ukrán drón találta el az orosz ellenőrzés alá vont Záporizsiai atomerőmű mind a 6 reaktor blokját összekötő folyosót, jelentette a Rosatom. A horvát tengermelléki térségekben az utóbbi 24 órában 143 esethez riasztották a tűzoltókat, és a lángok összesen több mint 60 hektárt perzseltek fel, közölte vasárnap a Horvát Tűzoltó Szövetség. Az oltásban több mint 770 tűzoltó, közel 260 jármű és 7 repülőgép vett részt. A legsúlyosabb tüzek Isztrián pusztítottak, a térségben összesen 45 hektárnyi füves, bozótos, illetve erdős terület égett le. Hazánk időjárásáról. Az esti órákban megszűnnek a csapadékgócok és feloszlanak a gomoly felhők, az előttünk álló éjszaka derült lesz az ég, csak éjszakon fordulhatnak elő felhősebb körzetek. A minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 23 fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket, 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Enc Gézával folytatjuk a múlt héten abbahagyott beszélgetést. A 80-as évek második felének elején vagyunk, 86 táján, amikor is az erdélyi katolikus egyház veszélyére, hogy a román nyelvű szentmiséket erőteti a Securitate által fölbiztatott néhány görög katolikus ember. Ez a veszély, mint információ, eljut Pozsgai Imréhez, a Hazafias Népfront elnökéhez. Beszélgetés zajlik Keresztes Sándor és közte, és Szűrös Mátyáshoz is születik egy levél abból a célból végül is, hogy a szentszéket informálandó eljusson a valóság. Kedves Géza, folytassuk ezt az időutazást. Nálatok havonta egyszer összegyűlik egy kis agytrözt, csupa civil értelmiségiből. Az egyetlen politikai múlttal rendelkező Keresztes Sándor, aki a Varankyovics pártnak a legfiatalabb képviselője volt a 47-es választások után, és hát ameddig be nem tiltották a pártokat Magyarországon, addig ott volt a parlamentben, utána deklasszált elemként rendőrségi megfigyelés alatt volt, 56-ban akarta újra szervezni a KDNP-t, illetve a Varankyovics féle néppártot, utána jogi végzettséggel egyházközségi pénzt beszedő és az új ember adminisztratív munkatársaként tartotta el családját, de nem adta föl az erdélyiekkel való kapcsolattartást, illetve az erdélyi magyar egyház képviseletét, illetve a keresztény-marxista párbeszédnek is híve volt. Valahol itt veszünk fel foglalat.
6: Igen, hát a keresztény-marxista párbeszédnek addig volt híve, amikor ő úgy látta, és abban a korszakban másképpen nem is nagyon lehetett látni, hogy a szovjet hatalom ebben a térségben történelmi korra szól, tehát ebből lényegében kiszabadulni nem lehet. Következőképpen az ő frazeológiáját, az ő nyelvezetében is meg kell tudni fogalmazni azokat a keresztény értékeket, amelyek a keresztény identitás fennmaradásához szükségesek.
5: Még a kort demonstrálandó meg a mozgástereket, azért szóljunk arról, hogy 75-ben volt a Helsinki Egyezmény aláírása, amelyben a Vatikán is szavazati joggal bíró résztvevője volt az összes európai ország képviseletével egyenrangúan, és hát akkor az a szabadságjogok, az emberi jogok, a vallásszabadság területén olyanokat írtak alá a résztvevők, a szovjet birodalomhoz tartozók is, amelyeket aztán már jobban számon lehetett kérni rajtuk. És 85-ben volt a Helsinki utókonferencia Magyarországon a kulturális kérdésekből, ez se akármi. További lépéseiteket mondd el, légy szíves.
6: Igen, hát ugye ez is a háttérhez tartozott, és az, hogy mit tartanak be valami a nemzetközi egyezményből, az a nemzetközi politikában az erőviszonyoknak a függénye. Most ezek az erőviszonyok a saját rendszerének a hát működésképtelensége kapcsán a Szovjetunió szempontjából egyre kedvezőtlenebbül alakultak, tehát a szovjet rendszer egyre gyengült, a belső eresztékei meggyengültek. Mindez a háttérben természetesen ott van, de hát ott tartottunk, hogy Pozsgai Imre, és már ugye Szűrös Mátyásnak, mint a párt ebben az ügyben felelős, már a nemzetközi ügyekben felelős vezetőjének, Szűrös Mátyása való levelezés is szóba került. Na de a kettő között is történtek dolgok, amik oda vezettek, hogy ez végül is a pártközponthoz és a diplomáciához került, ez az ügy a diplomáciai feladat ellátás részévé vált. Néhány hónap alatt tegyem hozzá, mert ugye ez 86-ban volt ez a beszélgetés, és 87 elején már ebbe az irányba fejlődtek a dolgok, 87 közepetáján. Arról volt szó, hogy ugye, mint említettem, Pozsgai Imre a cselekvési horizonton a többpártrendszer megjelenésében gondolkozott, és akkor annak az elindításával ez egyik ilyen lehetőséget Keresztes Sándor által összegyűjtött csoport révén képzelte el, vagy legalábbis erre egy kísérletet úgy gondolta, hogy érdemes tenni, és ezért az egyik, illetve a közvetlen munkatársát, aki a Hazafias Népfrontnál egy Vas Csaba nevű filozófus volt, adta mellénk, tehát akivel havonta találkoztunk, és aki mindig beszámolt ezen találkozók alkalmával a magyar politika belső boszorkánykonyhájának az alakulásáról, de amennyire lehetett, és amennyire ez az ő, ami a pozsgai információs körében lehetséges volt, a szovjet politikáról is, és annak az alakulásáról, és ennek az összefüggéseiről. És a fő kérdés az egy valamikori keresztény konzervatív párt létrehozásának a lehetősége volt, hogy ebbe a fejlődési menetbe, amit akkor érdekelni lehetett, ez majd egyszer hogyan lesz beilleszthető.
5: Tehát nem csak Erdélyről volt szó, hanem erről is.
6: Elsősorban erről volt szó, de ebbe a körbe került egy nagyon kitűnő szociológus, Szesztai András, aki a Szociológiai Intézetnek volt a munkatársa, nem volt pártag, magát úgy hirdette nyilvánosság előtt is, hogy az egyetlen nem marxista szociológus Magyarországon. Ebből annyi egész biztos, hogy igaza volt, hogy ő nem volt marxista.
5: És lengyel felesége volt, az sem mindegy.
6: Na de hát most jön az, igen. Tehát is volt egy lengyel felesége Krakkóból. Ő maga is jól tudott lengyelül, nagy Lengyelország járó volt egyszer s mint, és Krakkóban esküdtek meg, Szesztai András református volt, a felesége értelemszerűen katolikus, és felmentést kellett kérjen a reverzális alól a felesége.
5: És ekkor, amikor ők esküsznek, akkor Karol Vojtila
6: a krakói érsek, aki ezt a reverzálist egy beszélgetés után megadta. Tehát ott találkoztak Karol Vojtilával, de nem csak erről volt szó, hanem a felesége révén a krakói katolikus, egy nagyon erős katolikus értelmiségi kör volt, és ennek az értelmiségi körben szoros kapcsolatokkal rendelkező személyről van szó.
5: Volt egy Znak nevű folyóiratuk ennek az értelmiségi körnek, és volt egy Tigodnyik Postesnye nevű heti lapjuk is.
6: Igen, tehát hogy a Znaknak a főszerkesztője pedig egy Stefan Vilkanovics nevezetű értelmiségi volt, aki a Szesztaiéknak jó barátja volt. És hát a Vilkonovics, egyszer s mint, Vojtilának is közvetlen jó barátja volt, olyan mértékben jó barátságban voltak, hogy amikor Vilkonovics, és ez elég gyakran történt meg, Rómában járt, akkor együtt reggeliztek.
5: A pápával?
6: A pápával.
5: Mert közben pápa lett 78-tól.
6: Igen. Ez jelentette azt a menet közben fölmerült vatikáni kapcsolatnak a lehetőségét, mint a reménycsillagot, hogy ezen az úton tovább lehet menni. És akkor május 9-én Szesztai András és a felesége
5: 87
6: május 9-én találkozott a Vojtila utódjával, Maharszki
5: érsekkel
6: és bíborossal, ahol ezt a kérdést előadták. Lengyelül, tehát nem volt nyelvi probléma se, tehát teljesen minden árnyalatában meg tudták világítani, miről van szó, és azt is, hogy milyen törekvéseink vannak ezzel kapcsolatban, és kik azok, akik ebben részt vesznek Magyarországon.
5: Tehát vázolták a romániai,
6: helyzetet,
5: szekuritáte mahinációját.
6: Mahinációit, annak az összes összefüggéseivel, de még a katolikus ortodox párbeszéd összefüggéseibe is helyezve ezt az egész dolgot. És a Maharszky bíboros ezt teljes, azt kellett mondani, teljes mérségében megértette, és a világegyház gondolkodásának és aktuális napirendjének az összefüggésében értelmezte, és azt javasolta, De ezzel kapcsolatban egy feljegyzést kellene készíteni a Vatikán számára, konkrétan Roger Esegerei bíborosnak, aki a Justitia Pax pápai bizottságon volt az elnöke.
5: Ő egy franciaországi bíboros, de baszk származású, és ezért volt egy fogékonysága a nemzeti kisebbségek ügye iránt.
6: Ez kétségtelen, ez ugye kiderült, de a Maharski azt javasolta, ezen a beszélgetésen Vilkanovics is részt vett, és ő jelezte, hogy nekik közvetlen kapcsolatuk van Ecsegerei bíboroshoz, és fogják erről tájékoztatni. Ami meg is történt, és május végén Kisgyé Csaba barátunk, aki szintén eljárt ezekre a megbeszélésekre, későbbi MDF alapító tag, és az MDF külügyi bizottságának volt a vezetője. Egy valamilyen tudományos konferencián Rómában járt, és kapott kialkatási lehetőséget egy Csegerei bíborostól, akinek ugyancsak ő elmondta, meg nagyon jól tudott franciául, Kisgyé Csaba, egy Csegerei bíboros csak franciául tudott, érdekes mondom, lehet, hogy még olaszul is valamelyes, de franciául. Na, a lényeg az, hogy Kisgyé Csaba neki is előadta ezt az ügyet, ami itt már elhangzott ezekben az összefüggésekben, és akkor a bíboros azt kérte, hogy akkor erről tényleg
5: egy memorandum.
6: Egy memorandum. És amikor ez megtörtént, Csaba visszajött ezzel a hírrel, akkor el kellett dönteni, hogy akkor ez milyen formában legyen, és ki csinálja meg. Röviden az eredmény azt lehet, hogy ez rám maradt ennek az elkészítése. Ez még ugye 87 májusában volt, hát a 87 nyara, ráment erre a dologra, meg még lehet, hogy több is. A lényeg az, hogy akkor fölmerült, hogy akkor ezt el kell juttatni Rómába. Na de hogyan? És akkor lépett be a képbe Szűrös, aki az MSZNP központi bizottsága titkára, a nemzetközi ügyek tartoztak hozzá. És ők nagyon jó barátsággal voltak, tehát ők a párton belül egy lényegében azt kell mondani, hogy egy közös arcvonalat alkottak, persze mindez annak idején a színfalak mögött zajlott, de kívül is egy smás ebből érzékelhető volt, hát persze csak a kremlinológia módszerével lehetett ezeket földeríteni, mert ugye ezek a belső kommunikáció kívülről teljesen ismeretlen volt. Na a lényeg az, hogy akkor ő szólt Szűrösnek, és a Szűrösnek az egyik munkatársa volt Tabajdi Csaba, akivel egyébként több éven keresztül moszkvai követségen is együtt voltak, aki már jelét adta annak, hogy ilyen nemzeti ügyekben nagyon elkötelezett. És hát neki kellett megszervezni azt, hogy ez a tanulmány elkészüljön, hogy ennek legyen francia fordítása, megfelelő színvonalú francia fordítása, és hogy ezt ki is tudjuk vinni biztonságosan az országból, mert akkor még ugye a határon úgy elvették volna tőlünk ezeket, mint a pincs. Tehát ez a dolog volt 87 szeptemberében a feladat. Első alkalommal az én feljegyzéseim szerint Tabajdival szeptember 16-án találkoztam. A lényeg az, hogy ez a tanulmány, ami ezt a helyzetet ismertette, egy 40-50 oldalas tanulmány, ez el is készült, ami a történeti hátteret fölvázolta, az egyház történeti összefüggéseket, egyházjogi összefüggéseket, statisztikákat, hivatalos statisztikákat, stb. Stb. Erdélyben találkoztam az erdélyi papság vezetőjével, sőt az akkori püspökkel is. Persze mindezt teljesen konspirált módon.
5: Bálint?
6: Bálint Lajos. Nyakavantal előtt.
5: Előtt, igen, tehát ő volt Mártonáron utódja.
6: Tehát ő Mártonáronnak volt az utódja, tehát vele találkoztam, igen. Bálint Lajossal találkoztam, és másokkal, tehát ott a helyszínen is gyűjtöttem az erre vonatkozó információkat.
5: Securitate nem volt a nyomodban?
6: Nem. Nyilvánvaló, hogy betartottam a konspiráció minden szabályát, nem telefonáltam, nem írtam nyomokat, elsődleges hozzáférést biztosító nyomokat a titkosszolgálat számára nem hagytam. Ez tulajdonképpen elég volt, és hát én nagyon gyakran jártam Romániába, minden évben egy hónapot ott töltöttem, hivatalos magyar-román akadémiai csere keretében.
5: Igen.
6: Tehát abszolút nekem hivatalos papírjaim voltak az ottani mozgásaim legitimálására, úgyhogy én gondolom, hogy ez is segített az ügyben. Inkább azt mondanám, akadálytalanul megtörtént, elkészült a tanulmány, és akkor le kellett fordítani. És hát erre a pártközpontnak a francia tolmácsa látszott alkalmasnak, aki egyébként a francia kommunista párt tagja volt, egy idős hölgy, de egy rendkívül precíz valaki volt, aki hát ezt a nagyon sok olyan kifejezést tartalmazó tanulmányt, amelyet a párt zsargonban nem ismert, hát azokat mind neki meg kellett rágni, és meg kellett érteni, hogy azt akkor hogy kell átfordítani, tehát ilyen szójegyzékeket készített.
5: Egyházi szakkifejezések.
6: Egyházi szakkifejezések, tömkelege. De a politológiai szempontból is voltak benne olyanok, amikkel ő nem találkozott, például nekem mondta, hogy ilyet ő még nem látott, hogy pártállam. Amilyenben többször szerepel természetesen. Hát, tehát sok olyasmi, ami az akkori pártzsargon horizontján kívül esett. Na, a lényeg az, hogy ezt ő megcsinálta, és akkor Keresztes Sándorral ketten ezt elvittük Rómába. A pártközpontban gondolkodtak arról, hogy a határon nem volt vámvizsgálat, se ki, se be, és át tudtuk adni Ecsegedei bíborosnak.
5: Kadaérsekbe volt volna,
6: különösen, nem? Na, ebben be volt vonva. Na most ugye, ami még egy lényeges dolog, hogy Paskai is be volt vonva.
5: Értem, tehát akkor már 86-ban meghalt Lékai László, és az utód Paskai László, igen.
6: Paskai László is be volt vonva a dologba, mert, és ezt a Maharszky bíboros mondta, hogy azért a Rómában, a Szentszéknél, egyházi ügyekben az illetékes püspöki kar képviselő nélkül, és olyan képviselője nélkül, akit ők többé-kevésbé hitelesnek fogadnak el, nem lehet ilyen dolgokat előhozni, mert nem vagyunk ügyfelek. Tehát arról gondoskodjunk, hogy a Paskai be legyen bomba. Na most erről mi már korábban gondoskodtunk, és Paskai László, ugye esztergomi érsek és bíboros prímás, ugye megismert ezeket a dolgokat, ő személy szerint érdekes módon érzékeny volt ezekre az ügyekre, és nagyon fölkarolta, és a maga tanácsaival ellátott minket arra nézve, hogy mikor, hogy, mit, hogy kell ebben az ügyben csinálni. Egészen addig, hogy milyen szállodát érdemes igénybe venni útközben, stb. Stb. Ő nagyon sokszor járt Rómába, ő maga vezette a BMW-jét, tehát, és a szöveget is jóvá hagyta. Az még külön igazolva volt, hogy ez az ő tudomásával történik, és az ő álláspontját képviseli. Tehát ezt Ecsegereinek is tudomására hozták, Vilkanövicsék is, és Kadaérsek is.
5: Kadaérsek, aki diplomata volt, a Szentszék egyik diplomatája volt, nem tudom, akkor már nuncius volt-e valahol?
6: Nem, nem, akkor a Szentségi Kongregációnak volt a titkára. Igen. Ugye a főnöke egy bíboros volt. Tehát ő a vatikáni kúria apparátusában magas rangú beosztást.
5: Ő volt a legmagasabb rangú magyar, aki a Vatikánban dolgozott akkor.
6: Rangú magyar, akinek hát mindenfelé megvoltak a kapcsolatai. Tehát az ő közreműködését is ebbe megnyertük. Komplikált utakon korábban, ameddig ez itthon nem kapott ilyenfajta védelmet. Akkor a vele való levelezés a szintén Krakón keresztül történt, és Krakóból írt levelekkel. Na, a lényeg az, hogy ez minden oldalról biztosított volt, hogy ez az üzenet akkor a Vatikánban a legfőbb helyre el fog jutni. Amikor minket fogadott az Ecsegedei bíboros, akkor hát nagyon baráti volt már a beszélgetés megnyitás, akkor ő már járt Magyarországon többször is, ismerte, azt mondta, hogy a református Rómában is járt, azaz Debrecenben, tehát
5: képbe volt.
6: Mindenesetre sokkal inkább képbe volt, mint bármelyik mondjuk nyugati politikus, vagy
5: igen. És ezt a memorandumot 50 oldal, az egy nagyon tekintélyes mennyiség, mert aztán ennek született egy rövidebb változata is, azt hiszem.
6: Na jó, igen. Igen, na most ezt odaadtuk, és akkor elkezdte olvasni, és azt mondta, hogy ezt ki fordította franciára, ez egy francia volt? Mondtuk, hogy igen, hát jól tudott franciául. Szóval nagyon meg volt elégedve a francia szövegnek a nyelvi minőségével. És aztán ennek eredményeként a pápa kiadott egy nyilatkozatot, 89.
5: Békevilágnapja január 1-e.
6: Január 1-én a Békevilágnapján, aminek az volt a címe, hogy tiszteljétek a kisebbségeket. És a kisebbségi kérdésnek a teológiai összefüggésekben történő megvilágítása került bele, ami adott kontextusban világos volt, hogy az olyan típusú elnyomás elleni fellépést jelent, mint ami erről itt ebben az ügyben éppen szó volt. Hát annál is inkább így volt ez, mert utólag Ecsegeri megírta nekünk, meg is van nekem a levele, hogy ez a dolgozat volt ennek a pápai nyilatkozatnak az alapja. Azaz, ezt Ecsegeri fogyag fogalmazta meg nyilván, vagy az ő stábja, és a pápa pedig kiadta.
5: Ez hatalmas siker, azt hiszem, hogy ez odáig eljutott, és tényleg a Szentszék magáévá tette. A folytatásról egy következő alkalommal beszélünk majd. Mindenesetre ez egy olyan fejezet, amely hát jövőre lesz 40 éve, hogy ez a kapcsolatfölvétel megtörtént, vagy 86, várjátok, most 40 éves tulajdonképpen
6: hát
5: a kezdet. Tehát hát jókor beszélünk, mert azért ez egy emberöltővel előtti.
6: Hát ez igen.
5: És hát azt hiszem már Szesztai András se él, Keresztes Sándor se él, Kisgyé Csaba se él, Posgai se él, tehát koronatanú vagy. Ez a dokumentum valamikor megjelent valahol?
6: Igen. A Limes című
5: folyóirat
6: egyetlen számot megért folyóiratnak az első számában. Teljes terjedelmében.
5: Uh-huh. Ez egy ilyen geopolitikai lap volt, vagy mi volt ez?
6: Olyasféle. Uh-huh. Molnár Gusztáv szerkesztésében 1989-ben. De persze nem volt...
5: Nagy visszhangja akkor,
6: Nem csak nem volt nagy visszhangja, hát nem volt beleírva az, hogy ez milyen célra készült.
5: Köszönöm a hallgatók figyelmét Encz Gézával, az Antal kormány egykori határon túli magyarság helyzetével foglalkozó államtitkárával, művészettörténésszel beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
7: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: A Dés András trió felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. augusztus 2-a, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Marad a kánikula, tovább emelkedhet a hőmérséklet. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen leáll. Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa. Augusztus 2-a a Roma holokauszt emléknapja. Az augusztus első hetére előre jelzett újabb hőhullám különösen Közép-Európát, Olaszországot, a Balkánt és a Mediterrán térséget érintheti. Egyes előrejelzések Észak- és Közép-Olaszországban, valamint a Pannon-medencében 40-43 fok közötti csúcs hőmérsékletekkel számolnak. A pontos értékek természetesen még változhatnak, de a folyamat iránya már nem kétséges. Az európai nyarak egyre hosszabbak, forróbbak és kiszámíthatatlanabbak. A hét elején változatlanul marad a forróság hazánk időjárásában is. A maximum hőmérséklet egyre nagyobb területen éri el, illetve helyenként 1-2 fokkal meg is haladja a 40 Celsius fokot, és az éjszakai lehűlés sem lesz számottevő. Városokban sokfelé a 25 fokot sem éri el a minimum érték. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energiatermelés, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Reichlin Krisztinát hallják.
3: Az elmúlt napokban az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent. A Duna mínusz 134 cm-es vízállási határának elérésekor pedig az utolsó működő egységet is le kell állítani. A paksi atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. Közölte a Sándor Palota vasárnap az MT-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Olvasható a közleményben. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. Mindenre azért ad lehetőséget, mert a rendkívüli meleg miatt elmarad az országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése, melyet még Ruf Pálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezett. A KDNP és a Fidesz részvételét visszaigazolta. Magyar Péter miniszterelnök válaszában Facebook oldalán azt írta. Hétfőn reggel előbb a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnest, majd az országgyűlési frakciók vezetőit tájékoztatja a Sándor Palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről.
0: Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. A korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25%-kal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. A Augusztus 2-án, az évközi idő 18. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában található dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal együtt. Beszédében Leó pápa a kenyérszaporítás evangéliumáról elmélkedve arra mutatott rá, hogy Krisztus nem csak testi éhségünket csillapítja, hanem betölti az emberiség igazság és élet utáni vágyát is. Arra buzdított, hogy a javakat osszuk meg egymással, ne engedjük a pazarlás és a kapzsiság logikájának, hanem az eukarisztiából erőt merítve váljunk a testvéri szeretet tanúivá. Augusztus 1-e és 6-a között rendezik meg Medjugorjeban, a Bosznia-Hercegovinában található Mária kegyhelyen a Mladi Fest nevű ifjúsági fesztivált, amelynek idei mottója a forráshoz. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt szöveget Aldo Cavalli érsek, a medjugorjai plébánia különleges apostoli vizitátora olvasta fel augusztus 1-én szombaton, nem sokkal a Szent Mise előtt. A Mladi Festet, amelyre idén 73 országból érkeztek fiatalok, 1989 óta rendezik meg. Az ünnepi szentmisét a Szent Jakab plébánia szabadtéri oltáránál mutatják be, amelyet néhány nappal ezelőtt vandál támadás ért. Az oltárt felgyújtották, a szűzanya szobrát pedig sértő feliratokkal meggyalázták. Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. Kövér Tamást hallják.
4: A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. A spanyol királyi ház is közleményben adott hangot aggodalmának és felháborodásának a történtek miatt, hangsúlyozva, hogy az államnak garantálnia kell mindkét spanyol autonóm város, Ceuta és Melilla biztonságát, valamint meg kell akadályoznia az ehhez hasonló esetek megismétlődését. Eközben a spanyol hatóságok eddig 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál. Ezek az emberek az utóbbi napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg átkelni Marokkóból a szomszédos területre. A spanyol kormány becslése szerint 50 ezeren. A városvezetés szerint 60 ezeren jutottak be jogellenesen Ceutába, főként a csütörtöki tömeges határsértés alkalmával, de túlnyomó többségük már visszatért Marokkóba. A sajtónak nyilatkozó migránsok elmondták, a vonzónak tűnő spanyol életminőség miatt döntöttek az átkelés mellett, és azért épp most, mert a közösségi médiában az a hír jutott el hozzájuk, hogy a határ nyitva áll, szabadon be lehet lépni a szomszédos országba. Kedden rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós országok belügyminiszterei, miután szombaton 22 tagállam, köztük Magyarország, közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, mert úgy vélik, hogy intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét. Uniós szintű összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére.

0: közös tengeri határszakaszon, jelentette a Reuters. Közben szúró próbaszerűen ellenőrzik az olaszországi reptereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezők dokumentumait, miután Róma egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést a súlyos határincidens miatt. Az ellenőrzés elsősorban a nem spanyol állampolgárságú, Európai Unión kívüli utasok azonosítását szolgálja. A határok védelme nem szélsőséges gesztus, hanem realizmus, jelentette ki Matteo Salvini, a kormánykoalíciós Liga párt vezetője az Il Giornale napilapnak vasárnap. Éveken át magyarázták, hogy Sánchez a követendő modell, de csak addig tehették, amíg nem tapasztaltuk meg a politikája okozta káoszt. A valóság az, hogy a Sánchez modell kudarcot vallott, utalt Salvini a spanyol miniszterelnöknek, Pedro Sáncheznek a bevándorlási politikájára.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a Vaskapu vízerőmű termelése. Szakértők szerint soha nem volt még ilyen alacsony a termelés a Vaskapu vízerőmű rendszerben, mint az idei május és július közötti időszakban. Az illetékes szerb miniszter ezért takarékos villamosenergia felhasználásra szólította fel a lakosságot. Közölte, hogy a Vaskapu 1 vízerőmű jelenlegi kapacitásának mindössze 20%-án, a Vaskapu 2 pedig 30%-án működik. A Duna vízhozama másodpercenként mintegy 1500 köbméter, ami legutóbb 2003-ban, azt megelőzően pedig 1985-ben fordult elő. Terrorcselekménynek minősítette a Moszkva belvárosában lévő étterem elleni robbantásos merényletet vasárnap az orosz főváros polgármestere. Egy házi készítésű robbanószerkezet lépett működésbe egy étteremben a moszkvai Kudrinszkaja téren. A detonáció következtében 3 ember életét vesztette, 21-en pedig megsebesültek. Sajtóforrások szerint a merénylet célpontja Alekszandr Csajko, az orosz légi és űrerők főparancsnoka volt, aki születésnapját ünnepelte az étteremben, az orosz főváros egyik emblematikus, úgynevezett Sztálin toronyházának földszintjén. Augusztus 2-a a Roma holokauszt emléknapja. Romániában is megemlékeztek a cigányok üldözéséről és az ellenük elkövetett genocídiumról. Gáspár Sándor tudósít.
2: Az Ager Press román állami hírügynökség közli a fotót, amint Nikusor Dán államfő koszorút helyez el és fejet hajt a cigányság ellen elkövetett romániai holokauszt áldozatainak emléke előtt. Az államfő ebből az alkalomból üzenetet is közzétett. Újabban számudáripenként említik, románi nyelven, tehát cigányul így nevezik, hivatalos iratokban találkozunk a cigány holokauszt megnevezéssel is. A megemlékező ünnepséget különben a 400 ezer romániai zsidó, valamint 11 ezer cigány áldozat emlékére 2009-ben emelt oszlop előtt tartották. Annak idején 1944 májusában deportáltak hihetetlen embertelen körülmények között zsidókat és cigányokat. Hivatalosan a vándor cigányokat kellett deportálni, de kerültek közéjük ötvösök, zenészek, állandó lakóhellyel rendelkező cigányok is, sőt, a visszaemlékezések szerint még olyanok is, akik nem is beszéltek cigányul. Az Elli Wiesel intézet adatai szerint 1944-ben 25 ezer cigányt, öregeket, kisgyerekeket is, egész családokat deportáltak Romániában, vonaton, illetve gyalog, majd rabszolgaként dolgoztatták a mezőkön. A legyengült embereket néhány nap türelmi idő után egyszerűen kivégezték. A szovjet hadsereg előretörése következtében a visszavonuló román hatóságokkal tértek haza a deportált cigányok is, akiknek tragédiájáról a szocialista időkben sem volt szabad beszélni. A zsidó, illetve cigány holokausztban a felelősségüket a román hatóságok még a 90-es években is tagadták, csak az Elli Wiesel intézet jelentésének nyilvánosságra hozatala után 2004-ben ismerték el a zsidókat és a cigányokat sújtó pogromok, illetve a Dnyeszteren túli területekre történő deportálásokban a felelősségüket. 2009 óta minden esztendőben megemlékeznek a történtekről. Nikusor Dán államfő a nevelés felelősségét is hangsúlyozta üzenetében, hogy ezekről a szörnyűségekről soha ne feledkezzenek meg.

0: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Az ukrán munkavállalók 38%-a a közeljövőben új munkahelyet keresne, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi aránynak. A váltási szándék mögött elsősorban az alacsony bérek állnak, de egyre többen szeretnének jobb munkakörülményeket, rugalmasabb időbeosztást és biztosabb foglalkoztatást is, idézi az OLX robota felmérését a Kárpáti Igazszó. A jobb munkakörülményeket 45, a szakmai előrelépés lehetőségét 42, a rugalmas munkaidőt vagy a távoli munkavégzést szintén 42% tartja fontosnak. A megkérdezettek közel harmada stabil és megbízható munkáltatót keres, 29%-uk számára pedig a bónuszok, a képzési lehetőségek és az érdekes feladatok is meghatározók. A válaszadók 23%-a olyan munkahelyet részesítene előnyben, amely lehetőséget biztosít a katonai szolgálat alóli felmentésre. Az álláskeresők 47%-a szerint a meghirdetett munkákhoz túl alacsony fizetést társul. Új állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmusban elárasztott erdélyi falu, Böződ új falu történetére, a két éve felszentelt összetartozás templomában. Az interaktív fény- és hangjátékot is tartalmazó tárlatot péntek este nyitották meg, írja a Vajma Vajdasági Magyar Hírportál. A Böződ újfalusi tónál a vízből kimagasló összefogás templomában kialakított szabadtéri kiállítást célja, hogy közelebb vigye a látogatókhoz az egykori település múltját és mindennapjait. A vallási sokszínűségéről híres, magyarok és románok lakta település elárasztását a Böződ újfalusi mesterséges víztározó építésekor rendelték el a román kommunista hatóságok. A völgyet 1988-ban árasztották el. A falu lakosait kitelepítették, házaik, templomaik víz alá kerültek. A római katolikus, unitárius, ortodox és székely szombatosok által lakott település a Ceausescu-i diktatúra alatti erdélyi falu rombolás szimbólumává vált. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
1: Sporthírek következnek. Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök Varese-i Európa-bajnokságán. A várható viharos időjárás miatt felfüggesztették a vasárnapi programot az evezősök Olaszországban, Varese-ben zajló Európa-bajnokságán. Az Újpest 4-2-re legyőzte a Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának vasárnapi játéknapján. Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hőség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Csütörtök reggel rajtolt az 58. Kékszalag vitorlás verseny Balatonfüredről, ahol a több mint 150 kilométeres távnak 458 hajó vágott neki. Az esemény szombat este ünnepélyes díjkiosztó gálával ért véget a balatonfüredi gyógytéren. Hazánk időjárásáról. Az esti órákban megszűnnek a csapadékgócok és feloszlanak a gomoly felhők. Az előttünk álló éjszaka derült lesz az ég, csak északon fordulhatnak elő felhősebb körzetek. Hazánk északkeleti felén kezdetben még előfordulhatnak élénk széllökések, majd ott is mérséklődik a légmozgás. A minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 23 Celsius fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a délnyugati hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet a hajnal. Hétfőn is napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső országrészben néhol magasabbra törhetnek a gomolyok, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, az zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Marad a kánikula, tovább emelkedhet a hőmérséklet. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen leáll. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa. Augusztus 2-a a Roma holokauszt emléknapja. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichfin Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
3: 2026. augusztus 2-a vasárnap van. Isten éltesse Lehel és Özséb nevű kedves hallgatóinkat. A Lehel magyar eredetű férfi név. A régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata. Jelentése lélek. Az Özséb férfi név a görög eredetű, latinosított Eusebius név magyar rövidülése. Jelentése istenfélő, jámbor. 1813-ban ezen a napon hunyt el Diószegi Sámuel, református lelkész és botanikus. Leghíresebb művét az 1807-re elkészült magyar füvészkönyvet, mely többnyire hazai növényfajokat ismertet, sógorával Fazekas Mihállyal együtt írta. A könyv magyar nyelven tette közismerté Carl von Linné svéd természettudós, orvos és botanikus rendszerét, és megteremtette a leíró növénytan, valamint az alaktan magyar szaknyelvét. Számos, ma is használt növénynevet ők jegyeztek le először, illetve a nyelvújítás keretében több új nevet alkottak. Írás közben született meg a debreceni füvészkert kialakításának gondolata is. A gyógynövényekről szóló munkája Orvosi Füveskönyv címen halála évében jelent meg, melyben a magyar orvosi nyelv fejlesztésére törekedett. 1933-ban ezen a napon kezdődött Gödöllőn a 4. cserkész világdzsembori, amit augusztus 2-a és 15-e között tartottak hazánkban. A rendezvényen 54 ország 26 ezer cserkésze vett részt, ennek körülbelül fele volt magyar. Ez volt az első nemzetközi találkozó, ahol repülős cserkészek is részt vettek. A tábor jelvénye a magyar mondakörből ismert csodaszarvas volt. Bipi, a brit hadsereg altábornagya, író és a cserkészet megalapítója ezt mondta a dzsemboris búcsú beszédében. Mindegyiktek hordja a magyar fehér csodaszarvas jelvényét. Kívánságom, hogy őrizzétek-e jelet, és emlékezzetek arra, mikor elmentek innen. Az ős magyarok követték a csodaszarvast, s ez a boldogság ösvényére vezette őket. A fehér szarvast a cserkész jellem szimbólumának tekinthetjük. Ez vezet benneteket szembenézve új kalandokkal, melyekre a cserkészet céljainak követése közben akadtok. A dzsembori emlékére állított szobrot Gödöllőn Kisfaludi Strobl Zsigmond cserkész fiú című 1929-ben készült kis plasztikájának felnagyítását Pál István készítette el, melyet 1994-ben lepleztek le. 1922. augusztus 2-án hunyt el Alexander Graham Bell, skót származású tudós és feltaláló, akinek nevéhez az első működő telefon feltalálása és a Bell Telephone Company megalapítása, valamint az általa kidolgozott látható beszéd fonetikai rendszer kidolgozása köthető, amely a siketek hangzó beszédre tanításában játszott fontos szerepet. Újításra való képessége már gyermekkorában megmutatkozott. 12 évesen feltalálta a gabona hántológépet, amit a szomszédjukban lakó Molnár éveken át alkalmazott, s hálából egy kis műhelyt adományozott neki. Mivel édesanyja nagyot halló volt, ő folyton hallásjavító készülékekkel kísérletezgetett. Így jutott el a telefon feltalálásához vezető felismerésekhez. Az 1800-as évek végén a telefon kifejlesztésén számos kutató munkálkodott, ezért a találmány Bellnek tulajdonítását akkor is és még ma is sokan vitatják. Az azonban kétségtelen, hogy 1876. március 7-én megkapta a szabadalmat találmányára, és 3 nappal később asszisztensével Thomas Watsonnal sikeresen megvalósította az emberi hang továbbítását. Amikor otthon közölte, hogy nem jogász, hanem muzsikus akar lenni, jövőjéért aggódó apja eltiltotta a zeneóráktól Pietro Mascagni olasz zeneszerző karmestert, aki 1945-ben ezen a napon hunyt el Rómában. Bár számos műfajban alkotott, első fia emlékére gyászmisét írt, komponált zongoradarabot, szimfóniát, kantátát, egyházi zenét, dalokat, operettet, sőt filmzenét is. Ennek ellenére szinte csak operájáról lett ismert a neve. A parasztbecsületet még bemutatója évében, 1890-ben műsorra tűzték a Budapesti Operaházban Gustav Mahler vezényletével, s ez egyúttal nemzetközi hírnevet is jelentett műve számára, mely ma is szerepel az operaházak repertoárján.
1: A mai múltidézőt Hámori Kinga készítette.

A húsvéti kórust hallották Mascagni Parasztbecsület című operájából. Előadta Dunst Mária és a Magyar Rádió ének és zenekara. Vezényelt Lukács Miklós. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges szentolvasó első tizedét a Szűzanya szeplőtelen szíve szándékára ajánljuk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdődik.

0: Szeressen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a tanulókért, a tanárokért és a nevelőkért, hogy munkájuk és fáradozásuk eredményes és gyümölcsöző legyen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg létkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: a Szent Szűz anyai oltalmába ajánljuk a kilátástalanságban élő és nehézségekkel küzdő testvéreinket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a rózsafűzérim a terjedéséért a családokban és közösségekben egyaránt.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ajánljuk imánkat a betegekért, kórházban fekvőkért, az orvosokért, segítőkért és ápolókért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan még vasárnap a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energiatermelés, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent, a mínusz 134 cm-es vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani. Történelmi mélypontra süllyedt a vaskapu vízerőmű termelése. Szakértők szerint soha nem volt még ilyen alacsony a termelés a vaskapu vízerőmű rendszerben, mint az idei május és július közötti időszakban. Az illetékes szerb miniszter ezért takarékos villamos energia felhasználásra szólította fel a lakosságot. Közölte, hogy a vaskapu egy vízerőmű jelenlegi kapacitásának mindössze 20%-án, a vaskapu 2 pedig 30%-án működik. A Duna vízhozama másodpercenként mintegy 1500 köbméter, ami legutóbb 2003-ban, azt megelőzően pedig 1985-ben fordult elő. Jelenleg Magyarországon biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. A korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25%-kal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota vasárnap az MTI-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel, olvasható a közleményben. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet. A Szentatya a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható kevés gomoly felhővel, az északi középhegység térségében és a középső ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 Celsius fok között alakul. Az éjszakai minimum hőmérséklet 18 és 23 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Hetedik rész. Nyugtalanul telt az éjszaka. A különböző szokatlan zajok, melyeket eddig a falak egészen halkká szűrtek, most élesen elevenen ostromolták a fülét. Vonatok sivítása, füttyöngetése hasított bele a bársonyos csendbe, emitt elkésett járókelők lépteire a környező házak összes kutyái felugadtak, távolabb valami sompolygó állatot hajszoltak vészes csaholással. Füstös minduntalan felriadt és szorongva fülelt. Bundás csak nagy ritkán szólalt meg, csupán akkor, ha valami mozgolódás felkeltette gyanúját. Bölcs, öreg kutya volt. Nem fecsegett fölöslegesen. Egy-két vakkantással értésére adta mindenkinek, hogy a ház őre ébren van, mindent lát, rossz szándékkal senki sem merjen közeledni. Az öreg kabát dédelgető ölelésében Füstös megnyugodva hallgatta Bundás jeladásait. Szorongása az öreg kutya hangjára fölengedett, és nyugodtan szúnyókált tovább. Egyszer csak harsány kukorékolásra ébredt, fölnyitotta álmos szemét, és úgy rémlett neki, mintha már nem volna olyan mély, olyan sötét az éjszaka. Körülötte ismét összezárult a csend, de ez a csend már nem jelentette a tökéletes pihenést, álomba szenderülést. Ebbe a csendbe már apró neszek, apró jelenségek vegyültek, melyek együtt véve az új napra ébredést hordozták magukban. A kiskutya ösztönösen érezte, hogy az éjszakának nem sokára vége, közeledik a hajnal. Nem tudott újból elaludni, de jó meleg vackát sem volt kedve otthagyni. Kényelmesen elnyúlva, minden idegszálával figyelt kifelé. Házából jól láthatta az ég egy kis darabkáját, a hangokat pedig éles füle fogta fel. A kert felől apró, bátortalan pityegések neszesztek, az ég sötét bársonya pedig gyöngyház színűvé sápadt. A csillagok sziporkázó fénye bágyattabb lett, és a földön már elősejlettek a fák, bokorok, tárgyak, körvonalai. A kakas újból harsányat kukorékolt, erre a közeli és távoli szomszédságból, mint a visszhang, zúdult vissza a kakasok hajnali üdvözlete. Enyhe szél kerekedett, friss hullámai mindenhová elhatoltak, és mintha kitörölni az álmat a szemekből, egyszerre megélénkült a kert is. Ezüstösen csendült fel a cinke jól ismert hangja, majd halk, egyre erősödő trillák gyöngyöztek elő a mogyoró bokrokból. A trillák olyan édesen, olyan csábosan kavarogtak a levegőben, hogy Füstöst is talpra ugrasztották. Nem tudott tovább fekve maradni. Lehámozta magáról az öreg kabátot, kimászott házából, és elindult a hangok felé. Ráérősen ballagott a kerti úton, megállt, nézelődött, beleszimatolt a levegőbe, a friss zöld fűbe. Orra lucskos lett a bőséges harmattól, de nem bánta. Lenyalogatta és felfrissült tőle. Már a kert végébe ért, a hatalmas mogyoró bokrok sorfala alá. Megállt, hallgatózott. Mi az? Miért nem szól az a gyönyörűséges dal, ami ide vonzotta? Ahogy így tétovázott magában, egyszerre éppen a feje fölötti alacsony gajról csendült fel az ismeretlen madár hajnali dala, és üdén kristálytisztán kanyarodott az ég felé. Füstöst olyan váratlanul érte a hangok áradata, hogy letottyant pár

0: Az megszűnt a bokor belsejében. Füstös újból megszólalt. Hallasz engem? Szólj hozzám! Csak nem félsz tőlem! Újból felhangzott a halk motozás, és egyszer csak megszólalt valaki halkan füstös feje felett. Tillila? Te vagy kiskutya?
1: Én!
0: Felelte örvendezve füstös. Mit kívánsz tőlem? Kérdezte a hang.
1: Szeretnék megismerkedni veled. Olyan régen hallom a hangodat, és úgy tetszik nekem, de mindig annyira elbújsz, hogy sohasem tudtalak meglátni. Ki vagy? Hogy hívnak?
0: Tillila? Én vagyok a Fekete Rigó.
1: Mutasd magad, hadd lássalak.
0: Tillili-lili-lili. Hát nézd fel, itt vagyok a fejed fölött.
2: Füstös felkapta a fejét, és egészen közel, a mélyen kihajló mogyoró gaj végén megpillantott egy verébnél valamivel nagyobb, tiszta fekete, sárga csőrű madarat, amint csillogó, okos szemével kíváncsian nézett szembe vele. A kiskutya elcsodálkozott, és nem tudott szóhoz jutni.
1: Tilli-tilli-ruru?
0: Na, mi az?
1: Talán nem ilyennek képzeltél?
0: De, dadogott Füstös, tulajdonképpen...
1: Csak mondd ki nyugodtan, szólt a Rigó. Azt hitted, hogy sokkal nagyobb és színesebb, cifrább vagyok, igaz?
0: Igaz, bökte ki Füstös. Ne haragudj kérlek, de ilyen kis madártól nem vártam olyan erőteljes, messzire hallható hangot, mint a tied. Aztán meg ehhez az andalító hanghoz fényes, aranyos ruházat is illene. Ugye, ostobaságokat beszélek.
1: Tililililililuru?
0: Kacagott a Rigó. Látszik, hogy fiatal vagy. De tanuld meg, hogy ne ítélj a külső után.
1: Örülök, hogy megismerhettelek, mondta Füstös. De mondd, miért bújtál el előlem, hiszen én is kicsi vagyok, és nem bánthatlak.
0: Nem láttalak, csak hallottalak, és azt hittem, hogy Cini jár itt. Tudod, kérlek, mondta szapora szóval a Rigó, de ezt csak neked mondom meg. Fészket építek itt a bokorban, mert nem sokára tojásokat rak a párom, és ki kell költenünk őket. Nem szeretném, ha ezt Cini megtudná, mert akkor nem lenne nyugtunk. Tőled nem féltem a fiókákat, mert tudom, hogy rendes, jól nevelt kiskutya vagy.
1: Honnan tudod?
0: Kérdezte csodálkozva Füstös. Ismerlek, mióta idehoztak. Nekem tudnom kell mindenről, ami körülöttem történik, és ismernem kell mindenkit, kitől kell félnem, és kitől nem, hogy meg tudjam védeni magamat és a fiókáimat is.
1: Milyen okos vagy! Most látom csak, hogy én még milyen keveset tudok, és mennyi mindent nem ismerek.
0: Idővel majd megtanulsz mindent, amire szükséged lesz. Csak nyisd ki jól a szemed. Ha valamiben nem tudsz eligazodni, csak gyere hozzám. Szívesen adok tanácsot.
1: Nagyon köszönöm, mondta hálásan Füstös. Én meg majd szemmel tartom Cínit, és ha errefelé jár, elzavarom vagy elcsalogatom. Jó lesz?
0: Bizony, jó lesz, mondta a Rigó. Sokat segíthetsz nekem. Csak addig lesz nehéz, amíg a kicsik megtanulnak repülni. Előre is köszönöm neked.
1: Nincs mit, nagyon szívesen, felelte Füstös.
0: Ha megengeded, többször meglátogatlak, hadd halljam közelről az énekedet.
1: Hát csak gyere, szívesen látlak,
0: kiáltotta Rigó, és hirtelen eltűnt a zöld bozótban. Füstös egy darabig utána nézett, hallgatta motozását a zöld sátor mélyéből, aztán tovább ballagott. Mind jobban kivilágosodott, s a hajnali szellő egyre csípősebben borzongatta a fákat, bokrokat. Minden levélen, fűszálon, kövérharmat cseppek ültek, és az egész kert ezüstös színben csillogott.
1: Füstös egészen beleveszett a magas fűbe, s bundája lucskosan tapadt össze a hátán.

lassú bandukolásából hirtelen felriasztotta egy koppanás, mégpedig a fején koppant valami. Hopp! Mi volt ez? Hirtelen megfordult, és úgy rémlett neki, mintha a friss zöld fűben valami mozogna. Odahajolt, hogy jobban szemügyre vegye, de ilyetten kapta vissza a fejét, mert ez a valami éles brekeke kiáltással felugrott, és most meg az orrának ütődött. Oh, ja, oh,

0: kiáltott fel Füstös meglepetten. Ne bántsd az orromat!
1: Brekeke?
0: Hangzott újból élesen.
1: Bocsánatot kérek, véletlenül történt.
0: Ki vagy, és miért ugrottál a fejemre?
1: Nem tudtam, hogy az a te fejed, hiszen ki sem látszol a fűből,
0: hangzott a válasz.
1: Hogy én ki sem látszom a fűből?
0: Mondta Füstös sértődötten. Ezt talán inkább te rád lehetne mondani, nem gondolod? Hiszen egészen olyan a színed, mint a fű, és egészen kicsi vagy. Ha nem mozogsz, észre sem vettelek volna.
1: Az a jó, brekeke. Nem is kell, hogy észrevegyenek. Így legalább nyugodtan élhetek. Nem bánt senki.
0: Hát én biztosan nem bántlak, ha látlak is. No, de mondd már meg, ki vagy? Hasonlítasz a varangyos békához, de sokkal kisebb és csinosabb vagy. A színed meg olyan szép zöld, mint a fű. Talán a kedélyed sem olyan mogorva, mint az övé, igaz?
1: Igaz, igaz. Szeretek jókedvű lenni, gajjak köszögdelni, harmadban fürdeni, zöld leveleken hintázni. Onnan pottyantam le a te fejedre, brekeke. Én vagyok a leveli béka. De te ki vagy? És mit keresel erre ilyen korán reggel? Még sohasem láttalak.
0: Hát eddig nem is jártam erre ilyen korán reggel. Én vagyok az új kutya, és ma éjjel először aludtam kint a saját házamban. Felébresztett a kakas, aztán meghallottam a fekete rigó dalát, és eljöttem, hogy megkeressem.
1: És megtaláltad?
0: Megbizony. Beszélgettem vele, és barátságot kötöttünk.
1: Na de mesélj magadról. Hol laksz? Mit csinálsz egész nap? És miért nem találkoztunk még eddig?
0: Nem sokat mesélhetek magamról, mert még nagyon fiatal vagyok. Vannak nálam sokkal idősebbek és nagyobbak is. Legjobban szeretek ilyenkor korra reggel ugrándozni, mert minden olyan kellemesen nedves a harmattól. Később felkúszom a bokrokra, valamelyik levélre kifekszem és sütkérezem a napon. Nagy melegben bebújok a hűvös homályba, ott jót alszom és várom az alkonyatot.
1: És mit eszel?
0: Hogy mit?
1: Ami akad.
0: Ha éhes vagyok, vadászni megyek. Bekapok néhány legyet vagy szúnyogot. Ennivalóm van bőven. Jól élek. Ezért vagyok jókedvű, és nem haragszom senkire sem. Ellenségeim elől el tudok bújni. Szép zöld ruhám miatt nem vesznek észre a fűben vagy a levelek közt.
1: És kik a te ellenségeid?
0: Különféle állatok, nagyobb madarak, sokszor a gyerekek is meg akarnak fogni, hogy üvegbe dugjanak. A múltkor majdnem elfogtak, de sikerült beleugranom a régi kútba, onnan nem tudtak kihalászni.
1: A kútba? Csodálkozott Füstös. Hiszen ott víz van. Nem fulladtál bele?
0: Amint látod, nem, mert akkor nem lennék itt. Különben is tudok én úszni, sőt, víz alá bukni is.
1: Tudsz úszni? Hát ez csodálatos. Milyen jó neked. Taníts meg engem is.
0: Minek tanítsalak? Hiszen te is tudsz.
1: Hát ezt honnan gondolod? Csodálkozott Füstös. Hiszen sohasem tanultam, és nem is voltam víz közelében még.
0: Én sem tanultam, mégis tudok. Járni is tudsz, pedig arra sem tanított senki, ugye? Majd, ha szükséged lesz rá, te is úgy fogsz úszni, mintha vízben születtél volna.
1: Nem tudom elhinni, mondta Füstös. De néni, milyen rózsaszínű lett minden.
0: Nem sokára fel kell a nap, felelte a béka. Kezdek éhes lenni. Na megyek, keresek valamit reggelire. Minden jót!
2: Alig, hogy ezt kimondta, már beleveszett az üde zöldbe, és eltűnt.

Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A hetedik részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.

A furfangos madárka. Zsidó népmese. Fordította Cooper Eszter. Élt egyszer egy hercegnő, akinek a szobájában állt egy kalitka, s abban gyönyörű madár üldögélt. Egyszer jó ideje már, hogy a hercegnő meglátta a madarat, amint a kertjében sétált. Akkor udvarhölgyeit szólította, s így szólt. Az a madár ott a legszebb madár, amit valaha láttam. Szeretném megszerezni, hogy mindig láthassam, s hallhassam édes hangját, amikor csak akarom. Az udvarhölgyek rögves futottak a szolgához, s mondták neki, mit kíván a hercegnő. A szolga felkapott egy hosszú nyelű hálót, odalopozott az ártatlan madárhoz, megfogta, s aranykalitkába zárta. A hercegnő az ágya mellett tartotta a madarat, s gondját viselte, minden jóval elhalmozta, mézzel és tejjel táplálta. Bármerre járt a palotában vagy a kertben, a szolgái vitték utána a kalitkát. Ám hiába szerette a hercegnő mindennél jobban a kicsiny madarat, az nem akart ketrecben élni. Szabadon szeretett volna röpködni a fák között, a társaival szeretett volna együtt énekelni, s szárnyalni az ég felé. Egy nap aztán hallja a madár, hogy a herceg egy távoli birodalomba utazik, s egy hónap múlva tér csak vissza. Akkor füttyentett egyet, mire a herceg a kalitkához fordult. Így szólt hozzá a madár. Ó, herceg, ha igazán messzi földre mégy, megtennél nekem egy szívességet? A herceg elcsodálkozott, hogy a madárkát beszélni hallja, de így felelt. Igen, szívesen megteszek neked egy szívességet. Talán valami különlegeset szeretnél enni? Nem, nincs szükségem különleges ételre. De ha látsz olyan madarakat, mint én, megmondanád nekik, hogy a családjuk egy tagja a palotában él egy ketrecben, és üdvözletét küldi. Megtennéd ezt nekem? A herceg megígérte, hogy megteszi, s azzal útnak indult. Egy hónap múlva, amikor visszatért, odasétált a madárka kalitkájához. A madár fütyült neki, a herceg pedig odafordult hozzá. Láttál valakit a családomból, mikor messzi földön jártál? Kérdezte a madárka. Igen, láttam egy kis madarat, aki éppen olyan volt, mint te, felelte a herceg. No, s átadtad az üdvözletemet, ahogy kértem? Kérdezte a madárka. Át bizony. Mondtam neki, hogy a palotában laksz egy kalitkában, s hogy üdvözletedet küldöd, felelte a herceg. Nos, erre mit felelt a rokonom? Kérdezte a madár. Ó, kis madár, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a rokonod nem üzent semmit. Amikor mondtam neki, hogy köszöntöd, egy magas fa ágon üldögélt. Ahogy átadtam neki az üzenetet, leesett a fáról és meghalt, mondta szomorúan a herceg. Oda mentem, hogy tisztességesen eltemessem, de elrepült. Így nem tudtam neked üzenetet hozni a rokonaittól. A madárka erre csak hallgatott. Másnap reggel az udvarhölgy elhúzta a függönyt, s az ablakot is kinyitotta a hercegnő szobájában. A hercegnő nagyot nyújtózott, s a kalitkához fordult, hogy jó reggelt kívánjon a madárnak, ahogy minden reggel tette. De az üdvözlésére senki nem felelt. A hercegnő kiugrott az ágyból, odaszaladt a kalitkához. Aztán hangosan felkiáltott. Ó, a madaram meghalt! Gyorsan jöjjön valaki és segítsen! A szolga meg az udvarhölgyek azon nyomban beszaladtak, s látták, hogy a hercegnő sír és kétségbe esetten kiabál. Kelj fel, madárkám! Kérlelte az élettelen teremtményt. Kezdj el énekelni! Ám a madár csak feküdt a kalitka alján. Mikor a hercegnő látta, hogy sehogy sem mozdul, parancsot adott a szolgának. Vidd el innen a madarat, s dobd ki! A szolga kinyitotta a kalitkát, óvatosan felemelte a madarat, s kidobta a nyitott ablakon. Ahogy a madárka megérezte, hogy a szabad levegőn van, kitárta a szárnyát, s felszállt az ablak alatt álló fa legmagasabb ágára. A hercegnő, a szolga, s az udvarhölgyek nem győztek ámulni. Mit jelentsen ez? Miért szöktél meg a kényelmes kalitkából? Talán rosszul bántam veled? S hogyan tudtál az eszemen túl járni? Kérdezte a hercegnő. Hercegnő,
A világ legszebbik kalitkája sem ér fel a szabadsággal, felelte trillázva madárka. Nekem az a legfontosabb, hogy mindig szállhassak, amerre csak akarok. S hogy hogyan csaptalak be? Nos, abban a távoli birodalomban élő rokonom tanított meg, hogy mit tegyek. Akkor a madárka ismét vidámat füttyentett, azzal felrepült a magasba, s örökre eltűnt a palota kertjéből.

0: Elhangzott a Furfangos madárka, zsidó népmese. Felolvasta Varga Zoltán, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata.
1: Kezed közé leteszem, elmúlt napom Istenem, minden munkám örömöm, a mai napot köszönöm. Ígérem, még jobb leszek, őrizd Uram gyermekedet. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: A Szarkaláb banda játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan még vasárnap a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energiatermelés, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent, a mínusz 134 cm-es vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani. Történelmi mélypontra süllyedt a vaskapu vízerőmű termelése. Szakértők szerint soha nem volt még ilyen alacsony a termelés a vaskapu vízerőmű rendszerben, mint az idei május és július közötti időszakban. Az illetékes szerb miniszter ezért takarékos villamos energia felhasználásra szólította fel a lakosságot. Közölte, hogy a Vaskapu 1 vízerőmű jelenlegi kapacitásának mindössze 20%-án, a Vaskapu 2 pedig 30%-án működik. A Duna vízhozama másodpercenként mintegy 1500 köbméter, ami legutóbb 2003-ban, azt megelőzően pedig 1985-ben fordult elő. Jelenleg Magyarországon biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. A korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25%-kal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota vasárnap az MTI-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel, olvasható a közleményben. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet. A Szentatya a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható kevés gomoly felhővel, az északi középhegység térségében és a középső ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 Celsius fok között alakul. Az éjszakai minimum hőmérséklet 18 és 23 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Zenei barangolás. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

A szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. Vivaldi felfrissítő muzsikájával kezdtük mai összeállításunkat. A Tengeri Vihar címet adta a zeneszerző az Ezdur koncertójának. Ha nem is viharra, de esőre nagyon vágyunk, várunk. Hallgassuk tovább ezt a remek, tiszta muzsikát.

A tengeri vihar címet adta Vivaldi az Es-dur koncertójának. Rolla János és a Liszt Ferenc Kamara zenekar muzsikált. Most evezünk tovább, egy másik tengerre. Debussy hol csendes, hol háborgó tengerire. A három szimfonikus vázlat alcímet viselő 1905-ben komponált Le Mer, azaz a tenger, a francia zeneszerző egyik leghíresebb alkotása. A zenei impresszionizmus iskola példája egy napos tengeri utazásra invitál. Erre a tételek címei is utalnak, amelyek a következőképpen követik egymást. Első, hajnaltól délig a tengeren. Második, hullámok játéka. Harmadik, a tenger és a szél párbeszéde. A címeket olvasva szinte megjelenik a szemünk előtt egy Monet festmény. De ez az érzésünk a zene hallgatása közben csak fokozódik. Debussy muzsikája elrepít a tengerhez.

Elhangzott Debussy, a tenger. Önök a Magyar Katolikus Rádióban Mári Szabó Eszter összeállítását hallják. Az imént Debussy vitt el minket a tengerhez. A három szimfonikus vázlat alcímet viselő művet a Philadelphia zenekar adta elő, Ormándy Jenő vezényelt. Evezzünk ismét tovább. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink! A tengerből soha nem elég. Most Szinbáddal hajózunk együtt. Nyikolaj Rimszkij-Korszakovnak köszönhetően Seherezádé című szimfonikus szvitjének első tétele a Tenger és Szinbád hajója, a zenei festőiség egyik remek műve. A tétel az 1001 éjszaka meséin alapul, és bemutatja a félelmetes, de csodás tengert, valamint a hajózó Szinbádot. Rimszkij-Korszakov 1888-ban írta a darabot, ihletet merítve korábbi tengerész élményeiből és a keleti mesék világából. A New York-i filharmonikus zenekar játszik. Vezényel Leonard Bernstein.

Elhangzott a zenei barangolás. Az összeállítást Mári Szabó Eszter készítette. Most Gustav Mahler három dalát Kovács Eszter adja elő. Közreműködik az Állami Hangversenyzenekar, vezényel Ober Frank Géza.

0: Gustav Mahler három dalát hallották, Kovács Eszter énekelt. Közreműködött az Állami Hangversenyzenekar, vezényelt Ober Frank Géza.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energiatermelés, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az elmúlt napokban az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent. A Duna mínusz 134 cm-es vízállási határának elérésekor pedig az utolsó működő egységet is le kell állítani. A paksi atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Jelenleg Magyarországon biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota vasárnap az MTI-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Olvasható a közleményben. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket és vigyáznunk kell embertársainkra. Hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Ilyenkor különösen figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élőkre is. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. A katolikus egyház fő nyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. A Szentatya a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algéri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Szúrópróba szerűen ellenőrzik az olaszországi repülőtereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezők dokumentumait, miután Róma egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést a ceutai súlyos határincidens miatt, ahol a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be jogellenesen. Az ellenőrzés elsősorban a nem spanyol állampolgárságú Európai Unión kívüli utasok azonosítását szolgálja. Híreink végén hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható kevés gomoly felhővel. Az északi középhegység térségében és a középső ország részben zápor esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, tanítványai oda mentek hozzá, és figyelmeztették. Elhagyatott ez a hely, és az idő is már későre jár. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmiszert szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta. Hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyérmaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 14. fejezetéből a 13-tól a 21. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Elhangzott Francesco Veracini Ámol szonátájának második tétele. Előadta az Il Giardino Armonico. 21 óra 10 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatjuk a Kana Awards nevű új nemzetközi katolikus, mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivien, aki az EVTN katolikus televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg, korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
2: De a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a hithez. Azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak. És később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát, és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is. És akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményeik között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogyan lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
1: Ez a Kana Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
2: Tehát idén kerül legelőször megrendezésre, igen, a Kana Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúság tételüket, vagy egy kedvenc ittel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
1: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet?
2: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk, így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne, tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül, nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
3: És ezt hogy kell elképzelni, hogy én belemondom egy mikrofonba, hogy légy szíves, készítsen nekem egy filmet Assisi Szent Ferencről, és akkor készen van?
2: Gyakorlatilag úgy kell felépíteni, igen, tehát egy tervet kell készíteni, mint egy forgatókönyvet, hogyha megírna az ember, és akkor ahhoz szépen folyamatosan, ahogy instruálja a mesterséges intelligenciát, úgy az annak mentén alakítja ki a képi világot, tehát mindent nagyon jól meg lehet benne szabni, és nagyon sok tanácsot is lehet kérni tőle, hogyha az ember esetleg elakadna a következő lépésben. És azt vettem észre, hogy az elmúlt pár évben azért hatalmasat ugrott a lehetőség és a minőség is maga az AI-on belül, tehát most már azért hihetetlen, hogy megszólal az AI magyar nyelven is sokkal szebben, mint előtte bármikor, mert azért ez egy nem egy egyszerű nyelv, ezt én nyilván tudom magyarként, de hogy láttam pár évvel ezelőtt, hogy azért nem olyan volt akkor még az AI angolul, mint magyarul, illetve olyan funkciók is bejöttek most már, hogy önmagától képes egy podcastet létrehozni az AI, ahová te még be is telefonálhatsz, és feltesz kérdést, és válaszol rá. Tehát, hogy nagyon széles az, amit ki lehet a mesterséges intelligencia újfajta elemeiből hozni.
3: Kiknek szól elsősorban? Gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, bárki megpróbálkozhat vele?
2: Gyakorlatilag bárki, igen, mert az lenne a célunk vele, hogy lássuk, hogy tényleg egy ilyen párbeszédet tudjunk kialakítani az emberek között, hogy szinte teszteljük együtt, csináljuk ezt az egészet együtt, hogy mit lehet kihozni a mesterséges intelligencia kreatív felhasználásából, úgy annak mentén, azok az értékek mentén, amit az enciklikában is olvashattunk, hogy hogyan maradjunk meg emberek, hogyan tudjuk a szolgálatunkba állítani ezt az új technológiát.
3: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
2: Ugye szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 személyt fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a díjátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ez úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
3: Nemzetközi ez a pályázat?
2: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
3: És ehhez hogy kapcsolódik Tordas?
2: Tordas volt az a hely 3 évvel ezelőtt, ahol először elkezdtünk gondolkozni azon, hogy kellene egy műhelyet kialakítani ahol az emberek összegyűlhetnek és beszélhetnek arról, hogy milyen formai világot képzelnek el a keresztény animációnak, hiszen hogyha körülnézünk a világban, körülbelül 2-3 fő animációs világvezető márka van, akiknek szinte rögtön rájuk ismerünk a rajz stílus alapján, a világ alapján, a történetek mondani valója alapján, és azt éreztük, hogy itt még így a keresztény vonalon még ez a formavilág nincsen kialakítva. És ezt úgy érezzük, hogy egy ember nyilván, vagy egy kicsi csapat nem tudja definiálni, viszont hogyha együtt, közösen bevonva azokat a személyeket is, akiknek nagyon sok gondolatuk, nagyon sok kreatív ötletük lenne, hogy adjanak ehhez az egész kialakításhoz, de mondjuk esetleg nem tudtak eljárni ilyen iskolába, vagy nincs olyan tapasztalatuk, vagy nem volt meg az a háttér, hogy tanuljanak erről, azoknak teremtsünk egy olyan közös teret, ahol közösen gondolkodhatunk. És hát azért látjuk, hogyha a művészeket egy asztalhoz ültetjük, ott azért nagyon érdekes egymásra hangolódások tudnak születni kreatív vonalon.
3: Tehát ez a legújabb projekt, amivel most foglalkozol, és ennek vagy akkor a vezetője.
2: Így van, és nem csak maga az animáció, mint készítés, hanem maga az animációs csatornán is dolgozunk. Rengeteg stúdióval tartom a kapcsolatot, külföldön is, és Magyarországon belül is. Tényleg az a célunk, hogy egy olyan kínálatot is teremtsünk amellett, hogy alkotunk, és lehetőséget adunk, de hogy olyan kínálatot is teremtsünk a családoknak is, illetve akár a nagyszülőknek is, ahol egy biztonságos értékeket képvisel elő, tartalomban gazdag kínálatból tudják az unokáikat, a gyerekeiket biztonságban tudni.

0: Eddig azért a hallgatók ismerhettek téged és az arcodat is, hiszen az EVTN katolikus televízióban műsorvezetőként is és tudósítóként is jelen voltál, amellett, hogy később aztán programigazgató lettél. Egy picit erről is mesél nekünk.
1: Igen, ez nagyon sok mindent kipróbáltam a televízión belül, és most végre úgy érzem, hogy egy olyan területre kerültem, ami tényleg közel áll a szívemhez, akár a nemzetközi kapcsolatok, akár maga az animáció mentén. Tényleg nagyon sok mindent kipróbálhattam, viszont maga ez a művészeti vonal, azt érzem, hogy talán ezért is kezdtem el ezt az egészet a televíziónál, hogy ide lyukathassak ki, ugyanis én magam is művészetet tanultam, animációt is, és filmrendezést is. Nagyon látom, és nagyon közel érzem magam ez a vonalhoz, és nagyon hálás vagyok, hogy dolgozhatok ezen a vonalon, és fantasztikus szerintem maga az a vízió és misszió, amit igazán el szeretnénk érni vele.
0: Tehát ez a mostani állomás, és nagyon örülök, hogy akkor tényleg jó kezekbe kerül ez a projekt. De hogy kezdődött a te pályafutásod itt az EVTN-nél?
1: Gyakorlatilag én a filmes tanulmányaim után rögtön, tehát első munkahelyként kerültem az EVTN-hez. A hatalmas kihívás volt számomra, ugye első munkahelyként tényleg megugrani azokat a feladatokat, akár ez lehetnek akkor még nagyon aprók is, tehát emlékszem, hogy a technikai oldalon kezdtem. Segítettem összepakolni a kamerákat, rendszereztem a kábeleket, tehát hogy tényleg ennyire a legeleje az ennyire az alapoktól volt, aztán szépen lassan belerázódtam különböző részekbe, utána már a kreatív vágással is foglalkoztam, rendezéssel is foglalkoztam, adásrendezéssel is foglalkoztam, aztán különböző nagyobb ilyen brainstormingokba is belettem vonva, mint az, akinek fontos a véleménye, és akkor kezdtem elérezni azt, hogy ez egy nagyon jó út, hogy bíznak bennem, és hogy számít, amit gondolok, és ahogy látom a dolgokat. És hát azért már 7,5 éve itt vagyok a tévénél, sok mindent megéltünk, megéltem a Baross utca 5. emeletet is, a kis stúdiólakást is, aztán a nagy stúdiót is, aztán maga az EVTN-nek, ahonnan ez az egész indult, ugye kétszer is ki volt lehetőségem meglátogatni Angelika anya sírját is Amerikában, tehát hogy ez egy hatalmas inspiráció volt. Amikor éppen beszélnem kell arról, hogy milyen volt ez az út, nagyon gazdag, nagyon tartalmas, és nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam azt a kegyelmet is, mert ezt mondhatom így, hogy tényleg a mínuszról kellett idáig eljutni.
0: De most itt Rómában beszélgetünk, és akkor eljött az a pont, amikor a Vatikánba kerültél.
1: Igen, az talán most így az animáció előtti állomáshoz köthető nagyon maga a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkakörhöz. Számomra egy hatalmas kihívás volt itt is helytállni, és itt is képviselni Magyarországot az EVTN-en belül. Nagyon izgalmas szituációkban találtam magam sokszor, de talán a legemlékezetesebb, és amire a legbüszkébb vagyok, nem magamra, hanem a csapatra, az egész tévére, amit tavaly Ferenc pápa temetésén, és utána a konklávén végig tudtunk csinálni. Az egy ember feletti munka volt, és úgy gondolom, hogy nagyon méltó módon tudtuk véghez vinni, és nagyon sokat emelt a televíziónak is a önmagába véve így az egész állapotán, hogy tényleg mindig fejlődünk, megyünk előre, csiszolódunk, folyton többek vagyunk, tehát hogy ez nem egy statikus dolog sosem, és talán az én karakteremhez pont ez illik a legjobban, hogy van, akinek sok lehet az, hogy mondjuk akár hetente, havonta változik valami drasztikusan, én viszont nagyon szeretek így egyik dologból a másikba átcsapódni, mert ez így szinte egy életben tart, és ez számomra nagyon inspiratív.
0: Ez a dinamikus fejlődés tulajdonképpen a mai kornak abszolút a lenyomata, úgyhogy nagyszerű, hogy ezt te meg tudod valósítani, és ehhez most ez a legújabb projekt valóban úgy tűnik, hogy beletalált, hiszen ezt is tanultad, és akkor végre visszatérhetsz a filmezéshez. Még hogyha animációról is van szó. Érkeztek-e már be pályaművek?
1: Érkeztek. Oroszországból kaptuk a legelső pályaművet, aztán Norvégiából várjuk még, ott már bejelentkeztek, hogy készül anyag, illetve Franciaországból, Magyarországról is, tehát hogy egészen jó visszajelzéseket kapunk, de még van egy hónap, úgyhogy én azt javasolom mindenkinek, hogyha esetleg a fiataloknak, meg pláne, hogy itt a nyári szünetben ne tétlenkedjenek, hanem próbálják ki magukat, semmilyen veszíteni valójuk nincsen. Hogyha érdekli őket, akkor a canalarts.com weboldalon minden információt magyar nyelven is megtalálnak, és ugyanúgy a social media felületeken is folyamatosan jelen vagyunk. Én bármikor, bármilyen platformon elérhető vagyok, hogyha bárkinek kérdése van, és remélem, hogy a jövő évi versenyt is minél előbb meg tudjuk hirdetni, hogyha esetleg valaki mégiscsak valami miatt lemaradna a szeptember 1-i határidőről, akkor ne csüggedjen, mert jövőre is lesz Kana Awards.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor hajrá, mindenki készítse el az animációs filmjét. Köszönjük szépen Vágó Viviennek, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Emlékeztetőül a Kana Awards pályázatra a nevezés ingyenes, a beadási határidő szeptember 1-e. A pályázat kategóriái: szentírás, az alkotásoknak az ó vagy új szövetségből származó történetet kell feldolgozniuk, vagy kateketikai jelleggel egy bibliai szakaszt, témát vagy szemét magyarázni, megvilágítani, elmélkedés tárgyává tenni. A történetnek hűségesnek kell maradnia a szentírás szövegéhez és az egyház tanításához. Mária témák: a boldogságos Szűz Máriának, mint édesanyának, közbenjárónak és a hit példaképének állít emléket. Az ebbe a kategóriába nevezett művek középpontjában a szűzanya személye és küldetése kell, hogy álljon. Gyerekeknek szóló animációk: kifejezetten gyermekek számára készült és lebilincselő történetmesélésen keresztül közvetíti a hitet, az erényeket és a csodálkozás örömét. Hit és tanúságtétel: a hit megélt tapasztalatát és a keresztény tanúságtétel átalakító erejét mutatja be valós, a hitből fakadó történetekre épülve. Végül új művészeti megközelítések: a művészet új határait kutatja az igazság, a szépség és az emberi személy szolgálatában, szabadon kísérletezve. Innovatív vizuális stílusokkal, történetmesélési formákkal és animációs technikákkal. A témák lehetnek többek között a hit által inspirált művészeti alkotások, szimbolikus vagy szemlélődő művek, jövőbe mutató történetek, kísérleti animációk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
5: Pap Ferenc. Még 5 perc. J.S. pilótának. Második befejező rész.

Odébb folyt a munka, az esti hangározás. A gépek egy része már védőhúzat alatt pihent a helyén. A többit most forgatták, helyezgették. A motoros vontatógép pilótája a szerelővel együtt a futóművet vizsgálgatta. Egyedül a kétkormányos oktatógép állt még a távoli starthelyen. Valaki éppen felszállni készült vele, más valaki a szokásos lomot, rövid kábeleket, jelzőzászlókat, üléspárnákat szedte össze a starthely körül. Nisztor hallgatott. Már értem, gondolta Bogdán. Egy részét talán értem. Másszon be abba a kocsiba, ha belefér, mondta. Kapjuk el a gépet. Vadiramban vezette a nyitott terepjárót a porzó füvön. Kihajolt oldalt, amennyire csak tudott, mint a vadnyugati filmeken. Elragadta a zászlót az integetni készülő suhanc kezéből, s csak akkor taposott rá a fékre, olyan durván, hogy maga is majdnem kipenderült a kocsiból. Szállj ki, öregem, mondta a gépben ülő pilótának. Tessék, főnök, előre, mintha én itt se volnék. A pilóta kelletlenül átadta helyét az öregedő könyvelőnek. Nisztor szuszogva fészkelődött. Hátra nyúlt a hevederekért, viharvert térde hegyesen merett fölfelé, miközben a csatokkal bajlódott. Bogdán beült mögéje, a kényelmetlenedbik ülésre, megdörzsölte homlokát, magára kapcsolta a hashevedert, és nyugat felé pillantott. 10 percük volt, amíg a nap lecsúszik a színes rétegekre oszlott égboltról a dombok mögé. 10 perc múlva a repülőtér bezár, mint a sarki fűszerbolt. A pilóta összecsatolta valahogy a hevedert a könyvelő hasán. Megigazította hátánál a bőrpárnát, s mert nem tudta, kivel van dolga, megmutatta neki a kábel kioldó piros gombját. Ehhez ne nyúljon, Tata! Legjobb, ha semmihez sem nyúl. A suhanc oldalt állt. A jelzőzászló rúdjával a bokáját ütögette. Bogdán arra gondolt, hogy nem ártana megmagyarázni a volt főnöknek az új típusú gép néhány tulajdonságát, de nem volt kedve tanítani valakit, aki 20 évig kóborolt motorral és motor nélkül a felhők között. Csak ennyit jegyzett meg száraz fahangon. 80-nal repül a legjobban, 65-nél esik át. Ne oktasson, felelte Nisztor. Ezt első pillantásra kitalálja minden diák, aki életében legalább 3-szor volt fizika órán. Maga mindig hajlamos volt mások lebecsülésére. Én? És maga? Az más. Én mindig tudtam, mit beszélek. Rájuk csukták a kabintetőt. Bogdán, mint a jó vadászkutya, megérezte Nisztor verejték szagát. Megérezte, hogy nem közönséges verejték, hanem a szívszorító izgalom kicsapódása. Látta, hogy Nisztor gyors, de nem kapkodó pillantásokkal mindent felmér maga körül, utána óvatosan megmozgatja a kormányokat. Felhúztam a lábam, mondta, a kezemet pedig összefogtam a tarkómon. Bizony Isten! Ne dühítsen, főnök! Tegye inkább a kezét a vállamra. Főnök! Tegye a vállamra, hallja? Engem ne helyesbítsen alattomban, hátulról, mint egy tökfejű növendéket. Ahogy akarja.

Rövid nekifutás után a gép felemelkedett. Nisztor kurta mozdulattal hasra húzta a botkormányt, és ezzel a kábel szakadás minden szükséges előfeltételét megteremtette. Bogdán összeharapta a fogát, akaratlanul meglazította ujjait a kockás inges kövér vállon. De már elég magasan jártak, a műszerfal eltakarta a napot, csak oldalról a szárnyak belépő éléről verődött át a plexi üvegre ködös, lila sugár. Repülünk, gondolta Bogdán. Amikor alig néhány perccel korábban a székfűben csoszogó vén csavargót megpillantotta, nem hitte volna, hogy ilyen gyorsan ez lesz a vége. Nisztor lassan előre engedte a botot, mielőtt bólogatni kezdtek volna. Kicsikarta a gépből az elérhető magasság minden centiméterét, s pontosan ott kapcsolt le, ahol Bogdán is tette volna a helyében. A kábel a mélybe hult. Szabadon úsztak az alkonyi fényben, a folyón szövődő esti párák fölött. Most már valóban repültek. A levegő még háborgott kissé a forró nap után, dobálta, emelgette a gépet. Nisztor tarkóján izzadság csöppek gurultak le. Bogdán hallgatott. Tudta, hogy a repülés személyes értéke nem függ sem magasságtól, sem időtartamtól. Meg lehet mérni a szőlőt súlyra és térfogatra, de az íze kimarad a kalkulációból. Erre nincs mértékegység. Ha egyszer az ember elhagyja a földet, pusztán fogékonyság kérdése, hogy milyen zsákmánnyal tér vissza a füvek szintjére. Bogdán ismerte a nyugodt esti repülések varázsát, s azt is, amikor nagy a tét. Egy távrepülési kísérlet során két emelet magasságban csúszott át a csukás gerince fölött. Visszafordulhatott volna, de csak nézte a közeledő sziklákat. Még gyorsított is. Hadd legyen egy kis sebességtartaléka. Térérzéke azt súgta, hogy maradott hely közte és a hegy között. Utána olyan leáramlást kapott, mintha homokzsákok estek volna rá. Szirtek és csapongó kötfoszlányok között forgolódott remegő gépével, míg végül már töpörödött aggastyánnak érezte magát.

Bogdán most arra gondolt, hogy Nisztor pontosan tudja, mit érzett ő akkor, milyen volt az az egész repülés, s hogy ő maga is belelát Nisztor lelkébe. Nem. Ez az ember nem mondott le arról, hogy megváltsa a világot. Közben megkerülték a röptér nyugati, délnyugati

0: után, aki 7 évig nem fogott vonót a kezébe. Odalenn árnyék ült a folyón, áttetsző, puha árnyék. A lapos fényben kirajzolódott a füves repülőtér minden vakon túrása. A tücskök is nyilván megszólaltak már, zenéjük talán a szárny alól hult vissza.
1: Azért jobb egyedül, mondta Nisztor.
0: Bogdánnak megrándult a szája. Sajnálom, nem szállhatok ki.
1: Tudja mit, parancsnok?
0: Megpróbálkozom egy dugóhúzóval. Maga megőrült, főnök, mondta Bogdán, hiszen mindjárt a földön vagyunk. Csak egyetlen pördület, parancsnok.
2: Bogdán hallgatott. A lelkemélyén tudta, hogy ez nem maradhat el. A gép furcsa mozdulatot tett, mint a vadkacsa, amikor a sörét eltöri a szárny csontját, majd sziszegve oldalt perdült a mélybe, s olyan hirtelen hagyta abba a forgást, hogy Bogdán, aki csak a hashevedert kapcsolta magára, nekiütötte vállát a fülke falának. Nisztor felvette, siklószögre állította a gépet, s hosszan, szakadozottan sóhajtott.
0: Hát ez nem kontármunka, gondolta Bogdán. Érezte, hogy tenyere alatt nyirkos a kockásing. Keletnek, mondta, onnan a hangár elé. Ne oktasson!

0: ismét szembenézett velük a domb peremére hanyatlott napkorong. Balra megjelent a hangár. Békésen siklottak feléje, kinyomott féklapokkal. A gép fáradtan suhogott, mintha elege lenne már a munkából erre a napra. Bogdán a volt főnök hámló füle mellett nézett előre. Ilyenkor bizony figyelni kell. Egyébként sem tudta megunni a közeledő föld látványát. Különösen a napvilág utolsó perceiben, a gomolygó árnyékok, tűnő körvonalak idején, amikor a kisugárzó meleg hullámok még lágyan megzendítik a gép szárnyát egy-egy másodpercre, és amikor a leszálló napkorong és a leszálló ember azonos törvény pályaivén mozogva búcsú pillantást vált. Bogdán is felsóhajtott, levette kezét a nyírkos ingről.
1: Tegye csak vissza, szólt hátra Nisztor nyomban.
0: Ilyen szép nyári estén Bogdán nem számított ekkora bal szerencsére. Főnöke, a mostani, Nisztor utódja, ott állt a hangár előtt fehér ingben, kék nadrágban, magányosan, mindenkitől távol, és feléjük bámult. Máskor, ha jött, ötször is telefonáltatott a titkárnőjével, mintha rezes bandára számítana. Most meg csak ott állt a hangár előtt. Általában rohamosan közeledett, megrovások, jegyzőkönyvek, pénzbüntetések légköre vette körül magányos alakját.
2: Ahogy is beárultak volna, gondolta Bogdán. 7 év múlva ez sem fog számítani. 7 év múlva talán ezt a főnököt is felviszem egy kis sétarepülésre. Vagy engem visz fel valaki? Miért ró az ember önmagára olyan szabályokat, amelyeknek nem bírja el a terhét? Behúzta a féklapokat, megragadta a botkormányt, érezte rajta Nisztor kezének ösztönös ellenállását. Legalább ne találkozzanak, gondolta. A sebességből épp hogy futotta egy kis emelkedés,

0: vagy inkább ugrásra. A hangár és a magányos férfi elmaradt baloldalt. Egy pillanatig még ibolya színű fények futkostak a plexi üveg hajszár repedésein. A látóhatár mögé merülő nap szomorú mosolyának szilánkjai. Aztán a gép kilebegtetés nélkül földet ért. Kétszer eldobbant, és rövid gurulás után bedugta orrát a kukoricásba. Megállt, feszesen remegő szárnyakkal, tökéletes egyensúlyban. Majd megfontoltan a jobb oldalára dőlt. A fülke megtelt a vadkapor szagával.
1: Mi volt ez? Kérdezte Nisztor. Egy pszichopata mutatványa?
0: Mintaszerű leszállás, felelte Bogdán nyersen. Mint amikor a gyermek belehasol a tehén szarba.
1: Romlik a szeme,
2: főnök.
1: Romlik.
0: A barátját mégis észrevehette volna.
1: Hó, maradjon a helyén!
0: Amikor én már nem leszek itt, maga szépen kicsúszik és eltűnik a kukorica közt. Vacsorára várom. Kilépett a gépből. Rápillantott az órájára. 5,5 percet repültek. Ebből valamivel több, mint 5 perc tisztán a Nisztoré volt. Ráadásul a föld közelben végrehajtott dugóhúzó, meg ez a rohadt leszállás. Számolta össze hideg vérrel mindazt, amiért mindjárt felelnie kell. Tornacipője talpán érezte a fű forróságát. A nap lement. Bogdán helyre rángatta a nadrágját. Előtte vagy 80 lépésnyire mereven állt a főnöke. Várta őt. A háta mögött meg egy öregedő, rövid nadrágos férfi taposta a kukoricás laza földjét, és a keze remegett az utolsó repülés csendes lázától.

Pap Ferenc, még 5 perc. A második befejező rész hangzott el. Felolvasta Kállói Molnár Péter. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Mark Knopfler és együttese muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energiatermelés, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az elmúlt napokban az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent. A Duna mínusz 134 cm-es vízállási határának elérésekor pedig az utolsó működő egységet is le kell állítani. A paksi atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Jelenleg Magyarországon biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota vasárnap az MTI-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Olvasható a közleményben. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket és vigyáznunk kell embertársainkra. Hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Ilyenkor különösen figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élőkre is. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. A Szentatya a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algéri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Szúrópróba szerűen ellenőrzik az olaszországi repülőtereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezők dokumentumait, miután Róma egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést a ceutai súlyos határincidens miatt, ahol a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be jogellenesen. Az ellenőrzés elsősorban a nem spanyol állampolgárságú Európai Unión kívüli utasok azonosítását szolgálja. Híreink végén hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható kevés gomoly felhővel. Az északi középhegység térségében és a középső országrészben zápor esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A zene közelben következik.

Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket Várjon Dénes egyik felvételével. Mindjárt kiderül, hogy miért őt választottuk műsor kezdetéül. Biksa Levente, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. De mielőtt kiderülne, hallgassuk tovább Várjon Dénes felvételét.

0: Szeretettel köszöntjük vendégünket, Körner Tamás menedzsert. Gondolkodtam egy pillanatig, hogy hogyan konferáljalak fel, mert 20 évig igazgatója voltál a fesztiválzenekarnak, ami óriási dolog, hiszen az egész világ a kezedben van, mondhatom így, és most már hány éve csinálod a magánmenedzselést?
1: 16 éve.
0: 16 éve. Igen. És gratulálni kell, mert 80 éves lettél. Egy 88 évet éppen betöltő kollega elmondhatja neked, hogy Isten éltessen, és örülök, hogy itt vagy, és köszöntetünk.
1: Hát 80-nak lenni nem jó, de milyen 88-nak lenni, az jó?
0: Szerintem jó. Örülni kell, hogy éppen egészségben, még mozgó aggyal, érdeklődéssel, nyitottsággal élhetjük meg ezt a valóban szép kort. Hát Tamás, gondolkodtam, hogy mi mikor találkoztunk, és valamelyik nagyon korai zenebutik adásban még voltatok annak idején a Fischer Ivánnal is, meg a Zolival is, amikor létrejött a fesztivál zenekar, és te már abban az időben arrafele mozdultál.
1: Igen, ez az ősidőkben volt. Jó lehet, én 83-tól 92-ig, amíg nem véglegesítődött a zenekar, nem voltam része az apparátusnak. Már azon egyszerű okból nem is volt apparátus, mert a zenészek más zenekarokban dolgoztak, és csak arra az évi 2-3 koncerten jöttek össze. 92 volt a nagy fordulat, én azóta vagyok, vagy voltam a fesztivál zenekarnál, amikor állandósult a zenekar, és mint minden profi zenekar így működik.
0: Hát úgy működik, hogyha úgy működtetik, tehát ahhoz profi vezetőkre van szükség, profi művészeti vezetésre, és hát Fischer Ivánnál jobbat alig ha találtunk volna, másrészt pedig te az igazgatói székben minden egyebet intéztél, annak ellenére, hogy nem vagy zenész.
1: Igen, én bölcsész vagyok, bár szeretem a komoly zenét, azt csak nagyon halkan szoktam elárulni, hogy mint minden jó házból való úri gyerek én is tanultam zongorázni, de hát az nagyon sikertelen volt. Kevés sikertelen próbálkozás volt a karrieremben, erre büszke hát vagyok, de ez elvitathatatlanul egyike volt ezeknek. De nagyon szeretem a komoly zenét, és talán kicsit értek is hozzá, óriási lemezgyűjteményem van.
0: Hát mondják, és nagyon szeretem minden. Egyik legnagyobb gyűjtemény.
1: Igen.
0: És mikor érsz el hallgatni zenét?
1: Most újabban egyre többet érek rá, mert ugye, ahogy idősödik az ember, a hivatalos munkájának a időtartama csökken, úgyhogy hétvégeken mindig erre jut idő.
0: És azt úgy képzeljem el, hogy előre megkomponálod, hogy ma ezeket és ezeket a CD-ket fogom meghallgatni, vagy pedig spontán hangulat?
1: Hát, megmondom, hogy mi befolyásolja, ugye? Hát azért több, mint 10 000 lemez van, azért ez az egész lakást elönti. Hogyha fáradt vagyok és nem akarok létrára állni, akkor alulról húzok ki egy CD-t, vagy hagyományos lemez, mert a lemezeimnek a majdnem fele az hagyományos lemez.
0: Tehát még ilyen...
1: Úgy van, igen, olyan 33 fordulatos.
0: És mindjárt kiderül, hogy olyan lemezjátszód is van, ahogy
1: hát anélkül nem megy.
0: Lehet látni.
1: Igen. Na, és hogyha nem vagyok fáradt, akkor fölmászom a létrára, és valamit fentről szedek le. Úgyhogy ilyen prózai döntés befolyásolja, hogy mit hallgatok.
0: És a család ezt hogy fogadja, hogy te egy ilyen, idéző el, de jó értelemben különc életet élsz.
1: Hát általában szokták kritizálni a hangerőt, hogy túl hangos, de aztán mindig kompromisszumra jutunk.
0: És olyan is vagy, kérnek valamit, és akkor te azt szerint válaszol?
1: Igen, előfordul, ugye? Most, hogy egyre többet jönnek hozzánk az unokák, 6 unoka is van.
0: Hát gratulálok. Fiúk, lányok?
1: 4 lány és 2 fiú.
0: Úgy, nálam hogy... ugyanez az arány a 6 unokánál, úgyhogy hát, stim kollégák vagyunk.
1: Nagy szellemek, genetikája. Hát a legkisebbik az 15, és a legnagyobbik az már 35.
0: Ó, úgyhogy, értem, igen. Nagy a
1: nagy a szórás. Tehát a kisebbik unokáknak azért rendszeresen szoktam föltenni olyat, amiről gondolom, hogy őket is érdekli. Ugye kezdődött sok évvel ezelőtt a rutinszerűen a Péter és a Farkassal, vagy a Szent-Szansz állatok farsangjával, és aztán úgy komolyodnak a dolgok. Tehát ez is befolyásolja, hogy mit hallgatok, hogy melyik unoka jön hozzánk.
0: Ja igen, mert természetesen mindenkinek külön.
1: Igen, én csak a feleségemmel élek, úgyhogy...
0: És mi van akkor, hogyha popzenét kérnek?
1: Az az igazság, hogy néhány Beatles lemez van, amit még az ősidőkben valamilyen módon megvettem, már nem emlékszem a részletekre, de ezentúl más nincsen. Komoly zenében mindenevő vagyok, tehát lehet az balett, barokk zene, kortárs zene, opera, szimfonikus zene.
0: De azt mondják, hogy Beatles szeretnék hallgatni.
1: Azt fel tudom tenni, igen. No. Tehát nem könnyű, mert 45 fordulatos a lemez, de a lemezjátszom azt is meg tudja oldani.
0: Óriási. Fárjon Dénes felvételét hallottuk bevezetőül. Ő hogyan került a te stábodba?
1: Hát ez egy, nem, mondjam, egy furcsa történet, már nem is olyan nagyon furcsa. Még a fesztiválzenekarnál dolgoztam, amikor két projektre is meghívtuk a Dénest. Az egyik Schumann zongora verseny volt, amire egy nagyon rossz, sajnos nagyon rossz amerikai karmester jött, úgyhogy ez nem volt igazán sikeres, ami nem a Dénesen múlt, hanem a karmesterem. De utána volt egy maraton. Mi vezettük be ezt az egésznapos maratont a művészetek palotájában.
0: Azóta is tart, és nagyon jó, hogy van
1: ennek
0: ilyen.
1: A know-how-ját én loptam, bevallom egy francia kollégától, és ment egy Schubert maraton. És arra meghívtam a Dénest, és hát egész fantasztikusan játszott. Szóval leesett az állam, hogy így zongorázni. Na és akkor elhatároztam, bár akkor még nem tudtam, hogy mikor fogom abba hagyni a fesztiválzenekart, hogy ha egyszer abba hagyom, és ha egyszer egy ügynökségem lesz, akkor Várjon Dénes az elsők között lesz, akit megkérek, hogy jöjjön el. És amikor nyugdíjba mentem, mondtam, Dénes, a Schubert maraton óta te ki vagy szemelve, van-e kedved együtt dolgozni? És ő rá igen mondott.
0: Egyébként csak gratulálni lehet, hogy te se úgy éled meg a nyugdíjas kort, éveket, hogy otthon vagy és emlékezz a rég múlt szépségein, bosszúságain, hanem aktívan létrehoztál egy egyszemélyes menedzsmentet.
1: Igen, ez a szó szoros értelme egyszemélyes, mert még titkárnőm sincsen, de ez nem azért van, mert ez valami, hogy mondjam, egy filozófia lenne, hanem kicsit lusta vagyok, bevallom, és nekem tovább tart elmagyarázni a dolgokat gyakran valakinek, és akkor ellenőrizni, hogy úgy csinálta, ahogy én szeretném. Sokkal gyorsabb, ha én magam megcsinálom. Úgyhogy én tárgyalok a Carnegie Hall igazgatójával, és én veszem a repülőjegyet. Úgyhogy fentről a pincéig mindent én csinálok.
0: Hát ennek óriási előnye, hogy minden egy kézben van, nem kell utána nézni, tudod, megcsináltam, oké.
1: Igen, ezen ez valóban, ez az egyik nagy előny, így van.
0: És hogy győzöd?
1: Hát nézd, az volt a célkitűzés, amikor megalapítottam az ügynökséget, hogy fél napi munka lesz. De bevallom, hogy egy egész napi munka lett. Tehát délelőttönként van egy kis irodám, mert az nem túl egészséges, ha az ember a magánéletét és annak a helyszínét megosztja a munkájával, úgyhogy meg lehetne iroda nélkül is csinálni.
0: Szerintem ez olyan idézőjeles munka.
1: Hát igen, erre igaz az, amit ugye senki nem tudja, hogy kitől származik eredetileg a mondás, hogy és még ezért fizetnek is. Azt hiszem, egy bécsi opera igazgatótól.
0: Igen, valószínűleg van egy
1: több
0: ilyen
1: könyv is. Több névvel kering a történet.
0: Igen,
1: úgyhogy
0: igen.
1: Én is elmondhatom, hogy na és ezért még fizetnek is, mert annyira élvezem. Délelőttönként az irodámban dolgozom, akkor egy órakor hazamegyek, és otthon folytatom. Úgyhogy azért ez napi 8-9 órás munka, de nem is igazán munka, mert ahogy te is mondtad, ennek egy jó része számomra élvezet.
0: Akkor te nem dolgozol.
1: Hát így is fölfoghatjuk.
0: Van egy ilyen keleti mondás, hogy aki azt csinálja, ami a hobbija, amire felkészült, az tulajdonképpen nem dolgozik.
1: Hát ha így veszük, akkor nem
0: az életet.
1: Persze.
0: Újabb művész, Magyar Valentin, ifjú művész, aki a te köreidben van.
1: Hát ha az érdekel, hogy őt hogy szemeltem ki.
0: Például.
1: Az is egy érdekes történet. Ugye az én ügynökségemnél van, kezdetektől fogva a nagyszerű hegedűs Baráti Kristóf, és ő az utóbbi években,
0: majd.
1: Igen, az utóbbi években vezényel is. És egyszer vezényelte a Zeneakadémia diák zenekarát, azt hiszem a Zeneakadémiának valamilyen évfordulója volt, ez egy ünnepi koncert volt, és kérdeztem tőle, hogy na, hogy mennek a próbák, és mondja, hogy hát nagyon jól, tudtam, hogy megy egy Beethoven zongora, és mondja, hogy ki a szólista, mert fogalmam se volt. Azt mondja, egy magyar Valentin, hát én a nevét se hallottam, és mondom, hogy na és milyen. És akkor Kristóf azt mondta, azóta is ez úgy sokkol engem, mindjárt elmagyarázom, hogy miért, azt mondta, hogy nagyszerű. Na most ehhez ismerni kell Kristófot,
0: aki
1: ha azt mondja, hogy nem is olyan rossz, az a dicséret csimborasztója, a felső fok, a szuperlatívus. De általában nagyon-nagyon kritik. Én tőle, hát ugye most már 15 éve dolgozom, ez volt az egyetlen alkalom, hogy egy ilyen jelzőt hallottam magyarval. Na mondom, el kell menni meghallgatni. Hát amire ezt mondja ő, hogy nagyszerű, hát az nem lehet rossz.
0: Kiegészítem.
1: És hát nagyszerű személyes volt.
0: Kristóf emlékkel. Hát többször készítettünk vele műsort, ilyen beszélgetéses zeneközelben is itt a Katrádióban, meg amikor hegedült, az egy másik műsortípus, házi muzsika a Déli Báb utcában, ez a gyűjtő neve. És egyszer felhív, nem olyan régen, a Kristóf, hogy arra gondoltam a feleségemmel, mondom, hú, nagyon jó, már jó, hogy jönnénk, és egy picit beszélgetnénk egy általában a fesztiválokról. És mondom, hogy boldogan gyertek, és hegedült, tök zongorázunk ki. Nem, beszélgetni fogunk, legfeljebb hozok lemezeket, majd ezeket bejátszunk. És kiderül, hogy a Kristófék, többet számot mondok, nagyon a mában élnek, és érzik azt, hogy a fellépések önmagában talán nem elegendőek, bár ő a világot járja, és azt hiszem, hogy nem lehet panasz, hanem hát, ha valamikor egyszer valamilyen saját kis birodalmat, zenei birodalmat tud kiépíteni, és erről beszélgettünk. No, nem akarok több műhelytitkot elárulni, majd ő bejelenti, hogyha akarja. Maradjunk még Valentinnél, aki szintén volt nálunk, nagyon szimpatikus, nagyon kellemes partner volt, nagyon, hogy mondjam, felkészült ugyanakkor, nem egy nagyzoló valaki, és nem utolsó sorban remekül zongorázik.
1: Hát én is így gondolom, úgyhogy nagyon kevés hozzáfogható tehetséggel találkoztam a pályámon, úgyhogy tényleg különleges adottsága vannak, mind zeneileg, mind technikailag, egészen első rangú.
0: Talán úgyhogy mint nekem... emberileg is, nem?
1: Hát én... Így igazad van, azért dadogok, mert azt akartam mondani, hogy szerintem olyan nagyon nagy művész nem is lehet valaki, hogyha emberileg kívánnivalókat hagy maga után.
0: Hát
1: úgyhogy a kettő azért össze szokott függni. Vannak kivételek, minden alól van kivétel.
0: Az erősíti a szabályt.
1: Az erősíti a szabályt, tehát igazad van.
0: És Valentin azóta már járja a világot. Kérdezni.
1: Hát igen, ugye most jött vissza Angliából, nem sokára megy Olaszországba, úgyhogy tavaly nyáron Egyesült Államokban volt, Japánban megy a jövő évadban.
0: És hogy van ez nálad? Most csak mondjuk 4 művész választottunk, aki szóba kerül a mai alkalommal, hogy ennek a 4 művésznek van valamilyen tabellája, de ahova felírott, hogy ki, mikor, hol, és így tovább? Tehát hogyan lehet koordinálni?
1: Hát egy menetrend, vagy egy pontos napló az van, hogy kötelezettségek, mikor, ki, hova, de a 4 művész, vagy ha több van, akkor az művészeknek a naptára az önállóan fut, tehát azt fölösleges koordinálni, hogy ne legyen egy napon koncertje.
0: De azt kell tudnod, hogy ők mikor foglaltak, hogy ne arra az időpontra.
1: Így van. Az legfeljebb nekem szokott konfliktus okozni, hogyha egy napon több művészem is föllép különböző helyeken, mert én minden koncertre el szoktam menni, de mit csináljak, ha egy napon 2 van. Úgyhogy hát akkor egy nehéz döntés. Volt.

0: Magyar Valentin felvételét hallottuk, és az imént már szóba került hangsúllyal Baráti Kristóf, aki, hát én nem szeretek rangsort felállítani, de azt hiszem, hogyha átmennék egy percre zenekritikusba, akkor azt mondanám, hogy a Magyar Csillagzatnál a hegedű területén nekem ma ő van a legtetején.
1: Hát,
0: te nem mondhatsz ilyet.
1: Én elfogult vagyok, ugyanezt mondom, legfeljebb nekem kevésbé hiszik el, mint neked, de szerencsére te megerősíted az én véleményem. Hát ő tényleg egy nagy formátumú művész, abszolút. Egész különleges. Ugye eszembe jut, hogy hogy indult a pályája, akkor még nekem ehhez semmi közöm nem volt. Ez azért ismerem ennek a pontos részleteit, mert egy hete jött ki a Kristófnak az új lemeze, amin a Beethoven hegedűversenyt és a két Beethoven románcot játszó. A Koncerto Budapesttel és Kellel Andrással, nagyon egy holland lemezcégnél jött ki. És az ő pályája a Beethoven hegedűversenyen indult, mert még nem volt 18 éves, amikor a világ talán legrangosabb zenei versenyénye, a brüsszeli Erzsébet királynő versenyre, őt benevezte a tanára. És végül harmadik lett, és iszonyú botrány volt. Ugye Ida Handel minden idők egyik legnagyobb hegedűse, aki a zsűriben ott ült, óriási botrány csinált, kiabált, kirohant a sajtóhoz, telenyilatkozta fél Belgiumot, hogy ez botrány, hogy nem a Baráti, ahogy ő mondta, Barati nyerte a versenyt, és hogy a zsűri összecsinálta magát, mert nem merik egy 17 éves gyereknek adni az első díjat, amikor sokkal jobb volt, mint bárki más. És ott a Beethoven hegedűversenyt játszotta a döntőben a Kristóf 17 és fél évesen. Tehát így indult a pályája, és egy kicsit olyan, számomra egy kicsit olyan érzelmes dolog is volt, hogy most, amikor már ugye a csúcson van, akkor újra visszanyúl ehhez a Beethoven hegedű versenyet, és lemezre játsza. Úgyhogy hát ő tényleg egy nagyon nagy művész.
0: Rengeteg koncertjén voltam, de személyesen úgy nem találkoztunk, és elfogadta meghívásunkat ide a Katrádióba, a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorba, ami abban különbözik a mostani legközelebb műsorból, hogy ott nincs bejátszás, ott csak olyan zene van, ami ott akkor szólal meg. Tehát ha ő hegedül, akkor az oké, benne van, ezzel lesz teljes a műsor, de bejátszás nincs. És elkezdtünk a Kristóffal beszélgetni. És valahogy olyan kellemes, érdekes, színes, izgalmas beszélgetés alakult ki, hogy egyszer csak ránéztem az órára, és látom, úristen, már 35 perc is, még a kezdő kis bachtétel után semmilyen zene nem szólalt meg. És akkor mondom Kristófnak, hogy ez egy zenei műsor, bármilyen izgalmas veled most erről arról beszélgetni, mert mindenről nagyon jól kommunikál. Mégis mit játszanál szívesen? És erre azt mondja a kis gondolkozás után, hogy tudod mit? Magyarországon kevéssé ismerik Iszály művészetét. És éppen most foglalkoztam az egyik szólószonátájával. És a Iszály szólószonátait megszólalt, azon a bizonyos csoda hangszeren, tudod?
1: Igen, a Stradivarian, Lady Harmsworth.
0: Így van.
1: Igen. Hát az Iszály a 6 szólószonátát ő lemezre is vette, az egy nagyszerű lemez, úgyhogy már évekkel ezelőtt, tehát nem egy friss lemez, úgyhogy az szerencsére megmaradt az utókor is, majd hallgathatja, hogy játszott a Baráti Iszály.
0: És nyilván legközelebb másképp játsza, mert nagy művészek
1: valószínű. Pontosan hát a Bach szólóhegedűre ír darabokat, hát már, jó lehet, még mindig csak 50 éves, de már 3 különböző lemezcégnek 3-szor játszott a lemezre.
0: De egyébként azt hiszem az utolérhetetlen.
1: Hát igen, de azt kell mondanom, hogy óriási különbségek vannak. Mindegyik jó, de mindegyik más. Szóval
0: 10 év múlva megint feljátsz, az
1: hát nem tudom, hogy lesz-e negyedik, mert már 3 is világrekord, mert azért ritkán szokott nem lenni, jellemző. Hogy ugyanaz a hegedűs. Ezt a nagy művet, mert ugye ez nem is egy lemez, ez két lemez, amire fölfér a hat Bach szóló darab.
0: És az hogy ez háromszor játsza föl. Van,
1: igen, azokat fejből játsza. Ez azért érdekes, mert ő gyakran kottába, azt nem mondom, hogy kottából játszik, csak oda teszi maga elé a kottát. És valószínűleg ez egy ilyen biztonságérzetet ad
0: hát
1: neki.
0: Ferencsik János volt így, aki hát te is nyilván annak idején jártál a hangversenyeire, volt, amikor egész fantasztikus, és ő el is mondta az egyik beszélgetésben, hogy ő szereti kitenni a kottát, tudja a partitúrát, mert amit te is mondtál, bármi akad egy pillanat, biztonságban.
1: Eszembe jut egy történet, az már az én időmben volt, hogy ugye meghívtam Budapestre a londoni szimfonikus zenekar igazgatóját, hogy van itt egy hegedűs, akit hallania kell, ugye a barátira gondoltam, és el is jött, és a MIPA-ban, még emlékszem is, hogy melyik oldalpáholyban ültünk ketten, hallgatta, azt hiszem a Korngold hegedű versenyt játszotta a Kristóf, és utána elmentünk vacsorázni, és hát ugye vártam, hogy mikor jön a szóba kerül a Kristóf esetleges meghívását.
0: Igen.
1: Ő is tudta, hogy miért jött Pestre, én is tudtam. De már a desszertnél tartottunk, amikor már türelmetlen voltam, na és hogy mi van véleménye Kristóf? Hát azt mondja, emlékszem, ezt a jelzőt használta, a szenzációs. De van egy probléma. Mondom, na, mi a probléma? Az, hogy ha Londonban meghívjuk, már pedig meg fogjuk hívni, nem játszhat kottából. Hát mondom, nem kottából játszik, az csak azért van. De azt mondja, ezt ő tudja, de a londoni közönségnek van egy része, aki azt hiszi, hogy nem elég felkészült a művész, ha a kotta ott van előtte, és ezt nem engedheti meg magán. Tehát meghívja, de kotta nem lehet előtte.
0: Ez nem is volt.
1: Nem is volt, úgyhogy óriási siker volt a fellépése. Úgyhogy ennyit a kottáról.

0: örömömre egy ifjú művész is menedzsel, a többi között, Udor Botondot. Ő nem hangszeres.
1: Nem, ő énekes, tenorista, tehát egy ilyen különleges állatfajhoz tartozik, ugye a tenoristák mindenből kiszoktak lógni. Egy nagyon tehetséges, kiváló fiatal tenor, akinek hát nagyon szépen alakul a pályája. Most éppen ebben a szezonban Pinkertont énekelt, Fentont a Falstaffban, úgyhogy nagyon nagy szerepeket, de amire a legbüszkébb vagyok, helyesebben neki kell erre büszkének lenni, hogy egy sikeres Wiener Staatsoperben lezajlott előéneklés után a

0: lehet, hogy ebből a négy művészből, de az is lehet, hogy a te repertoárod másik oldaláról ajánlottál valakit, aki éppen Kínából érkezett, és mintha te is ott lettél volna a kínai hangversenyén. Jól emlékszem?
1: Hát lehet, hát van nem is egy művészem, aki Kínában fellépett, vagy fellép. Ugye Várjon Dénes is sokat játszik Kínában, főleg Antje Weidhasszal, az ő csodálatos hegedűs partnerével. Most például az összes Beethoven szonátát játszak Pekingben, Shanghaiban, és még nem is tudom
0: hát
1: hány
0: óriási
1: ilyen 10 milliós kisvárosokban.
0: Igen.
1: De azt hiszem a Giovanni Guzzóra gondolkodhatsz, aki egy egész kiváló hegedűs és újabban karmester is. Talán ő volt az, aki Szucsóban, ami egy nagyon fontos zenei központ Kínában, hát a 8,5 milliós nagyváros, de szerintem a legjobb kínai szimfonikus zenekar az ott van, és szerintem onnan jöttem, én is ott voltam a koncertjén. Oda mindig szívesen megyek vissza, ez egy érzés, hát szívesen kétszer mentem vissza, egyszer Várjon Dénessel, egyszer Guzzóval, de a történet még a fesztivál zenekarnak kezdődött, mert azt a Kacsalábon forgó fantasztikus koncerttermet, ami ott van, azt annak idején a fesztivál zenekar nyitotta meg, három hangversennyel.
0: Veled, mivel amikor még ott igazgatóként voltam.
1: Igen. Yundi Li nevű neves kínai zongorista volt a szólista, és ez akkor ott olyan óriási esemény volt, hogy az egész város telerakták hatalmas kivetítőkkel, minden nagy közlekedési csomópontban volt egy ilyen

0: óriás kivetítő, úgyhogy szerintem a szó szerint százezrek nézték, akik nem fértek be a koncertterembe a hangversenyt, hogy most avatják a Szucsói koncerttermet. Úgyhogy szerintem én onnan jöhettem vissza, amikor beszéltünk, és Giovanni Guzzo volt a nagyszerű karmester, aki ott a helyi zenekart vezényelte.
1: Nagyon nehéz választani a saját idézőjelben mondott gyermekek közül, de azt mondanám, miután Ódor Botond egyik felvételét is hallgattuk az imént, hogy a négy művész, tehát Várjon Dénes, Magyar Valentin, Baráti Kristóf és Ódor Botond közül mindegy a beszélgetésünket összefoglalóan, kinek a felvételét ajánlod még befejezésül? Nagyon nehéz, mert igen, mindegyik saját gyermek.
0: Igen. Én azt mondanám, hogy Várjon Dénesnek egy-két hónapja jelent meg egy új lemeze a Deutsche Grammophonnál, hát nem kell mondani, hogy az milyen rang, ezen csak Bartók darabokat játszik. És én úgy érzem, hogy ez egy mérföldkő Dénes pályafutásában, egy egész szenzációs lemez, mondom, csupa Bartók darab. Én ezt javasolnám, hogy ezzel fejezzük be, hogy erről a lemezről valamit, mert hát Bartókot játszani minden magyar művész számára egy kettős kihívás, hogy méltónak lenni ahhoz a kvalitáshoz, amit Bartók képviselt, és hát megmutatni, hogy egy magyar zenész, hogy játszik egy magyar zeneszerzőt. Úgyhogy ez mindig egy kétoldalú dolog, és Dénes ez egészen különleges magas színvonalon oldja meg. Úgyhogy ezt javasolnám búcsúzóul.
1: Ezt fogjuk bejátszani, de még egy kitérőt engedjél meg, ami személyes. Hogyan győzöd mindezt? Mert emlékszem egy korábbi rádiós beszélgetésünkre, ahol egy kicsit idézőjel kötekedve azt firtattam, hogy mi lenne, hogyha itt a nagy sürgés forgásban levelek, telefonok, mi egymás, egyszer csak valami betegség előjönne, akkor kiválaszolna, kivenné vele a telefont, hogyan, ki lenne a Körner Tamás 2?
0: Hát valószínűleg nem lenne Körner Tamás 2, mert az én számítógépemben valószínűleg mindenki elveszne abban a rendetlenségben, ami ott van. Én mindent megtalálok.
1: Biztos, hogy nem, lehet. Mindent megtalálsz másnak.
0: Igen, de egy más valakinek ez nehéz lenne. Hát azt mondanám, hogy várjuk meg, még felgyógyul Körner Tamás, és majd ő megoldja. Más megoldást én sem
1: és
0: tudok.
1: És ahogy most is látom, Körner Tamás teljes virulóban, teljes egészségben, 80 évesen is. Sport van az életedben?
0: Szellemileg még nem vagyok teljesen rokkant, úgyhogy bár bizonyos memória problémákat néha felfedezek magamon. Például, amúgy igazat megvallva, nagyszerű a memóriám. Nincs az az adat, szám, részlet, földrajzi tér.
1: És neveket is.
0: Az átlagnál sokkal jobb a memóriám. Hát egy valami van, ami egy katasztrófa. Az, hogy hol parkoltam az autóval. Ezt képtelen vagyok megjegyezni.
1: Ez érdekes.
0: És kiszállok az autóból, és mondom, most arra fogok emlékezni, hogy egy pékség van balra, és jobbra egy közlekedési lámpa. És délután vissza akarok menni a kocsihoz, és teljes kiesés.
1: Ez nagyon érdekes.
0: A pék is kiesik, és a közlekedés.
1: De azt hiszem, ez korrigálható, mert van valami szerkentyű, ami láthatóan összeköt téged.
0: Így van.
1: Az autóval,
0: vagy a barátai mondják, hogy hát írd föl, de mindig reménykedem, hogy meg tudom oldani, de nem tudom megoldani. Na most ezzel problémám van. Minden más az még nagyon jól megy.
1: Hát ezt csak gratulálni tudok, és a 80-hoz külön hozzáteszem, hogy Isten éltessen, és így tovább, és akkor, ahogy ígérted, és ugye elmondtad, Várjon Dénes felvételével. Köszönöm, hogy eljöttél. Munkatársaim Bixa Levente, Pereszték Attila és a magam nevében. Köszönjük.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 996-os jegyzékszámú E-moll landszvittjének 5. tétele. Előadta Sárközi Gergely és Dénes István.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Encz Gézával folytatjuk a múlt héten abba hagyott beszélgetést. A 80-as évek második felének elején vagyunk, 86 táján, amikor is az erdélyi katolikus egyház veszélyére, hogy a román nyelvű szentmiséket erőteti a Securitate által fölbiztatott néhány görög katolikus ember. Ez a veszély, mint információ eljut Pozsgai Imréhez, a Hazafias Népfront elnökéhez. Beszélgetés zajlik Keresztes Sándor és közte, és Szűrös Mátyáshoz is születik egy levél abból a célból végül is, hogy a szentszéket informálandó eljusson a valóság. Kedves Géza, folytassuk ezt az időutazást. Nálatok havonta egyszer összegyűlik egy kis agytrözt, csupa civil értelmiségiből. Az egyetlen politikai múlttal rendelkező Keresztes Sándor, aki a Varankyovics pártnak a legfiatalabb képviselője volt a 47-es választások után, és hát ameddig be nem tiltották a pártokat Magyarországon, addig ott volt a parlamentben, utána deklasszált elemként rendőrségi megfigyelés alatt volt, 56-ban akarta újra szervezni a KDNP-t, illetve a Varankyovics féle néppártot, utána jogi végzettséggel egyházközségi pénzbeszedő és az új ember adminisztratív munkatársaként tartotta el családját, de nem adta föl az erdélyiekkel való kapcsolattartást, illetve az erdélyi magyar egyház képviseletét, illetve a keresztény marxista párbeszédnek is híve volt. Valahol itt veszünk fel fogalmat.
4: Igen, hát a keresztény marxista párbeszédnek addig volt híve, amikor ő úgy látta, és abban a korszakban másképpen nem is nagyon lehetett látni, hogy a szovjet hatalom ebben a térségben történelmi korra szól, tehát ebből lényegében kiszabadulni nem lehet. Következőképpen az ő frazeológiáját, az ő nyelvezetében is meg kell tudni fogalmazni azokat a keresztény értékeket, amelyek a keresztény identitás fennmaradásához szükségesek.
3: Még a kort demonstrálandó meg a mozgástereket, azért szóljunk arról, hogy 75-ben volt a Helsinki Egyezmény aláírása, amelyben a Vatikán is szavazati joggal bíró résztvevője volt az összes európai ország képviseletével egyenrangúan, és hát akkor az a szabadságjogok, az emberi jogok, a vallásszabadság területén olyanokat írtak alá a résztvevők, a szovjet birodalomhoz tartozók is, amelyeket aztán már jobban számon lehetett kérni rajtuk. És 85-ben volt a Helsinki utókonferencia Magyarországon a kulturális kérdésekből, ez se akármi. További lépéseiteket mondd el, légy szíves.
4: Igen, hát ugye ez is a háttérhez tartozott, és az, hogy mit tartanak be valami a nemzetközi egyezményből, az a nemzetközi politikában az erőviszonyoknak a függénye. Most ezek az erőviszonyok a saját rendszerének a hát működésképtelensége kapcsán a Szovjetunió szempontjából egyre kedvezőtlenebbül alakultak, tehát a szovjet rendszer egyre gyengült, a belső eresztékei meggyengültek. Mindez a háttérben természetesen ott van, de hát ott tartottunk, hogy Pozsgai Imre, és már ugye Szűrös Mátyásnak, mint a párt ebben az ügyben felelős, már a nemzetközi ügyekben felelős vezetőjének, Szűrös Mátyással való levelezés is szóba került. Na de a kettő között is történtek dolgok, amik oda vezettek, hogy ez végül is a pártközponthoz és a diplomáciához került, ez az ügy a diplomáciai feladat ellátás részévé vált. Néhány hónap alatt tegyem hozzá, mert ugye ez 86-ban volt ez a beszélgetés, és 87 elején már ebbe az irányba fejlődtek a dolgok, 87 közepet táján. Arról volt szó, hogy ugye, mint említettem, Pozsgai Imre a cselekvési horizonton a több pártrendszer megjelenésében gondolkozott, és akkor annak az elindításával ez egyik ilyen lehetőséget Keresztes Sándor által összegyűjtött csoport révén képzelte el, vagy legalábbis erre egy kísérletet úgy gondolta, hogy érdemes tenni, és ezért az egyik, illetve a közvetlen munkatársát, aki a Hazafias Népfrontnál egy Vas Csaba nevű filozófus volt, adta mellénk, tehát akivel havonta találkoztunk, és aki mindig beszámolt ezen találkozók alkalmával a magyar politika belső boszorkánykonyhájának az alakulásáról, de amennyire lehetett, és amennyire ez az ő, amilyen pozsgai információs körében lehetséges volt, a szovjet politikáról is, és annak az alakulásáról, és ennek az összefüggéseiről. És a fő kérdés az egy valamikori keresztény konzervatív párt létrehozásának a lehetősége volt, hogy ebbe a fejlődési menetbe, amit akkor érdekelni lehetett, ez majd egyszer hogyan lesz beilleszthető.
3: Tehát nem csak Erdélyről volt szó, hanem erről is.
4: Elsősorban erről volt szó, de ebbe a körbe került egy nagyon kitűnő szociológus, Szesztai András, aki a Szociológiai Intézetnek volt a munkatársa, nem volt pártag, magát úgy hirdette nyilvánosság előtt is, hogy az egyetlen nem marxista szociológus Magyarországon. Ebből annyi egész biztos, hogy igaza volt, hogy ő nem volt marxista.
3: És lengyel felesége volt, az
4: na
3: sem
4: de
3: mindegy.
4: Hát most jön az, igen. Tehát, és volt egy lengyel felesége a Krakkóból. Ő maga is jól volt lengyelül, nagy Lengyelország járó volt egyszer s mint, és Krakkóban esküdtek meg, Szesztai András református volt, a felesége értelemszerűen katolikus, és felmentést kellett kérjen a reverzális alól a felesége.
3: És ekkor, amikor ők esküsznek, akkor Karol Wojtyla
4: a krakói érsek, aki ezt a reverzálist egy beszélgetés után megadta. Tehát ott találkoztak Karol Wojtylával, de nem csak erről volt szó, hanem a felesége révén a krakói katolikus, egy nagyon
3: erős
4: katolikus
3: kör.
4: Értelmiségi kör volt, és ebben ennek az értelmiségi körben szoros kapcsolatokkal rendelkező szeméről van szó.
3: Volt egy Znak nevű folyóiratuk ennek az értelmiségi körnek, és volt egy Tigodnyik Postnyeknye nevű heti lapjuk is.
4: Igen, tehát hogy a Znaknak a főszerkesztője pedig egy Stefan Vilkanovics nevezetű értelmiségi volt, aki a Szesztaiéknak jó barátja volt. És hát a Vilkonovics egyszer s mint Wojtylának is közvetlen jó barátja volt, olyan mértékben jó barátságban voltak, hogy amikor Vilkonovics, és ez elég gyakran történt meg, Rómában járt, akkor együtt reggeliztek.
3: A pápával?
4: A pápával.
3: Mert közben pápa lett 78-tól.
4: Igen. Ez jelentette azt a menet közben fölmerült vatikáni kapcsolatnak a lehetőségét, mint a reménycsillagot, hogy ezen az úton tovább lehet menni. És akkor május 9-én Szesztai András és a felesége
3: 87
4: május 9-én találkozott a Wojtyla utódjával, Maharszki
3: érsekkel
4: és bíborossal, ahol ezt a kérdést előadták. Lengyelül, tehát nem volt nyelvi probléma se, tehát teljesen minden árnyalatában meg tudták világítani, miről van szó, és azt is, hogy milyen törekvéseink vannak ezzel kapcsolatban, és kik azok, akik ebben részt vesznek Magyarországon.
3: Tehát vázolták a romániai
4: helyzetet,
3: szekuritáte mahinációját.
4: Mahinációit, annak az összes összefüggéseivel, de még a katolikus ortodox párbeszéd összefüggéseibe is helyezve ezt az egész dolgot. És a Maharszky bíboros ezt teljes, azt lehet mondani, teljes mértékben megértette, és a világegyház gondolkodásának és aktuális napirendjének az összefüggésében értelmezte, és azt javasolta, De ezzel kapcsolatban egy feljegyzést kellene készíteni a Vatikán számára, konkrétan Roger Esegerei bíborosnak, aki a Justitia Pax pápai bizottságán volt az elnöke.
3: Ő egy franciaországi bíboros, de baszk származású, és ezért volt egy fogékonysága a nemzeti kisebbségek ügye iránt.
4: Ez kétségtelen, ez ugye kiderült, de a Maharski azt javasolta, ezen a beszélgetésen Vilkanovics is részt vett, és ő jelezte, hogy nekik közvetlen kapcsolatuk van Ecsegerei bíboroshoz, és fogják erről tájékoztatni. Ami meg is történt, és május végén Kisgyé Csaba barátunk, aki szintén eljárt ezekre a megbeszélésekre, későbbi MDF alapítótag, és az MDF külügyi bizottságának volt a vezetője. Egy valamilyen tudományos konferencián Rómában járt, és kapott kihallgatási lehetőséget Ecsegerei bíborostól, akinek ugyancsak ő elmondta, meg nagyon jól tudott franciául, Kisgyé Csaba, Ecsegerei bíboros csak franciául tudott, érdekes mondom, lehet, hogy még olaszul is valamelyes, de franciául. Na, a lényeg az, hogy Kisgyé Csaba neki is előadta ezt az ügyet, ami itt már elhangzott ezekben az összefüggésekben, és akkor a bíboros azt kérte, hogy akkor erről tényleg
3: egy memorandum
4: egy memorandum. És amikor ez megtörtént, Csaba visszajött ezzel a hírrel, akkor el kellett dönteni, hogy akkor ez milyen formában legyen, és ki csinálja meg. Röviden az eredmény, azt lehet, hogy ez rám maradt ennek az elkészítése. Ez még ugye 87 májusában volt, hát a 87 nyara ráment erre a dologra, meg még lehet, hogy több is. A lényeg az, hogy akkor fölmerült, hogy akkor ezt el kell juttatni Rómába. Na de hogyan? És akkor lépett be a képbe Szűrös, aki az MSZNP központi bizottsága titkára, a nemzetközi ügyek tartoztak hozzá. És ők nagyon jó barátságban voltak, tehát ők a párton belül egy lényegében azt kell mondani, hogy egy közös arcvonalat alkottak, persze mindez annak idején a színfalak mögött zajlott, de kívül is egy smás ebből érzékelhető volt, hát persze csak a kremlinológia módszerével lehetett ezeket földeríteni, mert ugye ezek a belső kommunikációk kívülről teljesen ismeretlen volt. Na a lényeg az, hogy akkor ő szólt Szűrösnek, és a Szűrösnek az egyik munkatársa volt Tabajdi Csaba, akivel egyébként több éven keresztül moszkvai követségen is együtt voltak, aki már jelét adta annak, hogy ilyen nemzeti ügyekben nagyon elkötelezett. És hát neki kellett megszervezni azt, hogy ez a tanulmány elkészüljön, hogy ennek legyen francia fordítása, megfelelő színvonalú francia fordítása, és hogy ezt ki is tudjuk vinni biztonságosan az országból, mert akkor még ugye a határon úgy elvették volna tőlünk ezeket, mint a pinty. Tehát ez a dolog volt 87 szeptemberében a feladat. Első alkalommal az én feljegyzéseim szerint Tabajdival szeptember 16-án találkoztam. A lényeg az, hogy ez a tanulmány, ami ezt a helyzetet ismertette, egy 40-50 oldalas tanulmány, ez el is készült, ami a történeti hátteret fölvázolta, az egyháztörténeti összefüggéseket, egyházjogi összefüggéseket, statisztikákat, hivatalos statisztikákat, stb. Stb. Erdélyben találkoztam az erdélyi papság vezetőjével, sőt az akkori püspökkel is. Persze mindezt teljesen konspirált módon.
3: Bálint?
4: Bálint Lajos. Nyakab Antal előtt.
3: Előtt, igen, tehát ő volt Márton Áron utódja.
4: Tehát ő Márton Áronnak volt az utódja, tehát vele találkoztam, igen. Bálint Lajossal találkoztam, és másokkal, tehát ott a helyszínen is gyűjtöttem az erre vonatkozó információkat.
3: Szekuritát nem volt a nyomodban?
4: Nem. Nyilvánvaló, hogy betartottam a konspiráció minden szabályát, nem telefonáltam, nem írtam nyomokat, elsődleges hozzáférést biztosító nyomokat a titkosszolgálat számára nem hagytam. Ez tulajdonképpen elég volt, és hát én nagyon gyakran jártam Romániába, minden évben egy hónapot ott töltöttem, hivatalos magyar-román akadémiai csere keretében.
3: Igen.
4: Tehát abszolút nekem hivatalos papírjaim voltak az ottani mozgásaim legitimálására, úgyhogy én gondolom, hogy ez is segített az ügyben. Inkább azt mondanám, akadálytalanul megtörtént, elkészült a tanulmány, és akkor le kellett fordítani. És hát erre a pártközpontnak a francia tolmácsa látszott alkalmasnak, aki egyébként a francia kommunista párt tagja volt, egy idős hölgy, de egy rendkívül precíz valaki volt, aki hát ezt a nagyon sok olyan kifejezést tartalmazó tanulmányt, amelyet a párt zsargonban nem ismert, hát azokat mind neki meg kellett rágni, és meg kellett érteni, hogy azt akkor hogy kell átfordítani, tehát ilyen szójegyzékeket készített.
3: Egyházi szakkifejezések.
4: Egyházi szakkifejezések, tömkelege. De a politológiai szempontból is voltak benne olyanok, amikkel ő nem találkozott, például nekem mondta, hogy ilyet ő még nem látott, hogy pártállam. Amilyenben többször szerepel természetesen. Hát, tehát sok olyasmi, ami az akkori bár zsargon horizontján kívül esett. Na, a lényeg az, hogy ezt ő megcsinálta, és akkor Keresztes Sándorral ketten ezt elvittük Rómába. A pártközpontban gondoskodtak arról, hogy a határon nem volt vámvizsgálat, se ki, se be, és át tudtuk adni Ecsegerék bírósnak.
3: Kada érsek be volt volna,
4: nem? Na, ebben be volt vonva. Na most ugye, ami még egy lényeges dolog, hogy Paskai is be volt vonva.
3: Értem, tehát akkor már 86-ban László, meghalt Lékai László, és az utód Paskai László. Igen,
4: Paskai László is be volt vonva a dologba, mert, és ezt a Maharszky bíboros mondta, hogy azért a Rómában, a Szent Széknél, egyházi ügyekben az illetékes püspöki kar képviselő nélkül, és olyan képviselője nélkül, akit ők többé-kevésbé hitelesnek fogadnak el, nem lehet ilyen dolgokat előhozni, mert nem vagyunk ügyfelek. Tehát arról gondoskodjunk, hogy a Paskai be legyen bomba. Na most erről mi már korábban gondoskodtunk, és Paskai László, ugye a esztergomi érsek és Liboros Prímás, ugye, megismert ezeket a dolgokat, ő személy szerint érdekes módon érzékeny volt ezekre az ügyekre, és nagyon fölkarolta, és a maga tanácsaival ellátott minket arra nézve, hogy mikor, hogy, mit, hogy kell ebben az ügyben csinálni. Egészen addig, hogy milyen szállodát érdemes igénybe venni útközben, stb. Ő nagyon sokszor járt Rómába, ő maga vezette a BMW-jét, tehát, és a szöveget is jóvá hagyta. Az még külön igazolva volt, hogy ez az ő tudomásával történik, és az ő álláspontját képviseli. Tehát ezt Ecsegereinek is tudomására hozták, Vilka Növöcsék is, és Kada érsek is.
3: Kada érsek, aki diplomata volt, a Szentszék egyik diplomatája volt, nem tudom, akkor már nuncius volt-e valahol?
4: Nem, vagy? Nem, akkor a Szentségi Kongregációnak volt a titkára.
3: Igen.
4: Ugye a főnöke egy bíboros volt. Tehát ő a vatikáni kúria apparátusában magas rangú beosztást.
3: Ő volt a legmagasabb rangú magyar, aki a Vatikánban dolgozott akkor.
4: Rangú magyar, akinek hát mindenfelé megvoltak a kapcsolatai. Tehát az ő közreműködését is ebbe megnyertük. Komplikált utakon korábban, ameddig ez itthon nem kapott ilyenfajta védelmet, akkor a vele való levelezés a szintén Krakón keresztül történt, és Krakóból írt levelekkel. Na, a lényeg az, hogy ez minden oldalról biztosított volt, hogy ez az üzenet akkor a Vatikánban a legfőbb helyre el fog jutni. Amikor minket fogadott az Ecsegeré bíboros, akkor hát nagyon baráti volt már a beszélgetés megnyitás, akkor ő már járt Magyarországon többször is, ismerte, azt mondta, hogy a református Rómában is járt, azaz Debrecenben, tehát
3: képbe volt.
4: Mindenesetre sokkal inkább képbe volt, mint bármelyik mondjuk nyugati politikus, vagy
3: igen. És ezt a memorandumot 50 oldal, az egy nagyon tekintélyes mennyiség, mert aztán ennek született egy rövidebb változata is, azt hiszem.
4: Na jó, igen. Igen, na most ezt odaadtuk, és akkor elkezdte olvasni, és azt mondta, hogy ezt ki fordította franciára, ez egy francia volt? Mondtuk, hogy igen, hát jól tudott franciául. Szóval nagyon meg volt elégedve a francia szövegnek a nyelvi minőségével. És aztán ennek eredményeként a pápa kiadott egy nyilatkozatot, 89.
3: Békevilágnapja január 1-e.
4: Január 1-én a Békevilágnapján, aminek az volt a címe, hogy tiszteljétek a kisebbségeket, és a kisebbségi kérdésnek a teológiai összefüggésekben történő megvilágítása került bele, ami adott kontextusban világos volt, hogy az olyan típusú elnyomás elleni fellépést jelent, mint ami erről itt ebben az ügyben éppen szó volt. Hát annál is inkább így volt ez, mert utólag Ecsegeri megírta nekünk, meg is van nekem a levele, hogy ez a dolgozat volt ennek a pápai nyilatkozatnak az alapja. Azaz, ezt Ecsegeri fogalmazta meg nyilván, vagy az ő stábja, és a pápa pedig kiadta.
3: Ez hatalmas siker, azt hiszem, hogy ez odáig eljutott, és tényleg a Szentszék magáévá tette. A folytatásról egy következő alkalommal beszélünk majd. Mindenesetre ez egy olyan fejezet, amely hát jövőre lesz 40 éve, hogy ez a kapcsolatfölvétele megtörtént, vagy 86, várjátok, most 40 éves tulajdonképpen
4: hát
3: a kezdet. Tehát hát jókor beszélünk, mert azért ez egy emberöltőve előtti.
4: Hát ez tört,
3: és hát azt hiszem már Szesztai András se él, Keresztes Sándor se él, Kisgyé Csaba se él, Posgai se él, de hát koronatanú vagy. Ez a dokumentum valamikor megjelent valahol?
4: Igen. A Limes című
3: folyóirat
4: egyetlen számot megért folyóiratnak az első számában. Teljes terjedelmében.
3: Uh-huh. Ez egy ilyen geopolitikai lap volt, vagy mi volt ez?
4: Olyasféle. Uh-huh. Molnár Gusztáv szerkesztésében 1989-ben. De persze nem volt...
3: Nagy visszhangja akkor,
4: Nem csak nem volt nagy visszhangja, hát nem volt beleírva az, hogy ez milyen célra készült.
3: Köszönöm a hallgatók figyelmét Encz Gézával, az Antal kormány egykori határon túli magyarság helyzetével foglalkozó államtitkárával, művészettörténésszel beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: László Attila felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Éjszakai hangolunkban Liszt Ferenc H-moll szonátája csendül fel, Ránki Dezső zongorázik.

Liszt Ferenc Hámol szonátáját Ránki Dezső adta elő. Az éjszakai hangolót Mári Szabó Eszter szerkesztette. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Bójás János és Urbán Péter, a hírszerkesztő Reichlin Krisztina, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, valamint a bemondó Tóth Zsófia és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 3-a hétfő van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Urbán Péter nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

James Last és Richard Clayderman muzsikált. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azt kérjük, hogy Isten bocsássa meg bűneinket, de vajon végére jártunk-e már annak, hogy mit tesz a bűn megbocsátását kérni? És mi annak a föltétele, hogy kérésünk észszerű legyen? A bűn hibázás az ellen, ami kötelez. Tehát annyit jelent, hogy olyat tettünk, amit nem lett volna szabad megtennünk, hogy olyan nem történt meg, aminek meg kellett volna történnie. De mi határozza meg, minek kell megtörténnie, és minek nem szabad? A mai idők etikai nyelvén azt szoktuk mondani, hogy az erkölcsi törvény az. Hogy mit akar ez jelenteni, kiviláglik, ha valaki maga elé idézi azokat a segédképzeteket, amelyekkel ezt a gondolatot alá szokták támasztani. Így egyesek az állami törvények módjára fogják fel. Ezek a törvények jogszerűek és kötelezik az állampolgárokat. Mintájukra valami erkölcsi államrendet képzelnek el, amely éppen úgy kötelez, csak odabenn mélyen, láthatatlan jelenléttel. Mások elvontabban gondolják el ezt a törvényt, valahogyan a gondolkodást irányító logikai szabályok mintájára. Ahogyan a gondolkodás kénytelen hozzájuk igazodni, ha nem akar téves következtetésekre jutni, ugyanúgy kell az akaratnak az erkölcsi törvényt követnie, mert különben eltéved. Vannak más, tisztább segédképzetek is. De már az említettekből világos, hogy erkölcsi törvénnyel szemben semmi értelme a bocsánat kérésnek. Az állami törvénytől senki sem kérhet megbocsátást. Érvényes érthetetlen. Ha valaki áthágta, az bűnös és lakolnia kell. A gondolkodás törvényétől sem kérhetünk bocsánatot. Érvényes, s ha valaki helytelenül gondolkodott, maga lássa, hogyan kecmerek ki a tévedésből, és ha valami tévedést követett el, vállalnia kell a következményeket. Amíg valaki elvont törvényként fogja föl a kötelességet, és Isten csak megalapozójának tekinti, addig semmi józan értelme nincs a megbocsátás kéréséhez. Igen, könnyen megértjük, mennyire kétes, sőt, gyáva és szennyes dolog. A puszta erkölcsi törvény előtt valahogy magára hagyatottan áll a lelkiismeret, és magának kell helytállnia. Így bocsánatért esedezni olyasféleképp festene, mintha a nagykorúvá lett gyermek atyához vagy anyjához fordulna erkölcsi csődjével. Bizony azt magának kell felszámolnia. A hívő számára azonban nem valami elvont, hanem Istentől származó eleven törvény az, ami lelkiismeretben kötelez. Isten maga a lényeg szerinti jóság, és azt akarja, hogy mi is jók legyünk, mint ahogyan ő jó. Ha tehát hibázunk, ez ellen a jóság ellen hibázunk. De ha így fogjuk fel a vétket, és Istent olyannak, amilyennek ebben a gondolatmenetben mutatkozik, van-e valóságos értelme a bocsánat kérésének? Az így elgondolt Isten megbocsáthatja-e az ilyen vétket? Ha ezt a szót igazi, eredeti jelentésében vesszük úgy, ahogyan a szellem és a szív érzi. Nem kerül-e önellentmondásba? Ha egyszer azt követeli, hogy a jót tenni kell, akkor nem valami kényekedve szerinti dolgot követel, hanem olyant, ami az ő életének is lényegét súrolja. Hiszen a jóság az ő saját szentségével azonos. Mint egy önmagát követeli az emberektől, s ezt meg kell tennie önmagáért. Egyszerűen nem tehet másképp, mert Isten. Mi lesz hát akkor ilyen formán a megbocsátás? Ha ennek az isteni követelménynek a fönségét a maga teljes komolyságában szemléljük is, a megbocsátás gondolata még mindig nem ölt elfogadható formát. Még mintha mindig kisiklana kezünk közül. Még mindig nem távolodtunk el eléggé az elvontságtól, amikor úgy gondoljuk, hogy nem az erkölcsi törvény, hanem maga az Isten követelő szentsége kötelez bennünket. Még mélyebbre kell hatolnunk a konkrétumba. És akkor ezt mondja a kinyilatkoztatás. Az Isten eleven szent akarata kötelez, amely minden emberhez fordul, közöttük én hozzám is. Az Istennek ez az akarata egészen sajátosan személyes jellegű. Nem csak azt mondja, a parancs érvényes, méghozzá a te számodra is, mint aki egy vagy a sokak közül, hanem a parancs sajátos mi voltomban rám vonatkozik.
Legmélyebb lényege szerint nem olyan valami, ami elvontan érvényes mindenkire, és ezért én rám is, mint alárendelt egyedi esetre, hanem átöleli az egész emberiséget. Egyben különlegesen is felén fordul a maga egyszeriségében, és az egész úgy jelenik meg, mint egy olyan szív követelése és gondja, akinek én drága vagyok. Ami az én kötelességem, az benne van mindenkire kiterjedő kötelező erejében. Az, amire az erkölcsi törvény, a jóság és kötelező szentség fogalmak céloztak, az abszolút mindenkire érvényes, minden egyéni akaraton és léten fölül álló fönnség. Megmarad, igen, ha elég mélyre lehatol már az ember, akkor felismeri, hogy most nyer tiszta értelmet az erkölcsi törvény, mint szabadságigény, amely egyúttal irányelvek foglalata és értékelés is. De egyáltalán nem úgy, hogy alul van a törvény, mint valami önmagából érthető dolog, és erre következik, mint egy valami nélkülözhetetlen töbletet hozva a szeretet követelése. Sokkal inkább a magasabbból lesz érthetőbbé az alacsonyabb. Teljességgel csak akkor marad meg a törvény jellege a maga szabadságot kötő, de meg nem semmisítő szükségszerűségével, ha átfogja a szeretet jelleg. Megtartja minden szigorát, de kiszabadul az elvontságból, és bekerül a személynek személyhez való eleven viszonyába. Helyesebben, a teremtőnek a teremtményéhez, még helyesebben a mennyei atyának hozzám, az ő fiához, leányához való viszonyába. Ez pedig annyit jelent, az, aminek meg kell lennie, ami kötelez, az az Isten és köztem fennálló szeretet közösség tartalma. A parancs az a mód, ahogyan szeret engem. Szeretetének foglalata és egyúttal föltétel is ahhoz, hogy szerethessen. Így már mély, egészen mély értelmet nyer a bocsánatot kérő ima. Ha én Isten parancsának engedelmeskedem, akkor már nem csak egy elvont törvénynek teszek eleget, hanem egy szeretet vonatkozást teljesítek, és ez természetesen magába hordja az elvont törvény teljesedését is. S ennek gyümölcse nem csak a megtett kötelesség és az emelkedett erkölcsi méltóság tudata, hanem mélyebb közeledés és eleven részesedés a magát ajándékozó Istenben. Ha pedig nem engedelmeskedem, akkor ez nem csak elvont jogtalanság, hanem bűn az Isten szeretete ellen, a szeretet megbántása, eltávolodás, idegenség, lecsúszás a látszatvilágába, tévejgésbe és halálba.

0: Kékesi Enikő olvasott fel Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Nulla óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
5: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Olá János Márai száműzött szavai című esszéjét ezekkel a sorokkal nyitja meg. Látjátok feleim szümtükkel, mik vogymuk, és a pur és homu vogymuk. Kezdi költői lendülettel a mindenség előtti megalázkodás máig zengő verbális mitoszát, a 12. század utolsó negyedében született, mint egy 8-900 év távolából hangzó halotti beszéd. Azt a vallomás sorozatot, amelyet a magyar költészetnek, tágabban magyar irodalomnak hívunk, és amely a magyarság tudat nyelv és lélek egységeként megélt, mindeddig egészen el nem fecsérelt aranyfedezete. Már-már lidérces, látnoki, regölő dallamok visszhangzanak bele a katolikus retorika rács szerkezetébe rendezett imába. Halálnak halálául holsz, és azon gyimilcsben halálut evék, és azon gyimilcsnek új keserű volávize, hogy turkukat migé szokosztja vola. E halálmitoszt megidéző szavak egymáshoz tapadó mély rajzsongása azonban olyan élettől eleven, hogy képes volt átmenteni és hanvából újraéleszteni a több ezer éves, de akkor éppen a latin folytásfogságtól halálra ítélt szóbeli magyar költészet enyészet iránt iramodó hangzatait. A máig tartó 800-valahány év alatt ezek a titkoltan megőrzött szózsongás ütemek olyan sokszólamú kórussá terebélyesedtek, amelyek a néplélek csaknem minden titkát képesek voltak kiénekelni. Erről a sokszólamú kórusról, a magyar irodalomról Márai méltán írhatta le, hogy nagy volt, s talán némi elfogultsággal, de az utolsó másfél évszázad történelmére visszatekintve nem biztos, hogy teljesen igaztalanul, azt is hozzátette, nagyobb volt, mint a nemzet. Talán nem teljesen oktalanul idéztem e több mint 800 éves nyelvemlék elevenen sistergő mondatait, amelynek két klasszikussá vált 20. századi parafrázisa is keletkezett. Az egyik Kosztolányi, a másik Márai verse. Ennyit idéztem, kedves hallgatóink, Olá János nagyon szép esszéjéből, és hát akkor Márairól valamit. Márai halotti beszédéről. Márai halotti beszéde az emigráció kényszerűségében született meg, a magára parancsolt magányban. Versének címe nagyon is szándékoltan követi első összefüggő nyelvemlékünket. Halotti beszédről van itt is szó. Hangulati, tartalmi keretet biztosít első nyelvemlékünk. De a pap ezúttal maga a költő, aki a jós szemével látja sorstársai és saját sorsát, aki a szétszóratásban élő emigráns létről ad szomorú, vigasztalan képet. A vers 1950-ben keletkezett, ekkor már Márai mögött komoly emigráns múlt áll. 1948-ban elhagyja az országot, Svájcban, Olaszországban, majd 1957-től Amerikában él, és személyes tapasztalatként éli meg, miként hullik le nevéről az ékezet, mint lesz egy arctalan idegen a befogadó ország népeinek tengerében. És miként hagyja el fokról fokra a haza, az anyaország, őt magát is? Miként lesz egyre halványodó emlék, emlékfoszlány az elhagyott valamikori közösség? Irodalmunknak egyik legpesszimistább verse, Tamási Áron válaszol erre a versre, erre a nagy versre majd a későbbiekben. Kosztolányi remeklése az ember egyszeriségét, egyediségét ragadja meg, a titkot, mely olyan sajátosan formálja megismételhetetlen jelenségi az embert. Okuljatok mindannyian e példán, írja Kosztolányi. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Keresheted őt, nem lelet, hiába se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben, akárki megszülethet már, csak ő nem. Idézzük magunkba ezeket a gyönyörű kosztolányi sorokat. Még egy sor kívánkozik ide, Kovács István, a Kilencek költője írja Petőfi című versében azt a gyönyörű sort, melyet életem végéig magamnál fogok hordozni, annyira szépnek tartom és tartalmasnak. Így szól: közös sír feliratunk, a halotti beszéd első sora. És kedves hallgatóinknak már szóltam Aurelien Sauvageau-ról több alkalommal is, aki az Ötvös Kollégiumnak, a nagyhírű Ötvös Kollégiumnak volt tanára. 1923-ban érkezik Magyarországra, és 31-ig tanít itt, lektor, megtanulja a magyar nyelvet kitűnően, ami nem volt jellemző a franciákra. Elődje Jérôme Tarrou, Szabó Dezső örökíti meg az életeimben. Mindössze 3 szót tanult meg a hunnusok nyelvéből. Kérek sört, korsót. Hát ehhez képest azért lényegesen többet tudott Sauvageau professzor, és ő fogalmazza meg a Magyarországi Életutam című nagyon népszerű, sokat olvasott művében azt, hogy a halotti beszéd, kedves hallgatóink, amikor megszületett a 12. században, akkor még Európa szerte a latin nyelv volt a liturgia nyelve, még Franciaországban is, a művelt nemzetek között is. És itt akad egy kis ország, Magyarország, ahol a papok anyanyelvükön szólítják meg a hívőket. Tehát a reformáció előtt vagyunk 250 évvel, és magyar nyelven szólal meg ez a nyelvi emlék. Hogy is? Idézzünk belőle néhány sort búcsúzóul. Látjátok, feleim, szüntükkel, mik vagymuk, isapur, és homu vagymuk. Mennyi miloszt bent terümtevé, elevé, mi ő isemiküt Ádámut, és odutta vola neki paradisumut, házoá. És ment paradisumben volú gyimilsiktül, mondá neki élnie. Heon tilútuá üt így fagyimilsétül, gye mundá neki, méretnőm eneik. És aki nopun emdül, az gyimilstühül, halálnek holálaol holsz. Hadlavá holtát terümteve Istentül, gye feledevé, engede ürdünk intetőinek, és evékoz tilud gyimilstül, és az gyimilsben halálú tevék, és az gyimilsnek új keserű volá vize, húgy turkukat migé szokosztja vola. Nőm heom mugának, gye ment ű folyának, halálut evék. És a végén pedig ugye megkérdezi a pap ebben a gyönyörű nyelvemlékben, hogy kik azok, akikre gondolok, amikor ezt az embert temetjük, hát mi sorstársai, ahogy ti látjátok szümtükkel, És ha és nüm így ember múlhatja ez vermüt, és ha és ment ahhoz járó vagymuk. Kedves hallgatóink, büszkék lehetünk régi magyar irodalmunkra, első nyelvemlékeinkre. Kifejező erővel bírtak, lehetett rájuk irodalmat, irodalmakat a későbbiekben építeni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.

0: Camille Saint-Saëns opusz 33-as első ámol cselló versenyének második tételét hallották. Előadta Starker János és a Filharmónia zenekar. Vezényelt Carlo Maria Giulini.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.
3: Sanzon körút.
2: A hangvadász Péter Ferenc.

kaland 1977-ben kezdődött, amikor vidéki fiatalok egy csoportja zenészbandát alapított, és egyik kazettájuk véletlenül eljutott az RTL egyik műsorvezetőjéhez, aki azonnal stúdiókoncertre hívta őket. Az énekes gitárosnak az EMI szerződést ajánl. Az egyik sanzonja szövege miatt nagy botrányt kavar, és a lemezgyár is megvonja bizalmát, és hiába kopogtat bárhol, senkinek nem kell. És Jean-Louis Murat már 28 éves, úgy érzi, kifut alóla az idő. De tovább írja a dalait, a szöveget és a zenét is. Nem adja fel. A Fekete széria csak 1991-ben törik meg az Eső köpeny című albummal, és a Dolores is szép siker. Végre beindul a gépezet, koncertek, turnék, megvan a saját rajongótábora, de tény, hogy szövegei nem szokványosak. A középkori trubadúrok szókimondása rembói káprázatokkal párosul, és a blues földi ízeivel. Zenéje pedig nem a hagyományos francia sanzonban gyökerezik, inkább az amerikai zenében. Ez az én igazi világom, mondja, ez alakított formált. A blues soha nem divatfüggő, de egyetemes. Még kisfiú voltam, amikor kis tranzisztoros rádiónkon hallottam egy hangot, és ez olyan volt, mint a villámcsapás. Bob Dylan. Aztán jött Ray Charles, Leonard Cohen, a Thelonious Monk és a Rolling Stones. Az ő zenéjükben azt érzem, a régiekben is, hogy akár ma is születhettek volna. Csodálom azt a mágikus kapcsolatot, ami Keith Richards és Mick Jagger között van. Jagger csak akkor énekel jól, ha mellette van Richards, ő pedig akkor zseniális, ha ott van Jagger. Ez érdekel a zenében, hogyan születnek az ilyen csodák. Aztán ott van John Lee Hooker. Úgy érzem, hogy így énekelhettek a 11.-12. század trubadúrjai. Én persze franciául próbálom meg. A rembói költészet és a hookeri zenei világ, ennek a fúzióját lenne jó létrehozni. A franciák hajlamosak arra, hogy tiltakozzanak a világ amerikanizálódása ellen, de akkor miért szeretik annyira az amerikai kultúra igazi trójai falovát, a quebeci énekeseket, akik úgy énekelnek, mint az amerikaiak? Az az érzésem, hogy 4-5 generáció után lassan az is eltűnik, ami a legdrágább kincsünk, a nyelv, és már nem lesznek francia énekesek. Feloldódunk Európában, a világban. Tudom, azt mondják, ritka egyedi jelenség vagyok a francia sanzon világában. Igen, és vállalom, ez az én utam. Különben azt hiszem, a sanzon Yves Montand-nal megszűnt. Azóta szinte semmi nem történt. Meglepő kijelentés egy francia művésztől, de ahogy a világ is hihetetlen tempóban változik, úgy keresi a maga helyét a sanzon is. Egyik ilyen kutatója az énekes zeneszerző szövegíró Jean-Louis Murat.

Új idők, új stílusok, új zenei hangzás. Ez is része a francia könnyű zenei életnek. Az új generáció jeles tagját, Jean-Louis Murat hallották a mai Sanson körúton. Felfedező útunkat két hét múlva folytatjuk. À bientôt!

0: Horváth Misi felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Ma 101 esztendeje született Vámosi János. Az Emerton díjas táncdalénekesre és feleségére, Zárai Mártára emlékezünk, fogadott lányukkal, hagyatékuk gondozójával, Tücsök Máriával.

0: Milyen gyakran szoktál Zárai Vámosi lemezeket hallgatni?
1: Az énekhangjukat nagyon szeretem hallgatni, most már. Beszédhanggal még bajban vagyok, akkor sírnom kell. Tehát a rádióriportokat visszahallgatni nem. De szívesen hallgatom őket.
0: Ők ezzel hogy voltak? Önmaguk felvételeit fölrakták, mondjuk egy ilyen borongós őszi napon?
1: Nem.
0: Soha?
1: Soha. Amikor készültek a lemezekre, amikor készültek a rádiófelvételekre, akkor a Jani odaült a zongorához, leütötte az első hangot, és kottából csendben tanult. A Mártának a szerzők feljátszották, egy kis kazettás magnója volt, azt arra feljátszotta a kis kazettára a szerző a dalokat, az új dalokat, ő kivitte a kertbe magával, közben kertészkedett, füvet nyírt, illetve nyírtunk, kertészkedtünk, és közben szólt a zene is, de csak amikor készültek a felvételekre, vagy egy hosszabb külföldi útra, egy turnéra, és akkor a sorrendek miatt, de nem szokták magukat hallgatni. Csendben szerettek ők lenni, ők horgászok voltak.
0: Tehát, ha elkészült egy lemez, akkor az úgy volt jó, hogy volt, akkor oda nem néztünk vissza, hogy melyik hang.
1: Nem, addig nem mentek fel énekelni a lemezt, amíg olyan nem volt, amit ők
0: amire
1: akartak.
0: Vágytak.
1: Külföldi szerzőket hallgattak inkább, külföldi előadókat hallgattak inkább, vagy a kortársakat, szívesen hallgatták a pályatársakat, szívesen... Én nekem nagyon meglepő volt, hogy az énekesek, énekesnők telefonáltak, akár Mártáiknak, ha hallották őket a rádióban, televízióban, vagy a Márta is fölhívott Kovács Katit, Arackit, amikor őket hallgatta, hogy ott vagy, kapcsolt be, végighallgatta, jegyzetelt, megbeszélték, átbeszélték, kikérték egymás tanácsát, egymás véleményét, és el is fogadták ezt. De nem volt jellemző rájuk ez a zene. Én, legalábbis az én 31 évem alatt nem.
0: Első hallásra talán furcsa, amit mondok, de szerintem van egy közös pont Piaf és Zárai Márta életében. Mind a kettőjüket fölfedezte valaki, Piafot ugye Löplé papa, míg Mártát természetesen nem Löplé papa, hanem Hadai Harrer győző. Hogy történt ez a dolog?
1: Hát ezt nyilván Márta emlékeiből, illetve meséiből tudom neked elmondani, a kedves hallgatóknak. Hadai Harrer győző volt a színiiskolában, a Márta színésznő ként végzett 1946-ban. Hadai Harrer győző volt a zenei korrepetitor, zenetanár. 46-ban végzett, kapott egy szerződést a Márta színésznőként Győrbe, a színházba. Ott azt mondta, hogy az édesapja nem engedi el Tatabányáról. Tatabányán, a 8-asi fésoron borotválkozott az édesapja, és azt mondta neki, hogy apuka, nem vettek engem föl, most mi lesz? Hát, tehát egyiküknek ezt lódította, a másikuknak azt. Tudnék, ő nem akart színésznő lenni, ő énekesnő akart lenni, és akkor följött Budapestre, Tatabányáról, a nagynényéhez, és ment a körúton, és egyszer találkozott Hadai Harrer győzővel, aki megkérdezte, hogy mit csinálsz este, gyere be az emkébe. Mi az az emke? Elég hosszú a történet, de a lényeg az, hogy bement az emkébe, a Márta Hadai Harrer győzőt kereste, ahol nem a Hadai Harrer győző volt, hanem Bleier Pál zongorázott, és kérdezte, hogy kit keres. Elmondta Márta rövid történetet, hát a győző nem ér rá, én vagyok most itt. Miért keresi? Azt hittem, hogy énekelni fogok, mondta Márta. Mit tud maga? Mindent, kijelentette. Bleier Pál elkezdett zongorázni, Márta elkezdett énekelni, várjon egy pillanatot, bejött, behívott három férfit, Márta boldog volt, hogy végre van közönsége, vette magát, táncolt, énekelt boldogan, kiderült, hogy ők az MK tulajdonosa, illetve a Nappal és az Éjszakás főnök, azonnal szerződést kapott. 1950. május 6-án kezdett az MK-ben énekelni, ott ismerte meg később a Janit. Tehát gyakorlatilag egy pár nap múlva a Janit, és 53-ban aztán örök hűséget esküdtek egymásnak. Nem a Janinak tetszett meg először, hanem ez fordítva történt. A Márta fönn, az MK-ben voltak erkélyek, és a Márta fölment, ott nézte a műsort, és könyökölt az erkélyen, és nézte a Vámosit, és azt mondta, de szépen énekel, ő kell nekem. Tehát gyakorlatilag a Márta volt az, aki kiválasztotta a Janit. Szegény Jani mindig mondta is, hogy érdekes, mert Márta tatabánya, ő pedig bicskei. Ezt kevesen tudják róla, Bicskén született a Jani, és azt mondta mindig, hogy 2,5 éves korában a szülei megérezték a veszélyt, Tatabánya felől fölhozták Budapestre, de Márta itt is megtalálta. 53. június 16-án volt az ő esküvőjük, és 53. június 15-én a Vámos János fölhívta a Mártát, hogy nálad van a bejelentő? Akkor még az kellett, és szóval miért? Mert holnap lesz az esküvőnk, ez volt a lánykérés.
0: Hol léptek föl?
1: Hát az MK-ben, aztán a Gellértben. Ezek a régi nagyon nagy szórakozó helyek, a Kamara Varieté az már később volt, akkor Moszkva kert,
0: de körszálló volt,
1: igen. Nagyon-nagyon sok, gyakorlatilag mindenütt, ahol akkoriban minőségi zene szólt.
0: A szerzők is nagyon széles skálán mozognak. Fényes Szabolcs, Döfris Károly, Horváth Jenő, Zsoldos Laci, Breitner János, Bágya, Gédénes, Rákosi. Te ezek közül kiket ismertél még?
1: Hát akik 79 környékén kerültek, 1979-től életében a Mártához, igen. Tehát Fényes Szabolcs, Máté Péter, Dobsa Sándor, nagyon sok, Wolf Péter, Idrány Ivánnal, ők ugye felléptek, tehát ő volt az állandó zenei kísérőjük, amik hát szegény élt, de a Blum Józsi már később, akkor ugye hát rengeteg szövegíró a Bradány Ivántól kezdve, tényleg nagyon-nagyon sokat, a Zsüti, emlékszem rá egyszer, kovászos uborkát kért, és Barack Lekvárt hozzá, és úgy vonult föl szöveget írni, javítani, mert nem tetszett éppen a Mártáiknak a szöveg, és tehát elég fura, nekem fura fazonok voltak, de minden ki valami csoda. Tehát ez...
0: Na most ők ugye még olyan zenekarokkal kezdtek, mint Tabányi Mihály, Martini, igen, később a Studio 11, az MR Vonostán zenekar, az állami, a Magyar Állami Operaház, igen, vonóskara, tehát elképesztő hinterland háttér volt. Ők ezt hogy élték meg, amikor ez elkezdett úgy kopni, és a vége felé hát gyakorlatilag néha már csak egy szintetizátor volt.
1: Ők mindig élő zenével léptek föl. Ezt a mindiget, ezt azért mondom, hogy a legkisebb faluba is mindig trióval, de duó biztosan, tehát zongorista, dobos biztos, uh-huh, volt, ha már belefért a költségvetésbe, akkor vitték a basszusgitárost is, Ullmann Ottót, az egész Ullmann család is kísért őket, most itt a szerzőkre visszatérve, mindig élőben dolgoztak, tehát nehezen élték meg a lemezfelvétel, az utolsó lemezük az nem is annyira mondható az ő kedvenc lemezüknek, mert már csak a gép volt. Nálunk készült otthon a halban. Igen, Tomsics, hát... Rudi nagyszerű zenész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuperszonikusan tette a dolgát. Akkor az a kor volt, nem szerették ők, nagyon szerették az akusztikus zenét, eleve imádták, a Jani imádta a vonósokat.
0: Azt már említetted, hogy ha készültek vagy egy fellépésre vagy útra, akkor mindegyikük elvonult tanulni, amikor korrepetálás zajlott. Tehát mondjuk följött Máté Péter, akkor mi van? Akkor se ültek oda egyikük a másikát meghallgatni? Vagy hogy azért is, hogy tanuljon? Vagy néha kicsit úgy pikérten megjegyezni, hogy...
1: Nem, pikérten semmi esetre sem, ők nagyon tisztelték egymást otthon is. Megkértek embereket akkor, hogy jöjjenek oda, és hallgassák meg, és adjanak tanácsot. A Máté Péter speciál egyedül volt ott, és én nagyon-nagyon... Én őt akkor találkoztam, láthattam őt élőben, és leült az zongorához, elkezdte játszani a dalokat, Mártáig felváltva vagy együtt énekeltek ott a zongora mellett, és én hallgattam, és nekem olyan jó volt. És egyszer csak a Péter fölugrott, megfogta a kottákat, és a szó szoros értelmében oda vágta a földhöz, nem mondom ki, hogy mit mondott. Ők néztek, én is néztem, hogy na most mi lesz. Egyszer csak a Márta megtört ezt a jó fél perces csendet, és majdnem, hogy letérdelve kérte a Máté Pétert, hogy Péter, segíts! Mutasd meg, hogy hol kell hajlítanunk, meddig kell kitartani a hangokat. Azt mondta, ez poros, ez nem jó, ez már, ez cikis. Öregek vagytok, ha ezt így csináljátok. Nem szabad, tessék megújulni. És akkor a Máté Péter, a Dobsa Sanyika, és a Wolf Péter is nagyon sokan eljöttek, és a saját akkori kornak megfelelő igény, de a Mártáig, tehát belefért. Nem volt ettől rossz, nem volt ettől hallgathatatlan. Ettől ők maradtak, csak egy jobb hangzásban. Gyorsabban kellett énekelni, máshol kellett hajlítani, tehát tényleg lefújták a port róla, de ezt ők nemhogy el, tehát kérték, könyörögtek érte, hogy ez így legyen.
0: Viszont ha a fellépéseknél tartunk és az utazásoknál, én ahány képet, fényképet láttam róluk, mindegyiken szinte más toaletben vannak, de egyik elegánsabb és ízlésesebb, mint a másik.
1: Igen, ők egymáshoz öltöztek, egymáshoz vették a ruhaanyagokat, egymáshoz vásárolták. Ami a Mártának megtetszett, mondjuk egy kész ruha, nagyon ritkán, mert általában ruhaanyagokat vettek, és akkor varratták, vagy varta a Márta, és akkor Janinak ugyanolyan színű volt, ha más nem a nyakkendője. És egy előadáson háromszor-négyszer öltöztek, háromszor-négyszer másban jelentek meg, és hát másban utaztak, mint amiben a színpadon voltak, nem úgy, mint most, ahogyan ez szokás.
0: Nekem egy annyira idillikus kép maradt meg, és jön le mindenből.
1: Persze, hát.
0: De azért nyugtass meg, hogy ők sem voltak szentek.
1: Hát dehogyis, nem. Márta mindig azt mondta, hogy nincsen tányércsörgés nélkül. Nem, ilyen nincs, dehogyis. Nagyon-nagyon csodálkoztam, mert igazából én veszekedést nem hallottam. Ha valamin különböztek, akkor inkább csöndbe voltak. Tehát ott volt a baj, mikor a Márta csöndbe volt. Voltak viták, hát hol nincsenek. Hát ez nincs két ember nem gondolkodhat egyformán, nem ébrednek egyforma hangulatban. Ha a Márta mondjuk a kék ruhát akarta fölvenni, Ali meg már nem szerette, akkor ezen is. Tehát dehogy nem. Ha Márta kacsintott, akkor mégiscsak a kék ruhát tettem be a ruhazsákba, még én pakoltam
0: össze. Biztos voltam, mert hogy mégis a női akarat győzött.
1: Hát ez, tudod, van ez a mondás, hogy az van, amit ő akar, ez nem is lehet másként véletlen, hogy mindig azt akarja, amit én. Ez egyik dalukban is elhangzik.
0: Ha fellépésekre készültek, akkor volt-e különbség abban, hogyha egy nagy tévérevűre készültek, egy MK föllépésre, vagy valahol egy vidéki kis kultúrház közönségét akarták meglepni?
1: Nem. Sőt, a Márta Tatabányáról jött olyan, ugye Bicskéről említettem már. Sokkal inkább, nem tudom, hogy jó szó-e, kiszolgálták a vidéki embereket, hiszen sokkal kevesebb lehetőségük volt annak idején,
0: így van
1: szórakozni. Így van. Én úgy láttam, hogy mindig ugyanaz a műsor volt mindenütt. Három előadás volt az Erkel Színházban tele, csúcson, pótszékes előadás, azzal zártak egy turnét, egy Ori túrát, akkor még volt Ori, országos rendezőiroda, vagy az ifjúsági rendező, az Iri, és voltak ezek a nagyon nagy műsorok. Ők ugyanazt csinálták Szabadbattyánban, Bodajkon, Szentendrén, teljesen mindegy, hogy mit mondok, ugyanaz az előadás volt a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban, mint a Szabadbattyáni Kultúrházban. Csak talán még többet oda tettek, még jobban beszélgettek az emberekkel, még jobban bevonták őket, még több ajándékot osztottak, ők fotókat osztottak aláírva, posztereket, játékot csináltak, lemezeket adtak. Tehát együtt éltek a közönséggel. Ez egy 2,5 órás műsor volt, két-2,5 órás műsor.
0: Mondd, a zenei műfajok váltakozása, hogy éppen mi van csúcson, mi van mélyponton, ez mennyire érintette őket, mennyire tudták ezt túlélni, hogy viselték ezt?
1: Érintette őket természetesen, illetőleg úgy érintette őket, hogy az akkori hanglemezgyár igazgatója meghatározta, hogy mi az, ami szerinte már cikis, és az ne menjen, és fölénekelhetik a lemezt, vagy nem, lesz rádiófelvétel, vagy nem, de abban az időben, amikor ők keveset voltak a televízióban, rádióban, akkor jártak az emberek közé fellépni. Tehát ő nekik gyakorlatilag a saját malmukra hajtotta a vizet az éppen futó divat, mert a saját közösség közül elmentek énekelni.
0: Te már a sűrűjébe érkeztél ennek, ugye a 80-as évek elején, tehát ott már volt egy kialakult baráti kör,
1: igen.
0: Gondolom egy nagy társasági
1: sok
0: élet.
1: Sok barát még el is veszett akkor már.
0: Így van, de azért a fotók nagyon sok igen. színészt is őriznek, ott nálatok ugye az emlékszobában is, amit készítettetek, Latyitól kezdve Kamilkán át, Rátonyi Róbert, Rodolfo, Kiskabos,
1: igen,
0: Gobi Hilda, ugye
1: Miklós,
0: ott
1: Gobi,
0: a szomszédban.
1: Igen, szomszéd, igen.
0: Tehát neked ez milyen élmény volt?
1: Ó, hát elmondhatatlan. Hát ez megfoghatatlan. Tehát most gondolj bele, hogy a Hilda néni jött, mit csinálsz, Zárai? Kiabált föl, és ültettem a virágokat, gyertek át, és átmentünk, és teáztunk, és az őzikéi, és a galambjai, és egyáltalán azok a színházi díszletek, egyáltalán közel kerülnek ezekhez az úr óriási, hatalmas nevű emberek, ez, akik ugyanolyan szerények, kedvesek, csendesek. Nem voltak ilyen sztár alűrök, amikor most beszélünk, vagy beszélnek, mert én nem beszélek. Én ezek között az emberek között éltem, és ugyanolyan egyszerű emberek voltak, mint bármelyikünk az utcán.
0: Ők a saját munkásságukat hogy ítélték meg?
1: Nagyon
0: mert ugye a
1: kitüntetésekben
0: nem duskáltak.
1: Ja, hogy így gondolod?
0: Igen. Tehát ezt
1: nem,
0: hogy
1: most megint fütyülnöm
0: meg?
1: Kéne, mert a Márta nagyon szépen mondta, hogy egy ember nem vagyok hajlandó kinyalni, csak az egész országét. Na most innentől kezdve ugye művészeti díjat nem kaptak. Ők nem voltak kiváló érdemes művészek,
0: ők közönségdíjasok
1: így van,
0: voltak.
1: Közönségdíjasok, hiszen azért 5 millió lemez Magyarországon eladott lemez, azért az nem nagyon jellemző. A Homokóra járom az utam, az első lemezükből 1 milliót adtak el. Jani nem szeret ezeket a számokat, és mindig mondta is, hogy ő nem szívesen, mert az emberek aztán óhatatlanul elkezdenek számolni. De azért ez sem egészen úgy volt, sajnos. Ők énekeltek, ők imádtak az emberek közé menni, és boldogok voltak, hogyha ott szereti őket a Juliska néni és a Józsi bácsi.
0: Azért a Magyar Köztársaság érdemrend kiskeresztjét mégiscsak megkapták.
1: Igen, 1994-ben Göncz Árpádtól megkapták a kiskeresztet. A kiskereszt volt a legnagyobb a Mártáék életében.

az est még bársonyos, még símogat, mint lepke szárnyak, de már két csók között

0: Bradány Iván remekbe szabott szövegével, gyönyörű. A My Way, ami végigkísérte Vámos János életének egy részét, és aztán őt magát is ez a dal kísérte ki.
1: Ó, de nehéz ez után a dal után bármit mondani, mert a csend remeg. És mi mindannyian szenvedünk az ő hiányuktól, és ezt olyan nehéz megélni, tovább élni, és tovább vinni. Próbálom, igyekszem őket itt tartani, de ugye, ahogy az idő múlik, nem jobb lesz ez, hanem rosszabb sajnos, és az embernek be kell látni, hogy kattant az az ár, és nincs tovább.
0: Márta, ezt hogy egyáltalán fölbírta
1: nem.
0: dolgozni?
1: Nem. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szörnyű volt ő neki megélni a Jani elvesztét, hiszen 44 év házasság után lett vége ennek. Soha nem akart ő tovább itt maradni. Ez egy kudarc nekem, hogy csak 4,5 évig sikerült őt itt tartani Jani után. Ő el akart menni, ő nem akart semmit. Ő neki vége volt itt ezen a földön ennek az életnek.
0: Amikor egy kicsit maga alatt volt, akkor föl tudtad dobni azokkal a sztorikkal,
1: igen.
0: amik még a közös élmények voltak, amikor a majom ugrált Kazan László fején.
1: Igen. Mindig meséltettem vele ilyen történeteket, és akkor ettől mindig egy kicsit nehezen, de ki zökkent abból a nihilből is. Nálunk mindig volt valaki, minden nap volt vendég az Esztergályos Cilikétől kezdve, de mondhatnám a Kovács Pistát, vagy teljesen mindegy, mert nem kellett ehhez a szakmában lenni. Uh-huh. Mindig jött valaki, akinek ő ezeket újra el tudta mesélni, és amikor úgy nagyon-nagyon maga alatt volt, akkor igen, valóban a majomról meséltem, Mukinak hívták az ő majmukat, Janitól kapta egy születésnapjára, még a Mártirok útján éltek akkor, 1960-tól költöztek aztán az újházba, és még a majom oda is ugye elkísérte őket, most is ott van a kertben szegényként eltemetve, és nagyon sokan jöttek akkor, és voltak ezek a nagyon jó élmények.
0: Neked milyen példát, vagy milyen kurikulum vitét adott ez az ott eltöltött néhány évtized, amit közöttük.
1: Ez egy nagyon-nagyon nagy magas mérce, amit én igyekszem mindig felnőni, vagy odaérni egyáltalán a közelükbe. Az ő becsületességük, az ő hitvallásuk, mondtam, az emberekhez való jóságuk, egymáshoz való jóságuk, illetőleg becsületességük, és a egymás iránti végtelen tisztelet, szeretet, és ez az önzetlen szeretet, ami volt bennük, ez engem azt hiszem el fog kísérni, legalábbis bízom benne, hogy egészen addig tudok élni, amíg én ilyen tudok maradni.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A ma 101 esztendeje született Vámosi Jánosra és feleségére Zárai Mártára emlékeztünk. Fogadott lányukkal, hagyatékú gondozójával, Tücsök Máriával beszélgetett Ruf Béla. A felvétel 2010-ben készült.

0: A 3 in 1 zenekar felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik. A szerkesztő riporter Pesti Eszter.
3: Idén 20 éves a Bestillo Pálinka ház, pálinka főzde, és most a cégvezető tulajdonossal, Czakó Mónikával beszélgetünk ennek apropóján, és amikor egy mérföldkőhöz érkezik bárki, bármilyen cég, egy vállalkozás, akkor ugye óhatatlanul visszatekintünk, összegzünk, számot vettünk, nosztalgiázunk. Nektek, vagy neked mi az az elmúlt két évtizedből, ami talán a legjelentőségteljesebb, vagy mi az, ami így beugrik, hogyha valaki azt mondja, hogy most nézzük át az elmúlt 20 évet?
4: Alapjáraton az öröm, hogy ezt megéltük, azt gondolom, és hogy mindez úgy történt, hogy közben mindig fejlődés volt minden évben az előző évhez képest, vagy volumenben, vagy minőségben, vagy egy új szolgáltatásban, vagy egy új termékben, amit a piacra hoztunk. Úgyhogy igazság szerint inkább ez a tendencia van bennem, hogy ez egy folyamatosan fejlődő vállalkozás tudott lenni, ami szerintem egy nagy áldás. Szóval most az örömöm van bennem, hogy egyáltalán beszélgethetünk most itt arról, hogy 20 év van már mögöttünk.
3: Igen, ez ugye mindenféleképpen egy mérföldkő, és ha már 20 év, azért vezessük fel azt is, hogy hogyan indult ez a vállalkozás, hol kezdődött, és mi a kötődésetek egyébként a Zemplénhez, hiszen Boldogkőváralján vagyunk.
4: Az autópályán kezdődött, amikor is a szüleink meglátogatását követően mentünk vissza Budapestre, és akkor azt mondta a férjem, hogy ő nem szeretne Budapesten élni, és költözzünk haza. És akkor mondtam neki, hogy oké, de hát mit csinálunk Boldogkőváralján? És mondta, hogy egy pálinka főzét, és én pedig mondtam, hogy jó. Így jött ez a gondolat, így intuitíve. Egyébként én közgazdász vagyok, de nem kezdtem el számolgatni, meg üzleti tervet csinálni, hogy akkor most megéri-e nekünk ebbe belevágni, mert hogy valahogy így jött az, hogy pálinka, hogy gönci baraszt termőtájon vagyunk, hogy egyébként gyerekként, fiatal felnőttként megéltük azt, hogy termeltük a barackot, vagy a szüleink, és nagy bizonytalanság volt az egyébként, hogy el fogjuk-e tudni adni, jön-e felvásárló, hány felvásárló jön, mert ha egy, akkor annyit fog érte adni, amennyit akar, és nem lesz versenyhelyzet. Szóval bennem volt az, hogy kellene egy cég, vagy valaki, aki feldolgozza azt az alapanyagot, amit itt a termelők előállítanak, úgyhogy így nem fitattam azt, hogy most akkor minek ez nekünk. Szóval abszolút jó ötletnek gondoltam, így rezonált arra, ami bennem is volt, vagy tudatosan, vagy tudatalatt. Ez 2003-ban volt, valamikor nyáron, és egy baráti házaspárnak elmondtuk az éppen aktuális havi vacsoránk alkalmával, hogy mi miben gondolkodunk, és akkor a következő hónapban pedig ők mondták, hogy ők sokat beszélgettek otthon erről, és hogy így nyitottak vagyunk-e, hogy őket is bevegyük ebbe a vállalkozásba. És akkor ősszel létrehoztuk a céget, megvásároltuk azt, ahol most a telephelyünk van, maga a főzde, ami egyébként korábban a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezetnek az irodai épülete volt, mert hogy fontos volt nekünk, hogy végülis valamifajta ipari tevékenységet végzünk, és ezt ne a településen belül tegyük, hanem külterületen, hogy ezt ne zavarjon senkit, sem a zaj miatt, sem semmi miatt. Szóval így bejöttek ebbe a cégbe, megvettük ezt a irodaépületet együtt, és először csak bérfőztünk 2005-ben, és akkor 2006-ban pedig piacra dobtuk a Bestillo márka névre hallgató, akkor még 9 elemből álló termék palettánkat. November 2-án gurítottuk ki az adóraktárból. Így indult.
3: Tehát akkor november 2-án lesz meg a 20 év.
4: Igen, akkor lesz a pontos kerek. Így van.
3: Terveztek valamilyen nagy bulit, igen, egy ünnepséget?
4: Igen, tervezünk egy olyan eseményt, ahol együtt tudunk ünnepelni azokkal az emberekkel, akiknek sok mindent köszönhetünk, mert vagy szakmailag támogattak bennünket, vagy emberileg, vagy itt dolgoztak velünk, és nap mint nap részesei voltak annak, hogy ez a termék ilyen minőségben. Tehát az elején nagyon sok munkát kellett ebbe beletenni, és hogy nem számolták az embereink azt az órát, amit ők itt töltenek velünk, szóval nagyon sok embernek lehetünk hálásak, és hogy ezt meg is szeretnénk nekik mutatni majd ezen az eseményen.
3: Ugye nálatok a gönci barack az, ami kifejezetten talán mondható, hogy egy szívügye az egész vállalkozásnak, az a legfontosabb produktuma a pálinkaháznak. Számodra a gönci barack mit jelent?
4: Itt most lehet, hogy sírni is fogok egyébként, de amikor feltezik ezt a kérdést nekem, hogy mit jelent a gönci barack, akkor a lelkemet érinti meg ez a kérdés. Mert hogy azt gondolom, hogy itt ebben a szabói térségben az identitásunk része a gönci barack, és nagyon sok ember ezt így nem éli meg, vagy nem érzi, miközben, hogy is mondjam, mindenkinek kell a tartás, vagy mindenkinek kell valami olyan erő, amire támaszkodhat, és szerintem nekünk a gönci barack az az, és hogy jobban kellene hinnie az itt lévő embereknek abban, hogy ebben van lehetőség, és hogy merjenek ehhez hozzányúlni úgy is, hogy nem csak termeszteni, hanem hogy előállítani belőle terméket. Mert sajnos jelenleg még nem vagyunk ott, hogy mondjuk egy láncban, vagy egy valamilyen több kereskedelmi egységet magában foglaló cégnél ott legyen a gönci barack lekvár, vagy a szörp, vagy a magolajunk, vagy bármink, amit egyébként ebből a termékből elő lehet állítani. Ez egy olyan gyümölcs, aminek nincs olyan része, amit ne tudnánk használni. Tehát ugye a gyümölcs húsból tudjuk csinálni a lekvárt, tudjuk csinálni a szörpöt, tudjuk csinálni a pálinkát, a magból. Ha megtörjük, akkor maga a mag belseje, az ugye fogyasztható magában, mint egy mandula, ki lehet préselni az olajat belőle, majd a préselés után visszamaradt őrleményt ilyen lisztállagra vissza lehet porosítani. És mondjuk egy paleó konyhába sütéshez, olyan, mint a háztartási keksz, egyébként olyan íze van, tehát nem is egy semleges, hanem van neki egy jellegzetes íze, és egyébként magát a csonthéjat pedig a gumiipar is használ, és a kozmetikai ipar is. Szóval, hogy itt van ebben lehetőség még a helyi emberek részére, hogy nyúljanak hozzá bátran, és megélhetést tudna több tíz családnak itt a környéken ez biztosítani, csak merni kellene befektetni még ahhoz képest, amit eddig csinálnak, de... Én abban reménykedem, hogy azért ebben lesz előrelépés, hogy lesznek olyan családi vállalkozások, olyan őstermelők, akik majd feldolgozott állapotban is el fogják juttatni ezt a terméket Budapestre, külföldre, bárhová. Mert hogy magát ezt a fajtát, a gönci barackot, amit ugye 1960-as években itt Göncön, egy akkori faiskolában az itteni klimatikus adottságokra fejlesztettek nekünk. És most egyébként látszik az, hogy ugye voltak a korai fagyok tavasszal, és a gönci fajta a sokkal jobban bírta, mint mondjuk egy ceglédi vagy egy szegedi, amit ugye telepítenek az itteni termelők azért, mert étkezési piacra sokkal inkább eladható, mint a gönci, mert nagyobbak, szebbek, a héjuk az vastagabb, viaszosabb, jobban bírják azt, ha szállítva vannak, de ízvilágában a gönci az verhetetlen. De ugye nem tudjuk szállítani, mert megfogjuk, annyira puha a héja, sejmes, hogy ott konkrétan bebarnul az ujjunknak a hegye a gyümölcsön. Úgyhogy ezt itt helyben kell megenni, leszedni a fáról, megenni, feldolgozni. Ezt a fajtát így tudjuk életben tartani. Szóval kell még a feldolgozóipar.
3: Azért így, hogy gönci barack, mint fogalom, ezt nagyon sokan ismerik talán. De azt nem biztos, hogy sokan tudják, hogy ez egész pontosan mit jelent.
4: Ugye a gönci barack maga a gyümölcs, illetve az abból készített pálinka az Európai Unió oltalma alatt álló földrajzi eredetvédett megjelöléssel bír. Tehát olyan rangon van ez a termék említve, mint mondjuk a görög feta, vagy a francia levendula, vagy a pármai sonka. Tehát azok a termékek kapják meg ezt a minősítést, ahol több évtizedre visszamenőleges hagyománya van abban az adott régióban annak a terméknek a termesztésére, vagy az abból készült feldolgozott terméknek az előállítására. A mi gönci barackunk bír ezzel a megjelöléssel. Ez egyébként az előállítók számára többletterhet jelent, hiszen igazolnunk kell a végtermékig azt, hogy valóban mi megfelelünk annak az előírásnak, hogy mi használhatjuk ezt az eredetvédett megjelölést, és azon dolgozunk, hogy ennek a többletráfordításnak piaci értéke is legyen. Mert hogy jelenleg még azért azt nem mondanám, hogy amennyivel többe kerül ezt a terméket előállítani, azt a piacon tudjuk is érvényesíteni. Szóval ebben még kommunikációs marketing munkát bele kell rakni. Ugye mi ahhoz, hogy a gönci barack pálinkákat forgalomba tudjuk helyezni, itt a zabói térségben tudjuk megvásárolni csak az alapanyagot. Tehát, hogyha nekünk mondjuk lefagy a saját ültetvényünkön a termés, akkor mi nem mehetünk el a Balatonpartra, ahol mindig nagy eséllyel jobban megmarad a kajszi egyébként, mint nálunk, mert ugye ott a nagy vízfelület azért emeli a hőmérsékletet. Lemehetünk, de az göncibaraszként nem tudom forgalomba hozni. És az itteni árak egyébként valószínűleg azért meg kevesebb is van a fagy miatt, illetve azért, mert közel vagyunk a szlovák határhoz, és ők átjönnek az eurójukkal, és azért, mert hogy egyébként beltartalomban valóban ez sokkal többet tud, mint a többi fajta, ezért ez magasabb áron kerül beszerzésre, hogyha véletlenül vásárolnunk kell. Tehát a göncibarack a többihez képest 15-20%-kal magasabb áron szerezhető be, de egyébként ennek ellenére Magyarország többi pálinkása legalább részben vásárol göncibarackot, és teszi hozzá ezt az alapanyagot, vagy az ebből készült pálinkát a máshol vásárolt, másfajta barackból előállított termékéhez. Tehát a szakma egyértelműen elismeri, hogy a göncikajszi az göncikajszi.
3: Egyébként így a pálinkában, a pálinka iparágban van még ilyen jellegű eredet megjelölés?
4: Van, igen. Tehát van ugye a szatmári szilva, a szabolcsi alma, az újfehértói fürtös megy, van a kecskeméti barack, van a göcsei körte, békési szilva. Szóval vannak még eredetvédett megjelöléssel bíró termékek. Ezek, amikről én konkrétan tudok. Közben az elmúlt évben azért voltak még ilyen minősítések hazai, az mindig ugye az Európai Uniós minősítést megelőzi, vasi körte vagy vadkörte, ezek inkább ilyen kis tételben előállított és értékesített termékek, szóval az, ami volumen, ezek kb. Azok, amiket felsoroltam.

0: Azért ugye a gönci barack és a gönci barack pálinka mellett más ízek, más gyümölcsök is szerepelnek nálatok. Hányféle pálinkát készítetek?
1: Hát azt hiszem 20, tehát hogy kb. Ilyen 20 termékünk van. A férjem Gábor mindig azt szoktam mondani, hogy kétfajta pálinka van, a barack és a szilva. És ebből a kettőből saját ültetvényünk is van egyébként, tehát ennél a két íznél azokat a fajtákat telepítettük, amiből szeretnénk, hogy a pálinkánk legyen, mert hogy az a zamat, az az íz, az az aroma, a sajátossága ezeknek a fajtáknak, amit mi szeretnénk a pálinkánkban ízként, harmóniában, intenzitásban visszaadni. Úgyhogy van jelenleg 7 hektár kajszink és 6 hektár szilvánk. A kajszi az csak gönci kajszi, ez a fajta és semmi más. És a szilvánál pedig van 4 fajtánk, a prezent, a harom, a top five, meg a top taste, amit termesztünk. Ezek eltérő jellegű aromával és ízzel bírnak. Egy ilyen nyári virágosabból megyünk az őszi lekváros irányába, és akkor ezeket ugye már magát a pálinkát házasítjuk. Természetesen nem várjuk be a gyümölcsöket, az erjedés az külön-külön megy, csak egy ilyen házasított termék az, ami palackozásra kerül, és az összes többi íz, az pedig igyekszünk minél inkább hozzánk minél közelebbről beszerezni, tehát a szeder meg a málna ültetvény az itt van tőlünk 30 kilométerre, kb. A málnáját azt olyan ütemben fejlesztett a területet, ahogyan a mi igényünk növekedett az ő gyümölcsére, úgyhogy vannak ilyen királyi beszállítóink, és hát van olyan gyümölcs, amiért messzebbre kell menni, mondjuk az írsait azt Gyöngyös környékéről hozzuk, de alapjáraton minél közelebbről szeretnénk ezeket a gyümölcsöket beszerezni. Azt gondolom, hogy legnagyobb felelősségünk a helyiekért van. Aztán lehet menni kifelé is, segíteni, meg támogatni az embereket, csak ott abban bízom, hogy van egy helyi, aki ezt megteszi, és akkor már nincs annyira szükség ránk ebben a témában. És akkor ezen túl van piros vilmos körténk, van birs, van kökény, sajmegy, vagy cseresznye, fekete ribizli, szóval vannak termelt, nemes alapanyagaink, de vannak vadon gyűjtött gyümölcsök is. Ott az a felállás, hogy van egy fiatalember, akinek a magra van szüksége, mert faiskoláknak eladja, hiszen minden magonc az vadmagról indul, és akkor úgy kerül be az oltás, a nemesítés. Úgyhogy ő gyűjti, elhozza nekünk, mi megveszük, kimagozzuk, és ő viszi a magot tovább. Szóval ez egy ilyen abszolút win-win helyzet, ez neki is jó, mert modern technológiával van a magozás, vigyázzunk a magra, nem törjük, úgy kezeljük a magot, ahogyan ő mondja, ahogy ő minél nagyobb arányban tudja ezt hasznosítani.
0: És akkor ugye a pálinkák mellett van még nektek egy Mrs. Millicent névre hallgató ginetek is. Már egy jó pár éve, ami ráadásul 2024-ben az ország legjobb ginje elismerést nyert el a Virgin Awards kortás kategóriájában. Tehát egy nagyon komoly elismerést kapott, és ugye ennek a ginnek van egy története, van egy elnevezése, ez honnan jött?
1: Maga a gin az ötlete, az úgy jött a pálinka kiegészítéseként, hogy az volt az érzésem, hogy ez a pálinka, ez a Gábor terméke, és akkor tök jó, hogy én ezt csinálom, meg dolgozok vele, de hogy így valahogyan vágytam arra, hogy a portfólióban legyen egy nőcis cucc, ami az enyém. És akkor így született ez a gondolat. Akkor egyébként volt ennek piaci racionalitása is, mert láttuk, hogy külföldön körülöttünk már van egy fölfelé ívelő tendencia, az egy-két év múlva majd be fog érkezni nálunk is, és akkor ez lehet kapcsolódni piaci oldalon, és egyébként pedig ezt tudjuk akkor csinálni, ezt a terméket, amikor a pálinkával nem tudunk dolgozni, tehát mert nincs friss gyümölcs, a gint azt tudjuk télen csinálni, akkor amikor egyébként szabad kapacitás van, ezzel meg tudjuk a fiatalabb korosztályt célozni, szóval minden úgy a puzzle darabkák összeálltak egy képpé, hogy akkor legyen egy ilyen termékünk. De itt is azért, hogy is mondjam, beleraktunk egy olyan nehézséget, hogy hát van a bergamot, mint alapanyag, és akkor mi azt Olaszországból veszük a biobergamotot, és azt egy évben egyszer tudjuk, és nem az van, hogy bármikor megvehetem a szárított fűszereket, hanem akkor azért itt is beleraktunk egy nehézséget, akkor mi azt megveszük, elhozzuk, mi azt meghámozzuk, fagyasztva eltesszük a héját, és a levét pedig feldolgozzuk, és

0: És akkor itt lehet a kóstolóteremben bergamot szörpöt szürcsölgetni annak, aki nem szeretne alkoholt fogyasztani, vagy éppen szeretne, de nem tud, mert vezet. Úgyhogy földolgozunk abból is mindent. És akkor ugye megkerestünk egy profi céget azzal, hogy mi szeretnénk egy terméket, és ez egy magyar termék, de nemzetközi termék, tehát a nemzetközi piacra szálljuk, úgyhogy legyen neki magyar vonatkozása, de hogy ne ugorjon le róla, hogy ez egy magyar termék. És ez a cég, amit mi megkerestünk, ők találtak ki mindent. Tehát ők eljöttek ide hozzánk, együtt voltunk 2 napot, beszélgettünk, hülyéskedtünk, komoly témákkal, vicces témák, minden is volt, és akkor így ránk éreztek, és akkor jöttek az ötlettel, a névötlettel első körben, hogy akkor ugye a Szerb Antal utas és holdvilágának egy fő mellékszereplője legyen a névadónk, és akkor ez így lett Mrs. Millicent, és nekem ez tetszett, ez a gondolat, a férjemnek annyira nem tetszett, és akkor megegyeztünk abból, hogy az ő feladata az, hogy nagyon jó terméket csináljon, de az, hogy ez hogyan nézzen ki, akkor ezt ő rám bízta. A név elfogadása után jött ez az üvegforma, jött ez a Pimasz arculat, semmit nem változtattam benne, szóval ezt úgy fogadtam el, ahogyan ők ezt letették elénk, és egyébként ez a kerekded gömb forma, címke nélküliség van magán az üvegen, tehát ez egy áttetsző, ez egy transzparens termék, meg van szitázva a kötelező adattartalommal is a márkanévvel, és egyébként van egy talpcímkéje, amin egy szem látható. Szóval ez egy ilyen kis pimasz, vagány termék, hogyha kicsit vissza kell tekinteni, akkor lehet, hogy a 20 évvel ezelőtti Czakó Móni. Én nagyon szeretem ezt a terméket egyébként. Nagyon jó ízvilág lett, és nem volt kérdés, hogy a férjem nagyon jó terméket, nagyon jó receptúrát fog összerakni, de az arculat az hamarabb megvolt, mint a termék, és akkor mondtam neki, hogy most már azért ezzel a vonalon kicsit előrébb vagyunk, mint a termék, hogy most már húzzunk bele. És akkor történt az, hogy pár hónapon keresztül minden nap új receptúrát raktunk össze, raktuk be az alkoholba, hogy az ott ázott nekünk egy napig, aztán következő este ezt lefőztük, és akkor azt így kóstoltuk, és akkor így változtattunk a receptúrán, hogy akkor miben legyen más, és akkor azt újra tartott ez így sok-sok héten, vagy több héten, több hónapon keresztül, de élveztük így az alkotás folyamatát, aztán egyszer csak meglett, hogy na ez az, ami... Abszolút egy jellegzetes ízvilágú, szóval szerintem egy összetéveszthetetlen. Ahogyan fölvállaltuk magában az arculatban egy konkrét karaktert, ami lehet megosztó, mert tetszett vagy nem tetszett, de nem kell, hogy mindenkinek tetszen az, amit csinálunk, és hogy ugyanez az ízvilág, az is egy karakteres ízvilág, ami bekerül a palackba, de azt is felvállaljuk. Ez a mi ízlésünk, olyan, amilyet mi szeretünk. Örülünk annak, hogyha ez sokaknak ízlik, de nem baj, ha nem.
1: Ezek után, hogy az elmúlt 20 évben azért már egy elég komoly szintre jutottatok a termékeitekkel, a termékfejlesztéssel, akár itt, hogyha tényleg a ginre gondolunk, és a gönci barackra is, van-e ennél tovább, van-e ennél feljebb? Mik a tervek?
0: Azt gondolom, hogy ugye a Boldogkővár miatt nagyon sokan látogatják Boldogkőváraját, tehát hogy egy ilyen 75 ezer plusz az éves látogatószám a várban, szóval nekünk azon kell dolgoznunk, hogy azoknak a látogatóknak minél nagyobb arányát le tudjuk ide a főzdébe húzni, és hogy szeretettel várunk bárkit azért, hogy lássák, hogy mi is történik, és hogyan is történik, hogy mi hogyan is működünk, mert nincs ebbe titok. Szóval de nagyon sokan jönnek úgy, hogy nem tudom, a családból valaki szereti a pálinkát, de jönnek egy társasággal, és akkor mondja valaki, hogy többen, hogy ja, én nem szeretem a pálinkát, és akkor azt mondtam, hogy nem ittál még jót. És hogy ez tényleg be is igazolódik, és akkor mondja neki, hogy milyen gyümölcs az, amit szeret, és akkor mondja, hogy nem tudom, a körtét szereti, vagy a bírst, vagy a málnát, vagy a cseresztét, és akkor megmutatom neki, hogy mit lehet kihozni pálinka formájában abban a gyümölcsből, és akkor mondja, hogy fú, ez tud ilyen is lenni, igen.
1: Hiszen a gyümölcsnél kezdődik minden.
0: Abszolút, így van. Tehát, hogy ugye az én férjem azt mondja, hogy mi nem pálinkát főzünk, hanem pálinkát készítünk, és a 80% a minőségnek, vagy a végtermék milyenségének eldől abban, hogy az a gyümölcs, amihez hozzányúlunk, az milyen is. Tehát milyen fajta, milyen az érési idő, melyik pontján szedjük, mert a cukor az már kell, hogy kialakuljon, de a savak még ott kell, hogy legyenek mellette, mögötte, az első osztályú minőségű legyen, tehát olyan legyen, mint amit az ember a családjának az asztalra, egy tálba tesz, hogy a gyerekének ad. Itt egyébként a környékbeli emberek, vagy a bérfőzetek, amikor érkeznek hozzánk, és látják, hogy borogatjuk be a első osztályú málnát a magozóba, és mondják, ti ebből csináltok pálinkát? Hát nem sajnáljátok? Hát nem. Hát csak ebből. Másból nem csinálni.
1: Van-e esetleg terven újfajta termék?
0: Nem újfajta termékekben gondolkodunk, hanem olyan fejlesztésekben, olyan K+F dolgokban, és olyan minőséget és a termelés hatékonyságát célzó fejlesztésekben, amik után megkérdőjelezhetetlen lesz az, hogy a Bestillo az mit tud. Be is van adva egyébként egy pályázatunk ezzel kapcsolatban, egy 3 éves átfutási idővel bíró, ahol konkrét gyümölcsfajtákban is dolgozunk még tovább, hogy melyik mit tud, és esetleg házasításban gondolkodni, vagy lecserélni azt a fajtát, amit használunk egy újra, magában, azokban az élesztőkben, segédanyagokban, amik az erjedés során segítenek nekünk abban, hogy minél inkább megmaradjon a gyümölcsnek a saját karaktere, abban, hogy a technológiában minél kevesebb energiát használjunk fel, mert egyébként ez egy nagyon energiaigényes technológia, mert az erjedésnél, vagy az erjesztésnél is hűtenünk kell, aztán fűtenünk kell a lepárlásnál, hogy ezt minél inkább le tudjuk csökkenteni, mármint az önköltséget annak érdekében, hogy minél inkább versenyképesek legyünk a piacon. Vákuumlepárlásban gondolkodunk, és a cefrekészítésnél is ugye a gázok visznek el bizonyos aromaanyagot, abból is szeretnénk minél többet megtartani. Szóval ez egy 3 éves, konzisztens, következetes fejlesztési munka, ami előttünk van. Reményeim szerint ebben a szezonban már el tudjuk ezt kezdeni, és aztán utána pedig a rákövetkező években meg ezt meg kell mutatni a piacnak, kommunikációban, kóstoltatásban és mindenben. Szóval a célom az egyébként, hogy legyen a Bestillo, meg mások.
2: Asztali áldás. Műsorunkban az idén 20 éves Bestillo Pálinkaház cégvezető tulajdonosával, Czakó Mónikával beszélgettünk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a szerkesztő Pesti Eszter volt.

0: A Magna Cum Laude felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. A héten történt.

0: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 31. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Az elmúlt hetek egy-egy eseményét elevenítjük fel műsorunkban.
1: Kamarai segítség a mezőgazdasági vízgazdálkodás kérdéseiben. A részleteket Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke mondja el.
2: A vízgazdálkodás és ezen belül a mezőgazdasági célú vízgazdálkodásnak a szakmai és vízjogi kérdései mind-mind olyan széles spektrumban mozognak, amiről nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy ismerjük, és mégis mi is, akik gazdálkodunk, folyamatosan ezeket az ismereteket meg kell újítani, illetve az új szabályokhoz alkalmazkodni kell. Ezen túlmenően pedig, hát mivel a környezetünkről van szó, egy folyamatos alkalmazkodás igényel tőlünk gazdálkodóktól, és természetesen a klímaváltozás zajlik jelenleg a tudomány szerint sem egy végesnek tűnő esemény, tehát a körülöttünk mind a légkör, mind a talajviszonyok változnak, és természetesen mind a légköri, mind pedig a talajnak a víz ellátottsága is ennek megfelelően változik. Ugye több-kevésbé azt mondjuk, hogy a klímaváltozás, de hogy valójában ez a mindennapokban mit jelent nekünk gazdálkodóknak, ahhoz egy kicsit mélyebb ismeretek szükségesek. És ehhez igyekszünk az ingyenes kiadványainkkal olyan információkat átadni, ami kicsit konkretizálják az adott kérdéseket. Nagyon beszédes az egyik kiadványunk címe, a talajvédelem 10 parancsolata. Ez alapvetően a fenntartható gazdálkodás alapelveit foglalja össze, hangsúlyozza, hogy mit jelent a talajkímélő gazdálkodás, mi alapvetően a biodiverzitás, és hogyan tudunk a biodiverzitás fennmaradásának, biztosításának leginkább megfelelni azzal, hogy tudatosan és talajkímélően gazdálkodunk. De ugyanilyen Úgy erőt a termőföldnek című kiadványunk, ami már a talajjavítási megoldásokra is ad néhány irányvonalat. Értem ez alatt a talajvédelmi, a vízmegőrzési, és itt is természetesen a fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat mutatja meg, iránymutatást ad ahhoz, hogy mit jelent a helyes tápanyaggazdálkodás, és a tájléptékű vízmegtartás szerepe, mit jelent pontosan, és természetesen ez azért rendkívül fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, hiszen ezek többé-kevésbé általános, illetve helyspecifikus irányokat is igyekszünk ezekben mutatni az olvasónak. Ahogy változik a klíma, természetesen arra a különböző termőhelyi adottságoknak megfelelően máshogy reagálnak a különböző minőségű és értékű talajok is. Értem ez alatt nyilván egy homokos, egy agyagos, egy mezőségi talaj, egy barna erdőtalaj, tehát ez mind-mind máshogy tartja a vizet, máshogy kell gazdálkodni rajta, és hát a különböző talaj minőségű területeken különböző termesztési és termelési technológiákat tudunk alkalmazni. Ehhez segít például a körforgásos talajjavítási megoldások és alkalmazhatóságuk a mezőgazdaságban című kiadványunk.
0: Tehát amit